0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra, 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári labodát. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tókióban is, valamint Európa számos országában. 8 lemeze jelent meg Japánban. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös Monogram díjas, Artisius előadói díjas, regionális Prima díjas, Liszt Ferenc díjas előadó művész.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Szalóki Ágitól is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Geszti Péter 2011-ben alapította meg a Gringo Star nevű formációt. Kozmopolitán popzenét játszanak, ami reggae, jazz, rap, pop, elektronikus zene, ska és balkáni népzene egybelegéből áll össze. A dalok sokszínűek, egy valami mégis közös bennük, a vidám, nyári hangulatú dallamok és a fülbe mászó, gesztisen komoly, mondani valót rejtő szövegek. A csapatban Geszti mellett két énekesnő, Gereben Zita és Sapson Orsolya szerepel, a projekt zenei vezetője Erdélyi Péter, a jazz meg az egykori billentyűse, aki először próbálja ki magát popzene szerzőjeként. A Gringo Star felállásában Fekete Kovács Kornél is segédkezett, és zenét írt az együttesnek a Balkán Fanatik zenekar is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban természetesen meg is hallgatunk egy dalt most a Gringo Star-tól.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Intim Torna Illegál nevű alternatív rock zenekart 2010-ben alapította a Kistehén Tánczenekarból kilépett Dorogi Péter, Kis Sándor, Gálos Ádám és Nádasdi János. Azt írja a koncert sziget, hogy az Intim Torna Illegál belülről és kívülről is megmozgat. A zenekar tagjai többször bejárták már a világot, meg annyi kultúrával és emberrel találkoztak, és közben sokat zenéltek. Megállíthatatlan energia sugárzik a zenekarból, amiben az elmúlt 200 évben az emberiség által felhalmozott superpower olvad szét, mint vaj a serpenyőben. Zenéjüket tükrözi a zene és életszeretet, ami a rengeteg külföldi és magyar turné alatt, mint turnésár ragadt a fiúkra.
1: Trend Night.
2: Az Intim Torna Illegál már is zenél, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
1: Trend Night.
2: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen itt a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Rúzsa Magdi már kisgyermekkorában is énekelt, első igazán meghatározó zenei sikerét 2004-ben érte el a zentai farsangi Ki mit tudon, megnyerte a könnyű zenei kategóriát, később aztán Magyarországon jelentkezett a Megasztárba, amit 2006-ban meg is nyert. 8 stúdióalbuma jelent meg azóta, illetve több koncertlemez is, és DVD. A legutóbbi album egyébként Karma címmel 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Rúzsa Magdital is meghallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Made in Base egy funky jazz játszó formáció. 2008-as megalakulások óta két alkalommal is elindultak a Jazzy által hirdetett dalversenyen, melyeken először döntősök lettek, majd következő évben harmadik helyezést értek el. Az együttes dalai több ízben visszautalnak a 70-es évek basszusgitár alapú amerikai funky jazz témáira, ötleteire. A basszusgitár gyakran átlép kísérőből szóló hangszerré, mindezt úgy teszi, hogy megtartja az ízlésesség határait. Alapvetően trió felállásban működik a zenekar, de jellemzően barátokat is meghívnak közreműködőként a felvételekre, illetve fellépésekre. Lemez anyagukon több nevezett zenész is kitüntette őket vendégszereplésével, ami egyértelműen pozitív visszajelzésként értelmezhető.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en már is a Made in Base zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kozma Orsi kislányként a Magyar Rádió gyermekkórusában énekelt, majd a budapesti Szent László gimnázium elvégzése után színészpályára készült. Toldi Mária stúdiójába került, ahol 2 évig tanult. Az Operett Színház valahol Európában évájaként debütált, majd Székesfehérváron, a Dzsungel könyvében. Később zenekarok, szűzriadó, Kim Novák, Jazz Megaz, Cotton Club Singers, ezután 2005-ben Szakos Krisztiánnal elkészítették az első szólólemezét, és 2008-ban megalakult a Kozma Orsi Quartet, színesítve az énekesnő palettáját. Megjelent az első stúdióalbum is, a Hide and Seek, amely azonnal fonogram díjjelölt lett.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is Kozma Orsi énekel.

rózsa, rózsa, minden szirma bennük. Te nem látom, hogy merre, félek, hogy felkap a szél. Messze visz, túl nagy a tér. Mi van, ha nem jössz vissza? Nem látlak túl sok a rózsa.

jelesz, ha ott vagy majd. Én fekszem a rózsák közt. Rózsa, rózsa, mondd, hogy hol vagy. Minden szirma,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Night.
2: A Kis Attila Band zenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
0: Trend Night.
1: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: és halászolni hangszerekkel saját hüsziáját a műsikát.
1: 94.2 Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címe 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
1: Trend Night.
2: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alábbhagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Könnyű az ég, ragyognak a csillagok, könnyű szeretni, mert szeretni akarok. Legyen így, előre hát.
1: Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Évforduló.
1: Ingyenes minikoncertekkel, rendhagyó tárlatvezetésekkel, gyermekfoglalkozással, valamint filmvetítéssel és pódiumbeszélgetésekkel várja az érdeklődőket szeptember 17-e és 19-e között a fennállásának 40. évfordulóját ünneplő Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont. A jubileum alkalmából szeptember 18 és 19-én este a Klukon Edit Ránki Dezső Zongora Művész házas párat hangversenyt, az összegzésben felidézték, 1986-ban nyílt meg a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont a régi Zeneakadémia épületében Budapesten, az Andrássy út és a Vörösmarty utca sarkán. A Zeneakadémia az évforduló alkalmából Liszt Múzeum 40 címmel szervez rendezvénysorozatot. A közlemény idézi Cselényi Máté zenetörténészt, az intézmény igazgatóját, aki kiemelt célnak nevezte Liszt Ferenc életművének minél szélesebb körben való bemutatását. Ezért is öröm, hogy színházak, múzeumok, közgyűjtemények munkatársait, zene iránt érdeklődő felnőtteket és gyerekeket egyaránt köreinkben köszönthetünk a Liszt Múzeum 43 napja során, fogalmazott. A tájékoztatás szerint szeptember 17-én csütörtökön a múzeumba belépőjegyet váltók kis koncertet is hallhatnak az eseménysorozat alkalmából. Másnap a tárlatvezetés extra elnevezésű programon a múzeumi belépő a Zeneakadémiai hallgatók kis koncertjét, a múzeum látogatást és a tárlatvezetést is tartalmazza. Szeptember 19-én szombaton délelőtt pódiumbeszélgetést tartanak, amelyen Mácsai János zenetörténész Eckhart Máriával, a Liszt Múzeum alapító igazgatójával idézi fel az intézmény múltját. Délután 2 órától a gyerekek számára múzeum pedagógiai foglalkozást tartanak, amelyen megszólalnak a múzeum különleges hangszerei, mint például az üvegzongora vagy a pianino harmónium. Ezt követően a résztvevők egy ingyenes, de regisztrációhoz kötött nyomozós játék részeként Liszt Ferenc a nagy utazó nyomában megismerkedhetnek Európa egyes népeinek zenéjével. Szombat délután Alan Walker, brit-kanadai zenetörténésszel és Liszt kutatóval, a róla szóló film vetítése után pedig annak rendezőjével, Joe Sabiával, a tudós egyik magyar fordítója Fejérvári Boldizsár beszélget. Ezt követően Alan Walker dedikálja a Liszt monográfiájának új kiadását. Szeptember 18-án 19 órától, másnap pedig 18 órától Klukon Edit és Ránki Dezső ad koncertet. A Zongora Művész házas pár az intézmény megnyitása óta állandó fellépő az intézményben. Repertoárjuk alapját képzik Liszt zongora művei, amelyet előszeretettel párosítanak különleges, ritkán hallható remek művekkel. Az előadásokon a romantikus zeneszerző saját négykezes átdolgozásában csendülnek fel Liszt Ferenc, amit a hegyen hallani, az ünnepi hangok, valamint a Bölcsőtől a sírig című szimfonikus költeményei.
0: Színház.
1: Szeptemberben megkezdődik a Katona József Színház 44. évada, amelyben a kortárs színházi gondolkodás és a klasszikus művek jelen idejű értelmezése mellett nemzetközi alkotók és együttműködések is fontos szerepet kapnak. Szeptember 17-én tartják az első bemutatót, a Proton Színház Parallax című előadása lesz látható. A Mundruczó Kornél rendezésében a társulat improvizációi és Weber Kata szövege alapján készült produkciót az elmúlt évek számos európai országban játszották sikerrel. Magyarországon most lesz először látható. Az őszi bemutatók próbái is elkezdődtek már. A nagy színpadon októberben Ödön von Horváth, Kazimir és Caroline című művét mutatják be, amelyet Amelie Niemeyer, német opera és színház rendező állít színpadra. A Kamrában pedig szintén októbertől lesz látható Anthony Burgess Gépnarancs című művének új színpadi feldolgozása Sándor Dániel Máté rendezésében. A színház évadnyitó társulati ülésén az idén is átadták a Vastaps díjakat, amelyekkel a társulat tagjai és kiemelt támogatói az előző évad kiemelkedő művészi teljesítményeit ismerik el. A legjobb rendezésért járó elismerést ifjabb Vidnyánszky Attila kapta a Néma csend című előadásért, a produkcióban való játékáért a legjobb férfi főszereplő díját nyerte Glovicki Bernát, míg a legjobb női mellékszereplőnek Kanyó Katát, a legjobb férfi mellékszereplőnek Dankó Istvánt választották, az előadás díszletét tervező Schnabel Zita pedig külön díjat kapott. A legjobb női főszereplőnek járó elismerést Rezes Judit vehette át a Chicago című előadásban nyújtott alakításáért.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Az isztriai szarvasgomba nyomában. Magyarország már a háború előtt is Európa egyik legjelentősebb szarvasgomba exportőrje volt. Elsősorban nyári, téli, nagyspórás és homoki szarvasgombában vagyunk erősek, de a klímaváltozásnak köszönhetően a Triflák Ferrária, az isztriai variáns is felutazott hozzánk. Ezzel a Dunántúli régió az isztriai szarvasgomba egyik fontos termőterületévé válhat, új gazdasági és gasztronómiai távlatokat nyitva. A tuber magnatum, vagyis az isztriai szarvasgomba már az 1700-as években kulináris ritkaságnak számított Olaszországban. Különleges, intenzív, semmihez nem fogható aromájával már akkor elcsavarta az ínyenc itáliai uralkodók fejét. Elvétve máshol is megtalálható, elsősorban meszes talajú ártéri erdőkben, de felettébb nagy szerencse és kitartás kell ahhoz, hogy rátaláljunk egy-egy lelőhelyre. Az isztriai szarvasgomba igazi ritkaság, a kereslet jóval meghaladja a kínálatot. Magas ára miatt nevezik földaranyának, költői túlzással pedig aranyat érő gombának is. A tuber magnátum kilónkénti ára 3000-5000 euró között mozog, de baranyában találtak már milliókat érő félkilós példányt is. Az első példányok az 1990-es évek végén dugták ki fejüket hazánk mediterrán déli részein. Azóta évente több kilogrammnyi kerül a gyűjtő kosarába. De pontosan hol is? Na, azt titok. Azt tartják, hogy a megszállott gombavadászok még a saját édesanyjuknak sem árulják el féltve őrzött lelőhelyeiket. Az elmúlt évek áttörése az, hogy rájöttek, a tuber magnátum is termeszthető. A kalapos gombákkal szemben a szarvasgomba egy élő szervezetet, vagyis gazda növényt keres, amellyel szimbiózisban élhet. Ez az úgynevezett mikorhiza kapcsolat. A gombafonalak behálózzák a fa gyökérrendszerét, ezáltal a két élőlény kölcsönösen segíti egymást a tápanyaghoz jutásban. A franciák, némileg megirigyelve az olaszok trifla egyeduralmát, régóta kísérleteznek mesterségesen mikrohizált ültetvények telepítésével, amely ennek a szimbiózisnak a mesterséges létrehozását jelenti. 2020-ban világpremiernek számított, amikor egy ilyen ültetvényen termőre fordult a tuber magnatum. Gyanús, hogy mindezzel az olaszok már régóta tisztában voltak, de minden az isztriai szarvasgombával kapcsolatos kulisszatitkot majdhogy nem nemzeti titokként kezelnek. Az ültetvények sikeressége hozzájárulhat ahhoz, hogy a szarvasgombák ne tűnjenek el a térségből, és a gasztronómiai kínálatból se szoruljanak ki. Magyarországon egyelőre nem sikerült intenzív körülmények között tuber magnátumot termeszteni. A már működő nyári és nagyspórás szarvasgomba ültetvények azonban az öntözésnek köszönhetően hosszú távon biztosíthatják-e fajok fennmaradását.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó reggelt kívánok, 6 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. 52 millió dollárnyi katonai támogatást csoportosít át az Egyesült Államok Szlovákiától, Észak-Macedóniától, Tunéziától és Iraktól 4 latin-amerikai ország javára. A kedvezményezettek Panama, Peru, Ecuador és Kolumbia. A Trump kormányzat ezzel a nyugati féltekére helyezné át a hangsúlyt, elsősorban a kábítószerkereskedelem és az illegális bevándorlás elleni fellépés, valamint a Panama csatorna biztonságának erősítése érdekében. Az amerikai külügyminisztérium szerint a támogatásokkal azt is meg akarják akadályozni, hogy Washington geopolitikai ellenfelei, burkolt utalásuk szerint elsősorban Kína, tovább növeljék a térségben a befolyásukat. Az átcsoportosítás nem szünteti meg teljesen a Szlovákiának és a másik 3 érintett országnak nyújtott amerikai katonai finanszírozást. Előfizetéses szolgáltatást indít a Meta. A Meta One néven futó alkalmazás mesterséges intelligencia funkciókat és más fejlesztéseket is kínál az Instagram, a Facebook és a WhatsApp felhasználóinak. A bevezetés fokozatosan zajlik, az új szolgáltatás már 15 millió előfizetővel és próbaverziós felhasználóval rendelkezik. A Babel-Mandeb szoros lezárása katasztrofális gazdasági következményekkel járhat, erre a katari külügyminisztérium figyelmeztette a nemzetközi közösséget. Doha éppen ezért mindenképpen a diplomáciai megoldást szorgalmazza. Az indiai óceánt a Szuezi csatornán át Európával összekötő Babel-Mandeb jelentősége felértékelődött a hormuzi szoros blokkádjához vezető iráni konfliktus miatt. A jemeni huszi lázadók az utóbbi héten több támadást intéztek a jemeni kormányerők ellen, villámhadműveletben elfoglalták Moha kikötővárost és a Babel-Mandebet ketté osztó Perim szigetet, ezzel állításuk szerint átvették a szoros teljes ellenőrzését. Az iránbarát lázadók mindeközben több támadást intéztek szaúd-arábiai városok és olajlétesítmények ellen, amire Riád határozott válaszlépéseket helyezett kilátásba. Jemenben több mint 12 éve van polgárháború.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,2%-os emelkedéssel történelmi csúcson 153.518 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma csaknem 24 milliárd forint volt, a MOL 3,6%-kal 5.170 forintra csökkent, az OTP 1,1%-kal 46.940 forintra erősödött, a Magyar Telekom 9.1%-kal 2.576 forintra nőtt, a Richter 8.1%-kal 12.660 forintra emelkedett. Csökkenéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék, a londoni FTSE 4/10, a frankfurti DAX 1/10%-kal került lejjebb, a párizsi CAC-on 3/10%-kal gyengült, Milánó 2/10, Madrid 1/10%-kal csökkent a nap végére. Hasonlóan negatív volt az összkép a tengeren túlon, ott 6/10%-kal csúszott le a Dow Jones, 0,5%-kal az S&P 500, és gyengült a Nasdaq is 0,8%-kal.
0: Időjárás jelentés.
1: Általában napos, felhőmentes idő várható, csupán északnyugaton, északon időszakosan kevés fátyol felhő, illetve keleten, északkeleten gomoly felhők lehetnek az égen. Csapadék nem lesz, a délies szél az Észak-Dunántúlon megélénkül. A csúcshőmérséklet jellemzően 25 és 28 fok között alakul, Késő estére 12 és 21 fok közé hűl a levegő. A fővárosban most tiszta az égbolt és 12 fokot mérnek. A hírszerkesztőt Somodi Evelint hallották. További friss információkkal 7:30 a reggeli monitorban jelentkezünk Nagy Károllyal.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Fél hét, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, mai hírszerkesztő kolléganőm Somodi Evelin, szervusz, jó reggelt.
2: Szervusz, jó reggelt.
1: Ebben elmondjuk majd természetesen a legfrissebbeket, céges információkat, de előtte csak nagyon röviden, tartasz a mesterséges intelligenciától?
2: Egyébként néha napján azt gondolom, hogy igen, ezt nem szabad alábecsülni, és hát sajnos az elmúlt napok hírei ebben erre részben rá is erősítenek, hogy például az Anthropic vezérigazgatója lassításról beszélt, hogy a biztonsági rendszereket ki tudják megfelelően építeni ezzel kapcsolatban, mert hogy a fejlesztések gyorsabbak, mint a ezt háttérben támogató biztosítási lépéseknek a fejlesztése. Szóval igen, azt gondolom, hogy ettől lehet egy kicsit tartani.
1: Sőt, hát ugye az egyik kutató azt mondta, hogy komolyan hisznek abban, hogy a technológia az évtized végére az emberiség kihalásához vezethet. Tehát azok mondjuk már lehet egy kicsit ilyen túlgondolt erős szavak, de hát ugye nem az ember, átlagemberként nincs benne ebben a kutatásban, nem tudja, hogy hova ágazódhat le ez a fejlesztés. Azért ez erős, nem?
2: Igen, azért ebből jó filmet lehetne készíteni.
1: Készült így a jelenből is a Terminátor.
2: Igen, hát azt gondolom, hogy ez még további filmeknek adhat akár alapot, de tényleg nehéz elgondolni azt, hogy ez valósággá váljon. Szerintem a jelenből kicsit sci-fi-szerű.
1: Aznak hangzik, aztán reméljük, nyilván nagyon-nagyon reméljük, hogy nem valósul meg, meg persze azt, hogy azért lesz ennek, lehet ennek egy pozitív hozadéka, de hát amint lesz bármi információ erről, akkor természetesen mondjuk, és reméljük, hogy mi mondjuk, nem pedig egy gépi hang, de az elmúlt órák fejleményei most.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 52 millió dollárnyi katonai támogatást csoportosított az Egyesült Államok Szlovákiától, Észak-Macedóniától, Tunéziától és Iraktól 4 latin-amerikai ország javára.
2: A kedvezményezettek Panama, Peru, Ecuador és Kolumbia. A Trump kormányzat ezzel a nyugati féltekére helyezné át a hangsúlyt, elsősorban a kábítószerkereskedelem és az illegális bevándorlás elleni fellépés, valamint a Panama csatorna biztonságának erősítése érdekében. Az amerikai külügyminisztérium szerint a támogatásokkal azt is meg akarják akadályozni, hogy Washington geopolitikai ellenfelei, burkolt utalásuk szerint elsősorban Kína, tovább növeljék befolyásukat a térségben. Az átcsoportosítást nem szünteti meg teljesen a Szlovákiának és másik három érintett országnak nyújtott amerikai katonai finanszírozást.
1: A NASDAQ-ra készül a hazai forrácsi.
2: A társaság igazgatóságának döntése szerint a cél az, hogy a cég papírjai 2027 utolsó negyedévében megjelenjenek az amerikai szabályozott tőkepiacon. Ezzel a Forage lehet az első magyar szereplő, amelynek részvényei a világ vezető technológiai fókuszú vállalatainak értékpapírkereskedési platformján elérhetők lesznek.
1: Megerősítette a Magyar Telekom besorolását stabil kilátással a Scope Ratings.
2: A hitelminősítő a döntést a cég erős versenypozícióival, stabil készpénztermelő képességével és javuló hitelmutatóival indokolta. Ezzel a felülvizsgálattal a társaság megfelel a Magyar Nemzeti Bank növekedési kötvényprogramja követelményeinek.
1: Rontotta a Duna Aszfalt ZRT adósság besorolását a Scope Ratings.
2: A társaság valamennyi minősítését felülvizsgálat alatt tartják. A lépés hátterében az áll, hogy az áprilisi kormányváltást követően a cég több nagy infrastruktúrális projektjét módosították vagy részlegesen felfüggesztették. A Duna Aszfalt közlése szerint a cégcsoport likviditása és az operatív működése továbbra is szilárd alapokon áll.
1: Lezárult a MOL 500 millió euró értékű 5 éves futamidejű kötvényének árazása.
2: A kötvény éves kamata 4,625%, hozama pedig 4,86% lett. A MOL szerint a turbulens piaci környezet ellenére a vállalat történetének legalacsonyabb kamatfelárával tudott megjelenni a nemzetközi kötvénypiacon. A kibocsátáshoz szükséges dokumentáció aláírására várhatóan a szeptember 21-én kezdődő héten kerül sor.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1,2%-os emelkedéssel történelmi csúcson 153.518 ponton zárt.
2: A részvénypiac forgalma 23,9 milliárd forint volt, a MOL 3,6%-ot csökkent 5170 forintra, mindezt úgy, hogy egyébként osztalék szelvény nélkül forgott a papír. Az OTP 1,1%-kal erősödött 46.940 forintra, a Magyar Telekom 9%-kal 2576 forintra nőtt, a Richter 8%-kal 12.660 forintra emelkedett.
1: Csökkenéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
2: A londoni FTSE 4/10, a frankfurti DAX 1/10%-kal került lejjebb, a párizsi CAC/ERON 3/10%-kal gyengült, Milánó 2/10, Madrid 1/10%-kal csökkent a nap végére.
1: Gyengüléssel zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
2: A Dow Jones indexe 6/10%-kal csökkent, az S&P 500-as mutatója 0,5%-kal lett kevesebb, a technológiai Nasdaq 8/10%-kal esett vissza.
1: Pillantása a forint árfolyamára, az euró jegyzése most 365 forint 30, a svájci frank 386,50, a dollár 316,40. A kőolaj tekintetében továbbra is 100 dollár fölötti a jegyzés, a Brent 107,81 dollár, míg az amerikai könnyolaj 104,56 dollár jár. Tegnap óta érvényes a csökkentett áfa a tűzifára, 27-ről 5%-ra mérséklődött az általános forgalmi adója Magyarországon, közölte Kármán András pénzügyminiszter.
2: A kedvezmény a hagyományos tűzifa valamennyi formájára, így a rönk és hasított fára, a tuskóra és a rőzsére, valamint a préselt tüzelőanyagokra, például a fapelletre és a fabriketre is vonatkozik. A kormány szerint az intézkedés több százezer nehéz körülmények között élő háztartás számára teheti elérhetőbbé a téli tüzelőt.
1: Jelentősen átalakult az Alkotmánybíróság összetétele, miután 5 új tagot választottak a 15 fős testületbe.
2: Az ELTE professzor emeritusza szerint ezzel már 6 alkotmánybírót a jelenlegi parlamenti többség választott meg, miközben a korábbi tagok között is vannak konszenzussal megválasztott bírák. Úgy véli, az új jelöltek szakmailag erős jogászok, de problémás, hogy a bíróválasztás szabályait nem változtatták meg, így továbbra is erős a politikai befolyás látszata. Hag Pétert hallják.
3: Alaptörvény módosítással való eltávolítása azt eredményezte, hogy bárkit el lehet ugyanígy távolítani. Tehát az Alkotmánybíróság fölött is ott lebeg Damoklész kardjaként a legsúlyok, hogy bármikor a parlamenti többség, ha számára nem vonzó vagy nem elfogadható az Alkotmánybíróság tevékenysége, akkor megváltoztatja az Alkotmánybíróság működési feltételeit, vagy akár meg is szüntetheti, és az alkotmánybíráskodást a kúriára bízhatja rá. Tehát elég sokféle jogi lehetőség van arra, hogy korlátozzák az Alkotmánybíróság működését.
0: Időjárás jelentés.
2: Általában napos, felhőmentes idő várható, csupán északnyugaton, északon időszakosan kevés fátyol felhő, illetve keleten, északkeleten gomoly felhők lehetnek az égen. Csapadék nem lesz, a délies szél az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. A csúcshőmérséklet jellemzően 25 és 29 fok között alakul, késő estére 12 és 21 fok közé hűl a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Donald Trump orosz-ukrán tűzszünettel kapcsolatos bejelentése több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol. Az Economos Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója szerint például nem világos, hogy az amerikai elnök már elfogadott megállapodást jelentette be, vagy még egy zajló tárgyalási folyamat eredményét előlegezte meg. Bendaszewski Anton úgy látja, egy ilyen korai bejelentést nyomást gyakorolhat a felekre, de a részletek hiánya könnyen visszaüthet egészen a diplomáciáig. Gyors béket áttörésre szerinte inkább nem érdemes számítani, mert a tél előtti időszak Oroszországnak kedvezhet a katonai nyomás fokozására, így érdemi eredmény most legkorábban a jövő év elején vagy tavaszán képzelhető el. Kecső Richard interjúja következik.
2: Érdekes bejelentése volt Donald Trumpnak fegyverszünet kapcsán, bár ezt túlzottan nem egyeztette senkivel, legalábbis a hírekből ez derült ki. Mekkora károkat tud ez okozni, illetve egyáltalán tényleges megállapodás jelentett ebbe Donald Trump, mert ugyanakkor az látszik, hogy támadások újra és ugyanúgy zajlanak, mint eddig.
3: Hát várjunk egy picit, hogy lássuk, hogy ténylegesen van-e bármi a háttérben, vagy Donald Trump ezt saját jogon, saját hatáskörben jelentette be. Ugye előbb Donald Trump bejelentette, hogy beszélt Zelenszkivel, és Ukrajnának jelenleg fel kellene adni az orosz kőolajfeldolgozók az orosz energetikai infrastruktúrával szembeni támadásokkal, mert hatással van a kőolaj és az olajtermékek globális árára. Ez picit a felelősségnek az elkenése, mert azért tegyük hozzá, hogy legalább annyira hatással van a növekvő árakra az Egyesült Államok Iránnal szembeni háborúja, mint ugye Ukrajna Oroszország elleni csapásai, tehát nyilván ezek mind szerepet játszanak. Tehát Donald Trumpnak volt egy ilyen kijelentése, majd pedig ugye bejelentette, hogy tűzszünet lesz a felek között, ami a légi csapásokat illeti, vagy ilyen teljesen tiszta, hogy generálisan a légi csapásokat érti ez alatt, vagy csak az energetikai infrastruktúrával szembeni csapásokra nem kerül sor. Tehát nagyon sok a kérdés, még egyelőre nem tudjuk, hogy lesz ebből bármi. Valamiért Zelenszky azt mondta, hogy egyébként ők konzultáltak az amerikaiakkal, és nyitottak rá, és szeretnék, hogy ez megvalósuljon, az oroszok részéről viszont nem érkezett ilyen megvalósítás. Tehát ha valamit össze kellene kötni és értékelni, már összekötni a pontokat és a különböző logikai meneteket, akkor valószínűleg már hetek óta vannak tárgyalások a bizonyos légiszünetről, vagy csak korlátozott légi támadásokban jelentkezett szünetről, de nem biztos, hogy ezek a tárgyalások konklúzióra jutottak el, tehát el tudom képzelni, hogy Donald Trump egy folyamatában lévő tárgyalásokat jelentett be, vagy azoknak az eredményét jelentett be, tehát lehet, hogy kicsit korai az öröm, és nem feltétlenül lesz ebből eredmény, de aztán várjunk és lássuk meg, hogy mi lesz ennek a vége.
2: Diplomáciailag mekkora kárt okozhat, hogyha egy közvetítő úgy jelent be megállapodást, hogy annak a részleteit tulajdonképpen a hadviselő felek még el sem fogadták?
3: Hát ez kétféleképpen sülhet el. Elsülhet úgy is, hogy Donald Trump élve, tehát úgy nem csak egy közvetítő, nem csak egy, hogy mondja, más súlya lenne egy ilyen bejelentésnek, hogyha nem tudom, Szaúd-Arábia vagy Törökország tenné ezt, és mondaná, hogy itt a kétoldalú közvetítés eredményeképpen megszületett a tűzszünet, és valójában nem. Tehát nyilván ennek más súlya van, és más, hogyha ezt a világ vezető hatalma jelenti be, és annak a vezetője Donald Trump jelenti be. Tehát lehet egy olyan hatása is, hogy a felek nyomást éreznek, és alkalmazkodnak ehhez, és a folyamatban lévő tárgyalások ilyen konklúzióra jutnak, és ténylegesen elindul valami. Ez is lehetséges, és az is lehetséges, hát ennek az ellenkezője is igaz, hogy a folyamatban lévő tárgyalások során, amikor nincs leegyeztetve minden részlet, például, hogy akkor most, ha csak korlátozott tűzszünetről van szó, és a felek egymással szembeni kritikus infrastruktúra infrastruktúrát és energetikai infrastruktúrát nem fogják támadni, akkor ki fogja ezt ellenőrizni? Ki fogja azt mondani, hogy az a támadás az valóban nem arra irányult, amire, vagy csak egy véletlen találat érte, vagy ehhez hasonló. Tehát itt azért nagyon sok kérdés nyitott, és nem olyan könnyű számon tartani és ellenőrizni. Tehát hogyha nincsenek ezek a részletek ténylegesen, véglegesen leegyeztetve, akkor ennek lehet egy olyan hatása is, hogy azt mondják a felek, mondjuk az oroszok, hogy hú, hát nekünk ez így nem kell. Hogyha ilyen nyomás van, és ennyire olyan megállapodást akarnak rátolni, egy olyan tűzszünetet akarnak ránk tolni, amelynek még nincsenek meg a részletei, akkor mi ebből nem kérünk, köszönjük.
2: Ronthatja ez az egész az Egyesült Államok közvetítői hitelességét?
3: Hát ez is egy jó kérdés, amire valószínűleg a következő időszakban fogunk választ kapni, de hát ha nincs az Egyesült Államok, nincs az Egyesült Államok közvetítése, akkor mi van? Tehát éveken keresztül nem volt semmilyen közvetítés a háborúzó felek között, és nem jöttek olyan közvetítők, akik megfelelő súlyt, megfelelő erőt tudtak volna képviselni. Tehát mégiscsak az Egyesült Államoknak van olyan ereje, szerepe, globális hatalma, amivel ezt a közvetítői pozíciót tudja képviselni. Ha nincs az Egyesült Államok, akkor nagyon kevés olyan globális szereplő van, amely hasonló pozícióban rendelkezhet. Kína vagy India esetleg lehet egy ilyen szereplő, csak úgy tűnik, hogy sokkal kevésbé akarnak nyomást gyakorolni elsősorban Oroszországra a háború lezárása érdekében. Tehát lehet, hogy egy ilyen diplomáciai lépés, ami valósul el, az nem segíti az Egyesült Államok hitelességét, viszont attól még nem lesz hirtelen egy másik szereplő, amely hasonló pozícióval rendelkezhet. Tehát akkor is az Egyesült Államoktól fogjuk várni a konfliktus közvetítését és megoldását.
2: Összességében most a béketörekvések gyanánt hol járunk most már csak a tekintetben, hogy már jó néhány éve, 5. évében van most az orosz-ukrán konfliktus. E tekintetben van már valamilyen remény arra, hogy béke legyen?
3: Remény mindig van. A probléma azzal van, hogy vannak bizonyos időablakok, amikor több esély van a békére, és vannak időszakok, amikor sokkal kevesebb. Most pont egy olyan időszakban vagyunk, a téli időszak kezdete előtt, amikor sokkal kevesebb esély van a békére, mert Oroszország azt gondolja, hogy ezt az előttünk álló időszakot arra használhatja fel, hogy még nagyobb károkat okozon Ukrajnának, még nagyobb nyomás alá helyezze Ukrajnát, és valószínűleg ettől a lehetőségtől ők nem fognak eltekinteni. Tehát az oroszok most nem érdekeltek a tárgyalásokban. Hagyományosan a tavaszi időszak sokkal inkább alkalmas tárgyalásokra és eredményekre. Hogy hol állunk most a tárgyalásokban, talán ott állunk, mint egy évvel ezelőtt, amikor a tárgyalások érdemi része elindult. Ugye Donald Trump úgy indította a tárgyalásokat 2025. március-áprilisában, aztán sokáig ilyen finom puhatolózások és vörös vonalaknak a feltérképezés zajlott az amerikai oldalon, majd 2025. őszén kezdtünk beszélni az esetleges megállapodás, az esetleges béke tartalmi elemeiről. Most megint van egy kísérlet a tárgyalások újraindítására, és valószínűleg felveszik majd a felek a fonalat ott, ahol 2025 őszén tartottunk. És akkor megint folytatódnak hónapokon keresztül a tárgyalások, és talán van remény arra, hogy 2027 elejére, tavaszára ebből megint lehet valami. Vagy nem lesz semmi, de az esély megvan, gyors áttörése békére nem lehet számítani, pont azért, amit említettem, hogy ez az időszak most nem kedvez a békének, de hát tárgyalni kell, és a tárgyalások következtében hát ha lesz eredménye jövő év elején.

Az elmúlt percekben Anton Bendarzsevszkit hallották, az Economos Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját. Zenével megyünk tovább, aztán egy érdekességgel folytatjuk. 7 órakor a legfrissebb hírekkel, 7 óra után pedig már itt lesz velünk a külgazdasági szakújságíró kollégánk Martin Kovács Miklós a vonalban. A témánk pedig továbbra is Amerika, de már Donald Trump belföldi lépéseiről is szó lesz.

0: reggeli monitor.
1: A tervezetnél kétszer tovább üzemelhet a Nancy Grace Roman-űr távcső, jelentette be a NASA. Az eszközt egy 5 évig tartó elsődleges küldetés, valamint egy szintén 5 éves meghosszabbított misszió teljesítésére tervezték. A precíz felbocsátásának és pályakorrekciós manőverének köszönhetően becslések szerint legalább 22 évig működőképes lehet. A ráadás élettartam annak köszönhető, hogy az űrtávcsőnek várhatóan jóval több üzemanyag áll majd rendelkezésére, mint azt eredetileg gondolták. Ennek oka, hogy a Roman ösztömege végül csak nem 2 tonnával kevesebb lett a tervezetnél. A könnyebb űrtávcső a vártnál kevesebb üzemanyaggal tudta elvégezni az első pályakorrekciós manővereket, ezzel további hosszú évekre elegendő üzemanyagot spóroltak meg. A NASA szerint az űrobszervatórium első fotóit majd 2027 elején oszthatják meg a világgal. Az űrtávcső mindemellett segíthet megérteni a rejtélyes sötét energiát, kideríthet, miből áll a sötét anyag, és rengeteg új bolygót is felfedezhet.
0: Ez a reggeli monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban tart a baleseti helyszínen és a Kerepesi úton befelé a Szent Mihály útnál egy sáv járható torlódásra kell készülni. A Kerepesi út kifelé vezető oldaláról nem lehet balra a Szent Mihály útra kanyarodni. Lelassult a haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, az M5-ös autópályán a Határúttól, illetve a Rákóczi úton a Baross tértől. Lassú a haladás a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északirányban, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt. A hatodik kerületben a Podmanicki utcában a Dózsa-György út felé a Terész körút után csatornát javítanak, ezért korlátozásra kell számítani. Pesterzsébeten a Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál tart a gázvezeték javítása, a forgalom egy sávban váltakozva haladhat. Soroksáron a Köves úton a Mesdje utca és az Új Telep út között egy rövid szakaszon lezárják mától a félútpályát, mert vízvezeték építése kezdődik. A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sáv aszfaltozás miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 7 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk a legfrissebb információkat, kiemelten a magyar külügyekkel a hírszerkesztőnk Somodi Evelin.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Szeptember 24-én a Vatikánba utazik Magyar Péter miniszterelnök, akit magánaudiencián fogad 14. Leó pápa.
3: A kormányfő közlése szerint ezt követően Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével is tárgyal. Magyar Péter vatikáni látogatásának előkészítéséről már júniusban egyeztetett Erdő Péter bíborossal, Esztergom budapesti érsekkel.
2: Magyar Péter miniszterelnök fogadta a négy történelmi egyház vezetőit, akiket az ország helyzetéről tájékoztatott, és együttműködésüket kérte az ország előtt álló feladatok megoldásában.
3: A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium közlése szerint a kormány célja az állam és a vallási közösségek közötti átlátható együttműködés kialakítása, valamint az egyházak oktatási, kulturális, karitatív és szociális tevékenységének további biztosítása. A találkozón a katolikus, református, evangélikus és zsidó közösségek vezetői vettek részt.
2: Ismét bejegyzett egyház lett a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség. Az erre vonatkozó bírósági ítélet szeptember 7-ével jogerőre emelkedett. A közösség már 2022-ben megkapta a bejegyzett egyházi státuszt, de a végzés ellen az ügyészség felülvizsgálati eljárást indított.
3: 2024. decemberében a kúria határon kívül helyezte a fővárosi törvényszék és a fővárosi ítélőtábla határozatait, és a MET újra nyilvántartásba vett egyházi státuszba került. Tavaly októberben újra kérelmezték a bejegyzett egyházi státuszt, de a fővárosi törvényszék majd a fővárosi ítélőtábla ezt elutasította. Hosszadalmas jogi küzdelem után 2026. júliusában született meg a pozitív elsőfokú döntés, és mivel az ügyészség nem nyújtott be fellebbezést, a végzés szeptember 7-én jogerőre emelkedett. A bejegyzett egyházak a többieknél nagyobb állami támogatásra jogosultak.
2: Újabb feljelentést tett a külügyminisztérium a tárcánál zajló átvilágítás eredményeként.
3: 2022-től a Szijjártó Péter vezette minisztérium egyre gyakrabban bérelt magárepülőgéppel vagy honvédségi különgéppel bonyolították a miniszteri delegációk külföldi útjait, miközben korábban sok esetben menetrend szerinti járatokkal utaztak. A feltárt adatok alapján a minisztérium szerint felmerülhet a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja. Orbán Anita külügyminisztert hallják.
4: Az átvizsgált utazási adatok és a géppérlésekkel kapcsolatban megtalált dokumentumok alapján ezek az utak a 2022 és 2026 közötti időszakban átlagosan 5,6-szer, nagyon konzervatív becslésünk szerint 4 milliárd forinttal kerültek többe, mintha a delegációk menetrend szerinti biznisz osztályú járattal utaztak volna. Ez a szám ráadásul még a honvédségi gépek költségét nem is tartalmazza. A valóság tehát ennél is rosszabb. Volt olyan út, amikor néhány száz kilométerre Pozsonyba, Bécsbe, Belgrádba béreltek külön gépet, oda, ahová autóval vagy vonattal néhány óra alatt el lehet jutni.
2: Nem elég a bérlakások számát növelni, hosszú távon fenntartható bérlakásrendszert kell kialakítani Magyarországon, állapította meg a GKIP a készülő Vekerle Sándor lakásépítési program kapcsán.
3: Magyarországon az önkormányzati bérlakások száma az 1990-es csaknem 800 ezerről 2025-re 108 ezerre csökkent, ami a teljes lakásállomány mindössze 2,4%-a. A GKI szerint a nyugat-európai példák azt mutatják, hogy a kiszámítható és megfizethető bérlakás piac mögött hosszú távon működő önkormányzati non-profit és finanszírozási rendszer áll. A kutatóintézet szerint a Vekerle Sándor lakásépítési program alternatívát teremthet a saját lakás megszerzése mellett, de ehhez a piaci és a szociális bérlakások eltérő szerepét is figyelembe vevő tartós intézményi rendszerre van szükség.
2: Súlyos fennakadásokkal küzd a Dunai szállodahajózás a tartósan alacsony vízállás miatt.
3: Budapest ráadásul utasváltó állomás a luxus hajók számára, ezért a vízi járművek megfordítása gondot okoz a Magyar Beutaztatók Szövetségének alelnöke szerint. Lassú Lilla hozzátette, egyetlen intenzív esőzés sem oldaná meg a problémát, így a hazai turizmus bevétel kiesése már most jelentős.
5: Mivel Budapest egy fordulópont, tehát egy utasváltó állomás, ami hajó ide lejön, annak vissza is kell ugyanazon a nehéz, alacsony gázlós szakaszon menni, és gyakorlatilag az történik, hogy nem engedik, nem merik leengedni a hajókat, mert hogy ez a hullám, ez egy-két nap alatt elmegy, és lehet, hogy mire visszafele menne a hajó, addigra meg már nincsen víz, és az meg ugye a legnagyobb hiba faktor, hogyha beragad itt egy hajó.
2: Oroszország továbbra sem hagy fel az ukrán energetikai létesítmények elleni támadásokkal, így az ukrán erők is folytatják csapásaikat azokra a vállalatokra, amelyek Moszkva hadipari komplexumát látják el. Ezt Volodymyr Zelenszkij ukrán államfő hangsúlyozta a Facebookon.
3: Donald Trump amerikai elnök azt állította két napja, hogy Ukrajna és Oroszország megállapodott abban, hogy nem mérnek csapásokat egymás energetikai létesítményeire. Zelenszkij erre reagálva kijelentette, készek leállítani a támadásokat, ha Oroszország is megteszi ugyanezt.
2: Donald Trump orosz-ukrán tűzszünettel kapcsolatos bejelentése egyelőre tehát több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol.
3: Az Economus gazdaságkutató alapítvány igazgatója szerint nem világos, hogy az amerikai elnök már elfogadott megállapodást jelentette be, vagy még zajló tárgyalási folyamat eredményét előlegezte meg. Gyors béke áttörésre ugyanakkor szerintem nem érdemes számítani, mert a tél előtti időszak inkább Oroszországnak kedvezhet a katonai nyomás fokozására. Bendarzsevszkij Antont hallják.
6: Most megint van egy kísérlet a tárgyalások újraindítására, és valószínűleg felveszik majd a felek a fonalat ott, ahol 2025 őszén tartottunk. És akkor megint folytatódnak hónapokon keresztül a tárgyalások, és talán van remény arra, hogy 2027 elejére, tavaszára ebből megint lehet valami. Vagy nem lesz semmi, de az esély megvan, gyors áttörése békére nem lehet számítani, pont azért, hogy ez az időszak most nem kedvez a békének, de hát tárgyalni kell, és a tárgyalások következtében hát ha lesz eredménye jövő év elején.
2: Fehér Oroszország egyre inkább külföldön is terrorizálja állampolgárait, arra kényszeríti őket, hogy hazájukban újítsák meg lejárt útlevelüket, ahol sokakat letartóztatás fenyeget.
3: Egyebek mellett ezt állapította meg az ENSZ független szakértőinek egy csoportja. A genfi székhelyű emberi jogi tanács 2024-ben nevezett ki egy háromfős szakértői testületet, amely most ismertette fehér orosz helyzetről szóló jelentését. A dokumentum börtönből szabadult emberekkel, valamint emberi jogi szervezetekkel készített interjúkon alapul.
2: Több millió dollár befagyasztott fehér orosz vagyon visszaszolgáltatására kapott ígéretet az Egyesült Államoktól Alekszandr Lukasenka.
3: A fehér orosz elnök John Kollal Donald Trump amerikai elnök fehér oroszországi külön megbízottjával tárgyalta a Minszk ellen még hatályban lévő amerikai szankciók feloldásáról. Trump második hivatali idejének kezdete óta Lukasenka politikai fogolynak minősített személyek százait engedte szabadon amerikai közvetítéssel született egyességek keretében.
2: Három olajmezőn is felfüggesztették a kitermelést Líbiában, a Reuters információi szerint.
3: A lépésre azután került sor, hogy a kőolajipari létesítmények őrsége elzárta az egyik fő nyersolajvezetéket. A líbiai olajtermelést a korábbi diktátor Kadhafi ezredes elleni 2011-es felkelés óta rendszeresen megbénítják a politikai és technikai okokból fakadó leállások.
2: Enyhe mérséklődés van a kőolaj árában, de ez még mindig csak pár órán belüli árcsökkenést jelent. $108.01 ugyanis a Brent, az amerikai könnyűolaj pedig $104.64 jár. Történelmi jelentőségi, hogy Skócia, Wales és Észak-Írország egyszerre nacionalista vezetés alá került, így véli a Corvinus Egyetem docense.
3: A szakértő szerint ugyanakkor nem lehet kijelenteni, hogy az Egyesült Királyság felbomlása küszöbön állna. Gálik Zoltánt hallják.
7: Ezek a politikai erők most egyszerre fogalmazták meg az önrendelkezésnek az igényét. Mi az Egyesült Királyság az nem egy klasszikus nemzetállam, hanem több nemzet történelmi uniója, és hát ezért ugye ennek a fennmaradása az nem csak jogi, hanem politikai legitimációs kérdés is, és nagyon fontos, hogy a túlélés az akkor lehetséges csak, hogyha az évszázadokhoz hasonlóan mindenki politikailag egységesnek értelmezi az Egyesült Királyságot. Ugye ebből a szempontból most egy törésnek vagyunk a tanúi, hiszen voltak eddig is politikai függetlenségi törekvések. Skóciában népszavazás is volt, ugye a kiválásról, ami nem volt sikeres, de ilyen, hogy egyszerre fogalmazzák meg ezek az országok, hogy valamilyen külön utat keresnek majd, erre még nem volt példa.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1,2%-os emelkedéssel történelmi csúcson 153.518 ponton zárt.
3: A részvénypiac forgalma csaknem 24 milliárd forint volt, a MOL 3,6%-kal csökkent 5170 forintra, az OTP 1,1%-kal erősödni tudott, így 46.940 forintot ért, a Magyar Telekom 9%-kal 2576 forintra nőtt, a Richter 8%-kal 12.660 forintra emelkedett.
2: Csökkenéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
3: A londoni FTSE 4/10, a frankfurti DAX 1%-kal került lejjebb, a párizsi CAC 3%-kal gyengült, Milánó 2/10, Madrid 1%-kal csökkent.
2: Gyengüléssel zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
3: A Dow Jones 6%-kal, az S&P 500 0,5%-kal lett kevesebb, a technológiai Nasdaq 8%-kal esett vissza.
2: Jelenleg 365 forint 40 filléren az euró, a dollár 316,60, a svájci frank 386,70, az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1544. Ázsiában a japán tőzsde most éppen 2% körüli pluszban jár, Hongkong ugyanakkor lefelé megy nagyjából 1%-kal, Shanghai 6%-os pluszban, India 4%-del, Dél-Korea 8%-del, Szingapur 2%-kal megy felfelé.
0: Időjárás jelentés.
3: Általában napos, felhőmentes idő várható, csupán északnyugaton, északon időszakosan kevés fátyol felhő, illetve keleten, észak-keleten gomoly felhők lehetnek az égen. Csapadék nem lesz. A délies szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, a csúcshőmérséklet jellemzően 25 és 28 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
2: A Liverpool a legjobb 16 közé jutott az angol labdarúgó Liga kupában, mivel a harmadik forduló tegnapi játéknapján hazai környezetben Szoboszlai Dominik bomba góljának is köszönhetően 3-1-re legyőzte a szintén élvonalbeli Tottenham Hotspur gárdáját. A liverpooliak a magyar válogatott légiósai közül a védő Kekkez Milos kezdőként végigjátszotta a találkozót, ő sárgalapot kapott, míg Szoboszlai Dominik csereként a 62. percben lépett pályára. Szintén ott van a 16 között a bajnoki címvédő Arsenal, amely az ugyancsak Premier League-ben szereplő Ipswich Town vendégeként nyert 4-2-re. Ma további 4 mérkőzést rendeznek az angol Liga kupában, valamint a csütörtöki zárónapra még egy találkozó maradt.
8: A Real Madrid 2 gólos előnyt adott le a második félidőben, de a 91. percben szerzett találattal mégis nyert 3-2-re Elcsében a spanyol labdarúgó bajnokság hétközi 6. fordulójában. Udvardi Panna a páros versenyt követően egyesben is búcsúzott a mexikói Guadalajara-ban zajló 1,2 millió dollár özdíjazású kemény pályás női tenisztornán. Udvardi Panna 6-4-6-4-es vereséget szenvedett a spanyol Cristina Buccától.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: az Amerikai Egyesült Államok, ahol több mint 200 éve működik a képviseleti demokrácia, és ahol soha nem volt királyság vagy császárság. Az ígéret földje, hatalmas autók, végtelen utak, ízletes hamburgerek és cukrozott üdítők. Mustang, kóla, kőolaj. Az új világ legfrissebb hírei Martin Kovács Miklóstól.
1: Meg persze mesterséges intelligencia, mert hogy erről lesz szó, erről is a következő percekben. A vonalban pedig Martin Kovács Miklós, szervusz, jó reggelt!
2: Minden jót mindenkinek!
1: Ahány beszélgetést, vagy éppen nyilatkozatot néz az ember, akár egyébként Magyarországról, de akár technológiai guruktól, az amerikaiaktól, nagyon sokan a mesterséges intelligencia hihetetlen fejlődése mellett azért a veszélyekről is beszélnek, és hát megszokhattuk az amerikai elnöktől, hogy ezt egy kézlegyintéssel megpróbálja elintézni, miszerint ez nincs így, az ennek a veszélyének a kidomborítása az nem úgy van, és hát főleg a kínaiakkal való versengés miatt gondolja ezt, gondolom én, Donald Trump. De visszatérve a technológiai guruk nyilatkozataira, mitől tartanak egyáltalán, mi az, amit veszélyként felvetődik, ha épp felvetődik?
2: Nem csak, hogy felvetődik, hanem valójában most uralja a szakmai fórumokat, üzleti fórumokat, nyilván az üzleti elemzők elképzeléseit is, hiszen a minap ugye éppen az Anthropic vezérigazgatója, Daria Amodei dobta be újra ezt a témát, ami azért időről időre előbukkan. Hogy tudnilik ezek a mostani nagyon gyors fejlődésen átmenő mesterséges intelligencia modellek, ezek adott esetben már képesek a saját fejük után menni, és adott esetben olyan fejleményeket generálni, amelyek kifejezetten veszélyesek, károsak, és ugye itt azért hozzá kell tenni, hogy exponenciális növekedés az, amit az utóbbi időben már tapasztalni lehet, tehát ilyen szempontból a veszély is ebben a mértékben növekszik. Na most nyilván azért árnyalt a helyzet, hiszen az OpenAI-tól Sam Altman is beszállt ebbe az óvaintésbe, politikusok is hozzászóltak, van már olyan jelentős politikus Sanders szenátor, aki ugyan egy idős ember, de nagyon friss gondolkodású, ő már például azt is bevetette, hogy mi lenne, hogyha állami tulajdonban lennének a nagy cégek részvényeinek egy jelentős része, illetve tulajdonának egy jelentős része, hiszen a részvények azok még csak lebegnek a befektetők szeme előtt, hiszen az Anthropic is, meg az OpenAI is tőzsdére készül ebben a periódusban. Tehát végül is ugye ez az AI olyan, nyugodtan mondhatjuk, hogy a legtöbb ember legfeljebb a nagynyelvi modellek alapszintű használásáig jutott el, de hát azért fogalma sincs arról, hogy világmértékben és nagy léptékben mi zajlik, milyen

0: lehetőségek, milyen veszélyek rejlenek minden mögött, akár a katonai területen. És amit említettél, Donald Trump esetében ugye rémhírnek minősítette a veszélyek emlegetését, hát ugyanúgy, mint ahogy a klímaváltozást is alapvetően és folyamatosan rémhírnek minősítette.
1: Sőt, tehát valami olyasmit mondott, hogy ugyanazok mondják, akik a klímaváltozást emlegetik.
0: Igen, az ő számára, aki mondjuk ez az én személyes véleményem, és előre elnézést kérek, de aligha ismeri mélységében az AI körüli dolgokat, azzal együtt, hogy családjának üzleti vállalkozásai nagyon komoly haszonra tesznek szert folyamatosan a kapcsolódó befektetésekből. És azt is mondani kell, hogy mindez persze azért többféle érdekcsoportot is érinthet, tehát akár még a manipulációnak a lehetősége is fennáll, hiszen ennek a most fellángolt vagy újra fellángolt vitának az egyik következménye az, hogy a Philadelphia-i félvezető index, a Semiconductor Index az hirtelen visszazuhant, elkezdtek aggódni a befektetők azért, mert hogy az egész országban ugye valójában összességében akár sok 100 milliárd dollárra tehető tervek, amelyek a mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontok létesítésére fogalmazottak meg. Azok ugye megkérdőjelezhetnek akkor, hogyha ilyen kétségek vannak, azzal együtt, hogy maguk az adatközpontok a különböző általában úgymond amerikai vidéki helyszíneken rendszeres ellenállásba ütköznek, mert az emberek tartanak tőlük. Szóval tehát sokféle érdek lehet az, amely különböző módon befolyásolja a vitákat, de maguknak, a nagy guruknak, a cégek vezetőinek az óvaintése és az igénye arra, hogy az ellenőrzése a fejlesztéseknek az adott esetben iparági, kormányzati részvétellel és civil részvétellel fogalmazódjon meg, az mindenképpen jelen van. Megedzem, ez így expressis verbis jelen van a nagy rivális, ugye Kína esetében is, tehát magát az igénynek fogalmazzák, hogy aztán ez hogyan valósul meg, az nyilván egy következő kérdés, de mindenképpen abban a helyzetben vagyunk, mondjuk te meg én, hogy nem, valószínűleg nem ismerjük igazi nagy mélységében a mesterséges intelligencia körül zajló kutatásokat, de a veszélyt azt érezzük.
1: Megmondom őszintén, én semmilyen mélységében nem ismerem ezeket a kutatásokat, meg véletlenül se mondanám azt magamról, hogy ennek a témának bármilyen mértében a szakértője vagyok, és jelzem, még én beszélek, tehát nem a mesterséges intelligencia. Nagyon röviden, de esetleg próbáljunk meg még arról beszélni, hogy mi a félelem tárgya, mert említetted azt, hogy az amerikai egyik vezető politikus állami tulajdonba vonná, de mondjuk azt nem látom be, hogy ettől mitől lenne biztonságosabb a fejlesztés, hiszen pont az a lényege, hogy nagyon kevesen tudják valószínűleg a világon, hogy mire képes ez a technológia, akár egyébként országokat simán átlépve beavatkozhat, gondolom én, kínai rendszerekbe, de kínai rendszerek beavatkozhatnak amerikai rendszerekbe, és pontosan az a lényege ennek, hogy mivel internetes összekötetés van a világban, ez egy program segítségével, gondolom én, vagy egy önállósodó programmal akár sok mindent megcsinálhat, ami benne van az online térben, és hát az embernek az itt az eszébe, hogy remélhetőleg legalább az energiarendszereink, meg a katonai rendszereink le vannak választva úgy az online-ról, hogy ne történhessenek meg a legrosszabb dolgok, de mi a félelem tárgya, hogy zavart kelt egy-egy túlfejlett mesterséges intelligencia program, vagy önálló döntéseket hoz és kizárja például a programozókat, bárkit a saját irányításából, mitől félnek leginkább? Meg tudták ezt fogalmazni a kutatók?
0: Hát igen, és te is megfogalmaztad nagyjából egészéből, hiszen valóban itt az önállósodás az, ami a legtöbb aggályt megfogalmazza. Erre ugye voltak most a közelmúltban olyan példák is, hogy fejlesztésre szánt modulok, azok bizony elindultak, és nem a számukra meghatározott módon, hanem valójában mindenkit meghökkentő módon kezdtek el barangolni a cyberspace-ben, és feladatokat végrehajtani. És itt ez, azt hiszem, ez a leglényegesebb dolog, hogy ezek a bizonyos ellenőrzések azok azt szolgálnák, hogy még mielőtt ugye kiszabadulhatnának a fejlesztői térből ezek az új modellek, ezek az új modulok, azelőtt olyan mértékben ellenőriznék a működésüknek a biztonságát, ami aztán később már tényleg kontrollálhatóvá tenné az egész folyamatot, de azért tegyük hozzá, hogy itt rettenetesen magas szintű kontrollra van szükség, hiszen pont a lényege mindennek adott esetben, hogy hát ezek az öntanuló rendszerek, ezek, ha úgy tetszik, maguk is ki tudnak találni olyan megoldásokat, amelyekkel átverhetik adott esetben még az ellenőrzőket is. Szóval hát a helyzet az ehhez szólva bonyolult, nehezen átlátható, de a téma az nagyon forró, ha szabad azt mondani.
1: Csak így záróként, nagyjából 23 évvel ezelőtt készült a Terminátornak a harmadik része, és ott nem is a gépek gyilkolása a lényeg, amit idéznék, hanem van egy ilyen része a filmnek, hogy megkérdezik az egyébként mesterséges intelligenciát bekapcsolni készülő katonai vezetőt, hogy de akkor ön irányítja majd így a mesterséges intelligenciát. Hát nem tudom, bekapcsolom, de hát ön irányítja, akkor kapcsolja be. De hát aztán még kiderül, hogy nem ő irányítja. Tehát pont ez ennek a gondolatmenetnek a rákfenéje, hogy akkor valóban lehet-e egy ilyen rendszert irányítani. Hát reméljük, hogy nem derül ki, hogy nem lehet. Mindenesetre Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságíróval beszélgetünk. Miklós, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
0: Minden jót mindenkinek!
2: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.
3: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
5: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
6: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
5: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Vágány utcánál a középső sávban, lépésben halad a forgalom a Váci úttól. Nem működnek a jelzőlámpák a Kerepesi út Szent Mihály út csomópontban egy korábban történt baleset miatt, itt vezessenek fokozott figyelemmel, minden irányból lelassult a haladás. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, a Rákóczi úton a Barostértől, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Budaörsi úton, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, illetve a Szél-Kálmán tér környékén. Akadozik az előrejutás a Budai alsó rakparton a Petőfi-tól északra és a Margit hídtól délre, illetve a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Az Alkotás utcában befelé a Bakcsomópont után lezárták a buszsávot, mert vízvezeték javítása kezdődött. A Hegyalja útról kifelé nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. A 7. kerületben a Verseny utcát egyirányosították gázvezeték javítása miatt a Dózsa-György útnál, ezért a Dózsa-György úton nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelt útvonalon közlekedik, a keleti pályaudvar felé nem érinti a Verseny utca megállót. Schilling Zsolt, BKK Info.
2: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Egy perc elmúlt 7:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, mondjuk az elmúlt órák legfrissebb információit, kiemelten a Közel-Kelettel, a hírszerkesztő Somodi Evelin.
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Mekka felé tartó harci drónt fogott el és semmisített meg a szaúd-arábiai légvédelem, között a szaúdi vezetésű koalíció, amely szerint a pilóta nélküli repülőgépet a jemeni huszik indították.
8: A koalíció szerint a drónt Mekkától délre a Szentváros tiltott légterében semmisítették meg. A huszik tagadták, hogy támadást hajtottak volna végre, az iszlám együttműködés szervezete ugyanakkor elítélte az incidenst. Az Egyesült Államok a térség biztonsági helyzetére hivatkozva azt tanácsolta állampolgárainak, ne utazzanak Szaúd-Arábiába.
1: Donald Trump orosz-ukrán tűzszünettel kapcsolatos bejelentése egyelőre több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol.
8: Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója szerint nem világos, hogy az amerikai elnök már elfogadott megállapodást jelentette be, vagy egy még zajló tárgyalási folyamat eredményét előlegezte meg. Gyors békeáttörésre ugyanakkor szerinte nem érdemes számítani, mert a tél előtti időszak inkább Oroszországnak kedvezhet a katonai nyomás fokozására. Bendarzsevszki Antont hallják.
9: Most megint van egy kísérlet a tárgyalások újraindítására, és valószínűleg felveszik majd a felek a fonalat ott, ahol 2025 őszén tartottunk. És akkor megint folytatódnak hónapokon keresztül a tárgyalások, és talán van remény arra, hogy 2027 elejére, tavaszára ebből megint lehet valami. Vagy nem lesz semmi, de az esély megvan, gyors áttörésre, békére nem lehet számítani, pont azért, hogy ez az időszak most nem kedvez a békének, de hát tárgyalni kell, és a tárgyalások következtében hát ha lesz eredménye jövő év elején.
1: 108,09 dollár a Brent típusú kőolaj, az amerikai könnyolaj pedig 104,78 dollár jár. Történelmi jelentőségű, hogy Skócia, Wales és Észak-Írország egyszerre nacionalista vezetés alá került, így véli a Corvinus Egyetem docense.
8: A szakértő szerint ugyanakkor nem lehet kijelenteni, hogy az Egyesült Királyság felbomlása küszöbön állna. Gálik Zoltánt hallják.
10: Ezek a politikai erők most egyszerre fogalmazták meg az önrendelkezésnek az igényét. Az Egyesült Királyság az nem egy klasszikus nemzetállam, hanem több nemzet történelmi uniója, és hát ezért ugye ennek a fennmaradása az nem csak jogi, hanem politikai legitimációs kérdés is, és nagyon fontos, hogy a túlélés az akkor lehetséges csak, hogyha az évszázadokhoz hasonlóan mindenki politikailag egységesnek értelmezi az Egyesült Királyságot. Ugye ebből a szempontból most egy törésnek vagyunk a tanúi, hiszen voltak eddig is politikai függetlenségi törekvések. Skóciában népszavazás is volt, ugye a kiválásról, ami nem volt sikeres, de ilyen, hogy egyszerre fogalmazzák meg ezek az országok, hogy valamilyen külön utat keresnek majd, erre még nem volt példa.
1: Nem kívánja megtartani Bettina Orlopot a Commerzbank élén az UniCredit vezérigazgatója.
8: Andrea Orszel azt is ellenzi, hogy a német állam két felügyelő bizottsági helyet is megtartson, és leváltaná a Commerzbank felügyelő bizottságának elnökét is, a Reuters információi szerint. Tegnap Berlinben találkozott Lars Klingbeil német pénzügyminiszterrel, az egyeztetést mindketten konstruktívnak nevezték. A Commerzbank szóvivője ugyanakkor visszautasította a vezetés cseréjére vonatkozó feltételezéseket.
1: Hírek itthonról. Balogh Zoltán volt miniszter elmondása szerint abban a tudatban javasolta a 2016-ban állami kitüntetésre a Bicskei Gyermekotthon később pedofil bűncselekmények miatt elítélt igazgatóját, Vásárhelyi Jánost, hogy szakmailag elismert, helyben támogatott személy, és nincs vele szemben kizáró ok.
8: Balogh Magyar Péter miniszterelnök hétfői felszólalására reagálva közölte, a 9 lépcsős kitüntetési folyamat 7. szintjén döntött a javaslat támogatásáról, és az indítvány szakmai, illetve erkölcsi ellenőrzése nem az ő feladata volt, ugyanakkor elismerte saját javaslattételi felelősségét. Állítása szerint nem tudotta a gyermekotthonban 2011-12-ben végzett korábbi vizsgálatról, és Vásárhelyit személyesen nem ismerte. Hozzátette, amikor a kitüntetés után mintegy egy hónappal jelzést kapott szexuális visszaélések gyanújáról, azonnali vizsgálatot kezdeményezett, amelyet később feljelentés, az igazgató felfüggesztése és büntető eljárás követett.
2: Tőzsde hírek.
1: A hazai értéktőzsde történelmi csúcson zárt 1,2%-os emelkedéssel 153.518 ponton.
8: A részvénypiac forgalma csaknem 24 milliárd forint volt, a MOL majdnem 4%-kal csökkent 5170 forintra. Az OTP 1,1%-kal erősödött 46.940 forintra, a Magyar Telekom 9%-kal nőtt 2576 forintra, a Richter 8%-del 12.660 forintra emelkedett.
1: Csökkenéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
8: A londoni FTSE 4%, a frankfurti DAX 1%-kal került lejjebb, a párizsi CAC-on 3%-kal gyengült. Milánó 2%, Madrid 1%-kal csökkent a nap végére.
1: Gyengüléssel zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
8: A Dow Jones indexe 6%-kal csökkent, az S&P 500 0,5%-kal lett kevesebb, a technológiai Nasdaq 8%-kal esett vissza.
1: Római kori pénzérméket találtak a Dráva folyó mellett. A kaposvári Ripple-Rónai Múzeum régészeti csapata számos értékes tárgyal gazdagította az intézmény gyűjteményét.
8: A kora római korból Vespasianus császár ezüst pénzére, a középső császár korból Antonius Pius császár kiváló állapotban megmaradt denariusára és a feleségét Faustinát ábrázoló bronzpénzre bukkantak. A lelet a 3. századból származó érméi közül jelentős Gallienus pénze, amelynek hátlapján egy glóbuszt és egy hajókormány tartó kentaur látható. A késő római korból Nagy Konstantinus, II. Konstantinus és Valentinianus császárok különböző pénzeit találták meg.
2: Időjárás jelentés.
8: Általában napos, felhőmentes idő várható, csupán északnyugaton, északon időszakosan kevés fátyol felhő, illetve keleten, észak-keleten gomoly felhők lehetnek az égen. Csapadék nem lesz, a délies szél az Észak-Dunántúlon megélénkül. A csúcshőmérséklet jellemzően 25 és 28 fok között alakul, késő estére 12 és 21 fok közé hűl le a levegő.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.
1: Nem annyira nagy zsákba macska, hogy valószínűleg lesz kamatemelés a Fed részéről, és lehet, hogy akár kettő is idén, mert hogy nem úgy alakul az ottani infláció, ami a Fednek a célját elérni, magyarán szigorítani kéne az amerikai monetáris politikán. Mindez úgy egyébként, hogy 5% fölött a 10 éves államkötvények hozam szintje, de mindez az ezzel kapcsolatos várakozás hogyan hat az aranypiacára? Kérdezem Schmidt Kálmánt, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetőjét. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Hát az aranypiacán az elmúlt napokban az eladók kerültek fölénybe, egyértelműen az augusztusi rally után fokozatosan csúszik lefelé az árfolyam szeptember első két hetében, különösen a múlt hét végi amerikai inflációs adatok után gyorsult be az esés. Ebben a pillanatban 4320 dollárt kell fizetni egy uncia aranyért a tőzsdei kereskedésben. Hát technikai értelemben ez a 4300 dollár körüli ártartomány egy fontos támaszszintnek tekinthető, ezen a szinten többször mutatott reakciót az árfolyam, többször volt itt fordulópont az aranyár történetében a múltban, úgyhogy ha ez a támasz szint, ez a támasz zóna elesne, akkor számolni kéne azzal, hogy 4000 dollárig is visszatérhet az árfolyam. Nyilván a legnagyobb probléma az aranypiacán jelenleg a küszöbön álló amerikai kamatemelés a két héttel ezelőtti erős munkaerős piaci adatok után, a vártnál magasabb inflációs adatok a múlt héten, és még az olajár is felszökött újból 100 dollár fölé, tehát ez így együttesen egyértelművé teszi most arra már, hogy a Fed éppen most zajló kamatdöntő ülésén milyen eredmény várható. A piaci szereplők ugyanis mostanra már gyakorlatilag 100%-os valószínűséget tulajdonítanak egy 25 pontos kamatemelésnek. 20 éves csúcson járnak az amerikai állampapírhozamok, a dollár is erős, ez egy olyan kombináció, erős dollár, magas nominális és reálhozamok, valamint szigorúbb monetáris politika, ami rövid távon szinte tankönyvszerűen padlóra küldi a kamatot nem fizető aranyat. A következő napok irányát az aranypiacán, tehát szinte biztosan a Fed imént említett kamatdöntőülése és a Fed elnök kommunikációja határozhatja meg, mert tehát maga a 25 bázispontos kamatemelés már nagyrészt azt gondolom, hogy beépült az árba, ezért nem is annyira a kamatdöntés maga, hanem inkább az lesz a meghatározó, hogy mit mond Kevin Barsh, a Fed elnöke a kamatdöntést követő sajtótájékoztatón a további kilátásokról és a monetáris politikát illetően. Ha nyitva hagyja az ajtót egy újabb szigorítás előtt, akkor a dollár és a kötvényhozamok tovább erősödhetnek, ha viszont óvatosabb hangot üt meg, akkor az elmúlt napok lejtmenete után gyors visszapattanás is következhet.
1: Még a részvénypiacoknak is problémája állítólag, hogy nagyon-nagyon sok forrás megy a mesterséges intelligencia fejlesztésére, már pedig ezek a cégek rengeteg hitelt vesznek fel, vagy banki hitelformájában, vagy kötvénykibocsátás révén, sőt most már a tőzsdére is készülnek egyes nagyvállalatok. Ez vajon szintén érintheti az aranypiacát? Tehát arra gondolok, hogy nincs annyi pénz befektetési szándék, mint korábban? Hiába van háború, geopolitikai feszültség?
2: Én ezt nem hiszem. Én azt gondolom, hogy pénzbőség van, és a befektetők folyamatosan keresik a legjobb hozamot kínáló, aktuálisan legjobb hozamot kínáló befektetési eszközöket. Úgyhogy én nem hiszem, hogy egy eszközkategória szívná el tehát speciál a mesterséges intelligenciával kapcsolatos befektetések szívnák el a tőkét az aranypiacáról. Az aranynak a legfőbb ellensége jelenleg magas kamatok. Az arany befektetők a biztonságot keresik, és a biztonságos eszközök közötti nagy verseny az arany és a kötvények között van. Ha a kötvények jól fialnak, akkor a pénz odavándorol az aranypiacáról.
1: Ha már vándorlás, a Holland Nemzeti Bank az Egyesült Államokból, sőt Kanadából is átvitette az aranyat méghozzá Londonba, és itt hát nem egy-két rúdról van szó, hanem 27 tonnáról. Vajon miért dönthetett így egyébként a holland jegybank, és miért értékesíthettek rettenetesen nagy mennyiséget New Yorkban? Mitől tartanak a hollandok?
2: Igen, tehát a holland jegybank a nyár folyamán átszállított egy jelentős készletet észak-amerikai helyszínekről Európába, átcsoportosított. A hollandoknak 600 tonna aranytartalékuk van, és eddig ennek a felét Észak-Amerikában, New Yorkban és Kanadában tárolták. Egy harmadát tárolták Hollandiában, és egy kisebb mennyiséget, a maradékot tartották Londonban, és most ezzel az átcsoportosítással Londonba a londoni helyszínnek a szerepe felértékelődött, így most Hollandiában, Londonban és az említett észak-amerikai helyszíneken van aranyuk, nagyjából egyharmad arányban. A különlegessége a műveletnek az volt, hogy nem áthajózták az aranyat az Atlanti óceánon, hanem értékesítették az aranyrudakat New Yorkban, majd aztán azonos mennyiséget vásároltak Londonban. Hát a holland jegybank közleménye szerint az egész átrendezésnek a célja a válságállóság növelése volt, és az arany gyorsabb mozgathatósága szükség esetén. London ugyanis a fizikai aranykereskedelem legfontosabb globális központja, így az ott tárolt készletek gyorsan értékesíthetők, vagy más bankközi ügyletekben is felhasználhatók. Tehát ez a lépés egy szélesebb jegybanki trendbe illeszkedik. A Magyar Nemzeti Bank is csinált hasonlót évekkel ezelőtt, hogy hazaszállított speciálpont Londonból valamennyi aranyat, valamennyit egyébként tart is a Magyar Nemzeti Bank továbbra is Londonban, nagyjából a 15%-át a magyar aranytartaléknak hasonló megfontolásból. Hát a Bank of England értéktára Londonban az egyik legnépszerűbb külföldi trezor a jegybanki aranytartalékok tárolására, és a cél egyértelműen a diverzifikáció itt is. Hát ebben az esetben a földrajzi diverzifikáció, ne legyen egy országnak a teljes aranykészlete kizárólag egy joghatóság alatt.
1: Tényleg furcsa egyébként, akkor a New Yorkban, illetve Ottawában semennyi holland arany nem maradt?
2: De maradt, a tartalékoknak az egyharmada maradt New Yorkban, illetve most nem tudom pontosan, talán Ottawában, Kanadában, mindenesetre egy kanadai helyszínen van még valamennyi aranykészletük.
1: Nagy különbség van egyébként egy New Yorki, ottawai vagy éppen londoni tárolási költség között? Említett, hogy a fizikai tárolás nagymestere London. Azt gondolná az ember, hogy akkor valami miatt itt a tárolási költségek is magasabbak, de lehet, hogy tévedek.
2: Hát a tárolási költségekről nekem nincsen információm, de ezért én azt hiszem, hogy ez nagyjából hasonló lehet mindenhol. Nem gondolnám, hogy ebben nagy különbség van.
1: Mitől egyébként ez észszerűsítése a dolgoknak? Tehát, hogyha tényleg valami nagyon durva dolog történik, amiatt dönthettek így a hollandok, vagy mennyire megszokott ez, hogy nagyon-nagyon különböző helyeken tárolják a nagy jegybankok az aranykészletüket?
2: Hát nagyon-nagyon különböző helyek azért nincsenek, mert itt leginkább Londonról beszélhetünk, illetve a Fednek a New Yorki értéktáráról, tehát ez a két klasszikus helyszín, ahol szokás tárolni. Az utóbbi években feljött egyébként tárolási helyszínként még Szingapúr, meg Dubaj, de hát az elsősorban az ázsiai és közel-keleti régióban izgalmas helyszín, a nyugati világból senki nem szállítja az aranyát se Dubajba, se Szingapúrba, még a magánbefektetők élnek ezzel a lehetőséggel, de hát ott is inkább az ázsiai befektetők, és a nagyobb befektetők, akiknek nyilván nem az, akinek van pár száz gramm arany készlete, hanem akik azért több kilót tárolnak, vagy tartanak, és ők élnek még ezzel a lehetőséggel, illetve hát Svájc még egy klasszikus helyszín, amit lehet említeni. Ezek olyan megbízható földrajzi régiók, sokáig kimaradtak a háborúkból, gazdaságilag, jogilag, biztonságos, pénzügyileg biztonságos helyszínnek tűnnek, és ahol létezik egyfajta aranykereskedelem, valamiféle tőzsde, ahol könnyen értékesíthető az arany, hogyha gyorsan szükség van a mozgósítására a készletnek. Hát ezt emelte ki a holland jegybank is a közleményében, pont ezt a szót, hogy mozgósíthatóság szükség esetén ez a fő érv, ami miatt ők Londont választották New York helyett.
1: Schmidt Kelment, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezető igazgatóját hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát ennek, viszont hallásra.
2: Köszönöm én is, viszont hallásra.
0: Néhány perc az aranypiacról, az aranypiac Kft.

0: Reggeli Monitor.
1: Ma indul az Európai Mobilitási Hét Budapesten. Bringás reggeli, szimulátorok, nosztalgia járművek, interaktív programok is várják az idei mobilitási hétre látogatókat. Az eseménysorozatot szeptember 16 és 22 között tartják. A BKK és a Fővárosi Önkormányzat által szervezett rendezvény idei mottója a mobilitás mindenkié. A középpontban a generációk közötti méltányosság áll. A programsorozat csúcspontja szeptember 19-én és 20-án az autómentes hétvége, amikor a Szabadsághíd, a Fővámtér, a Vámház körül, a Pesti alsó rakpart és idén először a Műegyetem rakpart területe is az aktív mobilitási és a gyalogosoké lesz. A családos látogatók számára az autómentes hétvége különösen sok érdekességet tartogat. A Fővám téren a játszóházzal alakított játszóbusz várja a gyerekeket, a MÁV csoport gyereksarkában pedig a színezés és az arcfestés szerepel programokban.
0: Ez a Reggeli Monitor 94.2 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea.
2: A Reggeli Monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
4: Tudtad, hogy a 11. kerületi Metrodom River nem csupán egy lakópark, hanem valódi közösségi tér a családok számára? Wellness központ, autómentes tágas belső park, játszótér, baba-mama szoba, bölcsöde és önkormányzati óvoda biztosítja a gondtalan prémium életérzést. Válaszd ki új családi otthonod, akár a 4. ütem hamarosan költözhető lakásai közül. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Duna partján. További információ metrodom.hu.
5: Repülőszőnyeg, kézi, gyapjú, szőttes. Választékunk határtalan, melyben a vevő a győztes. Szőnyeget venne, vagy eladna? A megoldás a Kabiri Szőnyegház a Krisztina körúton. Keresse választékunkat és akcióinkat online is. www.kabiriszőnyegház.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé, a Vágány utcánál a középső sávban lépésben halad a forgalom a Váci úttól. Nem működnek a jelzőlámpák a Kerepesi út, Szent Mihály út csomópontban egy korábban történt baleset miatt, itt vezessenek fokozott figyelemmel, minden irányból lelassult a haladás. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, a Rákóczi úton a Barostértől, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Budaörsi úton, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, illetve a Szél-Kálmán tér környékén. Akadozik az előrejutás a Budai alsó rakparton a Petőfi-tól északra és a Margit hídtól délre, illetve a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Az Alkotás utcában befelé a Bak csomópont után lezárták a buszsávot, mert vízvezeték javítása kezdődött. A Hegyalja útról kifelé nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. A 7. kerületben a Verseny utcát egyirányosították gázvezeték javítása miatt a Dózsa-György útnál, ezért a Dózsa-György úton nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelt útvonalon közlekedik, a keleti pályaudvar felé nem érinti a Verseny utca megállót. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat!
7: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
8: 8 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Jövünk az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel, kiemelten a mesterséges intelligencia körüli bonyodalmakkal, vitákkal, illetve nyilatkozatokkal. A hírszerkesztő Somodi Evelin.
7: Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: A mesterség és intelligencia fejlesztése nem lehet kizárólag a nagyhatalmak területe, nem válhat a geopolitikai versengés újabb szinterévé, írta a kínai kommunista párt központi lapja.
9: Mint említik, Kína a nyílt forráskódú, széles körben hozzáférhető MI fejlesztést támogatja, és kettős mércével vádolta az Egyesült Államokat a modellek úgynevezett lepárlásának megítélésében. Peking szerint Washington nemzetbiztonsági kérdésé emeli az iparákban elterjedt módszert, hogy korlátozza Kína technológiai fejlődését. Az Egyesült Államok ugyanakkor korábban azzal vádolta Kínát, hogy nagy léptékben szerez szellemi tulajdont amerikai MI fejlesztő laboratóriumokból. A kérdés várhatóan a jövő heti amerikai-kínai tárgyalásokon is napirendre kerül.
8: Mark Zuckerberg szerint a mesterséges intelligencia fejlesztők saját felelőssége és üzleti érdeke, hogy olyan ütemben haladjanak, amely mellett garantálható modelljék biztonsága.
9: A Meta vezérigazgatója példaként említette, hogy cége korábban saját döntésből visszahívta Muse nevű modelljét biztonsági fejlesztések miatt. Zuckerberg álláspontja kissé eltért több vezető MI cég irányvonalától. Az Anthropic vezérigazgatója a fejlesztések összehangolt lassítását sürgette, ami mellett Sam Altman és Elon Musk is kiállt.
8: Mesterséges intelligencia segítségével ismeri fel, majd lézersugárral pusztítja el a gyomnövényeket egy Kínában fejlesztett mezőgazdasági robot.
9: A traktorral vontatott berendezés képes megkülönböztetni a gyomot a termesztett növényektől, így vegyszerek nélkül végezhet gyomírtást anélkül, hogy károsítaná a termést vagy szennyezni a talajt. Az eszközt már több kínai tartományban elkezdték használni.
8: Legalább 3 ember meghalt, miután lezuhant az NBC4 hírtelevízió helikoptere Los Angeles Chatsworth városrészében.
9: Hatóságok egyelőre vizsgálják, pontosan hányan tartózkodtak a fedélzeten. Nem sokkal korábban a közelben egy városi autóbusz és egy terepjáró ütközött össze, abban a balesetben ketten vesztették életüket. A helikopteren tartózkodó televíziós stáb feltehetően erről a balesetről tudósított.
8: Mekka felé tartó harci drónt fogott el és semmisített meg a szaúd-arábiai légvédelem, közölte a szaúdi vezetésű koalíció, amely szerint a pilóta nélküli repülőgépet a jemeni huszik indították.
9: A koalíció szerint a drónt Mekkától délre a Szent Város tiltott légterében semmisítették meg. A huszik tagadták, hogy támadást hajtottak volna végre, az iszlám együttműködés szervezete ugyanakkor elítélte az incidenst. Az Egyesült Államok a térség biztonsági helyzetére hivatkozva azt tanácsolta állampolgárainak, ne utazzanak Szaúd-Arábiába.
8: Hírek itthonról. Balogh Zoltán volt miniszter elmondása szerint abban a tudatban javasolta a 2016-ban állami kitüntetésre a Bicskei Gyermekotthon később pedofil bűncselekmények miatt elítélt vezérigazgatóját, Vásárhelyi Jánost, hogy szakmailag elismert, helyben támogatott személy, és nincs vele szemben kizáró ok.
9: Balogh Magyar Péter miniszterelnök hétfői felszólalására reagálva közölte, a 9 lépcsős kitüntetési folyamat 7. szintjén döntött a javaslat támogatásáról, és az indítvány szakmai, illetve erkölcsi ellenőrzése nem az ő feladata volt, ugyanakkor elismerte saját javaslattételi felelősségét. Állítása szerint nem tudott a gyermekotthonban 2011-12-ben végzett korábbi vizsgálatról, és Vásárhelyit személyesen sem ismerte. Hozzátette, amikor a kitüntetés után mintegy egy hónappal jelzést kapott szexuális visszaélések gyanújáról, azonnali vizsgálatot kezdeményezett, amelyet később feljelentés, az igazgató felfüggesztése és büntető eljárás követett.
8: Szeptember 24-én a Vatikánba utazik Magyar Péter miniszterelnök, akit magán audiencián fogad 14. Leó pápa.
9: A kormányfő közlése szerint ezt követően Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével is tárgyal. Magyar Péter vatikáni látogatásának előkészítéséről már júniusban egyeztetett Erdő Péter bíborossal, Esztergom budapesti érsekkel.
8: Súlyos fennakadásokkal küzd a Dunai szállodahajózás a tartósan alacsony vízállás miatt.
9: Budapest ráadásul utasváltó állomás a luxus hajók számára, ezért a vízijárművek megfordítása gondot okoz a Magyar Beutaztatók Szövetségének alelnöke szerint. Lassú Lilla hozzátette, egyetlen intenzív esőzés sem oldaná meg a problémát, így a hazai turizmus bevétel kiesése már most jelentős.
10: Mivel Budapest egy fordulópont, tehát egy utasváltó állomás, ami hajó ide lejön, annak vissza is kell ugyanazon a nehéz, alacsony gázlós szakaszon menni, és gyakorlatilag az történik, hogy nem engedik, nem merik leengedni a hajókat, mert hogy ez a hullám, ez egy-két nap alatt elmegy, és lehet, hogy mire visszafele menne a hajó, addigra meg már nincsen víz, és az meg ugye a legnagyobb hiba faktor, hogyha beragad itt egy hajó.
8: Lezárult a MOL 500 millió euró értékű 5 éves futamidejű kötvényének árazása.
9: A kötvény éves kamata 4,625%, hozama pedig 4,86% lett. A MOL szerint a turbulens piaci környezet ellenére a vállalat történetének legalacsonyabb kamat felárával tudott megjelenni a nemzetközi kötvénypiacon. A kibocsátáshoz szükséges dokumentáció aláírására várhatóan a szeptember 21-én kezdődő héten kerül sor.
7: Tőzsde hírek.
8: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1,2%-os emelkedéssel történelmi csúcson 153.518 ponton zárt.
9: A részvénypiac forgalma 23,9 milliárd forint volt, a MOL 3,6%-kal 5170 forintra csökkent, az OTP 1,1%-kal 46940 forintra erősödött, a Magyar Telekom 9%-kal nőtt 2576 forintra, a Richter 8%-kal 12660 forintra nőtt.
8: 3,1%-ra ugrott a brit infláció az energiaárak szárnyalása miatt, ezt nemrég közölte a CNBC. A kőolaj $108.28, ami a Brentet illeti, az amerikai könnyolaj pedig $104.84 jár. Csökkenéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
9: A londoni FTSE 4/10, a frankfurti DAX 1/10%-kal került lejjebb, a párizsi Cacaron is csökkent, ott 3/10 volt a mínusz. Milánó 2/10, Madrid 1/10%-kal zárt alacsonyabban.
8: Gyengüléssel zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
9: A Dow Jones indexe 6/10%-kal csökkent, az S&P 500 0,5%-kal lett kevesebb, a technológiai Nasdaq 8/10%-kal esett vissza.
8: Az ázsiai tőzsdei kereskedésben ma inkább felfelé mennek az indexek, a japán tőzsde 4/10%-os pluszban jár, Hongkong 2/10-del, Shanghai 7/10-del, India 0,5%-kal, Dél-Korea 1%-kal megy felfelé, a szingapúri tőzsde stagnál mindössze 0,5 pontos mínuszban. 1,1548 az euró-dollárral szembeni árfolyama, az euróért jelenleg 365 forint 20 félért kell adni, a dollár 316 forint 30, a svájci frank pedig 386 forint 60 filléren jár. Tegnap óta érvényes a csökkentett áfa a tűzifára. 27-ről 5%-ra csökkent az általános forgalmi adója idehaza, közölte Kármán András pénzügyminiszter.
9: A kedvezmény a hagyományos tűzifa valamennyi formájára, így a rönk és hasított fára, a tuskóra és a rőzsére, valamint a préselt tüzelő anyagokra, mint a fa pelletre és a fa briketre is vonatkozik. A kormány szerint az intézkedés több százezer nehéz körülmények között élő háztartás számára teheti elérhetőbbé a téli tüzelőt.
8: Jelentősen átalakult az Alkotmánybíróság összetétele, miután 5 új tagot választottak a 15 fős testületbe.
9: Az ELTE professzor emeritusza szerint ezzel már 6 alkotmánybírót a jelenlegi parlamenti többség választott meg, miközben a korábbi tagok között is vannak konszenzussal megválasztott bírák. Úgy véli, az új jelöltek szakmailag erős jogászok, de problémás, hogy a bíró választás szabályait nem változtatták meg, így továbbra is erős a politikai befolyás látszata. Hak Pétert hallják.
11: Alaptörvény módosítással való eltávolítása azt eredményezte, hogy bárkit el lehet ugyanígy távolítani. Tehát az Alkotmánybíróság fölött is ott lebeg Damoklész kardjaként a legsúlyok, hogy bármikor a parlamenti többség, ha számára nem vonzó vagy nem elfogadható az Alkotmánybíróság tevékenysége, akkor megváltoztatja az Alkotmánybíróság működési feltételeit, vagy akár meg is szüntetheti, és az alkotmánybíráskodást a kúriára bízhatja rá. Tehát elég sokféle jogi lehetőség van arra, hogy korlátozzák az Alkotmánybíróság működését.
8: A Nagyvázsonyi várról bocsát ki emlékérmét a Magyar Nemzeti Bank.
9: A 25 000 forint névértékű ezüst és 5 000 forint névértékű rézötvözetű változatokból várhatóan 5000 darab készül majd.
7: Időjárás jelentés.
9: Általában napos, felhőmentes idő várható, csupán északnyugaton, északon időszakosan kevés fátyol felhő, illetve keleten, északkeleten gomoly felhők lehetnek az égen. Csapadék nem lesz, a délies szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, a csúcshőmérséklet jellemzően 25 és 28 fok között alakul.
7: Sporthírek a 94.2.
8: A Liverpool a legjobb 16 közé jutott az angol labdarúgó Liga kupában, mivel a harmadik forduló tegnapi játéknapján hazai környezetben Szoboszlai Dominik bomba góljának is köszönhetően 3-1-re legyőzte a szintén élvonalbeli Tottenham Hotspur gárdáját. A liverpooliak a magyar válogatott légiósai közül a védő Kerkez Milos kezdőként végigjátszotta a találkozót, ő sárgalapot kapott, míg Szoboszlai Dominik csereként a 62. percben lépett pályára. Szintén ott van a 16 között a bajnoki címvédő Arsenal, amely az ugyancsak Premier League-ben szereplő Ipswich Town vendégeként nyert 4-2-re. Ma további 4 mérkőzést rendeznek az angol Liga kupában, valamint a csütörtöki zárónapra még egy találkozó maradt. A Real Madrid 2 gólos előnyt adott le a második félidőben, de a 91. percben szerzett találattal mégis nyert 3-2-re Elcsében a spanyol labdarúgó bajnokság hétközi 6. fordulójában. Udvardi Panna a páros versenyt követően egyesben is búcsúzott a mexikói Guadalajarában zajló 1,2 millió dollár özdíjazású kemény pályás női tenisztornán. Udvardi Panna 6-4-6-4-es vereséget szenvedett a spanyol Cristina Buccától.
7: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 4:09, jó reggelt kívánok! Jelentősen átalakult az Alkotmánybíróság összetétele, miután 5 új tagot választottak a 15 fős testületbe. Az ELTE professzor emeritusza szerint ezzel már 6 alkotmánybírót a jelenlegi parlamenti többség választott meg, miközben a korábbi tagok között is vannak konszenzussal megválasztott bírák. Úgy véli, az új jelöltek szakmailag erős jogászok, de problémás, hogy a

0: új tagot választottak most a 15 fős alkotmánybíróságban. Mennyire jelentős ez a változás?
1: Ez jelentős változás, különösen annak a fényében, hogy a megmaradt, tehát a korábban megválasztott 10 tag helyzete sem azonos, ugye közöttük van már egy olyan, aki szintén a jelenlegi parlamenti többség választott, Zonneven bíró úr személyében, tehát a 15 tagból 6-ot a jelenlegi parlament választott meg, a maradék 9-ből 4-et úgy választott meg a Fidesz idején 2016-ban az országgyűlés, hogy a megválasztásuk konszenzussal történt, ugye ez abban akkor történt, amikor a Fidesznek nem volt éppen kétharmada, és így az ellenzék támogatására is szükség volt 4 bírónak. Tehát azt kell mondanom, hogy most a 15 bíróból 10 olyanok, akik vagy csak a Tisza párt által támogatott, vagy a Fidesz és valamelyik korábbi ellenzéki frakció által támogatott bírók. Tehát én azt gondolom, hogy ez jó alapot jelent a tovább lépéshez. Az mindenképpen probléma, hogy a korábbi ígéretekkel ellentétben nem változtatták meg a bíró választás szabályait, tehát a mostani bírókat ugyanolyan szabályok alapján választották meg, mint a Fidesz idején a bírókat, tehát csak az a kormánypárt jelölte őket, és csak a kormánypárt szavazta meg őket. Ugye az elmúlt 16 évben ez egy súlyos kritika volt a Fidesz rendszerrel szemben, hogy 2011-ben a korábbi konszenzusos jelöléstől se elszakított.
0: Na most a kormány az alkotmánybíróság függetlenségének helyreállításáról beszél, a Fidesz viszont egy politikai hatalomátvételnek tartja a folyamatot. A jelenlegi tények alapján melyik értelmezés van közelebb most a valósághoz?
1: Ezt az idő fogja eldönteni, hogy a most megválasztott alkotmánybírók milyen szerepfelfogást gyakorolnak. Ugye azt szeretném hangsúlyozni, hogy a most megválasztott 5 bíró közül 2 ugye bíróként dolgoztak eddig, egyikük nyugdíjas bíró, másik aktív kúriai bíró, hogy az ő politikai nézetük, illetve politikai hovatartozásuk értelemszerűen nem kerül szóba, hiszen a bírók politikai tevékenységet nem végezhetnek. A másik 3 bíró, tehát Hronovszky Nóra, Szomora Zsolt és Eligeti Miklós esetében az írásaik, nyilvános szerepléseik azért jól mutatják, hogy ők alapvetően baloldali, illetőleg baloldali liberális értékrend alapján állnak. Ami nem baj, ugye a korábbi bírósággal éppen az volt a baj, hogy kizárólag konzervatív felfogású bírók voltak. A nagy kérdés, hogy most ellensúly keletkezik, vagy politikai hatalomátvétel, hogyha a következő 2-3 évben csak baloldali liberális, tehát a most megválasztott bírókkalhoz hasonló értékrendű bírókat választanak, akkor gyakorlatilag nem történik érdemi változás, csak az egyik többség a saját képére alakítja a másik többség által létrehozott alkotmánybíróságot, és ugyanúgy kételyek merülnek fel a bíróság fék és ellensúly szerepével kapcsolatban. Ha a további bírókat, ugye novemberben járne Cina Ágnes bírónőnek a bírói megbízatása, az ő helyére egy újabb bírót kell választani, és 2028-ban további bírók mandátuma jár el, ha az ő helyükre már az új szabályok alapján választanak bírók. A Magyar Helsinki Bizottság is szóvá tette az éppen most folyó alkotmánybírói törvény módosításánál, hogy abban már lehetett volna rendezni a bíróválasztás szabályait, vagy visszatérni a 2011 előtti állapothoz, ami 21 éven keresztül egy olyan alkotmánybíróságot eredményezett, aminek a mostaninál sokkal, de sokkal nagyobb tekintélye és súlya volt. Tehát vagy ahhoz visszatérni, vagy felváltani a pártalapú jelölést egy több csatornás jelölésé, ahol a folyamatban az országos bírói tanács, egy létrehozandó ügyészi tanács, az országos ügyvédi kamara és esetleg az Akadémia Jogtudományi Bizottsága is szerepet kapna, ha nem is ők vagy jelölteket állítani, vagy a jelöltekről véleményt nyilvánítani, bevonnák ezeket a szerveket. Ha ezt megtennék, akkor nyilvánvalóan sokkal nagyobb szakmai presztízzel, vagy szakmai elfogadottsággal rendelkezne az alkotmánybíróság. Megjegyzem, a most jelölteket, például az Akadémia Jogtudományi Bizottságát kérdezik, szinte biztos, hogy őket támogatták volna, de szerintem a bírói kar jelentős része is. Tehát meg lehetett volna ezt tenni. Így most, hogy a miniszterelnök jelentette be nagy hangsúllyal, hogy kik lesznek a jelöltek. Ez, hát ennek nem jó az optikája, mert direkt azért került be a törvénybe, hogy nem a kormány jelöli ezeket a személyeket, hanem a parlamenti frakciók. Szóval jó lenne a látszatra is vigyázni, hogy a kormánynak jó

0: lenne távol maradni, mert így az a látszat erősödik, hogy a megválasztott bírók azok valójában a miniszterelnök által választott emberek, az ő emberei, miközben tartalmilag valószínűleg ez nem így van.
1: Ugye itt a Fidesz és a KDNP is bojkottált a választás, mondván, hogy az alkotmánybíráknak a megválasztása is egyébként illegitim. Ez az új bírák elfogadottságát, illetve a testületnek a működését hogyan befolyásolhatja?
0: Nyilvánvaló, hogyha a parlament egy része, illetőleg a parlamenti pártok támogatói úgy tekintenek az alkotmánybíróságra, mint a kormány kinyújtott karjára, hogy az elmúlt 16 évben tekintettek például a Tiszára szavazók, vagy a DK szavazói, vagy az LMP szavazói a Fidesz által létrehozott alkotmánybíróságra, ez lényegesen csökkenti az alkotmánybíróság elfogadottságát, és a jogbiztonságot is rombolja, és a demokratikus intézményrendszert is alássa. Ha a bíróság aktívan betölti azt a funkciót, amit 90 és 2015 között, amíg még többségben voltak a konszenzusos bírók, betöltött, akkor ez a tekintély helyreállítható. Ehhez viszont az kell, hogy a kormány többséggel szemben döntsön, esetleg a kormány többség számára fontos ügyekben szembe menjen a kormány többséggel. Ebben a kérdésben pedig a 17. alaptörvény módosítás teremtett egy kedvezőtlen helyzetet, hiszen ugye a köztársasági elnök alaptörvény módosítással való eltávolítása azt eredményezte, hogy bárkit el lehet ugyanígy távolítani. Tehát az alkotmánybíróság fölött is ott lebeg Damoklész kardjaként a lex súlyok, hogy bármikor a parlamenti többség, ha számára nem vonzó vagy nem elfogadható az alkotmánybíróság tevékenysége, akkor megváltoztatja az alkotmánybíróság működési feltételeit, vagy akár meg is szüntetheti, és az alkotmánybíráskodást a kúriára bízhatja rá. Tehát elég sokféle jogi lehetőség van arra, hogy korlátozzák az alkotmánybíróság működését. Én a személyeket, akiket megválasztottak, én személy szerint színvonalas jogászoknak tartom, ideológiailag nem az én értékrendemet képviselik, de az az értékrend, amit képviselik, az kétségtelenül jelen van a társadalomban, de nem egyedüli kizárólagos értékrendként. Tehát az lenne a jó, hogyha a bíróság érték alapon sokszínű lenne. Ez az öt bíró, ez ellensúlyt jelent a korábbi értékrendre, de ha a korábbit kiszorítják, akkor egy újabb egyoldalú bíróság jön létre.
1: Szakmailag mennyire kiegyensúlyozott ez az új összetétel? Ugye itt van alkotmányjogász, büntetőjogász, jogvédő, közigazgatási és polgári jogász is.
0: Ugye ezek közül, mivel ahogy említettem, két korábban, vagy jelenleg is gyakorló bíró van, tehát gyakorlati szakemberek, ez egy tehát ítélkező bíróként eljáró személyek, akik tekintettel arra, hogy a bírósági döntéseket is meg lehet támadni az alkotmánybíróságnál. Jó, hogy ott vannak, ugye hárman vannak, akik inkább elméleti jogászok. Ugye Ligeti Miklós egy sajátos helyzetben van, hogy neki tudományos fokozata nincsen, szemben Kronoszki Nórával vagy Szomora Zsolt professzor úrral, de nagyon aktív publikációt és közéleti tevékenységet végzett. Lehet, hogy a korrupció ellenes civil harc sokat veszít azzal, hogy Ligeti Miklós alkotmánybíró lesz, mert alkotmánybíróként már nem szerepelhet úgy a nyilvánosságban, ahogy eddig szerepelt, nem mehet a televízió stúdiókban, nem nyilatkozhat rádióknak, podcastoknak, de kétségtelen, hogy őnek is nagyon impozáns szakmai háttere van, és azt is gondolom, hogy jó, hogyha többféle szakmai területről vannak bírák, mert az ügyek elosztását, hogy ki legyen egy adott ügynek az előadó bírója, az meghatározza a bíró szakmai kompetenciáját.
2: Hag Pétert, az ELTE professzor emeritusát hallották. 8 óra 25 perc van, 5 perc múlva 9 órakor jövünk, fél 9-kor jövünk a legfrissebb hírekkel. A fél 9-es hírösszefoglaló után pedig már arról lesz szó, hogy vajon tényleg széteshet-e Nagy-Britannia.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
2: A Reggeli Monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Áj, áj, áj! Mondtam, hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
4: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
5: Tudom, tudom. Ideje költöznünk.
6: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
7: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
8: A fővárosban tart a baleseti helyszínen és a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Vágány utcánál a középső sávban. A Váci úton továbbra is lépésben halad a forgalom. Szintén baleset okoz fennakadást a 15. kerületben a Drégei vár utcában a Molnár utcánál. Kispesten a Szabó Ervin utcában a Kossuth térnél burkolatjavítás miatt csak egy sáv járható. Az érintedő BKK autóbuszok terelt útvonalon közlekednek, nem érintik a Kispest Kossuth tér megállót. Továbbra is lassan lehet haladni a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északirányban is a Margit hídtól délre, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve az autópályák fővárosi bevezető szakaszain. Torlódásra kell készülni a Budaörsi úton végig, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál és a Szél-Kálmán tér felé vezető utakon. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Baross tértől és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt. Az Alkotás utcában befelé a Bak csomópont után lezárták a buszsávot, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útra kifelé nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
9: 8:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. A KSH nem sokára kiadja a fizetésekről szóló legfrissebb információkat. Egyéb iránt nagy problémát okozhat majd az őszi bértárgyalásokon az infláció, illetve a fizetések emelkedése, hogy jövőre vajon meglépjék-e a 14%-os minimálbéremelést, mint ahogy az előzetes 3 éves megállapodás utolsó évére vonatkozóan erről korábban megállapodtak. A garantált bérminimum emeléssel ugyanakkor nem. Nos, júliusra a KSH szerint a bruttó átlagkereset 745.500 forint volt, a nettó 523.300, csak hogy ebbe azért benne vannak az időszakos jutalmak, illetve külön juttatások. A bruttó átlagkereset 7,5-el, a nettó 9,1-del emelkedett, a reálkereset pedig 7,8-al. Az úgynevezett medián fizetés, tehát ami inkább közelít a valósághoz abban az értelemben, hogy átlagban ennyit keresnek az emberek, nos az bruttó 618.200 volt, a nettó pedig 437.900, azért ez is egy 8,5, illetve 9,7%-os emelkedésnek felel meg. A nettó azért megy magasabban felfelé, mert hogy különböző adótételeket különböző korcsoportoknak, vagy éppen különleges társadalmi helyzetben lévő embereknek, például édesanyáknak ugye elengednek különböző adótételeket. Szóval jövünk a legfrissebbekkel, egyebek mellett azzal, hogy mi újság az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban, a hírszerkesztő Somodi Evelin.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
9: Robbanóanyaggal volt felszerelve az a drón, amelyet hétfő éjjel NATO vadászgépek lőttek le Litvánia felett, közölte a litván védelmi miniszter.
10: A pilóta nélküli eszközt olasz Eurofighterek semmisítették meg az ország középső részén, az incidensben senki nem sérült meg és károk sem keletkeztek. A Litván Nemzeti Válságkezelő Központ adatai szerint a drón Fehér Oroszország felől érkezett és nyugat felé tartott. Az eszköz eredetét és az incidens körülményeit továbbra is vizsgálják.
9: Donald Trump orosz-ukrán tűzszünettel kapcsolatos bejelentése egyelőre több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol.
10: Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója szerint nem világos, hogy az amerikai elnök már elfogadott megállapodást jelentette be, vagy egy még zajló tárgyalási folyamat eredményét előlegezte meg. Gyors béke áttörésre ugyanakkor szerinte nem érdemes számítani, mert a tél előtti időszak inkább Oroszországnak kedvezhet a katonai nyomás fokozására. Bendozsevszki Antont hallják.
11: Most megint van egy kísérlet a tárgyalások újraindítására, és valószínűleg felveszik majd a felek a fonalat ott, ahol 2025 őszén tartottunk. És akkor megint folytatódnak hónapokon keresztül a tárgyalások, és talán van remény arra, hogy 2027 elejére, tavaszára ebből megint lehet valami. Vagy nem lesz semmi, de az esély megvan, gyors áttörésre békére nem lehet számítani, pont azért, hogy ez az időszak most nem kedvez a békének, de hát tárgyalni kell, és a tárgyalások következtében hát ha lesz eredménye jövő
9: év elején. 52 millió dollárnyi katonai támogatást csoportosít át az Egyesült Államok Szlovákiától, Észak-Macedóniától, Tunéziától és Iraktól négy latin-amerikai ország javára.
10: A kedvezményezettek Panama, Peru, Ecuador és Kolumbia. A Trump kormányzat ezzel a nyugati féltekére helyezné át a hangsúlyt, elsősorban a kábítószerkereskedelem és az illegális bevándorlás elleni fellépés, valamint a Panama csatorna biztonságának erősítése érdekében. Az amerikai külügyminisztérium szerint a támogatásokkal azt is meg akarják akadályozni, hogy Washington geopolitikai ellenfelei, burkolt utalásuk szerint elsősorban Kína, tovább növeljék befolyásukat a térségben. Az átcsoportosítás nem szünteti meg teljesen a Szlovákiának és a másik három érintett országnak nyújtott amerikai katonai finanszírozást.
9: Mekka felé tartó harci drónt fogott el és semmisített meg a szaúd-arábiai légvédelem, közölte a szaúdi vezetésű koalíció, amely szerint a pilóta nélküli repülőgépet a jemeni huszik indították.
10: A koalíció szerint a drónt Mekkától délre, a Szent Város tiltott légterében semmisítették meg. A huszik tagadták, hogy támadást hajtottak volna végre, az iszlám együttműködés szervezete ugyanakkor elítélte az incidenst. Az Egyesült Államok a térség biztonsági helyzetére hivatkozva azt tanácsolta állampolgárainak, ne utazzanak Szaúd-Arábiába.
9: A mesterséges intelligencia fejlesztése nem lehet kizárólag a nagyhatalmak területe, nem válhat a geopolitikai versengés újabb szinterévé, írta a kínai kommunista párt központi lapja.
10: Mint említik, Kína a nyílt forráskódú széles körben hozzáférhető EMMI fejlesztést támogatja, és kettős mércével vádolta az Egyesült Államokat a modellek úgynevezett lepárlásának megítélésében. Peking szerint Washington nemzetbiztonsági kérdésé emeli az iparákban elterjedt módszert, hogy korlátozza Kína technológiai fejlődését. Az Egyesült Államok ugyanakkor korábban azzal vádolta Kínát, hogy nagy léptékben szerez szellemi tulajdont amerikai MI fejlesztő laboratóriumoktól. A kérdés várhatóan a jövő heti amerikai-kínai tárgyalásokon is napirendre kerül.
9: Mark Zuckerberg szerint a mesterséges intelligencia fejlesztők saját felelőssége és üzleti érdeke, hogy olyan ütemben haladjanak, amely mellett garantálható modelljeik biztonsága.
10: A Meta vezérigazgatója példaként említette, hogy cége korábban saját döntésből visszahívta a Muse nevű modelljét biztonsági fejlesztések miatt. Zuckerberg álláspontja kissé eltér több vezető MI cég irányvonalától. Az Anthropic vezérigazgatója például a fejlesztések összehangolt lassítását sürgette, és emellett Sam Altman és Elon Musk is kiállt.
0: Tőzsde hírek.
9: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,2%-os emelkedéssel történelmi csúcson 153.518 ponton zárt.
10: A részvénypiac forgalma 23,9 milliárd forint volt, a MOL 3,6%-kal 5.170 forintra csökkent, az OTP 1,1%-kal 46.940 forintra erősödött, a Magyar Telekom 9%-kal 2.576 forintra nőtt, a Richter 8%-kal 12.660 forintra emelkedett.
9: Csökkenéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
10: A londoni FTSE 4%, a frankfurti DAX 1%-kal került lejjebb, a párizsi CAC-on 3%-kal gyengült. Milánó 2%, Madrid 1%-kal csökkent a nap végére.
9: Gyengüléssel zártak a New York-i tőzsde fő mutatói.
10: A Dow Jones indexe 6%-kal csökkent, az S&P 500-as mutatója 0,5%-kal lett kevesebb, és a technológiai Nasdaq 0,8%-del esett vissza.
9: Jelenleg az euróért 365 forintot kell adni, az angol font 426 forinton, a dollár 316 forint 10 fillér, míg a svájci frank 386 forint 20 fillére jár. Az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1547, a kőolaj ára 1% körüli mínuszban, 108 dollár 14 cent, így is a Brent, az amerikai könnyolaj 104 dollár 69 cent, az arany árfolyama 4366 dollár 30 centen jár, a földgáz a holland tőzsdén a mai kereskedésben 2,5%-kal drágul, 82 euró 3 centen.
0: Időjárás jelentés.
10: Általában napos, felhőmentes idő várható, csupán északnyugaton, északon időszakosan kevés fátyolfelhő, illetve keleten, északkeleten gomoly felhők lehetnek az égen. Csapadék nem lesz, a délies szél az Észak-Dunántúlon megélénkül. A csúcshőmérséklet jellemzően 25 és 28 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 8 óra 42 perc van, jó reggelt kívánok. Nem lehet kijelenteni, hogy az Egyesült Királyság felbomlása küszöbön áll, de történelmi jelentőségű, hogy Skócia, Wales és Észak-Írország egyszerre került nacionalista vezetés alá, így véli a Corvinus Egyetem docense. Skóciában már korábban is volt függetlenségi népszavazás, Észak-Írország esetében pedig a nagypénteki egyezmény adhat jogi keretet egy esetleges döntéshez. Walesben ugyanakkor egyelőre nincs egyértelmű politikai többség és világos alkotmányos út a függetlenedés felé. Gálik Zoltán szerint a három terület várhatóan külön utat jár, majd közös pontként azonban mindhárom esetben megjelenik az Európai Unióhoz való visszakapcsolódás igénye. Kecső Richard interjúja.
2: Találkozott egymással Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnöke, akik hát azt mondták, hogy a végéhez közeledik a brit fennhatóság az országaik felett. Valóban így állunk most ez a helyzet?
3: Hát nem mondanám azt, hogy kártyúkban kimondták volna az Egyesült Királyságnak a halálos ítéletét. Inkább az a történelmi jelentősége ennek a nyilatkozatnak, hogy először került egyszerre nacionalista vezetés alá Wales, Skócia és Észak-Írország, és hát ezek a politikai erők most egyszerre fogalmazták meg az önrendelkezésnek az igényét. Az Egyesült Királyság az nem egy klasszikus nemzetállam, hanem több nemzet történelmi uniója, és hát ezért ugye ennek a fennmaradása az nem csak jogi, hanem politikai legitimációs kérdés is. És nagyon fontos, hogy a túlélés az akkor lehetséges csak, hogyha az évszázadokhoz hasonlóan mindenki politikailag egységesnek értelmezi az Egyesült Királyságot. Ebből a szempontból most egy törésnek vagyunk a tanúi, hiszen voltak eddig is politikai függetlenségi törekvések, Skóciában népszavazás is volt, ugye a kiválásról, ami nem volt sikeres, de ilyen, hogy egyszerre fogalmazzák meg ezek az országok, hogy valamilyen külön utat keresnek majd, erre még nem volt példa.
2: Ugye itt a pártvezetés esetében is most az Anglián kívüli tagországoknál olyan párt van hatalmon, amely vagy az elszakadásra, vagy éppen ugye Észak-Írország esetében az ír újra egyesítésre törekszik. Ez így önmagában mennyire változtatja meg az erőviszonyokat az Angliával szemben?
3: Ugye először van olyan politikai helyzet 1997 óta, amikor megindult az úgynevezett devolúciós folyamat, ami az önrendelkezésnek különböző szintjeit adta a különböző országoknak, országrészeknek. Egyszerre gondolhatnak arra, hogy valamikor megindítják a függetlenségi folyamatot. Ehhez természetesen a saját nemzetgyűlésükben, parlamentjükben, nevezben nemzetgyűlés, a skót parlament, illetve Északi parlamentről szoktunk beszélni, ott megvannak ezek a többségek, bár nem teljesen egyértelmű, ugye például Észak-Írországban a helyzet, de az biztos, hogy három nagyon különböző politikai és jogi folyamatnak kellene egyszerre, vagy egymás után sikerre jutni ahhoz, hogy megtörténjen a függetlenség. Ugye Skóciában egyértelműen többségben van a Skót Nemzeti Párt, az SNP, 58 képviselője van, és a 129 fős parlamentben, és a zöldekkel együtt megvan a többség, vagy meg lenne a többség. Walesben nincs függetlenségpárti parlamenti többség, ott 43 mandátumban van csak a Plaid Cymru-nak, az ottani nacionalista pártnak. Nagyon közel vannak ugye a többséghez, de ugye ez önmagában még nem az. És Észak-Írországban nagyon bonyolult a helyzet, ugye Észak-Írország megkapta az úgynevezett nagypénteki egyezményben azt a lehetőséget 1998-ban, hogy ha népszavazáson úgy döntenének, akkor kiválhatnának az Egyesült Királyságból. Ugye éppen az elmúlt években mutatták a népszámlálási statisztikák, hogy a katolikusok most már többségben vannak a protestánsokkal szemben, de ezt politikailag nem lehet lefordítani így, hiszen a 90 fős nemzetgyűlésben a Sinn Féinnek, ami a leghangosabb szószólója a függetlenségnek, 27 mandátummal rendelkeznek csak, az összes többi nem függetlenséget támogató és az uniót fenntartó párt pedig közel azonos mandátummal rendelkezik a függetlenséget támogatókkal, és most már van egy nagyon erőteljes középpárt réteg, ugye ez az Alliance, ami gyakorlatilag nem a függetlenség és a bennmaradásnak a politikai igéjével nyeri meg az embereket, úgyhogy hát ez is egy elég összetett helyzet, hát ezeknek mind meg kellene valósulnia, és ugye azt azért ki kell mondani, hogy a jelenlegi alkotmányos helyzetben a Westminsternek kell engedélyt adnia arra, hogy valamiféle népszavazás indulhasson meg.
2: Ugye itt az Észak-Írország helyzet tényleg különös már csak a tekintetben, hogy most az írekkel egyesülnének, ugye Skócia és Wales pedig önálló állammá szeretne válni. Így a Westminsterrel szemben a fellépésen kívül van egyébként valami valódi közös program így a három nemzet elképzelésében?
3: Hát ahogy mondtam, itt nagyon különböző politikai és jogi folyamatoknak kellene megtörténnie, úgyhogy nem érdemes egy kalap alatt őket emlegetni. Ugye egy nagyon fontos közös cél lenne, amiben a nyilatkozatban is benne volt, az Európai Unióhoz való csatlakozás. Ugye mi ezek a területek az 1973-as Egyesült Királyság csatlakozás óta nagyon nagy haszonélvezői voltak az Unióból érkező támogatásoknak, illetve a közös piacnak. Ugye ők ezt többször is nehezményezték, hogy a kilépéskor ezeket elveszítették, és visszatérnének ezekhez. De ennek ellenére ugye mindegyiknek külön utat kellene járni, hiszen például Skócia esetében ugye csak egy Westminster által kezdeményezett népszavazási lehetőség sikeres keresztülvitele után tudnának megindulni a tárgyalások arról, hogy hogyan lehetne az elszakadás. Ahogy mondtam, itt Írországban ez egy kicsit más folyamat lenne, hiszen ott népszavazás dönthetne akár az Írországhoz való csatlakozásról. Walesben pedig nincs egyértelmű politikai felhatalmazása és egyértelmű politikai útse. Maga a devolúció is ugye Wales esetében inkább egy kulturális nyelvi devolúciós folyamat volt, annyira széleskörű jogokat nem szerzett Wales, de minden esetre most ez egy intőjel, hogy egyszerre mind a három ország rész így döntött, hogy ezt a nyilatkozatot tegye. Még egy nagyon fontos dolog, ugye itt nem hivatalos parlamenti kinyilatkoztatásokról van szó, hanem ezek politikai pártok voltak, akik ezt a nyilatkozatot tették, tehát egy politikai kinyilatkoztatás volt csak, nem egy közjogi vagy alkotmányos jogi rendszernek a beindulása.
2: Mi a helyzet a skótokkal? Ugye 2014-ben egyszer már nemet mondtak a függetlenségre, 2016-ban viszont egyértelműen az Európai Unióban maradásra szavaztak. A Brexit itt elegendő indok lehet, hogy azért itt a Brexit óta jó pár év eltelt már.
3: Igen, egyértelműen, ugye nem csak itt Észak-Írországban is, valóban ez egy nagyon kardinális kérdés, hiszen nagyon nagy pénzek érkeztek annó még a regionális támogatásból, Skóciába a mezőgazdasági politika pénzei és forrásai is érkeztek, és hát ez mindig is egy központi kérdés volt a függetlenségi mozgalmaknak az idejében. Ugye gyakorlatilag 2014-ben ugye Skócia, amikor megkapta a lehetőséget a népszavazásra, nagyon kis többséggel győztek a bennmaradni kívánók, azóta pedig megpróbálják visszahozni a népszavazásnak a lehetőségét. Ugye ehhez a Westminsternek kell mindenképpen egy felhatalmazást adni, tehát törvényt kell alkotni, és akkor lehetne csak népszavazást tartani. Ugye amikor a Brexit idején felmerült, akkor Theresa May, Boris Johnson is mondta, hogy ez egy emberöltő alatt csak egyszer fordulhat elő, hogy népszavazás van. Hát még azért ugye ez az időben bőven benne vagyunk, de ugye hát a politikai helyzet, hogyha nagyon súlyosan változna, akkor biztos, hogy újra előtörnének ezek az igények. Ugye volt erre egyébként más lehetőség is a nacionalista pártok szerint, hogy akár népszavazást megtartsák a politikai alkotmányos felhatalmazás nélkül, de ugye végül is ezt az utóbbi időben mondjuk az instabilabbá váló háttér miatt és az embereknek az elfordulása miatt egy picit újraértékelték, de felsőbbírósági ítélet is mondta, hogy ugye ez nem lenne legitim, de ugye ezt, hogyha változna a helyzet, ugye tudjuk, hogy a brit politikában is változhat akár három év múlva, hiszen a reformot nagyon erősre mérik a munkáspárt és a konzervatív párt mellett, akkor lehet, hogy ezt újra célkitűzésként belekerülne majd a politikai programja ezeknek a pártoknak.
2: Mi a legvalószínűbb forgatókönyv itt az elkövetkezendő években?
3: Az biztos, hogy három külön utat fognak járni. Ha mondjuk meg kellene nézni, hogy melyik az, amelyik a három közül a leggyorsabban lezajlódhat, akkor talán Észak-Írország lehet az. Ugye itt a napokban Donald Trump, amerikai elnök azt mondta, hogy nagyon szívesen látna egy egységes Írországot, ami egy üzenet volt. Ugye az Amerikai Egyesült Államok mindig nagyon figyel Írországra és az írországi események. De ugye maga az északír helyzet ugye az utóbbi évtizedben folyamatosan a híreknek a középpontjában volt, hiszen a határnak az átjárhatósága az egy központi kérdése maradt a Brexitnek, és hát ugye külön megállapodás van erre a határszakaszra, annak ellenére, hogy nem Európai Unió tag, mégis át lehet járni ugye Észak-Írországba. Írország irányából külön megállapodás született rá, és hát ahogy itt beszélgettünk róla, megvan az alkotmányos felhatalmazás arra, hogy saját maga dönthessen a sorsáról, úgyhogy talán jogilag ez a legegyenesebb út ahhoz, hogy valamilyen változás történjen. Utána Skócia lehet a következő, de hát ez, ahogy mondom, itt nagy változásoknak kellene történnie a jelenlegi közvéleménykutatások alapján az emberek fejében, hiszen most a bennmaradás pártiak vannak enyhén többségben, és hát Wales az pedig a leggyengébb láncszem ebből a kérdésből, hiszen itt politikai többség sincs még egyelőre a Walesi nemzetgyűlésben ahhoz, hogy ez támogatást nyerjen.
1: Galik Zoltánt, a Corvinus Egyetem docensét hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyammozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Állj! Mondtam, hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
2: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
3: Tudom. Ideje költöznünk.
4: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu
5: A műsor támogatója az Autovalis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovalis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovalis.com.
6: Repülőszőnyeg, kézi, gyapjú, szőttes. Választékunk határtalan, melyben a vevő a győztes. Szőnyeget venne, vagy eladna? A megoldás a Kabiri Szőnyegháza Krisztina körúton. Keresse választékunkat és akcióinkat online is. www.kabiriszőnyegház.hu
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
7: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
8: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
9: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
8: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
10: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban továbbra is lassú a haladás a Budai alsó rakparton a Petőfitől északirányban, illetve a Margit hídnál délre. A Pesti alsó rakparton a Szent István parttól a Lánchídig, a Károly körúton az Asztória felé, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt és a Rákóczi úton a Baross tértől. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagy körúton a nagyobb csomópontoknál, a Szél Kálmán tér környékén, illetve a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál. Az Alkotás utcában befelé a Bak csomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. Torlódásra kell készülni az M1-M7-es autópálya közös szakaszán az Egér úttól és tovább a Budörsi úton. A Hegyalja útról kifelé nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Soroksáron a Köves úton a Mesdje utca és az Újtelep út között egy rövidebb szakaszon lezárták a félútpályát mától, mert vízvezetéket építenek. A Podmanicki utcában a Dózsa-György út felé a Terész körút után tart a csatorna javítása, itt útszűkületen kell áthajtani. A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
11: 2026. szeptember 16-a reggel 9 óra van. Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mark Zuckerberg szerint a mesterséges intelligenciát fejlesztő műhelyek saját felelőssége és érdeke, hogy olyan tempóban haladjanak, amely a modellek biztonságos fejlesztéséhez szükséges. A Meta vezérigazgatója az X-en közé tett bejegyzésében hangsúlyozta, a fejlesztők képesek saját döntéseket hozni és lépéseket tenni annak érdekében, hogy garantálják a biztonságot. biztonságot. A műhelyeknek szerinte erős érdeke, hogy elejét vegyék annak, hogy modelljeik bármiben kárt tudjanak okozni, mert ellenkező esetben jelentős károk érnek a fejlesztő cégeket. Példaként utalt arra, hogy a Meta évelején visszahívta a Muse nevű modelljét, hogy fokozza annak biztonságos működését. A szektoron belüli fő riválisai egyébként Sam Altman, illetve Elon Musk pár órán belül kiállt a felhívás mellett, amelyet egyébként például Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója tett, aki szorgalmazta a mesterséges intelligencia modellek fejlesztési ütemének szándékos lassítását, hogy több idő álljon rendelkezésre a technológiai jelentette kockázatok kezelésére. A héten távozott az Anthropic vállalattal Jacob Cuxon kutató, aki arra figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztésén dolgozók komolyan hisznek abban, hogy a technológia az évtized végére az emberiség kihalásához vezethet. Jövünk az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel, egyebek mellett az európai tőzsdék, köztük a magyar börze nyitásával, a hírszerkesztő Somodi Evelin.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
11: Megnyitották Kínában a 134 kilométer hosszú Pinglu csatornát, amely közvetlenebb vízi összeköttetést teremt az ország délnyugati térsége és a tenger között.
12: A több mint 3000 milliárd forintnyi összegből megépült csatorna több mint 560 kilométerre rövidíti le a térségből a tengeri kikötőkbe vezető vízi útvonalakat, és akár 5000 tonnás hajók közlekedését is lehetővé teszi. A kínai állami média szerint a beruházás 18-30%-kal csökkentheti a logisztikai költségeket, évente több mint 5 milliárd yuan megtakarítást eredményezve. Az új útvonal elsősorban a dél-kelet-ázsiai piacokkal folytatott kereskedelmet segítheti.
11: Robbanóanyaggal volt felszerelve az a drón, amely hétfő éjjel NATO vadászgépek lőttek le Litvánia felett, között a litván védelmi miniszter.
12: A pilóta nélküli eszközt olasz Eurofighterek semmisítették meg az ország középső részén, az incidensben senki nem sérült meg és károk sem keletkeztek. A Litván Nemzeti Válságkezelő Központ adatai szerint a drón Fehér Oroszország felől érkezett és nyugat felé tartott. Az eszköz eredetét és az incidens körülményeit továbbra is vizsgálják.
11: Donald Trump orosz-ukrán tűzszünettel kapcsolatos bejelentése egyelőre több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol.
12: Az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója szerint nem világos, hogy az amerikai elnök már elfogadott megállapodást jelentette be, vagy egy még zajló tárgyalási folyamat eredményét előlegezte meg. Gyors békeáttörésre ugyanakkor szerinte nem érdemes számítani, mert a tél előtti időszak inkább Oroszországnak kedvezhet a katonai nyomás fokozására. Bendazsevszki Antont hallják.
13: Most megint van egy kísérlet a tárgyalások újraindítására, és valószínűleg felveszik majd a felek a fonalat ott, ahol 2025 őszén tartottunk. És akkor megint folytatódnak hónapokon keresztül a tárgyalások, és talán van remény arra, hogy 2027 elejére, tavaszára ebből megint lehet valami. Vagy nem lesz semmi, de az esély megvan, gyors áttörésre, békére nem lehet számítani, pont azért, hogy ez az időszak most nem kedvez a békének, de hát tárgyalni kell, és a tárgyalások következtében hát ha lesz eredménye jövő év elején.
11: Friss információk az orosz-ukrán háborúról. A moszkvai védelmi tárca szerint az orosz légvédelem az éjjel 71 ukrán drónt lőtt le, 7 régió és a Fekete-tenger felett. Jelentette az ukrán légierő is, ők 80 csapásmérő és álcadrón támadását közölték, amelyből 63-at tudtak megsemmisíteni, 7 helyszínen találatokat rögzítettek, 2 esetben pedig roncsok lezuhanását jegyezték fel. Egyébként dróncsapást mérte az orosz hadsereg az éjjel egy kijevi katonai járműveket gyártó vállalatra, és az Odessa megyei Csornomorszk kikötőjében egy katonai célú rakománnyal érkezett hajóra, de pilóta nélküli repülőszerkezet mért csapást egy személyautóra, a határmenti Belgorod megye Krasznaja Luga településén. Aztán rövid időre ismét leállították a forgalmat a lengyelországi Jubin és Rzeszov repülőterén a lengyel légierő műveletei miatt. A repülőterek működése csaknem egy órán át szünetelt. A lengyel hadsereg tájékoztatása szerint a légierő megelőző jellegű műveleteket hajtott végre az Ukrajna elleni orosz rakétacsapásokkal összefüggésben, most azonban nem történt légtérsértés. Mekka felé tartó harci drónt fogott el és semmisített meg a szaúd-arábiai légvédelem, közölte a szaúdi vezetésű koalíció, amely szerint a pilóta nélküli repülőgépet a jemeni huszik indították.
12: A koalíció szerint a drónt Mekkától délre, a Szentváros tiltott légterében semmisítették meg. A huszik tagadták, hogy támadást hajtottak volna végre, az iszlám együttműködés szervezete ugyanakkor elítélte az incidenst. Az Egyesült Államok a térség biztonsági helyzetére hivatkozva azt tanácsolta állampolgárainak, ne utazzanak Szaúd-Arábiába.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
11: 5,5 perce van tőzsdei kereskedés idehaza. 7 ponttal emelkedik egyelőre a BUX, 153.525 ponton jár, a forgalom 521 millió forint. A MOL 0,7%-os emelkedésben 5.205 forinton, az OTP 0,2%-a gyengül 46.840, a Richter 0,6%-os mínuszban 12.580 forint, a Magyar Telekom 0,5%-a gyengül 2.564, emelkednek a Forage részvényei 0,5%-kal 1632 forinttól jegyzik őket. Érdemibb a forgalma Panergy-nek, amely 1,4%-kal emelkedik 2990 forinttól jár, 0,2%-kal emelkedik az Ány biztonsági nyomda 6360 forint, csökken az Appenin 0,5%-kal 650 forinton, gyengül az Autovallis 1,2-del 124 forinton jár. A devizapiacon az euróért 364 forint 70 fillért kell adni. A kőolajnál 1%-os árcsökkenés érzékelhető, 107 dollár 56 cent a Brent ára, az amerikai könnyűolajé pedig 104 dollár 13 centen jár. Friss információ a hazai üzemanyag helyzetről. A holtankoljak.hu információi szerint változott a 95-ös benzin országos átlagára, a gázolai viszont nem módosult. A 95-ös benzin 5 forinttal drágult 631 forintra, a gázolaj maradt 701 forinton. Történelmi jelentőségű, hogy Skócia, Wales és Észak-Írország egyszerre került nacionalista vezetés alá, így véli a Corvinus Egyetem docense.
12: A szakértő szerint ugyanakkor nem lehet kijelenteni, hogy az Egyesült Királyság felbomlása küszöbön állna. Gálik Zoltánt hallják.
14: Ezek a politikai erők most egyszerre fogalmazták meg az önrendelkezésnek az igényét. Az Egyesült Királyság az nem egy klasszikus nemzetállam, hanem több nemzet történelmi uniója, és hát ezért ugye ennek a fennmaradása az nem csak jogi, hanem politikai legitimációs kérdés is, és nagyon fontos, hogy a túlélés az akkor lehetséges csak, hogyha az évszázadokhoz hasonlóan mindenki politikailag egységesnek értelmezi az Egyesült Királyságot. Ugye ebből a szempontból most egy törésnek vagyunk a tanúi, hiszen voltak eddig is politikai függetlenségi törekvések. Skóciában népszavazás is volt, ugye a kiválásról, ami nem volt sikeres, de ilyen, hogy egyszerre fogalmazzák meg ezek az országok, hogy valamilyen külön utat keresnek majd, erre még nem volt példa.
11: Idehaza petíció indult Pócs János országgyűlési képviselő lemondásáért, amelynek szervezői a politikus parlamenti magatartását kifogásolják.
12: A kezdeményezők szerint Pócs ismételten a képviselői tisztséghez méltatlanul viselkedett, és arra kérik az országgyűlés illetékes szerveit, vizsgálják ki a házszabállyal kapcsolatos ügyeit. A petíció azt szorgalmazza, hogy amennyiben fennállnak a jogszabályi feltételek, tegyék meg a szükséges intézkedéseket képviselői megbízatásának megszüntetésére. A kezdeményezők hangsúlyozzák követelésüket, nem pártpolitikai alapon fogalmazták meg.
11: Szeptember 24-én a Vatikánba utazik Magyar Péter miniszterelnök, akit magánaudiencián fogad 14. Leó pápa.
12: A kormányfő közlése szerint ezt követően Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével is tárgyal. Magyar Péter vatikáni látogatásának előkészítéséről már júniusban egyeztetett Erdő Péter bíborossal, esztergom budapesti érsekkel.
11: Magyar Péter miniszterelnök fogadta a 4 történelmi egyház vezetőit, akiket az ország helyzetéről tájékoztatott, és együttműködésüket kérte az ország előtt álló feladatok megoldásában.
12: A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közlése szerint a kormány célja az állam és a vallási közösségek közötti átlátható együttműködés kialakítása, valamint az egyházak oktatási, kulturális, karitatív és szociális tevékenységének további biztosítása. A találkozón a katolikus, református, evangélikus és zsidó közösségek vezetői vettek részt.
0: Időjárás jelentés.
12: Általában napos, felhőmentes idő várható, csupán északnyugaton, északon időszakosan kevés fátyol felhő, illetve keleten, északkeleten gomoly felhők lehetnek az égen. Csapadék nem lesz, a délies szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, a csúcshőmérséklet jellemzően 25 és 28 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
11: A Liverpool a legjobb 16 közé jutott az angol labdarúgó Liga kupában, mivel a harmadik forduló tegnapi játéknapján hazai környezetben Szoboszlai Dominik bomba góljának is köszönhetően 3-1-re legyőzte a szintén élvonalbeli Tottenham Hotspur gárdáját. A liverpooliak a magyar válogatott légiósai közül a védő Kerkez Milos kezdőként végigjátszotta a találkozót, ő sárgalapot kapott, míg Szoboszlai Dominik csereként a 62. percben lépett pályára. Szintén ott van a 16 között a bajnoki címvédő Arsenal, amely az ugyancsak Premier League-ben szereplő Ipswich Town vendégeként nyert 4-2-re. Ma további 4 mérkőzést rendeznek az angol Liga kupában, valamint a csütörtöki zárónapra még egy találkozó maradt. A Real Madrid 2 gólos előnyt adott le a második félidőben, de a 91. percben szerzett találattal mégis nyert 3-2-re Elcsében a spanyol labdarúgó bajnokság hétközi 6. fordulójában. Udvardi Panna a páros versenyt követően egyesben is búcsúzott a mexikói Guadalajarában zajló 1,2 millió dollár özdíjazású kemény pályás női tenisztornán. Udvardi Panna 6-4-6-4-es vereséget szenvedett a spanyol Cristina Buccától.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
11: Hamarosan kiüresedhetnek a budapesti szállodahajó kikötők. Az alacsony dunai vízállás miatt ugyanis az utazók többsége Bécstől már busszal kénytelen megközelíteni a magyar fővárost. A magyar szolgáltatók milliárdos veszteséget számlálnak. A Magyar Beutaztatók Szövetségének alelnöke arra figyelmeztet, hogy más turisztikai ágazatok is jelentősen károsulnak a csökkenő látogatószám miatt. Lassú Lilla szerint mielőbbi válságkezelésre van szükség, mielőtt kialakulna a teljes desztinációs válság. Gyepes Károly interjúja.
15: Hogyan alakult a nyári szezon idén?
16: Gyakorlatilag július első napjaitól fogva alakult ki olyan alacsony vízállás a Dunán, hogy először Budapestre nem tudtak behajózni már a szállodahajók, de Komárom térségében még több kikötővel tudtak számolni, illetve mi onnan kellett, hogy buszos túrákat szervezzünk Budapestre. Aztán ez az augusztus elejei időszakban olyan megint csak nagy süllyedés történt a vízállásban. Gyakorlatilag együtt történt ez, amikor ugye itt a paksi energiaválság is kialakult, hogy most már csak Bécsben, illetve hogyha a déli szakaszát nézzük a Dunának, akkor gyakorlatilag Belgrádig, Újvidékig tudnak csak hajózni, és ezt a köztes szakaszt kell gyakorlatilag buszokkal megoldani, alternatív programokkal, és az a helyzet, hogy az európai piacok nyilván törvényi rendelkezések miatt is máshogyan reagáltak, mert hogy ez egy viszonylag nagy módosítás és nagy szakaszt érint az ő hajózási útvonalaikban, úgyhogy ott egy borzasztó nagy mennyiségű hajóút lemondására került. Az észak-amerikai, illetve az ausztrál piacokról pedig nyilván ott az egy teljesen más, akár repülőjegyet is érintő csomagszolgáltatás, tehát ott nem tudják lemondani, viszont előzetesen tájékoztatják az utat, sokat, és így a megváltozott körülményekre reagálva is azért gyakorlatilag egy 20-30%-a az utasoknak önként úgy dönt, hogy akkor ő ilyen hosszú távú buszos túrára nem szeretne eljönni, és így lemondja a hajós utazását is. Úgyhogy alakulóban az van, hogy aki piacoktól függően, aki olyan piacokon dolgozik, európai, német, például francia piacokon, ott gyakorlatilag teljes árbevétel kiesés van, mert hogy teljes útlemondások, hajózások lemondása van, az észak-amerikai piacon pedig borzasztó nagy plusz munka és akár utolsó pillanati átszervezések is jellemzőek.
15: Mely iparágak nagy vesztesei még ennek a szituációnak?
16: Én azt gondolom, hogy ha úgy a turizmuson belül fel kellene bontanunk, akkor egészen biztosan azok a turisztikai szolgáltatók, múzeumok, vendéglátóegységek, akik előzetes menetrend alapján szereplői lettek volna az idei évnek, de természetesen vannak olyan idegenvezetők is, vagy akár autóbuszos vállalkozások, beutaztatók, irodák, akiknek ez ugyanúgy teljes bevétel kiesésként jelenik meg.
15: Ősszel az időjárás jellemzően csapadékosabb. Hogy lehet tervezni ősszel? Milyen lesz a forgalom? Számítanak fellendülésre?
16: Az a helyzet, hogy jelenleg már annyira alacsony, és ugye annyira aszályos a föld, hogy hiába van az, hogy mondjuk előrejelzésként látunk a vízgyűjtő területeken megfelelő, meglátszó mennyiségű csapadékot, az nem érkezik meg a Dunába, és ez az egyik. A másik pedig az, hogy ami meg is érkezik erre a szakaszra, például most a hétvégére az előzetes előrejelzések alapján 50 centi vízállás emelkedést várunk. Nem tudjuk ebből mennyi lesz, de olyan alacsony jelenleg a Duna vízszintje, ugye ilyen legkisebb vízállásokhoz közelítő, hogy már ez az 50 centi sem segít annyiban, hogy ténylegesen újra rendeződni tudjon a hajóforgalom. Nagyjából most egy 80 centi legalább hiányzik, és ezek is csak hullámok, tehát egy-két napra tudnak segíteni, viszont jellemzően, mivel Budapest egy fordulópont, tehát egy utasváltó állomás,

0: helyzeten? Gondolok itt például Esztergomra, Komáromra.
1: Nem, sajnos az a helyzet, hogy Kalocsa és Mohács, ami a déli szakaszon van, ott a mi általunk is használt alvállalkozók gyakorlatilag 2 hónapja nem láttak utasokat, mert hogy még az alternatív programokban sem szerepelnek. Esztergomnak egy ilyen nagyon furcsa vízi helyzete van, ott már szintén előbb elfogy a víz, úgyhogy ott szintén ilyen vízügyi adottságokból adódóan nincsen kikötés, most jelenleg szintén már 2 hónapja. Komárom az egyik olyan pont, amit ugye említettem is, hogy júliusban még, bár alacsony vízállásról beszéltünk már, és Budapestre nem tudtak megérkezni a hajók, de Komáromot tudták használni, most jelenleg oda sem tudnak már a hajók lejönni.
0: Indult már valamiféle szakmai párbeszéd a kormánytól, mit várnak ez ügyben?
1: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Szakmai egyeztetésbe kezdtünk a Magyar Turizmus Ügynökséggel, illetve a Visit Hungary-vel, mert hogy elsősorban az a célunk, hogy minél előbb egy olyan válságkommunikációba kezdjen a Visit Hungary kifele, a küldőpiacok fele azt erősítse, hogy bár jelenleg alacsony a vízállás, de hogy ez hosszú távon maga a desztináció, tehát Budapest, illetve Magyarország megéri azt, hogy ők eljöjjenek és egy hajóúton részt vegyenek. Ugye az a nagyon szerencsétlen helyzet alakult ki, hogy az alacsony vízállás következtében itt a paksi atomerőművel kapcsolatos energiaválság az Budapesten egy nagyon látványos válsággá alakult, mert hogy lekapcsolták az összes kivilágítást, diszkivilágítást a középületeken, úgyhogy ez akkor ott bejárta a külföldi sajtót is, és az a mi félelmünk, hogy ez a vízügyi válság, ez most jelenleg már egy desztinációs válság is, hiszen már külföldön arról beszélnek, hogy lekapcsolják a villanyokat, stb. Ami már nem igaz, csak ezt nagyon egy ilyen erősítő válságkommunikációval kellene ellensúlyozni. Illetve egy másik szakmai kérésünk az pedig az, hogy akár az MTÜ-vel, Visit Hungary-vel, de hogy a egyéb államhoz köthető szolgáltatókkal, Budapest Airport, Mahart kellene együttesen egy lobby tevékenységbe, egy marketing tevékenységbe fognunk, hogy azt tudjuk kommunikálni, hogy lesz víz a Dunába, és hogy itt ez meg fog oldódni. Ez egy nagyon jó kérdése volt, hogy mikor. Általában az ősz az csapadékos. Nyilván most a klímaváltozás miatt fogalmunk sincs, hogy ez a helyzet hogyan fog tovább alakulni az ősz folyamán.
0: És mindezeknek fényében hogyan tekintenek a következő idényre, a 2027-es évre?
1: Egyelőre még a külföldi partnereknél nem látszik az, hogy elkezdenének azon gondolkozni, hogy átírják a menetrendeket, tehát gyakorlatilag azon a területen, a szállodahajós turizmusban ilyen 1-2 évre előre tervezése jellemző, úgyhogy gyakorlatilag a 2027-es év az egy megtervezett, sok esetben már el is adott szezonnak számít, úgyhogy egyelőre ott még nem látunk rá, hogy ez a válság, ez milyen következményekkel járna, de az a helyzet, hogy biztosak vagyunk benne, hogyha itt a klímaváltozás, ahogy ugye a szakértők azt mondják, hogy ez most itt egy fordulópont lehet, és adott esetben ez csak egy ízelítő volt ez a nyár azzal kapcsolatban, hogy mi várható a Duna vízállásánál, akkor nagy valószínűség szerint fognak azon gondolkozni, hogy hát idén is csak Bécsig jött le a hajó, majd akkor utána Budapest az csak egy ilyen kiegészítő állomása lesz, csak azzal az a baj, és ott van a nagyon nagy hangsúly, hogy ott már viszont olyan tervezett visszaesés várható városban, ami már több szállodát, több szolgáltatót és több autóbuszos céget, idegenvezetőt, szervezőirodát is érinthet.
2: Lassú Lilláta, a Magyar Beutaztatók Szövetségének alelnökét hallották. Mindjárt a tőzsdenyitásról, belőtte egy információ a Közel-Keletről. Lelőtt a Jemen jelentős részét uraló Huszi mozgalom egy szaudi F-15-ös vadászbombázót egy saját készítésű légiharc légvédelmi rakétával. Ezt állítják a Huszik. Bizonyítékot erre nem közöltek. Ugyanakkor azt is állítják, hogy Szaúd-Arábia rövid időn belül 450 légicsapást hajtott végre Jemen területén. Amint van erről megerősített biztos információ, természetesen mondjuk, a kőolaj egyelőre nem mozdult el, inkább csökken az ára, $107.62 a Brent, az amerikai könnyolaj $104.22 jár.
3: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
2: A hazai tőzsde 46 ponttal emelkedik, 105.

0: 73.564 pontra a Bux, 750 millió forint a forgalom, 8,1%-kal erősödik a MOL, 5210, az OTP 1,1%-kal gyengül 46.880, a Richter 0,5%-kal gyengül 12.590 forinton, a Magyar Telekom 0,5%-os mínuszban 2564 forinton jár. De milyen az európai nyitás, és mennyire várják az esti Fed kamat döntést a piaci szereplők? Ezt kérdezzem Szitás Lórántól, az XTB munkatársától. Szervusz, jó reggelt!
1: Jó reggelt, kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatóságot! Európában is most jelenleg egy pozitív piaci hangulatnak lehetünk szemtanúi, hiszen ugye az elmúlt napok vagy hetek nem arról szólt, hogy ugye pluszban zártak a részindexek, de most azt láthatjuk, hogy ennyi pozitivitás van kialakulóban. Ázsiában is már egy 1,5%-os pluszban van a japán Nikkei és a kínai index is. A Európában jelenleg az európai 50 index 0,36%-os pluszban van, a DAX index 0,22%-os pluszban, és a francia index szintén 0,13%-os pluszban. Tehát nem láthatunk valami komolyabb bikarallit, vagy épp egy nagy komoly pozitív hangulatot. Mindenféleképpen a befektetők figyelme ma egyértelműen az esti amerikai kamat döntésre, a Fed ülésére irányul. A piac több mint 90%-os esélyt áraz egy 25 bázispontos kamatemelésre, ami tudjuk ugye, hogy 2023 óta az első lehet. A döntés több mint valószínű, hogy már ugye beárazta a piac, és ennek köszönhetően a 10 éves amerikai államkötvény hozama is visszahúzódott 5% fölötti csúcsról, ami a részvényeknek és az aranynak is kedvezett, amit ugye láthatunk is, hogy a részindexek ma pluszban nyitottak. Tehát még egyszer a mai napon a legfontosabb magyar idő szerint este 8 órakor lesz a Fed kamat döntés, már egy 25 bázispontú emelés be van árazva, de a befektetők figyelme inkább a sajtótájékoztatóra összpontosul majd, amit a Fed elnöke fog tartani, és itt ugye megtudhatjuk azt, hogy milyen kamatpolitikára számíthatunk, hiszen a Fed elnöke ugye bejelentette, hogy az infláció a legfontosabb kérdés, amely Amerikában most 3,4%-on van, és ugye ő 2%-ot szeretne elérni. Továbbá pedig a Fed, amit még figyel, ugye az a PC index, ami szintén az infláció egyik nagyon fontos indexe, ez pedig 3,7%-ban van. Tehát ez azt tükrözi előre, hogy itt vagy egy kamatláb emelési ciklus indulhat el, hiszen ugye az infláció messze nincs 2%-nál, vagy pedig egy nagyon lassú, magas kamat környezet, ami ugye természetesen nem kedvez majd a részindexeknek.
0: A PC index, nem biztos, hogy mindenki tisztában van, ez az amerikai fogyasztóknak a költségemelkedése, magyarán, hogy a kiadásaik mennyire emelkednek hónapról hónapra. A dollár nagyon kirenghet, az euró-dollár kereskedés az esti órákban, hogyha nem olyan kommentár érkezik Kevin Warsh Fed elnöktől, vagy hogyha nem az a kamat döntés születik, bár ez lenne a legnagyobb meglepetés.
1: Igen, az bizonyára a legnagyobb meglepetés, tehát ilyen 90%-ban ugye már a piaci szereplők is beáraszták ezt a 25 bázispontú kamatlábemelést. Az bizonyára nagy meglepetés volna, hogyha ez nem történne meg, és természetesen az arany árfolyama, az eurodollár árfolyama, a részvényindexek is mind-mind nagyon érzékenyek lehetnek ezekre a kijelentésekre, és arra a stratégiára, ugye, hogy milyenek lesznek az előrejelzések, tehát az, hogy hogyan alakul a Fednek a stratégiája jelenlegi helyzethez, hiszen ugye azt hiszem előző héten vagy két héttel ezelőtt beszéltem arról a problémáról, hogy ugye az állampapírok kamatai nagyon, nagyon magas szinteken helyezkednek el, nem csak Amerikában, hanem az egyes nyugati országokban, és ugye ez azt tükrözi, hogy a befektetők nem menekülnek el így a nyugati lehetőségektől, hanem magasabb prémiumot akarnak, ugye a magas államadóssággal terhelt nyugati államokra. És ez ugye természetesen vagy több befektetőt vonz majd be, vagy kevesebbet. Úgyhogy továbbra is azt láthatjuk, hogy megvan a bizalom, viszont ugye már magasabb prémiumot kérnek, hiszen ugye nem nagyon komoly kiadások is vannak, ugyanúgy a zöld iparnál, és ugyanúgy a védelmi iparnál is, és ugye ezt kell továbbra is finanszírozni. Tehát nagyon érdekes szituációban helyezkedünk el, minden befektető jelenleg a kötvénypiacot figyeli, és ezért is nagyon kíváncsiak, hogy hogyan is lesz, és hogyan fog reagálni a Fed a jelenlegi helyzetre.
0: Masszív dollár erősödést indíthat el egyébként a Fednek a kamatemelése, hogyha nem csak egy-kettő, hanem akár több is, többet is kilátásba helyez Kevin Warsh?
1: Az több mint valószínű, igen, tehát a piac reagálhat egy nagyon komoly dollár erősödéssel, hogy egy komolyabb kamat lábemelési ciklus indulhat el, hiszen ugye 2023 óta nem volt ugye kamat lábemelés, tehát az bizonyára egy nagyon komoly dollár erősödést indíthat majd el, ami ugye nem fog kedvezni a részvényeknek, nem fog kedvezni a nemesfémeknek is, úgyhogy nagyon érdekes szituáció alakulhat ki.
0: Szitás Lórántot, az XTB munkatársát hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, mindezt elmondtad, jó napot és jó munkát neked, szia!
1: Szépen köszönöm, további szép napot, sziasztok!

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Tudtad, hogy a Metrodom Green nem csak a nevében zöld? Energiahatékony okos otthonok, innovatív megoldások és kényelmes közösségi terek várnak a 9. kerületi milleniumi városközpontban. Találd meg álmaid otthonát a Metrodom legzöldebb lakóparkjában. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodom.hu.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: 9:30, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák legfrissebb fejleményeit, kiemelten a hadi dolgokkal, mert hogy vannak, a hírszerkesztő Somodi Evelin.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Harmadik alkalommal szavazta meg az amerikai képviselőház, hogy az Irán elleni katonai műveleteket kongresszusi jóváhagyáshoz kössék és lezárják a háborút.
6: A határozatot 220-204 arányban fogadták el, több republikánus képviselő is a demokratákkal szavazott, ugyanakkor a kezdeményezés várhatóan nem lép hatályba. Még ha az elnök asztalára is kerülne aláírásra, az Donald Trump nagy valószínűséggel megvétózde. Az Egyesült Államok február végén indított légicsapásokat Irán ellen, a konfliktus pedig a tűzszünet ellenére időről időre újra fellángol. A kongresszus költségvetési hivatala szerint a háború augusztus elejéig több mint 38 milliárd dollárba került, és havonta további 2-3 milliárd dolláros kiadással járhat, miközben az iráni válság 2027-re 0,5 százalékponttal emelheti az amerikai inflációt.
5: Mekka felé tartó harci drónt fogott el és semmisített meg a szaúd-arábiai légvédelem, közölte a szaúdi vezetésű koalíció, amely szerint a pilóta nélküli repülőgépet a jemeni huszik indították.
6: A koalíció szerint a drónt Mekkától délre a Szentváros tiltott légterében semmisítették meg. A huszik tagadták, hogy támadást hajtottak volna végre. Az iszlám együttműködés szervezete ugyanakkor elítélte az incidenst. Az Egyesült Államok a térség biztonsági helyzetére hivatkozva azt tanácsolta állampolgárainak, ne utazzanak Szaúd-Arábiába.
5: Mindeközben több közel-keleti lap a huszi mozgalom bejelentésére hivatkozva azt írja, hogy lelőtt a huszi mozgalom Jemen felett egy szaudi F-15-ös vadászbombázót. Egyelőre nincsenek róla megerősített videós információk. Az akciót állítások szerint a huszik egy saját fejlesztésű légi harc rakétával hajtották végre. A fővárost Sanaát és uraló lázadók egyébként azt állítják, hogy Szaúd-Arábia rövid időn belül 450 légi csapást hajtott végre Jemen területén. Nézzük, hogy a kőolajat ez borzolja-e. Hát a kezdeti reggeli csökkenés a múlt év, abban az értelemben, hogy elkezdett felfelé araszolgatni egy kissé. A Brent 107 dollár 69 centen, míg az amerikai könnyolaj 104 dollár 20 centen jár.
0: tőzsdehírek.
5: A hazai értéktőzsde 1,1%-kal megy felfelé, 153.756 ponton a BUX, 2,5 milliárdot meghaladó már a tőzsdei forgalom, 9,1%-kal emelkednek a MOL részvények, 5.215 forinton jegyzik őket, az OTP 47.000 forinton 1,1%-os erősödésben, 0,5%-kal gyengül a Richter 12.590, a Magyar Telekom 0,5%-kal gyengül 2.562 forinton jár, némileg erősödik a forint, 364 forint 40 az euró, a svájci frank 385,30, a dollár 315,40, egyébként most egészen pontosan 15 forintot kell adni egy cseh koronáért. Az európai tőzsdéken némi emelkedés, ez egyelőre 4,1 illetve 6,1% közötti plusz, a német DAX most 25.501 ponton jár. Legalább 3 ember meghalt, miután lezuhant az NBC 4 hírtelevízió helikoptere Los Angeles Chatsworth város részében. A gép egy parkolóra zuhant, a hatóságok egyelőre vizsgálják, pontosan hányan tartózkodtak a fedélzeten.
6: Nem sokkal korábban a közelben egy városi autóbusz és egy terepjáró ütközött össze, abban a balesetben ketten vesztették életüket. A helikopteren tartózkodó televíziós stáb feltehetően erről a balesetről tudósított.
5: Júliusban 7,8%-kal nőtt a reálkereset Magyarországon az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH.
6: A teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 745.500, nettó átlagkeresete 523.300 forint volt, ami éves szinten 7,5, illetve 9,1%-os emelkedést jelent. A nettó keresetek gyorsabb növekedéséhez a családi és az anyákat érintő adókedvezmények bővítése is hozzájárult. A bruttó medián kereset 618.200, a nettó medián kereset pedig 437.900 forintot tett ki.
5: Nem elég a bérlakások számát növelni, hosszú távon fenntartható bérlakásrendszert kell kialakítani Magyarországon. Ezt állapította meg a GKI a készülő Vekerle Sándor lakásépítési program kapcsán.
6: Magyarországon az önkormányzati bérlakások száma az 1990-es csaknem 800 ezerről 2025-re 108 ezerre csökkent, ami a teljes lakásállomány mindössze 2,4%-a. A GKI szerint a nyugat-európai példák azt mutatják, hogy a kiszámítható és megfizethető bérlakáspiac mögött hosszú távon működő önkormányzati, non-profit, illetve finanszírozási rendszer áll. A kutatóintézet szerint a Vekerle Sándor lakásépítési program alternatívát teremthet a saját lakás megszerzése mellett, de ehhez a piaci és a szociális bérlakások eltérő szerepét is figyelembe vevő tartós intézményi rendszerre van szükség.
0: Időjárás jelentés.
6: Általában napos, felhőmentes idő várható, csupán északnyugaton, északon időszakosan kevés fátyolfelhő, illetve keleten gomoly felhők lehetnek az égen. Csapadék nem lesz, a déli egy szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, a csúcshőmérséklet jellemzően 25 és 28 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Védett ár nincsen, ugyanakkor van dízel támogatás. Szeptember 11-én jelentette be a kormány ezt a célzott támogatást a 150 lóerő alatti gépjárművek számára idehaza. De hát ugye azért egyrészt a költségvetés nem áll annyira jól, hogy mondjuk ezt hosszú távon fel lehessen tartani, évvégéig ígérték meg, mint hogy egyébként arra is ügyelni kell, ezért nincs is védett ár, hogy Európában dízel hiány van. Mennyire van dízel hiány, mennyire érzékelhető ez akár az úgynevezett finomítói marzsokban, akár a napi kereskedésben? Kérdezzem Miró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz. Hát olyannyira, hogy ez már Amerikára is átcsapott, tehát nem csak Európában van, és itt így elsősorban ugye azért van elnézést, mert hogy ugye az kezdjük ott, hogy mindig is volt hiány a dízelből Európában, de hogy ezt általában az oroszok kipótolták. Tehát lehetett Oroszországból venni gázolajat, ott ugye úgy voltak beállítva a finomítók, hogy jöttek, tudtak eladni Európába gázolajat, de ugye az ukránok jó pár hónappal ezelőtt, mondjuk nagyjából egy évvel ezelőtt stratégiát váltottak, és elkezdték lőni az orosz finomítókat drónokkal, és ez ugye most már odáig fajult, hogy nem tudnak már az oroszok gázolajat eladni Európába, aminek az lett a következménye, hogy ez a hiány, ez úgy tovább gyűrűzött, hogy az USA-ban is megemelkedett a gázolajnak az ára, és ez már Trumpnál is kiverte a biztosítékot, úgyhogy ez odáig fajult, hogy ugye pénteken volt egy ilyen bejelentése Trumpnak, hogy sikerült rábeszélnie szerinte legalábbis az oroszokat meg az ukránokat, hogy az egymásnak az energiai infrastruktúráját ne támadják tovább. Hát meglátjuk, hogy majd ebből mi lesz. Minden esetre, ugye, tehát hogyha most liter árba akarom mondani, és magyar forintban, akkor nagyjából duplájára emelkedett a gázolajnak az ára, tehát ilyen 100 forint környékéről 200 forint. Bocsánat, nem, 400 forintra emelkedett a tőzsdei ára, hát sokszorosára emelkedett az ár, és hát nyilván ez amúgy az olyan olajtársaságoknál, ahol a finomítói kihozata gázolajra van optimalizálva, azoknak segít. Hát ilyen a MOL is különben, tehát mármint az eredményesség tekintetében. Tehát például ugye ezért láthattuk azt, hogy a második negyed évben is már a MOL-nak az eredménye kirobbanóan jó volt, és ez a valószínűleg a harmadik negyed évben is így alakult. Mindezt annak ellenére amúgy, hogy ugye nagyjából az egyharmada áll a szánszalombattai finomítónak, hiszen ugye mostanában fog majd újraindulni a destillációs üzem.
1: Mostanában az mikor? Szeptember vége felé?
2: Hát igen, ilyen szeptember közepe, vége, most nem emlékszem a pontos dátumra, tehát hogy egy ilyen kísérleti üzemmel indul el, és akkor azzal lehet nagyjából számolni, hogy a negyed évben fog újra dolgozni ez az üzem. És még egyszer hangsúlyozom, hogy annak ellenére, hogy ez állt, ugye annak ellenére volt már a második negyed évben is nagyon jó az eredmény, mert annyira kitágultak a marzsok. Ugye amúgy a harmadik negyed év szokott a legerősebb lenni amúgy is, hiszen ilyenkor szoktunk autózni az északi féltekén, és ugye az amúgy is megemeli mind a kőolaj, mind az üzemanyag árakat, úgyhogy ugye ezt most láthattuk is, hogy itt hát láttuk, hogy nagyon megemeltettek. Különben hozzáteszem, hogy ahhoz képest, hogy milyen vérengzés van, idézőjelben mondom, az üzemanyag piacon, ahhoz képest szerintem a magyar árak egészen moderáltak.
1: Mert a vérengzés az mit jelent? Azt például az elmúlt két napban olvastam, hogy Szlovéniában újabb csúcson a dízel ára, gondolom én a környékbeli országokban is viszonylag magas. Egyáltalán honnan tudják pótolni a dízelüzemanyagot az országok, hogyha nem Oroszországtól veszik? Leginkább a kelet, a közel-keletről tud jönni, ha tud persze, vagy honnan jön?
2: Hát ugye onnan jöhetett, ugye most ebből prompt probléma van, hogy ugye az irániak betaláltak, és hát most nem üzemanyag, hanem ugye a kőolaj jött Szaúd-Arábiából, de ugye most ugye nem tud jönni, mert nem tud erre szállítani, Szaúd-Arábia most éppen Ázsia felé tud szállítani, a szoroson, a hormozi szoroson keresztül, tehát ott köt most éppen szerződéseket, tehát hajóval próbálja meg kivinni a kőolajat. De visszatérve, ugye egyrészt visszaesik a fogyasztás az áremelkedés következtében, ugye ez a piacnak a szabálya, mind ahogy a kőolaj termékek iránti kereslet úgy általánosságban csökkent több millió hordóval, csak ugye az a helyzet, hogy nagyobb mértékben csökkent a kínálat, mint a kereslet, ugye ezért emelkedett meg a még tovább az árfolyam, és hát általában vannak tartalékkészletek, amiket még fel szoktak használni, ilyen esetekben ez szokott tudni segíteni, de mondom, az elsődleges dolog az az, hogy ilyenkor az áremelkedés hatására a kereslet csökkenni szokott. Tehát ezért is általában káros szokott lenni az a beavatkozás, hogy árstoppokat alkalmaznak, mert az ugye nem a valós helyzetet tükrözi, és akkor a fogyasztó azt hiszi, hogy nyugodtan lehet tovább locsolni az olajat a tűzre, hogy ilyen profán képlettel élje, mert azt hiszi, hogy olcsó az olaj, vagy olcsó a benzin, vagy olcsó a gázolaj, miközben nem, tehát egy drága dolgot használ el. Ugye láthattuk annak idején, hogy a szocializmus pont az ilyen félreárazások miatt bukott meg.
1: Említetted a hormozi szoros, de most már ugye a Bab el-Mandebbel is adódnak gondok, az egy másik tenger szoros, ahol a jemeni huszik hadakoznak egyébként a szaudiakkal. Nagyon-nagyon borulni látszik a kőolajpiac, tehát itt említetted már azt, hogy az Egyesült Államokban is gond a dízel. Pont ebből az olajtípusból akkor nagyon limitáltan finomítanak, tehát hogy ebbe ez a végtermék nagyon-nagyon hiányzik mondjuk egy benzinhez képest, vagy pont a finomítók helyezkednek el úgy, és pont azok a nagyobb finomítói szereplők estek ki, akik korábban biztosították a világnak a dízelellátását.
2: Hát nem a finomítók estek, ugye alapvetően Oroszországban estek ki a finomítók, tehát onnan nem tud jönni gázolaj. Amerikában amúgy meg a helyzet az az, hogy ugye szabad export-import van, tehát például Ázsia kap Amerikából olajat is. Amerikában ráadásul a dízel felhasználás relatíve alacsony, mert hogy ott alapvetően benzines gépkocsikat használnak. Nyilván a kamionok, tehát a közúti fogarozás az, ami gázolajat szállít, tehát különben a gázolajnak a súlya az amerikai inflációs kosárban az valami 0,1%, és míg a benzin az 2,9%. Tehát, amikor arról beszéltem, hogy ott is megemelkedett a dízelnek az ára, onnan inkább eladni szoktak, hát például mondom most is ugye ez egy érdekes hír, hogy a kőolajat adnak ugye onnan el például Ázsiába, és például most már a szállítási költség egy nagyon nagy kőolaj szállító hajó esetében, ami 2 millió hordó olajat tud szállítani, ott már majdnem 45 millió dollárra emelkedett, ami azt jelenti, hogy nagyjából a szállítási költség az Egyesült Államok felől, vagy az mexikói öbölből felől Ázsiába, kőolaj tekintetében, vagy akár termékek tekintetében, 7-8 dollárra rúg már hordóként. Ugye ez elég nagy, tehát nagyjából majdnem lehet azt mondani, hogy hát most már kicsit kevesebb, mint 10%-a, de hogy nagyjából 10%-a a teljes árnak maga a szállítási költség, ami elég nagyra rúg jelen pillanatban. Elnézést. Tehát visszatérve, azt kell, hogy mondjam, hogy magát amúgy az USA-t olyan nagyon mélyen nem érinti ez a dízel hiány. Ugyanakkor a fuvarozáson keresztül, a tovagyűrűző árakon keresztül lehet negatív hatása, inflációs hatása, és érintheti a vásárlókat, és hát ezért van az, hogy a Trump elnök aggódik emiatt.
1: Földgáz, ugye jön a fűtési szezon, már az ukránok is nagyon-nagyon fáznak a következő téltől, mert hogy ők háborúban is állnak az oroszokkal, és nagyon-nagyon tartanak attól, hogy az energetikai infrastruktúrájukat újabb kiterjedt támadás érheti, mint ahogy éri is. Mi újság Európával? Tudott-e betárazni jobban Európa a gyakorlatilag negyedik, sőt most már lehet, hogy ötödik háborús térre, és mennyire emelkedik felfelé a földgázára pont erre számítva, hogy mindenki most akar majd vásárolni?
2: Hát igen, ugye az történt, hogy ugye Európában a földgáznak az ára eléggé megugrott így nyár közepétől, mert ugye a tavalyi tél az ugye hidegebb volt, és a tározók jobban kiürültek, és hát a relatíve magas ára, amit úgy kell érteni, hogy mondjuk a holland tőzsdei ár ilyen 40-50 euró körül volt megawatt óránként, míg ugye korábban ez inkább ilyen 30 körül volt. Most a 2022-es orosz támadás, ukrán háború kitörése utáni ár, stabilizálódó árról beszélek, mert előtte inkább ez a mondjuk 20 euró körül volt, 10-20 euró körül volt, de hát inkább 20-hoz közel. Tehát, hogy magas volt az ár, és akkor bekövetkezett az a klasszikus esemény, hogy nem vásároltak, nem töltötték úgy föl a készleteket, mert hogy magas az ár, aztán ugye, ahogy közeledett a nyár vége, egyre jobban rátapostak a gázra, és elkezdték tölteni, de így is el van maradva a 10 éves átlag, sőt a 10 éves minimum szintek alatt vagyunk feltöltésben Európában. Ez így különben azt hiszem, ilyen 70% alatt, 68%-on vagyunk jelen pillanatban, mármint a Európában. Magyarország az unikális szempontból, mert mi most 90%-on vagyunk, ugye még két hét van nagyjából a betárazási időszakra, tehát nálunk hivatalosan október 1-ig, vagy azt hiszem szeptember 30-ig tart a betárazási időszak, és októbertől van a kitárolási időszak. Tehát most 5,7 milliárd hordónyi, vagy mi milliárd köbméternyi földgáz van betárolva a 6 milliárdból, vagy valamivel több, mint 6 milliárdból. Azt látni kell, hogy hát ugye változni szokott a fogyasztás, ilyen 8-10 milliárd köbméter között szokott lenni a fogyasztás. Tehát látszik, hogy Magyarországon a betárolt földgáz mennyiség, még hogyha ez nem is feltétlenül mind a magyar lakosságra fog jutni, hiszen van bértárolás, stb., akkor is azért itt helyben, fizikailag Magyarországon most azért számottevő, tehát ilyen szempontból gond nincsen. És én azt gondolom, hogy amúgy Európában sincs olyan nagy gond, mert hogy az elmúlt években jelentősen növekedett a cseppfolyósító, illetve a visszagázisító úgynevezett LNG kapacitások, az LNG terminálok száma és kapacitása megnövekedett 2022 óta. Csak hogy lássuk, miközben olyan nagyjából 450 milliárd köbméter Európának az éves gázfogyasztása, a cseppfolyósító, illetve a visszagázosítók, az LNG kapacitások Európa különböző partjainál összesen most már 356 milliárd köbméterre rúgnak. Miközben, most mondok egy másik számot, Norvégiának 125 milliárd köbméter a termelése. Tehát, és akkor még az egyéb termelésekről nem beszéltünk, arról a földgázról nem beszéltünk, ami Oroszországból vezetéken érkezik, ugye a mi régiónkban, Szlovákia, Magyarország, stb., ami talán ilyen összességében olyan 20 milliárd köbméter lehet. Tehát, hogyha ezeket összeadjuk, a kedves hallgató összeadja ezeket a számokat, akkor látja, hogy igazándiból van megfelelő mennyiségű gáz, és én azt gondolom, hogy valószínűleg azért arra is bazíroznak a gáztározók feltöltői, akik ugye alul töltötték jelen pillanatban a gáztározókat, hogy igazándiból az LNG terminálokról tudnak venni. És azt kell, hogy mondjam, hogy mostanra nagyjából azért az a kiszolgáltatottság, amit láthattunk az elmúlt években földgáz tekintetében Oroszország felé, ez azért mostanra nagyon nagy mértékben csökkent. Ráadásul azt is hozzá kell tennem, hogy dinamikusan növekszik amúgy az amerikai földgáz export képesség, tehát ott is több 10 milliárdokkal, hát elvileg a jövő évre már néhány évvel ezelőtt, a 24-25-höz képest ilyen 120 milliárd köbméterrel fog növekedni, ahogy számolgattam az amerikai export képesség, tehát nagyjából meg fog duplázódni. Úgyhogy igazándiból azt gondolom, hogy az is közrejátszik abban ebben az alultöltöttségben, hogy a félelem már sokkal kisebb, mert hogyha netán nincs elég, akkor mégis csak az LNG-ben meg tudjuk ezt venni a világpiacon. Lehet, hogy egy kicsit drága lesz, de nem kell attól aggódni, hogy nem lesz.
1: Hát reméljük, hogy így lesz, és mondjuk egy kicsit azért mérséklődik majd a földgázára is, mint ahogy a kőolajnál is erre ráférne, mármint a piacra. Miró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál. Jó napot, jó munkát neked, szia!
2: Köszönöm szépen!
0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
3: A reggeli monitor támogatója a Nitro. Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: A műsor támogatója az Autovalis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovalis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovalis.com.
5: Tudtad, hogy a Metrodome Beat a 13. kerület egyik legkeresettebb részén a Maréna sétányon épül, csupán 300 méterre a Dunaparttól? A prémium lokáció, a magas műszaki tartalom és a színvonalas szolgáltatások, mint például az exkluzív kétszintes wellness komplexum jövő és értékálló befektetést garantálnak. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodome Beat. Életed, ritmusod. További információ metrodome.hu.
6: Repülőszőnyeg, kézi, gyapjú, szőttes. Választékunk határtalan, melyben a vevő a győztes. Szőnyeget venne, vagy eladna? A megoldás a Kabiri Szőnyegház a Krisztina körúton. Keresse választékunkat és akcióinkat online is. www.kabiriszőnyegház.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
7: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
8: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek, Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
7: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
8: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
9: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban az Alkotás utcában befelé a Vak csomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról kifelé nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni, a Budaörsi úton a Sasadi úttól torlódásra kell készülni. Mától egyirányosították a Verseny utcát a Dózsa-György után gázvezeték javítása miatt. A 30-as autóbusz terelt útvonalon jár, a keleti pályaudvar felé nem érinti a Verseny utcai megállót. A Podmanicki utcában a Dózsa-György út felé a Terész körút után tart a csatorna javításait, útszűkületen kell áthajtani. Nem működnek a jelzőlámpák a 16. kerületben a Szabadföld út, Vidámvásár utca, Ostoros út csomópontban karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják, vezessenek fokozott figyelemmel. Csepelen a Szent Miklósi úton a Magyarádi útnál vízvezetéket javítanak, a félútpályát lezárták, a forgalom egy sávban váltakozva haladhat. Lezárták a 15. kerületben a Szűdliget utcát a Morzsa utcánál szintén közműjavítás miatt, az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon közlekednek, nem érintik a Géza-Fejedelem tér, a Szűdliget utca és a főút megállót sem. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Egy perccel múlt 10 óra, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. A Financial Times beszámolója szerint Scott Bessent New Yorkban találkozik kínai kollégájával, ugye Scott Bessent a pénzügyminiszter, hogy megalapozzák a Donald Trump és Xi Jinping jövő heti csúcs találkozóját. Sajtóértesülések szerint az Nvidia vezérigazgatója is részt vesz majd a kínai elnök tiszteletére rendezett állami vacsorán. Magyarán IT, illetve chipgyártási dolgok is szóba kerülhetnek, mint ahogy vélhetően a mesterséges intelligencia is. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, kiemelten a kőolajpiaccal kapcsolatosakkal, meg a Közel-Keletről szólóakkal, a hírszerkesztő Somodi Evelin.
0: A stúdióban Somodi Evelin és Nagy Károly. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: A Hormuzi és a Bábel-Mandeb szoros hajózási szabadságának biztosítását sürgette a szaudi trónörökös és az egyiptomi elnök kairói találkozóján.
10: Az egyeztetés hátterében a Szaúd-Arábia és a jemeni huszik közötti harcok kiújulása, valamint a huszik vöröstengeri előretörése áll. A lázadók elfoglalták Moha kikötővárost és a stratégiai jelentőségű Perim-szigetet, és állításuk szerint átvették a Bábel-Mandeb teljes ellenőrzését.
1: 8 ember, köztük több gyermek halt meg, több mint 60-an pedig eltűntek egy 6 emeletes lakóház összeomlása után Gáza városban.
10: A polgári védelem közlése szerint 15 sérültet emeltek ki a romok alól. A szervezet szóvivője szerint az épület szerkezete a háború során elszenvedett többszöri izraeli támadások következtében megrongálódott.
1: Harmadik alkalommal szavazta meg az amerikai képviselőház, hogy az Irán elleni katonai műveleteket kongresszusi jóváhagyáshoz kössék és lezárják a háborút.
10: A határozatot 220-204 arányban fogadták el, több republikánus képviselő is a demokratákkal szavazott, ugyanakkor a kezdeményezés várhatóan nem lép hatályba. Még ha az elnök asztalára is kerülne aláírásra, az Donald Trump nagy valószínűséggel megvétózná. Az Egyesült Államok február végén indított légicsapásokat Irán ellen, a konfliktus pedig a tűzszünet ellenére időről időre újra fellángol. A kongresszus költségvetési hivatala szerint a háború augusztus elejéig több mint 38 milliárd dollárba került, és havonta további 2-3 milliárd dolláros kiadással járhat, miközben az iráni válság 2027-re 0,5 százalékponttal emelheti az amerikai inflációt.
1: 1%-kal csökken a Brent ára, amely $107.68, míg az amerikai könnyőolaj 1,5%-os mínuszban $104.16 jár. A földgáz ugyanakkor 2,5%-os pluszban a holland tőzsdén, most éppen 79,50 €. Legalább 124 környezetvédelmi aktivistát öltek meg világszerte 2025-ben a Global Witness jelentése szerint.
10: Az áldozatok többsége őslakos közösségekhez tartozott vagy földművelő volt, és sokan bányászati, fakitermelési vagy energetikai beruházások ellen tiltakoztak. A legtöbb gyilkosságot Kolumbiában regisztrálták, ahol 39 aktivista vesztette életét, Brazíliában 26, Hondurasban és a Fülöp-szigeteken pedig 12-12 áldozatról számoltak be. Az esetek 85%-a Latin Amerikában történt. A szervezet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a valós áldozat száma dokumentálatlan esetek miatt magasabb lehet.
1: A tavalyinál jóval súlyosabb az idei erdőtűz szezon Horvátországban. Augusztus 10-ig csak nem 3900 vegetáció tüzet regisztráltak, amelyek 75%-kal nagyobb területet érinthettek, mint egy évvel korábban.
10: A helyzet az európai trendbe is illeszkedik. Az Európai Unióban szeptember közepéig több mint 659000 hektár vált a lángok martalékává, csak nem kétszer annyi, mint az elmúlt 20 év azonos időszakának átlaga.
1: Megnyitották Kínában a 134 km hosszú Pinglu csatornát, amely közvetlenebb vízi összekötetést teremt az ország délnyugati térsége és a tenger között.
10: A több mint 3000 milliárd forintnyi összegből megépült csatorna több mint 560 kilométerre rövidíti le a térségből a tengeri kikötőkbe vezető vízi útvonalat, és akár 5000 tonnás hajók közlekedését is lehetővé teszi. A kínai állami média szerint a beruházás 18-30%-kal csökkentheti a logisztikai költségeket, évente több mint 5 milliárd yuan megtakarítást eredményezve. Az új útvonal elsősorban a dél-kelet-ázsiai piacokkal folytatott kereskedelmet segítheti.
1: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke uniós évérték előtt tart Strasbourgban a parlamentben, és ott egyebek mellett arról is beszélt, hogy Kanada az Európai Unió társult tagja lesz, valamint hogy jön a NATO negyedik cikke, csak Európai Uniós kollektív védelmi mechanizmusa. Magyarán gazdaságról, illetve biztonságról is beszélt, természetesen majd, amint vannak még információk, akkor mondjuk majd. Egyebek mellett egyébként beszélt arról is, hogy a légi és rakétavédelmet, a stratégiai szállítást és légi utántöltést, illetve az űr- és kibervédelmi képességeket is szükséges fejlesztenie Európának, és Európa meg fogja védeni területének minden egyes négyzetméterét, sőt beszélt arról is, hogy az Európai Biztonsági Tanács, mert hogy ilyet is terveznek, szóval ennek a létrehozásában olyan partnerek is részt vennének, mint Norvégia, Ukrajna és az Egyesült Királyság, illetve Kanada, amely ugye nem is európai ország. Nézzük a tőzsdéket.
0: Tőzsdehírek.
1: Európában a főbb indexek emelkednek, 3%-kal megy felfelé a londoni tőzsde, a német DAX 1%-del, a francia CAC 2%-kal emelkedik, az olasz tőzsde 6%-del, a spanyol 0,5%-os pluszban jár. A hazai értéktőzsde 3%-os emelkedésben 153.965 ponton a BUX, a forgalom 5.538 millió forint. 1,2%-kal drágulnak a MOL részvények, 5.230 forint jegyzik őket. Az OTP 1%-os emelkedésben 46.990, a Richter 2%-kal csökken 12.630, a Magyar Telekom 2%-os mínuszban 2.572 forinton, némileg erősödik a forint, 364 forint 90 filléren az euró árfolyama. Történelmi jelentőségű, hogy Skócia, Wales és Észak-Írország egyszerre került nacionalista vezetés alá, így véli a Corvinus Egyetem docense.
10: A szakértő szerint ugyanakkor nem lehet kijelenteni, hogy az Egyesült Királyság felbomlása küszöbén állna. Gálik Zoltánt hallják.
11: ezek a politikai erők most egyszerre fogalmazták meg az önrendelkezésnek az igényét. Az Egyesült Királyság az nem egy klasszikus nemzetállam, hanem több nemzet történelmi uniója, és hát ezért ugye ennek a fennmaradása az nem csak jogi, hanem politikai legitimációs kérdés is, és nagyon fontos, hogy a túlélés az akkor lehetséges csak, hogyha az évszázadokhoz hasonlóan mindenki politikailag egységesnek értelmezi az Egyesült Királyságot. Ugye ebből a szempontból most egy törésnek vagyunk a tanúi, hiszen voltak eddig is politikai függetlenségi törekvések, Skóciában népszavazás is volt, ugye a kiválásról, ami nem volt sikeres, de ilyen, hogy egyszerre fogalmazzák meg ezek az országok, hogy valamilyen külön utat keresnek majd, erre még nem volt példa.
1: Jelentősen átalakult az Alkotmánybíróság összetétele, miután 5 új tagot választottak a 15 fős testületbe.
10: Az ELTE professzor emeritusa szerint ezzel már 6 alkotmánybírót a jelenlegi parlamenti többség választott meg, miközben a korábbi tagok között is vannak konszenzussal megválasztott bírák. Úgy véli, az új jelöltek szakmailag erős jogászok, de problémás, hogy a bíróválasztás szabályait nem változtatták meg, így továbbra is erős a politikai befolyás látszata. Hak Pétert hallják.
12: Alaptörvény módosítással való eltávolítása azt eredményezte, hogy bárkit el lehet ugyanígy távolítani. Tehát az Alkotmánybíróság fölött is ott lebeg Damoklész kardjaként a lex súlyok, hogy bármikor a parlamenti többség, ha számára nem vonzó vagy nem elfogadható az Alkotmánybíróság tevékenysége, akkor megváltoztatja az Alkotmánybíróság működési feltételeit, vagy akár meg is szüntetheti, és az alkotmánybíráskodást a kúriára bízhatja rá. Tehát elég sokféle jogi lehetőség van arra, hogy korlátozzák az Alkotmánybíróság működését.
0: Időjárás jelentés.
10: Általában napos, felhőmentes idő várható, csupán északnyugaton, északon időszakosan kevés fátyolfelhő, illetve keleten, északkeleten gomoly felhők lehetnek az égen. Csapadék nem lesz, a délies szél az Észak-Dunántúlon megélénkül. A csúcshőmérséklet jellemzően 25 és 28 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 4:11, jó napot kívánok! Gyakorlatilag ma az egész piaci világ a Fedre figyel, hogy meglépik-e a nagyrészt már beárazott kamat emelést, illetve azt, hogy a Fed jegybank elnöke Kevin Warsh milyen iránymutatást ad. Mi várható tőle, további kamatemelések jelzése, vagy azért nem olyan magas az infláció még? Kérdezem Péntek Ádámot, az Erste részvényelemzőjét. Szervusz, jó napot!
2: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is! Igen, tehát ma este, vagy hát magyar idő szerint este jön ki a Fed kamatdöntés ülésének az eredménye. Hát a piac teljes egészében meg van győződve arról, hogy itt kamat emelés lesz, 25 bázispontos emelés, nagyjából ilyen 90%-os valószínűséget látnak erre a piaci szereplők. Úgyhogy ebben a tekintetben nagy meglepetés az lenne, hogyha tartana a jegybank, de az több okból is azért elég visszás lenne. Kevin Warsh, a jegybank elnök, a Jackson Hole-i Fed eseményen kifejezetten szigorú hangnemet ütött meg, azt mondta, hogy fenn kell tartani a monetáris szigort, az infláció ellen küzdeni kell. Aztán azt követően kijöttek erős munkaerőpiaci adatok, kijöttek erős inflációs adatok, úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy nem lehet elkerülni az újabb, vagy hát ezt a kamatemelést. Annak ellenére sem, hogy ugye Donald Trump pont az ellenkezőt próbálja forszírozni. Ismét néhány nappal ezelőtt arra beszélt, hogy kamatokat kell csökkenteni, de hát ugye nem ő a jegybank elnöke, de meg egyéb döntéshozója sem. Úgyhogy legfeljebb csak ilyen pszichikai nyomást tud helyezni a jegybank tagjaira. Minden esetre valószínűleg tűnik a 25 bázispontos emelés. A szakértők is egyébként

0: hajlandó olyat mondani, hogy majd a következő ülésen is emelni kell, vagy éppen tartani, mert azt hangsúlyozza Kevin Warsh, hogy az aktuális piaci helyzetnek, vagy gazdasági feltételeknek megfelelően kell döntést hoznia majd a jegybanknak, és azt pedig most még nem lehet tudni előre, és azzal csak összezavarná, meg kell szükségtelenül befolyásolná a piacot, hogy most valamilyen előrejelzést közzétesz, és akkor közben meg lehet, hogy teljesen más, hogy alakul a helyzet. Például lehet, hogy most mondok valamit, lehet, hogy lezárul az iráni háború, ami azért egy elég erős inflációs tényező, vagy lehet, hogy kifejezetten gyenge gazdasági adatok jönnek, rossz munkaerőpiaci adatok, ami pedig egy ilyen lazább monetáris politikát tehet szükségessé, és akkor meg ez megakadályozhatja a további emelést. Egyébként a piaci várakozások szerint még októberben lesz egy kamatdöntő ülés, azon nem emel a jegybank, viszont a decemberi ülésen még egy 25 bázispontos kamat emelés várható, legalábbis a jelenlegi állás szerint.
1: Meglátjuk majd, hogy akkor egyrészt bármiféle iránymutatása lesz a Kevin Warsh-nak, másrészt, hogy a gazdasági helyzet mit tesz szükségesé mindenképpen a Fed részéről. Viszont van egy nagyon-nagyon komoly másik része a gazdaságnak, amely hihetetlenül felpörgött, főleg az Egyesült Államokban a mesterség és intelligencia biznisz, amelynek hogy nem, már a lassítását sürgeti például az Anthropic vezérigazgatója, Dario Amodei, de Elon Musk is ezek közé tartozik, és más komoly technológiai guruk is ezt fogalmazták meg, szemben az amerikai elnökkel, aki természetesen ennek a veszélyeiben nem hisz, a kínaiak pedig azt mondják, hogy inkább nyíltabbá kéne tenni a fejlesztést, nem pedig szűkíteni azt. Mennyire kell emiatt például a mesterséges intelligenciára alapuló részvények kereskedését most már óvatosabban kezelni, mert mi van, hogyha van egy nagy technológiai stop, vagy éppen irányítási, szervezési, állami igazgatási stop, szóval mennyire kell ezeket beárazni?
0: Igen, teljesen jogos, hogy jogosak ezek a kérdések, és a piaci szereplőkben, a befektetőkben is ezek merültek fel. Egyrészt az is érthető, hogy az Anthropic, ami tulajdonképpen a vezető mesterséges intelligencia vállalat globálisan tekintve, lassítani szeretné a versenyt. Kicsit lehet, hogy az is benne van, hogy befagyasztanák a status quo-t, hiszen nekik az lenne az előnyös, hogyha minden a jelenlegi helyzetben maradna, tehát ők vezetnek, és a kínaiak meg az egyéb kisebb cégek sem tudnak olyan gyorsan feljönni hozzájuk. Lehet, hogy egy ilyen gondolat is benne van, ez is egy megoldási lehetőség, de igen, hát ezek a fejlesztők látják a legjobban, hogy milyen képességei vannak a mesterséges intelligenciának, és az utóbbi hetekben, hónapokban voltak szerencsétlen incidensek is, amikor olyan cselekedeteket hajtottak végre, vagy olyan környéket keveredtek ezek a mesterséges intelligencia modellek, ahova nem kellett volna, és konkrétan gazdaság, vagy hát ilyen kockázatokat okoztak, meg veszélyes helyzeteket hoztak létre, úgyhogy nyilván látják ők is ennek az árnyoldalát, és ha másért nem, akkor legalább a saját lelkiismeretük megnyugtatása miatt felhozzák ezt a témát, hogy ezzel is foglalkozni kell, vagy hogy kell, hogy legyen egy független kontrollszerv, ami ellenőrzi a mesterséges intelligenciát. Meg az tényleg azért nehéz az egész, mert a geopolitika, hát magában a politika mást mond. Az Amerika azért akar továbbfejleszteni, és Donald Trump ezért pusolja azt, hogy további fejlesztés menjen gőzerővel, mert hát Amerika vezet, és ezt jó lenne megőrizni, és az amerikai gazdaságot ez azért nagy mértékben húzza fölfele, az amerikai tőzsde teljesítményét azért az utóbbi időkben a mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatok határozzák meg. A Kína meg hát éppen azért szeretne még gyorsabban fejlődni, mint eddig, mert nem vezet a versenyben, hanem Amerikától lemarad jelenleg, de azért elég gyors ütemben zárkózik fel. Tehát az ő részéről is érthető, hogy miért nem szeretnének lassítani. Úgyhogy jelenleg úgy

0: tűnik, hogy a politika felülírja a szakértők véleményét, a szakma véleményét. Egyébként ebben a tekintetben kicsit hasonlatos a helyzet a jegybanki üléshez, ahol szintén a politika próbálja meg befolyásolni az irányvonalat. Tehát ez a kérdés, hogy ez milyen sikerrel jár. Azért ilyen közvetlen hatást nem valószínű, hogy látunk. Tehát ugye most például az erre az évre ilyen több százmilliárdos adatközpont fejlesztéseket jelentettek be a nagy felhőszolgáltatók az AI miatti keresletre hivatkozva. Most nem kell azt várni, hogy hirtelen bejelenti az Amazon, az Alphabet, a Microsoft és a többiek, hogy jó, akkor ezt jelentősen csökkentjük, jövőre meg még ennyi se lesz. Valószínűleg a következő pár évben még ez tovább növekszik, és inkább ilyen középtávú kockázatai lehetnek ennek, hogyha tényleg a világszerte a vállalatok valahogy valamilyen módon tényleg ilyen megállapodásra jutnak azzal kapcsolatban, hogy lassítsanak, akkor esetleg láthatunk majd olyat, hogy tényleg kisebb vagy lassabb mértékben kell növelni az AI infrastruktúrát is, és akkor azok a cégek, amik most nagyon mentek, a chipgyártók, illetve az egyéb, tehát ilyen infrastruktúrához kapcsolódó vállalat növekedése esetleg lelassulhat. Ugye kérdés, hogy ez valóban így lesz-e. Jelenleg ezt még nagyon nehéz látni pont emiatt az ellenállás miatt, ami a politika oldaláról látszik. Úgyhogy jelenleg emiatt egy elég izgalmas helyzet van, és azt lehet inkább biztosabbra mondani, hogy a volatilitás az mindenképpen fel fog erősödni, ahogy egyszer egyik oldal, egyszer a másik oldal érvei tűnnek erősebbnek, úgyhogy a befektetőknek inkább arra kell készülnie, és ilyen tekintetben valóban indokolt lehet az óvatosság.
1: Péntek Ádámot hallották, az Erste részvényelemzőjét. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál. Jó napot, jó munkát neked, szia!
0: Köszönöm, szervusz!

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Évente 30 ezer kilométernyi utazás szerte a Kárpát-medencében. Évezredek emlékei az őskortól a közelmúltig. Van még hely az autóban, hogy mindezt átélje. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 10:11, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják a reggeli monitor végén, a híreket Somodi Evelin állította össze. A Hormuzi és a Bab-el-Mandeb szoros hajózási szabadságának biztosítását sürgette a szaudi trónörökös és az egyiptomi elnök kairói találkozóján. Az egyeztetés hátterében a Szaúd-Arábia és a jemeni huszik közötti harcok kiújulása, valamint a huszik vöröstengeri előretörése áll. A lázadók elfoglalták Moha kikötővárost és a stratégiai jelentőségű Perim szigetet, állítások szerint átvették a Bab-el-Mandeb teljes ellenőrzését. A kőolaja a mai kereskedésben némileg mérséklődik, $107.99 a Brent ára, az amerikai könnyolaj $104.52. Nem sokkal ezelőtt az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen az uniós évértékelő beszédében a strasbourgi parlamenti ülésen azt mondta, hogy Kanada az első társult tagja lehet majd az Európai Uniónak, sőt Európai Biztonsági Tanács létrehozását is szorgalmazta Ukrajna, Nagy-Britannia, Norvégia és Kanada részvételével, mint ahogy további fegyverkezési programot is sürgetett az oroszországi háború miatt, az orosz-ukrán háború miatt. Harmadik alkalommal szavazta meg az amerikai képviselőház, hogy az Irán elleni katonai műveleteket kongresszusi jóváhagyáshoz kössék és lezárják a háborút. A határozatot 220-204 arányban fogadták el, több republikánus képviselő is a demokratákkal szavazott, ugyanakkor a kezdeményezés várhatóan nem lép hatályba. Még ha az elnök asztalára is kerülne aláírása, az Donald Trump nagy valószínűséggel megvétózná. Az Egyesült Államok február végén indított légicsapásokat Irán ellen, a konfliktus pedig a tűzszünet ellenére időről időre újra fellángol. A kongresszus költségvetési hivatala szerint a háború augusztus elejéig több mint 38 milliárd dollárba került, havonta további 2-3 milliárd dolláros kiadással járhat, miközben az iráni válság 2027-re 0,5 százalékponttal emelheti az amerikai inflációt. Robbanóanyaggal volt felszerelve az a drón, amelyet hétfő éjjel NATO vadászgépek lőttek le Litvánia felett, közölte a litván védelmi miniszter. A pilóta nélküli eszközt olasz Eurofighterek semmisítették meg az ország középső részén, az incidensben senki sem sérült meg, károk sem keletkeztek. A Litván Nemzeti Válságkezelő Központ adatai szerint a drón Fehér Oroszország felől érkezett és nyugat felé tartott. Az eszköz eredetét és az incidens körülményeit továbbra is vizsgálják. Megnyitották Kínában a 134 km hosszú Pingrú csatornát, amely közvetlenebb vízi összeköttetést teremt az ország délnyugati térsége és a tenger között. A több mint 3000 milliárd forintnyi összegből megépült csatorna több mint 560 km-rel rövidíti le a térségből a tengeri kikötőbe vezető vízi útvonalat, és akár 5000 tonnás hajók közlekedését is lehetővé teszi. A kínai állami média szerint a beruházás 18-30%-kal csökkentheti a logisztikai költségeket, évente több mint 5 milliárd yuan megtakarítást eredményezve. Az új útvonal elsősorban a dél-kelet-ázsiai piacokkal folytatott kereskedelmet segítheti.
0: Tőzsde hírek.
3: A hazai értéktőzsde egyelőre pluszban jár, ez 3%-os emelkedést jelent, 153.947 pontos BUX értékkel, 6 milliárd 265 millió forint a forgalom idáig. A MOL 1,2%-kal drágul 5.235 forinton. 1%-os pluszban az OTP 47.000 forinttal jár, a Richter 0,5%-kal gyengül 12.600, a Magyar Telekom 2%-os mínuszban 2570 forint, a Forage 0,5%-os emelkedésben 1633, jelenleg 364 forint 70 filléren az euró árfolyama. Európában a főbb indexek 1/10 illetve 4/10% közötti pluszban járnak, 25.418 ponton a német DAX, 1,1551 az euró dollárral szembeni árfolyama. Az ázsiai kereskedésben emelkedtek a szingapúri tőzsde kivételével az indexek, Szingapúr stagnálta, a többi mutató 2/10 illetve 1,4% közötti emelkedéssel zárt.
0: Időjárás jelentés.
3: Általában napos, felhőmentes idő várható, csupán északnyugaton, északon időszakosan kevés fátyol felhő, illetve keleten, északkeleten gomoly felhők lehetnek az égen. Csapadék nem lesz, a déli szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, a csúcshőmérséklet jellemzően 25 és 28 fok között alakul, késő estére 12 és 21 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
3: Ez volt a Reggeli Monitor, az adást és a híreket is Somodi Evelin szerkesztette, a zenei szerkesztőnk Bukovszki József volt, a technikusunk Jobbágy Róbert, Nagy Károly vagyok, ha tehetik, holnap reggel is hangolódjanak ránk, további jó rádiózást.
0: A Reggeli Monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvöl.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digi Turismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok! 11 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. A Hormuzi és a Bábel-Mandeb szoros hajózási szabadságának biztosítását sürgette a szaúdi trónörökös és az egyiptomi elnök kairói találkozóján. Az egyeztetés hátterében a Szaúd-Arábia és a jemeni huszik közötti harcok kiújulása, valamint a huszik vöröstengeri előretörése áll. A lázadók elfoglalták Moha kikötővárost és a stratégiai jelentőségű Perim-szigetet, és állításuk szerint átvették a Bábel-Mandeb teljes ellenőrzését. Legalább 124 környezetvédelmi aktivistát öltek meg világszerte 2025-ben a Global Witness jelentése szerint. Az áldozatok többsége őslakos közösségekhez tartozott vagy földművelő volt, és sokan bányászati, fakitermelési vagy energetikai beruházások ellen tiltakoztak. A legtöbb gyilkosságot Kolumbiában regisztrálták, ahol 39 aktivista vesztette életét, Brazíliában 26, Hondurasban és a Fülöp-szigeteken pedig 12-12 áldozatról számoltak be. Az esetek 85%-a Latin-Amerikában történt. A szervezet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a valós áldozatszáma dokumentálatlan esetek miatt magasabb lehet. Mesterséges intelligencia segítségével ismeri fel, majd lézersugárral pusztítja el a gyomnövényeket egy Kínában kifejlesztett mezőgazdasági robot. A traktorral vontatott berendezés képes megkülönböztetni a gyomot a termesztett növényektől, így vegyszerek nélkül végezhet gyomirtást anélkül, hogy károsítaná a termést vagy szennyezné a talajt. Az eszközt már több kínai tartományban elkezdték használni.
0: Tőzsdehírek.
1: Európában enyhe emelkedés jellemzi a parkettet, a londoni FTSE és a német DAX Index 4%-os pluszban, a párizsi Kekeron 3%-ot emelkedik, az olasz mutató 6%-kal emelkedik, akár csak a spanyol bőrze. 4%-os pluszban a budapesti értéktőzsde részvényindexe is, ez most 154.117 pontra elég, a részvénypiac forgalma 7,9 milliárd forint. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, emelkedik a MOL 1,3%-kal 5.235 forintra, egy tizedes pluszban az OTP kerek 47.000 forinton, a Richter 1%-kal lefordul 12.650 forintra, és szintén egy tizeddel lép lejjebb a Magyar Telekom 2.574 forintra. A bankközi devizapiacon az euró értéke 364 forint 78 fillér, az amerikai dollárért 316 forintot és 14 fillért kell fizetni. Szeptember 24-én a Vatikánba utazik Magyar Péter miniszterelnök, akit magánaudiencián fogad 14. Leó pápa. A kormányfő közlése szerint ezt követően Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével is tárgyal. Magyar Péter vatikáni látogatásának előkészítéséről már júniusban egyeztetett Erdő Péter bíborossal, Esztergom budapesti érsekkel. Magyar Péter miniszterelnök fogadta a 4 történelmi egyház vezetőit, akiket az ország helyzetéről tájékoztatott, és együttműködésüket kérte az ország előtt álló feladatok megoldásában. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közlése szerint a kormány célja az állam és a vallási közösségek közötti átlátható együttműködés kialakítása, valamint az egyházak oktatási, kulturális, karitatív és szociális tevékenységének további biztosítása. A találkozón a katolikus, református, evangélikus és zsidó közösségek vezetői vettek részt.
0: Időjárás jelentés.
1: Általában napos, felhőmentes idő várható, csupán északnyugaton, északon időszakosan kevés fátyolfelhő, illetve keleten, északkeleten gomoly felhők lehetnek az égen. Csapadék nem lesz, a délies szél az Észak-Dunántúlon megélénkül. A csúcshőmérséklet jellemzően 25 és 28 fok között alakul, késő estére 12 és 21 fok közé hüll a levegő. A fővárosban most napos az időjárás és 22 fokot mérnek. A hírszerkesztőt Somodi Evelint hallották, friss információkkal legközelebb 11:30-kor várom Önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Ilyen zenékkel.

0: Különleges zenei félórák a Trend FM-en. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó napot kívánok, 11:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. 8 ember, köztük több gyermek meghalt, több mint 60-an pedig eltűntek egy 6 emeletes lakóház összeomlása után Gáza városban. A polgári védelem közlése szerint 15 sérültet emeltek ki a romok alól. A szervezet szóvivője szerint az épület szerkezete a háború során elszenvedett többszöri izraeli támadások következtében rongálódott meg. Megnyitották Kínában a 134 km hosszú Pinglu csatornát, amely közvetlenebb vízi összeköttetést teremt az ország délnyugati térsége és a tenger között. A több mint 3000 milliárd forintnyi összegből megépült csatorna több mint 560 kilométerre rövidíti le a térségből a tengeri kikötőkbe vezető vízi útvonalat, és akár 5000 tonnás hajók közlekedését is lehetővé teszi. A kínai állami média szerint a beruházás 18-30%-kal csökkentheti a logisztikai költségeket, évente több mint 5 milliárd yuan megtakarítást eredményezve. Az új útvonal elsősorban a dél-kelet-ázsiai piacokkal folytatott kereskedelmet segítheti. Júliusban 7,8%-kal nőtt a reálkereset Magyarországon az egy évvel korábbihoz képest, ezt közölte a KSH. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 745.500, nettó átlagkeresete 523.300 forint volt, ami éves szinten 7,5, illetve 9,1%-os emelkedést jelent. A nettó keresetek gyorsabb növekedéséhez a családi és az anyákat érintő adókedvezmények bővítése is hozzájárult. A bruttó medián kereset 618.200, a nettó medián kereset pedig 437.900 forintot tett ki.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 2,1%-kal emelkedik 153.876 pontra, a részvénypiac forgalma 8,4 milliárd forint, a vezetőpapírok vegyesen teljesítenek, a MOL 1%-ot emelkedik 5.220 forintra, az OTP 1%-ot 46.980 forintra, gyengül a Richter 3%-ot 12.620 forintra, a Magyar Telekom 1%-kal lép vissza 2.574 forintra. Mindeközben Európában változatlan az összkép, 4 tizeddel emelkedik a londoni FTSE és a német DAX, 3 tizeddel a párizsi CAC-on, 6%-os emelkedésben az olasz, illetve a spanyol index. A bankközi devizapiacon az euró értéke most 364 forint 80 fillér, az amerikai dollárért 316 forintot kell fizetni. Tegnap óta érvényes a csökkentett áfa a tűzifára. 27-ről 5%-ra csökkent a tűzifa általános forgalmi adója Magyarországon, közölte Kármán András pénzügyminiszter. A kedvezmény a hagyományos tűzifa valamennyi formájára, így a rönk és hasított fára, a tuskóra és a rőzsére, valamint a préselt tüzelőanyagokra, például a fa pelletre és a fabriketre is vonatkozik. A kormány szerint az intézkedés több százezer nehéz körülmények között élő háztartás számára teheti elérhetőbbé a téli tüzelőt.
0: Időjárás jelentés.
3: Általában napos, felhőmentes idő várható, csupán északnyugaton, északon lehet időszakosan kevés fátyolfelhő, illetve keleten, északkeleten gomoly felhők lehetnek az égen. Csapadék nem lesz, a déli és szél az Észak-Dunántúlon megélénkül. A csúcshőmérséklet jellemzően 25 és 28 fok között alakul, késő estére 12 és 21 fok közé hűl le a levegő.
0: a legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Ilyen zenékkel.

0: Különleges zenei félórák a Trend FM-en. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, dél van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Harmadik alkalommal szavazta meg az amerikai képviselőház, hogy az Irán elleni katonai műveleteket kongresszusi jóváhagyáshoz kössék, és lezárják a háborút. A határozatot 220-204 arányban fogadták el, több republikánus képviselő is a demokratákkal szavazott, ugyanakkor a kezdeményezés várhatóan nem lép hatályba. Még ha az elnök asztalára is kerülne aláírásra, az Donald Trump nagy valószínűséggel megvétózná. Az Egyesült Államok február végén indított légicsapásokat Irán ellen, a konfliktus pedig a tűzszünet ellenére időről időre újra fellángol. A kongresszus költségvetési hivatala szerint a háború augusztus elejéig több mint 38 milliárd dollárba került, és havonta további 2-3 milliárd dolláros kiadással járhat, miközben az iráni válság 2027-re 0,5 százalékponttal emelheti az amerikai inflációt. Mark Zuckerberg szerint a mesterséges intelligencia fejlesztők saját felelőssége és üzleti érdeke, hogy olyan ütemben haladjanak, amely mellett garantálható modelljeik biztonsága. A Meta vezérigazgatója példaként említette, hogy cége korábban saját döntésből visszahívta Muse nevű modelljét biztonsági fejlesztések miatt. Zuckerberg álláspontja kisé eltér a több Emmy cég irányvonalától. Az Anthropic vezérigazgatója a fejlesztések összehangolt lassítását sürgette, ami mellett Sam Altman és Elon Musk is kiállt.
0: Tőzsdehírek.
1: Elsőként Európából, ahol továbbra sincs jelentős változás a hangulatban, enyhe pluszban teljesítenek az európai indexek. A londoni FTSE 0,3 százalékkal emelkedik, a német DAX mindössze 0,1 százalékkal, a párizsi CAC-on 0,3 százalékos pluszban, az olasz mutató 0,6-del jön feljebb, akár csak a spanyol bőrze. A budapesti értéktőzsde részvényindexek 0,2 százalékos pluszban 153.840 ponton, a részvénypiac forgalma 9,2 milliárd forint. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a Richter 0,3 százalékot gyengül 12.620 forintra, a Magyar Telekom 0,2 százalékos mínuszban 2570 forint, az OTP 0,1 százalékkal emelkedik 46.980 forintra, a MOL 0,9 százalékos pluszban 5215 forint. A bankközi devizapiacon az euró értéke most 364 forint 46 fillér, az amerikai dollárért 315 forintot és 85 fillért kell fizetni. Petíció indult Pócs János országgyűlési képviselő lemondásáért, amelynek szervezői a politikus parlamenti magatartását kifogásolják. A kezdeményezők szerint Pócs ismételten a képviselői tisztséghez méltatlanul viselkedett, és arra kérik az országgyűlés illetékes szerveit, vizsgálják ki a házszabállyal kapcsolatos ügyeit. A petíció azt is szorgalmazza, hogy amennyiben fennállnak a jogszabályi feltételek, tegyék meg a szükséges intézkedéseket képviselői megbízatásának megszüntetésére. A kezdeményezők hangsúlyozzák, hogy követelésüket nem pártpolitikai alapon fogalmazták meg. 999 forintos országos napi jegyet vezetnek be szeptember 22-én az autómentes napon a helyközi közösségi közlekedésben, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A jeggyel egy teljes napon át korlátlanul lehet utazni a Magyarország 24 napi jeggyel azonos területen, a helyi közlekedésre azonban nem lesz érvényes, a szükséges helyjegyeket és egyéb felárakat pedig külön kell megfizetni. Az Európai Mobilitási Hét keretében pedig mától szeptember 22-ig A helyközi vonatokon a kerékpárszállítás is ingyenes, beleértve a szükséges kerékpár helyjegyet is.
0: Időjárás jelentés.
1: Általában napos, felhőmentes idő várható, csupán északnyugaton, északon időszakosan kevés fátyolfelhő, illetve keleten, északkeleten gomoly felhők lehetnek az égen. Csapadék nem lesz, a délies szél az Észak-Dunántúlon megélénkül. A csúcshőmérséklet jellemzően 25 és 28 fok között alakul, késő estére 12 és 21 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok, 12:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Mekka felé tartó harci drónt fogott el és semmisített meg a szaúd-arábiai légvédelem, közölte a szaúdi vezetésű koalíció, amely szerint a pilóta nélküli repülőgépet a jemeni huszik indították. A koalíció szerint a drónt Mekkától délre a Szentváros tiltott légterében semmisítették meg. A huszik tagadták, hogy támadást hajtottak volna végre, az iszlám együttműködés szervezete ugyanakkor elítélte az incidenst. Az Egyesült Államok a térség biztonsági helyzetére hivatkozva azt tanácsolta állampolgárainak, ne utazzanak Szaúd-Arábiába. Robbanóanyaggal volt felszerelve az a drón, amelyet hétfő éjjel NATO vadászgépek lőttek le Litvánia felett, közölte a litván védelmi miniszter. A pilóta nélküli eszközt olasz Eurofighterek semmisítették meg az ország középső részén. Az incidensben senki nem sérült meg, és károk sem keletkeztek. A Litván Nemzeti Válságkezelő Központ adatai szerint a drón Fehér Oroszország felől érkezett és nyugat felé tartott. Az eszköz eredetét és az incidens körülményeit továbbra is vizsgálják. Legalább 3 ember vesztette életét, miután lezuhant az NBC4 hírtelevízió helikoptere Los Angeles Chatsworth 3-os részében. A gép egy parkolóra zuhant, a hatóságok egyelőre vizsgálják, pontosan hányan tartózkodtak a fedélzeten. Nem sokkal korábban a közelben egy városi autóbusz és egy terepjáró ütközött össze, abban a balesetben 2 vesztették életüket. A helikopteren tartózkodó televíziós stáb feltehetően erről a balesetről tudósított.
0: Tőzsde hírek.
2: Európában nagyjából változatlan az összkép, enyhén, de pozitív hangulat jellemzi az európai indexeket. A londoni FTSE 0,5%-kal emelkedik, a német DAX 0,2%-kal, a párizsi CAC-on 0,4%-os pluszban, 0,5%-kal emelkedik az olasz mutató és a spanyol börze 0,2%-os pluszban. A bankközi devizapiacon jelenleg az euró értéke 364 forint 51 fillér, az amerikai dollárért 316 forintot kell fizetni. Idehaza a BUX Index 0,4%-os pluszban 154.124 ponton, a részvénypiac forgalma 10,4 milliárd forint. A vezető papírok pedig vegyesen teljesítenek, bár jelenleg csak a Richter mutat csökkenést, ez 0,2%-os, így 12.640 forinton, a Magyar Telekom 0,2-del emelkedik 2.580 forintra, az OTP 0,3%-os pluszban 47.080 forint, a MOL 1%-ot erősödik 5.220 forintra. Júliusban 7,8%-kal nőtt a reálkereset Magyarországon az egy évvel korábbihoz képest, ezt közölte ma a KSH. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 745.500, nettó átlagkeresete 523.300 forint volt, ami éves szinten 7,5 illetve 9,1%-os emelkedést jelent. A nettó keresetek gyorsabb növekedéséhez a családi és az anyákat érintő adókedvezmények bővítése is hozzájárult. A bruttó medián kereset 618.200, a nettó medián kereset pedig 437.900 forintot tett ki.
0: Időjárás jelentés.
2: Általában napos, felhőmentes idő várható csupán északnyugaton, északon, időszakosan kevés fátyolfelhő, illetve keleten, észak-keleten gomoly felhők lehetnek az égen, csapadék nem lesz. A déli és szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, a csúcshőmérséklet jellemzően 25 és 28 fok között alakul. Késő estére 12 és 21 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

Gazdaság és kultúra a 94.2. I try.

onnan kellett, hogy utas túrákat szervezzünk Budapestre. Aztán ez az augusztus elejei időszakban olyan megint csak nagy süllyedés történt a vízállásban, gyakorlatilag egyik

gyakorlatilag buszokkal megoldani, alternatív programokkal, és az a helyzet, hogy az európai piacok nyilván törvényi rendelkezések miatt is máshogyan reagáltak, mert hogy ez egy viszonylag nagy módosítás és nagy szakasz érint az ő hajózási útvonalaikban.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk!
1: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Monitor. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
3: Pontban 1 órakor, jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A következő, mint egy 30 percben szó lesz majd többek között arról, hogy hát mi a helyzet a sörpiacon, mert hogy nőtt az alkoholmentes, jól hallották, alkoholmentes sörök belföldi forgalma. Emellett terjed az AI a sörgyártásban is, és a klímaváltozás is aktív alakítója ennek a szakágnak. De a műsor első felében a fővárosi helyzetről fogunk beszélgetni, és hát erről nem lesz más segítségemre, mint Karácsony Gergely főpolgármester. Úgyhogy ez lesz majd a téma, illetve ezek, de mindenek előtt az elmúlt órák legfrissebb fejleményeit hallják a hírszerkesztő Somodi Evelin.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Balogh Zoltán volt miniszter elmondása szerint abban a tudatban javasolta a 2016-ban állami kitüntetésre a Bécskei Gyermekotthon később pedofil bűncselekményet miatt elítélt igazgatóját, Vásárhelyi Jánost, hogy szakmailag elismert, helyben támogatott személy, és nincs vele szemben kizáró ok. Balogh Magyar Péter miniszterelnök hétfői felszólalására reagálva közölte, a 9 lépcsős kitüntetési folyamat 7. szintjén döntött a javaslat támogatásáról, és az indítvány szakmai, illetve erkölcsi ellenőrzése nem az ő feladata volt, ugyanakkor elismerte saját javaslattételi felelősségét. Állítása szerint nem tudott a gyermekotthonban 2011-2012-ben végzett korábbi vizsgálatáról, és Vásárhelyit személyesen sem ismerte. Hozzátette, amikor a kitüntetés után mintegy egy hónappal jelzést kapott szexuális visszaélések gyanújáról, azonnali vizsgálatot kezdeményezett, amelyet később feljelentés, az igazgató felfüggesztése és büntető eljárás követett. A közösségi média már a kedvezőbb családi hátterű gyerekek fejlődésére is káros hatással van, ezt Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter mondta. A PISA felmérésekre hivatkozva azt mondta, világszerte éppen a legjobb hátterű tanulóknál tapasztalható a legnagyobb teljesítményromlás. Lannert szerint különösen káros, ha a gyerekek már nagyon fiatalon digitális eszközöket kapnak, miközben a szülők egyre kevesebb időt töltenek velük. A miniszter ezért a rendszeres beszélgetés és a szülői jelenlét fontosságát hangsúlyozta, és arra is felhívta a figyelmet, hogy a felnőtteknek is csökkenteniük kellene a közösségi média használatukat. Júliusban 7,5%-kal haladta meg a bruttó átlagkeresetet az egy évvel korábbit. Ez gyorsabb növekedés jelent a júniusi 7,1%-nál, de elmaradt az évelején látott ütemtől. A bérnövekedés lassulását főként az állami szféra mérséklődő kereset emelkedése magyarázza, júliusban ugyanis már azonos ütemben nőttek a bérek a köz- és a magánszférában. Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát hallják.
4: Ugye a 7,5%-os átlag, ez azért az 1,2%-os inflációt érdemben meghaladja, a bruttó átlagkereset reálértéke 6,2, míg a nettói 7,8%-kal nőtt. Hát ez mindenképpen szép eredmény egy 1,5-2%-os gazdasági növekedés miatt. Az egyes ágazatokban nem volt nagy eltérés a keresetek átlagos emelkedése között, ahol leginkább nőttek a keresetek, az a szociális ellátás, illetve a vízellátás, hulladékgazdálkodás, legkevésbé pedig az egészségügyben, illetve az energiaiparban nőttek az átlagkeresetek.
0: Tőzsdehírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 4%-kal erősödik 154.070 pontra. A részvénypiac forgalma közelíti a 11,5 milliárd forintot. A vezető részvények között egyedül a Richter gyengül 0,5%-kal 12.600 forintig. A MOL 1,1%-kal emelkedik 5.225 forintra. Az OTP 3%-os pluszban 47.060 forinton. A Magyar Telekom pedig szintén 3%-kal erősödik 2.584 forintra. A bankközi devizapiacon némileg erősödött a forint. 1 euróért 364 forintot és 30 fillért, 1 dollárért 315 forintot és 80 fillért kérnek. Nézzük Európát, ott is jó a hangulat. A londoni FTSE 6 tized, a frankfurti DAX 3 tized, a párizsi Kakaron 0,5%-os pluszban van. A milánói tőzsde 7 tized, a madridi pedig 0,4%-kal erősödik. A tőzsdei állásokról majd a félidői blokkunkban beszélgetünk. Nem elég a bérlakások számát növelni, hosszú távon fenntartható bérlakásrendszer kell kialakítani Magyarországon. Ezt állapította meg a GKI a készülő Vekerle Sándor lakásépítési program kapcsán. Magyarországon az önkormányzati bérlakások száma az 1990-es csaknem 800 000-ről 2025-re 108 000-re csökkent, ami a teljes lakásállomány mindössze 2,4%-a. A GKI szerint a nyugat-európai példák azt mutatják, hogy a kiszámítható és megfizethető bérlakáspiac mögött hosszú távon működő önkormányzati, non-profit és finanszírozási rendszer áll. A kutatóintézet szerint a Vekerle Sándor lakásépítési program alternatívát teremthet a saját lakás megszerzése mellett, de ehhez a piaci és a szociális bérlakások eltérő szerepét is figyelembe vevő tartós intézményi rendszerre van szükség. A söripar is megküzd a klímaváltozás hatásaival, ugyanis a malátázáshoz használt árpa egyre inkább háttérbe szorul. Emellett idén tovább gyorsult az alkoholmentes sörök népszerűsége nemzetközi és hazai szintéren is, ezen óriási segített a rekordmeleg időjárás. Az újabb kutatások és a mesterséges intelligencia is beépül a söriparba, a klímaváltozás pedig fenntarthatóbb gyártást követel, sőt új fajták nemesítését is el kell kezdeni. Kántor Sándort, a Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatóját hallják.
5: A minőségi romlás ezen a területen azt jelenti, hogy tulajdonképpen nem malátázhatóvá válik az árpa, és új kultúrnövényeket kell megvizsgálni, hogy hogyan lehetne felhasználni a sör készítésére. Egy amerikai előadás például amellett érvelt, hogy azon a klímán, ahol ők eddig az árpát termelték, ők a rizs termesztésére tettek javaslatot. Arra való tekintető, hogy a rizs az egy sokkal szélesebb klimatikus körülmények között termelhető, és abból hasonló módon lehet sört előállítani, mint az árpából.
3: Augusztusban 3,1%-ra gyorsult az éves infláció az Egyesült Királyságban, a júliusi 2,9%-ról. Az adat megfelelt az elemzői várakozásoknak, ugyanakkor több mint 1%-ponttal meghaladta a Bank of England 2%-os inflációs célját. A gyorsulás elsődleges oka az üzemanyagok jelentős drágulása volt, áraik éves összevetésben 23%-kal emelkedtek. Egyeztetésre hívja az Európai Bizottság a vezető mesterséges intelligencia fejlesztő laboratóriumokat a legkockázatosabb EMI modellek fejlesztésének lassítása kapcsán. Ezt jelentette ki Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke szerint azt vizsgálnák meg, hogyan támogathatná az Unió az erre irányuló jelenlegi iparági kezdeményezéseket. Von der Leyen azt is közölte, hogy az EU a kérdésben hasonló álláspontot képviselő országokkal, köztük Kanadával és az Egyesült Királysággal is együttműködne. A mesterséges intelligencia fejlesztése nem lehet kizárólag a nagyhatalmak területe, és nem válhat a geopolitikai versengés újabb szinterévé. Ezt írta a kínai kommunista párt központi lapja. Mint említik, Kína a nyílt forráskódú széles körben hozzáférhető AI fejlesztést támogatja, és kettős mércével vádolta az Egyesült Államokat a modellek úgynevezett lepárlásának megítélésében. Peking szerint Washington nemzetbiztonsági kérdéssé emeli az iparágban elterjedt módszert, hogy korlátozza Kína technológiai fejlődését. Az Egyesült Államok ugyanakkor korábban azzal vádolta Kínát, hogy nagy léptékben szerez szellemi tulajdont amerikai AI fejlesztő laboratóriumokból. A kérdés várhatóan a jövő heti amerikai-kínai tárgyalásokon is napirendre kerül majd. Ilyen segítségével ismeri fel, majd lézersugárral pusztítja el a gyomnövényeket egy Kínában kifejlesztett mezőgazdasági robot. A traktorra vontatott berendezés képes megkülönböztetni a gyomot a termesztett növényektől, így vegyszerek nélkül végezhet gyomirtást, anélkül, hogy károsítaná a termést vagy szennyezni a talajt. Az eszközt már több kínai tartományban használják. Végül pedig arról, hogy 999 forintos országos napi jegyet vezetnek be szeptember 22-én az autómentes napon a helyközi közösségi közlekedésben. Ezt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. A jeggyel egy teljes napon át korlátlanul lehet utazni a Magyarország 24 napi jeggyel azonos területen, a helyi közlekedésre azonban nem lesz érvényes, a szükséges helyjegyeket és egyéb felárakat pedig külön kell megfizetni. Az Európai Mobilitási Hét keretében mától szeptember 22-ig a helyközi vonatokon és a kerékpárszállítás is ingyenes, beleértve a szükséges kerékpár helyjegyeket is.
0: Időjárás jelentés.
3: Általában napos, felhőmentes idő várható, csupán északnyugaton, északon időszakosan kevés fátyol felhő, illetve keleten, észak-keleten komoly felhők lehetnek az égen, csapadék nem lesz. A délies szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, a csúcshőmérséklet jellemzően 25 és 28 fok között alakul, késő estére 12 és 21 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Monitor. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
3: 13 óra 10 perc van. Budapest jelenleg fizetőképes, de a főpolgármester szerint szeptember végéig, október elejéig megállapodásra van szükség a kormánnyal, hogy ez így is maradjon. A város most mínusz 67-68 milliárd forint körüli egyenlegnél tart, miközben nagyságrendileg 100 milliárd forintos banki adósságot kell rendezni az iparűzési adóbevételekből. A főpolgármester ugyanakkor arról is beszélt, hogy a következő években jelentős uniós forrásból finanszírozott fejlesztési hullám indulhat Budapesten. Például a 3-as metró meghosszabbításával és a pesti fonódó villamoshálózat kiépítésével. Mindenről Karácsony Gergellyel beszélgettem. Beszélgessünk a pénzről első körben. Mennyire fizetőképes ma jelenleg Budapest?
6: Hát jelenleg az, de az elkövetkező hetekben meg kell találnunk a kormánnyal közösen a megoldást arra, hogy az is maradjon. Valóban a felvezető elég pontosan leírja a helyzetet. Egyszerre van egy nagyon jelentős forrásbővülés a fejlesztési oldalon. Tehát azok a beruházások, amelyeket az elmúlt években európai uniós forrásból kívántunk megvalósítani, de mivel ehhezekhez Magyarország, illetve Budapest különösen nem jutott hozzá, ezért ezek így föltorlódtak, és ugye az európai uniós ciklusok azok zárnak, tehát nekünk még a legnagyobb türelemmel és újabb határidő meghosszabbítás után is nagyjából 2030-ig, de bizonyos projekteket 2029-ig zárnunk kell. Ebből az következik, hogy feltéve, hogy a város valóban stabilan meg tud állni, és pénzügyileg tud működni, egy elképesztő fejlesztési dömping fog Budapestre megérkezni. Én előre elnézést kérek mindenkitől, mert miközben ez nagyszerű dolog, ugye rövid távon azért ezek általában nem annyira kellemesek. De ez nem azért van, mert mi teljesen megbolondultunk, beleértve a kormányt és a főváros is egyszerre, meg az Európai Uniót, hanem egyszerűen arról van szó, hogy tulajdonképpen 5 évig nem jutottunk hozzá azokhoz a forrásokhoz, amiket szerencsésebb helyzetű városok Európában már rég elkezdtek költeni, és valóban ezek nagyívű fejlesztések, a város közlekedését, köztereit alapvetően meghatározóak. Érdemes ezekről majd beszélni részletesen is, de mondjuk kiemelnék ebből két nagyon fontos projektet, az egyik a 3-as metró meghosszabbítása, amely egy régi terv, és most tulajdonképpen két megállóval elérjük egy nagyon fontos vasúti kapcsolatot, megyünk tulajdonképpen Káposztás-Megyer felé. A másik pedig az úgynevezett pesti fonódó villamos hálózat, ami gyakorlatilag a Lehel tér és a Deák-Ferenc tér összekötésével létrehoz egy a 4-es, 6-os villamos volumennyéhez nagyságrendileg hasonlítható villamoskapacitást, ami összeköti tulajdonképpen a várost tényleg Budafoktól tulajdonképpen Újpestig. Ez az egyik oldal, ez szuper. Igen, és van az a régi pesti vicc, hogy hát tudjuk, hogy mi lesz, de hogy addig mi lesz. Tehát, hogy odáig el kéne jutnunk.
3: A számba vette ki a szót, hogy addig mi lesz.
6: Igen, igen. És persze most én igyekszem jó hangulatban erről beszélni, de azért a helyzet az eléggé tragikus. Azért vagyok optimista, mert azt gondolom, hogy az nem fordulhat elő, hogy az elmúlt éveket az Orbán kormány pénzügyi megszólításait a város túléli, és most áll fejre pénzügyileg, ez nyilván nem kezelhető el. A kormánnyal vannak egyeztetéseink, nyilván ez egy politikailag és gazdaságpolitikailag is ez egy nagyon fajsúlyos kérdés, tehát nyilván kell hozzá idő, de hát ugye a határidő a legjobb múzsa, nagyjából ketyeg azért a vannak olyan objektív határidők, amik miatt ezt a megállapodást nagyjából szeptember végén, október elején nekünk meg kéne tudni kötni. Muszáj egy kicsit mindig nagyobb időtávban nézni, mert úgy lehet megérteni, hogy jutottunk el tulajdonképpen a szakadék szélére. Tehát ugye a 2019 előtt már, tehát még a fideszes városvezetés talós főpolgármester idején is voltak válságjelek, de tulajdonképpen egészen 19-től tulajdonképpen a kormányváltásig egy olyan politika uralkodott el az önkormányzati világban, amely minél több saját bevétel termel egy város, annál inkább a kormány elkezdte ezeket a forrásokat szépen elvonni. És a főváros esetében, ami egy különleges önkormányzat, hiszen Budapesten egy kétszintű önkormányzatiság van, vannak kerületek és van a főváros, ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a fővárosnak az egyedüli bevételét, amiből a város működik, ugye nekünk sem parkolási bevételünk nincsen, az a kerületeknél van, sem idegenforgalmi adóbevételünk nincs, mert az a kerületeknél van, vagy éppen a kormánynál az idegenforgalmi hozzájárulás esetében. Tehát gyakorlatilag mi az iparüzési adóból élünk, annak nagyjából az 54%-ából, hiszen a másik részét a kereteknek tovább kell adnunk, ez az egy bevételünk van. Mi nagyon szívesen gondolkodnánk abban, hogy más is legyen, de a jogszabály köszönöm teszik lehetővé. És tulajdonképpen ezt az egy darab bevételünket kezdte az áram a szolidaritási hozzájárulásnak nevezett elvonással tulajdonképpen lesápolni. Miközben a város működési költségei nyilvánvalóan együtt nőttek például a budapesti átlagbérekkel, tehát ugye a mi működési kiadásunk fele az bér, másik fele energia. Most ezen lehet lamentálni azon, hogy helyes az, hogyha mondjuk mi tartjuk az átlagbér növekedését Budapesten, de ha a BKV sofőrjei nem kapják meg azt a fizetést, amit a volánbusznál meg lehet kapni, meg a kamion szolgáltatóknál, meg az Arivánál, akkor el fognak menni. Tehát, hogy ez nagyjából a budapesti átlagbér növekedés energiár növekedés nagyjából kijelölt azt a pályát, hogy a mi költségeink mennyit nőttek. És mi azt elfogadtuk az első perctől kezdve egy alapvető stratégiai célkitűzésként, hogy mi azért, mert van rövid távon egy politikai okokból a város lehetetlenné tevő gazdaságpolitikája a kormánynak, mi nem fogjuk a budapesti közszolgáltatásokat tönkretenni. Ráadásul ilyenkor mindig az történik egyébként, hogy óriási megszorításokat csinálunk, és alig sporul meg valamennyi pénzt. Ugye ezek tehát a budapesti közösségi közlekedési rendszer, az egy több mint 100 év alatt kialakult rendszer, ennek a finom hangolásáról persze lehet szó, de mondjuk ahhoz, hogy megsporoljuk a pénz egyharmadát, ahol a kapacitás felét vissza kéne venni. Hát ez szerintem azt tönkretenné a budapesti gazdaságot. Tehát mi eldöntöttük, hogy ha úgy tetszik trükkök százaival, ugye ezzel vádolt minket a Fidesz, ha úgy tetszik minden jogszerű eszközt kihasználva, de mi a város talpon tartjuk és elvisszük a parlamenti választásokig, és utána a város működését konszolidálni kell. Megint csak a történelmi dimenzióban ez nem először történik meg. Ugye kellett már konszolidálni a fővárost 2006-ban, 2009-ben, 2012-ben, és akkor itt jön a lényeg. Ez azért van, mert a város legfontosabb közszolgáltatása, ami egyébként jogszabály szerint a mi kötelező feladatunk, ez a közösségi közlekedés. Ezt a város üzemelteti, ez egy drága közszolgáltatás, évente nagyjából 200 milliárdot költ erre a főváros a saját iparüzési adóbevételéből, és ez alulfinanszírozott, mert egy ekkora rendszert egy város önmagában nem tud eltartani. Tehát tulajdonképpen így jutottunk el odáig, és persze lehetne még részletezni, de ez a lényeg. A budapesti közösségi közlekedés 35 éve alulfinanszírozott, és az elmúlt években meg különösen, mert az egy szem városi adóbevételt, amiből mi egyébként szolgáltatunk, nem csak Budapestnek, hanem az egész agglomerációnak, egyszerűen nem jön ki, így nem jön ki a matek. Ezt az új kormány nyilvánvalóan tudja, Nyilvánvalóan az a politikai szándék, hogy ezt megoldjuk. Nyilvánvalóan úgy szeretnék megoldani, hogy nem termelődjön újra ez az adósság, tehát nem csak a idejévet kell zárnunk, hanem ki kell találnunk egy olyan finanszírozási modellt, ami legalábbis középtávon nem termeli újra ezeket a problémákat. Ehhez nyilván kell idő, kell türelem, de a politikai szándék megvan, hogy megállapodjunk, ezt tudom most mondani, miközben nyilván én is nyugodtabb lennék, hogyha már a megoldást is el tudnám mondani a hallgatóknak.
3: Az elmúlt percekben Karácsony Gergely Budapest főpolgármesterét hallották. A teljes interjú és a teljes beszélgetés ma este a 6 órási híreket követően hallgatható meg a Napvendége című műsorunkban, illetőleg majd a YouTube-on is ugyanebben az idősávban.
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
3: A budapesti értéktőzsde részvényindex Szabux 3,1%-kal erősödik 153.967 pontra. A részvénypiac forgalma 11,6 milliárd forint. A vezető részvények között a Richter esik 0,7%-kal 12.570 forintig. A Richter most egy nagyobb lejtmenetben van az árfolyamát illetően. A MOL 1,1%-kal erősödik 5.225 forintra, volt korábban magasabban is egy picit az árfolyam, de most jelenleg itt tart a kurzus. Az OTP pici pluszban 0,2%-kal van feljebb 47.040 forinton. A Magyar Telekom pedig erősödő tendenciában 0,2%-os pluszban 2.580 forinton áll. A forint elég haktikusan teljesít, ma jelenleg 1,1%-a plusz 1626 forinton a kurzus. Az Alteo 2%-kal emelkedik, a DH Group 4%-kal, a Master Plast 3,9%-kal realizik. 7%-os pluszban az Opus,

0: 3,1%-kal van lejjebb, a CVAK pedig 0,5%-os mínuszban. Ugye erről érkezett is tegnap egyébként hír, hogy a prémium kategóriából kikerülnek. A bankközi devizapiacon erősödget a forint. Egy euróért 364 forintot és 30 fillért, egy dollárért 315 forintot és 90 fillért kell adni. Nézzük Európát, ahol jó a kereskedési hangulat. Londonban a FTSE 6%, Frankfurtban a DAX 3%, Párizsban a Kakaron 6%-kal van feljebb. A milánói börze 7%-os pluszban, a spanyol parket pedig 4%-kal emelkedik. Ázsiában a térségben irányadó tokiói Nikkei az 7%-ot erősödött. Egyébként jól teljesített ma összességében az ázsiai tőzsde. A hongkongi Hang Seng 2%-kal zárt pluszban, a Shanghai Composite 7%-ot emelkedett, az indiai Sensex 0,5%-os pluszban zárt, Dél-Koreában a Kospi 1,4%-kal zárt magasabban. A szingapúri tőzsdén nem volt jó a hangulatot, egy 10%-os mínusz volt a nap végére. Enyhe mínuszban az olajárak, az amerikai könnyolaj, a WTI 103 dollár 50 centen, a Brent 107 dollár 20 centen hordonként. A fémárak emelkednek, az arany jelenleg 4391 dolláron, a palládium 1,9%-os pluszban, a platina 0,9%, az ezüst 2,2%, a rész pedig 9%-kal van följebb.
1: Monitor.
0: 13 óra 21 perc. Tovább nőtt az alkoholmentes sörök belföldi forgalma idén. Emellett a mesterséges intelligencia és a klímaváltozás is aktív alakítója a söriparnak. A fogyasztók az egyre melegebb időjárás miatt nagy számban térnek át az alkoholmentes sörökre, ezért a legújabb kutatások az új élesztő törzsek alkalmazását és az alkoholeltávolítás módszereit vizsgálják. Erről beszélt a Trend FM-nek a Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója. Kántor Sándor szerint a malátázáshoz használt árpa egyre inkább a háttérbe szorul. A klímaváltozás fenntartható sörgyártás követel, és új fajták, például a rizs termesztését. Kovács Gergő interjúja.
2: Nemzetközileg és itthon is tovább nőtt az alkoholmentes sörök piaca. Idehaza január-augusztus között idén a teljes belföldi sörértékesítésen belül 10%-ra emelkedett a tavalyi év azonos időszakához mért 8,9%-ról. Mi állhat-e mögött, hogy évek óta nagy ütemben növekszik az alkoholmentes sörök piaca? Mert hogyha jól tudom, azért ezt bonyolultabb előállítani.
3: Így van. Az alkoholmentes sörök előállításának technológiája az több oldalról is közelíti meg, és tulajdonképpen jelenleg a legtöbb technológiai fejlesztés az ezen a területen van világszerte is. El lehet készíteni a sört alkoholosan, és ki lehet vonni belőle az alkoholt. Tehát olyan új élesztő törzsek is vannak ma már, amelyek a sörben tulajdonképpen nem állítják elő az alkoholt, de az összes többi ízekért, élvezetért felelős alkotórészeket megtalálják. A technológiai fejlődés egyrészt hozza magával azt, hogy ezek a termékek egyre élvezetesebbek, egyre finomabbak, egyre jobban közelítik az eredeti söröknek az ízprofilját. Másrészt van egy egészségtudatosság is a fogyasztók új generációjában, akik inkább az alkoholmentes termékeket kedvelik, és gyakorlatilag ma már divat az alkoholmentes sörök fogyasztása.
2: Ezekben az új fejlesztésekben segít az AI, tehát hogy jön ide egyáltalán a mesterséges intelligencia ebbe az iparágba? Tehát magában az alkohol eltávolításában tud segíteni, vagy ehhez kidolgozni eljárásokat, vagy hogyan zajlik ez?
3: Az AI több területen jelen van ebben az iparágban. Az első és legfontosabb, amikor a fogyasztói kutatások értékelését végzik el az AI segítségével, és tulajdonképpen egy fogyasztói csoportnak az attitűdjét próbálják kikövetkeztetni, a várható viselkedését, a várható preferenciáit a fogyasztás területén. Ez az első terület, ahol az AI-nak nagyon nagy szerepe van ma az iparágon belül. A másik terület az a gyártás hatás technológia vezérlése, optimalizálása. Itt ugye alapvetően arra kell törekedni, hogy a sör előállítása során a legprecízebben tartsuk be a paramétereket, mert tulajdonképpen ezek határozzák meg a végterméknek a minőségét. A harmadik terület, ahol az AI jelen van, az pedig tulajdonképpen már a géntechnológia területére vezet minket, a nemesítés területére, ahol

0: új árpa, új maláta alapanyagoknak a kifejlesztésére, előre tervezésére használják a mesterséges intelligenciát.
1: Ön ugye nemrég járt a European Brewery Convention a sörszakmai kongresszuson, és hát itt azért központi téma volt a fenntarthatóság és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a fenntartható gyártás. Idehaza hogyan állnak ezekben a kérdésekben a sörgyártók?
0: Idehaza is folynak a agrárgazdaság területén a új fajtáknak a nemesítései. Mind a komlóban, mind a árpában nagyon komoly gondot okoz a klímaváltozás. Tehát a nagy meleg a komló termelésben a komló termelés mennyiségének mindössze 60%-át engedi meg, és a árpa területén pedig a nagy meleg az árpában olyan belső átalakulást hajt végre, ami a maláltázható csökkenti a árpának. Itt fölmerülnek olyan kérdések, hogy milyen új fajták azok, amelyek esetleg tűrik ezt a nagy környezeti meleget, ami a kánikula idején van.
1: Egyébként ez mit jelenthet a jövőre nézve? Tehát van annak egyáltalán relevanciája, bármi reális veszély arra, hogy a klímaváltozás miatt ugye ez egyre nehezebbé válik, és akkor minőségi romlás lesz? Vagy ezt át lehet hidalni, meg lehet oldani?
0: A minőségi romlás ezen a területen azt jelenti, hogy tulajdonképpen nem maláltázhatóvá válik az árpa, és új kultúrnövényeket kell megvizsgálni, hogy hogyan lehetne felhasználni a sör készítésére. Egy amerikai előadás például amellett érvelt, hogy azon a klímán, ahol ők eddig az árpát termelték, ők a rizs termesztésére tettek javaslatot. Arra való tekintetben, hogy a rizs az egy sokkal szélesebb klimatikus körülmények között termelhető, és abból hasonló módon lehet sört előállítani, mint az árpából.
1: A víz, az energiafelhasználás az hogyan érintette a sörpiacot, a gyártókat idehaza? Hát ebben az időszakban ugye idén azért meglehetősen aszályos volt a nyár is.
0: Igen, de hát szerencsére a magyar sörgyárak saját kutakkal rendelkeznek, így nem feltétlenül szorultak rá a közművek vízkészletére. A sörgyártásnak egyébként is az a ősi szokása, hogy mindig valamiféle jó minőségű víz forrásra telepszik. Nem véletlen, hogy például a Alpok alján, Sopronban található az egyik sörgyárunk, a Mecsekben ugye egy másik, Kőbányán a harmadik, tehát ezek mind olyan vízforrások, amelyek gyakorlatilag a római kor óta ismert nagyon-nagyon jó minőségű vízforrások.
1: Na most ezek a technológiai fejlesztések, ez a gyakorlatilag átállás, ez az alkalmazkodás, ez mekkora beruházást jelenthet idehaza a magyar söripartól, ugye amin a kongresszuson is beszéltek?
0: Ezeket most egyelőre felmérni nem lehet, ráadásul jelenleg is folynak nagyon nagymértékű beruházások a magyar sörgyárakban. Ezeknek első és legfontosabb indítatása ugye az energiaárak emelkedése és arra való törekvés, hogy a gyártás minél alacsonyabb energia felhasználás mellett történjen, illetve minél több újra megújuló energiaforrásokat használjon a sörgyártás, tehát napelemparkoknak a létesítése és hasonló fejlesztések folynak.
2: Az elmúlt percekben Kántor Sándort, a Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatóját hallották, és ez volt a Monitor című műsorunk, 13 óra 28 perc van. Egy rövid promoblokk következik itt a Trend FM-en, aztán pedig jön a hírösszefoglaló. A stúdióba meg is érkezett Németh László kollégám, ő szolgáltatja a legfrissebb, az elmúlt órák legfrissebb fejleményeit, az előző délelőtti hírfolyamot pedig Somodi Evelin állította össze. Én köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Ahogy a műsor elején mondtam, este 6 órától a Napvendége című műsorunkat ajánljuk figyelemmel és szeretettel, mert hogy a mai vendégünk és a vendégem Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere, vele beszélgettem egy jót, úgyhogy ezt meg lehet hallgatni, és természetesen meg lehet nézni is a YouTube csatornánkon, ott is megy majd párhuzamosan premierben a videó. Én köszönöm a mostani megtisztelő figyelmüket, a délutánra további kellemes napot, és további kellemes délutánt kívánok, jó rádiózást, viszont hallásra.
3: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Június. Július. Augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Pritzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.
4: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
3: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Fél kettő van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Balogh Zoltán volt miniszter elmondása szerint abban a tudatban javasolt a 10 éve állami kitüntetésre a bicskei gyermekotthon későbbi pedofil bűncselekmények miatt elítélt igazgatóját, Vásárhelyi Jánost, hogy szakmailag elismert helyben támogatott személy, és nincs vele szemben kizáró ok. Balogh Magyar Péter miniszterelnök hétfői felszólalására reagált és közölte, a 9 lépcsős kitüntetési folyamat 7. szintjén döntött a javaslat támogatásáról, és az indítvány szakmai, illetve erkölcsi ellenőrzése nem az ő feladata volt, ugyanakkor elismerte saját javaslattételi felelősségét. A közösségi média már a kedvezőbb családi hátterű gyerekek fejlődésére is káros hatással van, ezt már az oktatásügyi és gyermekügyi miniszter mondta. Lannert Judit a PISA felmérésekre hivatkozva arról beszélt, világszerte éppen a legjobb hátterű tanulóknál tapasztalható a legnagyobb teljesítményromlás. A szakember szerint különösen káros, ha a gyerekek már nagyon fiatalon digitális eszközöket kapnak, és a szülők közben egyre kevesebb időt töltenek velük. A miniszter ezért a rendszeres beszélgetés és a szülői jelenlét fontosságát hangsúlyozta, arra is felhívta a figyelmet, hogy a felnőtteknek is csökkenteniük kellene közösségi média használatukat. Nem elég a bérlakások számát növelni, hosszú távon fenntartható bérlakásrendszert kell kialakítani Magyarországon. Ezt állapította meg a GKI a készülő Vekerle Sándor lakásépítési program kapcsán. Magyarországon az önkormányzati bérlakások száma az 1990-ben mért csaknem 800 ezerről, 2025-re 108 ezerre csökkent, ami a teljes lakásállomány mindössze 2,4%-a. A GKI szerint a nyugat-európai példák azt mutatják, hogy a kiszámítható és megfizethető bérlakáspiac mögött hosszú távon működő önkormányzati non-profit és finanszírozási rendszer áll. A kutatóintézet szerint a Vekerle Sándor lakásépítési program alternatívát teremthet a saját lakás megszerzése mellett, de ehhez a piaci és a szociális bérlakások eltérő szerepét is figyelembe vevő, tartós intézményi rendszerre van szükség.
3: Tőzsdehírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 2,1%-os erősödés mellett 153.880 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 12,7 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 5.220 forinton forog 1%-os erősödés mellett, az OTP 2,1%-kal jött feljebb 47.040 forintra, a Richter 6%-kal csökkent 12.580 forintig, a Magyar Telekom 3%-os mínuszban 2.568 forinton áll. A Bitcoin 4%-kal erősödik, 75.926 dollárnál és 59 centnél tart a kurzus, az Ethereumot 2.409 dolláron és 78 centen jegyzik 0,5%-os pluszban. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 364 forint és 27 fillér, egy amerikai dollár 315 forint 69 fillér, egy svájci frank 385 forint és 65 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 6-tized, a frankfurti DAX 3%-kal erősödik, a párizsi CAC 0,5%-kal került feljebb, a milánói börze 7-tized, a madridi IBEX 0,3%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2,3%-kal csökkent 103 dollár 40 centre. A Brent jegyzési ára 1,4%-os mínuszban 107 dollár 18 centen áll hordonként, azaz 159 literenként. Egy uncia aranyért 1,3%-os erősödés mellett 4388 dollárt és 40 centet kérnek a világpiacon.
3: Időjárás jelentés.
5: Napos felhőmentes idő várható, csapadék nélkül, a szél viszont megélénkül. A hőmérséklet 25 és 28 fok között alakul, késő estére 12 és 21 fok közé hűl le majd a levegő.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
0: Évforduló.
1: Ingyenes minikoncertekkel, rendhagyó tárlatvezetésekkel, gyermekfoglalkozással, valamint filmvetítéssel és pódiumbeszélgetésekkel várja az érdeklődőket szeptember 17-e és 19-e között a fennállásának 40. évfordulóját ünneplő Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont. A jubileum alkalmából szeptember 18 és 19-én este a Klukon Edit Ránki Dezső Zongora Művész házas párat hangversenyt, az összegzésben felidézték 1986-ban nyílt meg a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont a régi Zeneakadémia épületében Budapesten, az Andrássy út és a Vörös Marti utca sarkán. A Zeneakadémia az évforduló alkalmából Liszt Múzeum 40 címmel szervez rendezvénysorozatot. A közlemény idézi Cselényi Máté zenetörténészt, az intézmény igazgatóját, aki kiemelt célnak nevezte Liszt Ferenc életművének minél szélesebb körben való bemutatását. Ezért is öröm, hogy színházak, múzeumok, közgyűjtemények munkatársait, zene iránt érdeklődő felnőtteket és gyerekeket egyaránt köreinkben köszönthetünk a Liszt Múzeum 43 napja során, fogalmazott. A tájékoztatás szerint szeptember 17-én csütörtökön a múzeumba belépő jegyet váltók kis koncertet is hallhatnak az esemény sorozat alkalmából. Másnap a tárlatvezetés extra elnevezésű programon a múzeumi belépő a zeneakadémiai hallgatók kis koncertjét, a múzeum látogatást és a tárlatvezetést is tartalmazza. Szeptember 19-én szombaton délelőtt pódiumbeszélgetést tartanak, amelyen Mácsai János zenetörténész Eckhart Máriával, a Liszt Múzeum alapító igazgatójával idézi fel az intézmény múltját. Délután 2 órától a gyerekek számára múzeum pedagógiai foglalkozást tartanak, amelyen megszólalnak a múzeum különleges hangszerei, mint például az üvegzongora vagy a pianino harmónium. Ezt követően a résztvevők egy ingyenes, de regisztrációhoz kötött nyomozós játék részeként Liszt Ferenc a nagy utazó nyomában megismerkedhetnek Európa egyes népeinek zenéjével. Szombat délután Alan Walker brit-kanadai zenetörténésszel és Liszt kutatóval, a róla szóló film vetítése után pedig annak rendezőjével, Joe Sabiával, a tudós egyik magyar fordítója Fejérvári Boldizsár beszélget. Ezt követően Alan Walker dedikálja a Liszt monográfiájának új kiadását. Szeptember 18-án 19 órától, másnap pedig 18 órától Klukon Edit és Ránki Dezső ad koncertet. A zongora művész házas pár az intézmény megnyitása óta állandó fellépő az intézményben. Repertoárjuk alapját képzik Liszt zongora művei, amelyet előszeretettel párosítanak különleges, ritkán hallható remek művekkel. Az előadásokon a romantikus zeneszerző saját négykezes átdolgozásában csendülnek fel Liszt Ferenc, amit a hegyen hallani, az ünnepi hangok, valamint a Bölcsőtől a sírig című szimfonikus költeményei.
0: Színház.
1: Szeptemberben megkezdődik a Katona József Színház 44. évada, amelyben a kortárs színházi gondolkodás és a klasszikus művek jelen idejű értelmezése mellett nemzetközi alkotók és együttműködések is fontos szerepet kapnak. Szeptember 17-én tartják az első bemutatót, a Proton Színház Parallax című előadása lesz látható. A Mundruczó Kornél rendezésében a társulat improvizációi és Weber Kata szövege alapján készült produkciót az elmúlt években számos európai országban játszották sikerrel. Magyarországon most lesz először látható. Az őszi bemutatók próbái is elkezdődtek már. A nagy színpadon októberben Ödön von Horváth, Kazimir és Caroline című művét mutatják be, amelyet Amelie Niemeyer, német opera és színház rendező állít színpadra. A Kamrában pedig szintén októbertől lesz látható Anthony Burgess Gépnarancs című művének új színpadi feldolgozása Sándor Dániel Máté rendezésében. A színház évadnyitó társulati ülésén az idén is átadták a Vastaps díjakat, amelyekkel a társulat tagjai és kiemelt támogatói az előző évad kiemelkedő művészi teljesítményeit ismerik el. A legjobb rendezésért járó elismerést ifjabb Vidnyánszky Attila kapta a Néma csend című előadásért, a produkcióban való játékáért a legjobb férfi főszereplő díját nyerte Glovicki Bernát, míg a legjobb női mellékszereplőnek Kanyó Katát, a legjobb férfi mellékszereplőnek Dankó Istvánt választották, az előadás díszletét tervező Schnabel Zita pedig külön díjat kapott. A legjobb női főszereplőnek járó elismerést Rezes Judit vehette át a Chicago című előadásban nyújtott alakításáért.
0: Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
2: Szeptember 18-án pénteken mutatja be a Centrál Színház a Furcsa pár című előadást. Két ember, akik szinte mindenben különböznek, az egyik rendmániás, a másik trehány. Az egyik minden percét beosztja, a másik nem tűr korlátozást. Az egyik felmos, a másik összejárkálja. De mi történik, ha ez a két ember összeköltözik? A legszórakoztatóbb vígjátéki helyzetek sora veszi kezdetét, legalábbis erről beszélt rádiónknak Puskás Tamás rendező. Vele beszélgettem az előadásról. Rögtön azzal is kezdeném, hogy a főszereplők kicsit csodálkoztak a szereposztáson, mert ők pont fordítva képzelték volna el ezeket a szerepeket megformálni, legalábbis Tóth András ezt nyilatkozta. Mi volt a rendezői koncepciója mögött, miért döntött nem a logikus választás mellett, úgymond, amit gondoltak volna?
3: Nagyon röviden válaszolva, az döntött, és ez volt az elgondolás előtte, hogy hat komédiázzanak. Erősen hat komédiázzanak kedvünkre. Majd mindjárt visszatérek, az 1965-ben született darabnak rögtön lett magyar fordítása az Örkény István tollából, ami ugyan sajnos az elmúlt 60 évben nagyon sokat öregedett, úgyhogy ma már nem nagyon lehetett mosolyogni se rajta. Ezért új fordítást kellett kérnem, és kaptam is remeket. A fiaim Puskás Dávid és Puskás Samu fordították le, és ez mondhatom, büszke apaként is mondhatom, hogy a próbákon kiállt a tűzpróbát, a fordítás, már a próbákon kiállt a tűzpróbát, mert ezek a dinoszaurusok bizony kegyetlenek, hogyha mondhatatlan vagy alkalmatlan szöveget kapnak, de ez nem csak, hogy mondható volt, és nagyon alkalmas mindent jól szolgálni, de a humora is magával ragadó. Úgyhogy új fordítás, és egy nagyon komolyan kipróbált színdarab, a film is óriási sikert aratott, nem sokkal a darab megszületése után, és azóta és nagyon sok híres pár, bár most nem tudnék neveket sorolni, de nagyon sok híres pár tette emlékezetessé ezt az előadást a Budapest nagy közönsége számára, és vidéken is számtalan helyen. Nekem valamit ki kellett találni, hogy a rengeteg híres pár után most mi az oka annak, hogy ismét előveszük a Neil Simon Furcsa pár című előadását, és én ezt a választ találtam rá, hogy ez a páros, az Alföldi Robert Toll András páros, ez nem csak, hogy a legjobb lehetséges megoldás ennek a két alaknak, a Félixnek és Oszkárnak a megszemélyesítésére, hanem a tetejében még azzal a csodával is szolgálhatunk, hogy ez a két férfi, akinek a pályája rendesen összekapaszkodva zajlott az elmúlt 30-40 évben. Egy színháznak voltak tagjai, a Robi rengetegszer rendezte a Stoll Andrást, igazgatója volt a Nemzeti Színházban. Ez a két férfi soha nem játszott együtt egy színpadon. Úgyhogy a két név, és ez a különös dolog, ez a különös egybeesés, vagy ez a különös dolog, hogy így alakult az életük. Ez nekem elegendő ok volt arra, hogy örömmel csapjak le a lehetőségre, és megcsináljam ezt a szereposztást, és belevágjunk ebbe a produkcióba. Az meg magától értetődő, a két pasi az élete szerint a Stoll András, a Nőfalu Stoll András és a Alföldi Robert a maga ismert személyiségével, ők mind a ketten, nem a Stoll, mind a ketten úgy álltak fel az olvasópróba után, hogy én fordítva, az életben én vagyok Oszkár és én vagyok Félix, mondta mind a kettő fordítva, tehát hogy a Stoll mondta magáról, hogy ő egy Oszkár az életben, az Alföldi meg, hogy én egy Félix vagyok az életben, de hát pontosan jól ismerve őket, hiszen az Alföldivel már a My Fair Lady-ben, a Networkben, a Játékakastélyban számtalan nagyon nagy sikerben dolgoztam együtt, és a Stollal meg még ennél is sokkal hosszabb a sora, a Józsarú, Lozsarú, Házassági Leckék, az Illatszertár, és sok másik előadásban dolgoztam vele. Szóval, hogy ismerjük egymást kívülről, belülről, és én tudtam, nagyon pontosan tudtam, hogyha úgy osztom a szerepet, ahogy az nekik a saját személyiségükre passzoló, akkor elveszem tőlük az ábrázolást, ábrázolás, a komikus ábrázolás örömét és lehetőségét. Úgyhogy így döntöttem, és azt hiszem, hogy a legjobban döntöttem így, mert a részben a próbafolyamat, részben a nézőkkel való találkozás, ami egy budapesti exkluzív és 8 szigligeti szabadtéri előadást foglal magába, ahol bizony esténként 1000 ember nézte. Ez bebizonyította, hogy bizony ez így volt helyes, de halkan és csendesen mondom, hogy antropológiailag, vagy hogy mondjam is, tehát az van, vagy az emlősöknél általában úgy van, hogy a nagyobb darab az általában a hím, és a kisebb az a nőstény, és ez az egyszerű tény, hogy a Robi néhány centivel magasabb, vagy hogy mondjam, az egész testalkat egy nagyobb darab embert mutat, mint a Stoll Andrásé, ez is egyértelműen azt a ki osztást vagy leosztást szolgálja, hogy ő az Oscar, a férfi, és a Stoll által játszott férfi szerep, az a darab kitalálása szerint a női tulajdonságokat megtestesítő férfi.
2: Biztos vagyok benne, hogy nagyon szórakoztató előadást láthatnak majd a nézők a Centrálban, azonban említsük még meg, hogy még számos más színész is látható majd, mint Marton Róbert, Magyar Attila, Rada Bálint, illetve Hermányi Marian, csak hogy néhány nevet említsek.
3: Meg a Mészáros András, meg a Domonkos Éva Lili, és így aztán már teljes is a szereposztás. Tehát a kártyaasztalnál négyen ülnek, a Magyar Attila, Mészáros András, a Rada Bálint és a Marton Robi, remek mind a négy színészem, de hát nagyon fontos is, mert a kártyajáték a kezdőjelenet, és aztán a második felvonás is azzal kezdődik, és a darab vége is azzal végződik, tehát nagyon fontos ez a négyes. Nagyon nem mindegy, hogy kik komédiáznak ott a két főszereplővel együtt, és a két lány szerepe is, ugye, akit ez az előadás magyarrá tett. Az eredeti előadásban, ha jól emlékszem, ezek a lányok angolok, 1965-ben Amerikában az volt a trendy, az volt a szexi, hogyha két angol lányt, miniszoknyás angol lányt szerepeltetünk a darabban. Én úgy döntöttem, bocsánat a király többesért, én úgy döntöttem, hogy az szolgálja legjobban, hogyha a 13. lakó két lány, ez magyar.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
4: Az isztriai szarvasgomba nyomában. Magyarország már a háború előtt is Európa egyik legjelentősebb szarvasgomba exportőrje volt. Elsősorban nyári, téli, nagyspórás és homoki szarvasgombában vagyunk erősek, de a klímaváltozásnak köszönhetően a triflák Ferrária, az isztriai variáns is felutazott hozzánk. Ezzel a dunántúli régió az isztriai szarvasgomba egyik fontos termőterületévé válhat, új gazdasági és gasztronómiai távlatokat nyitva. A tuber magnatum, vagyis az isztriai szarvasgomba már az 1700-as években kulináris ritkaságnak számított Olaszországban. Különleges, intenzív, semmihez nem fogható aromájával már akkor elcsavarta az ínyenc itáliai uralkodók fejét. Elvétve máshol is megtalálható, elsősorban meszes talajú ártéri erdőkben, de felettébb nagy szerencse és kitartás kell ahhoz, hogy rátaláljunk egy-egy lelőhelyre. Az isztriai szarvasgomba igazi ritkaság, a kereslet jóval meghaladja a kínálatot. Magas ára miatt nevezik földaranyának, költői túlzással pedig aranyat érő gombának is. A tuber magnátum kilónkénti ára 3000-5000 euró között mozog, de Baranyában találtak már milliókat érő félkilós példányt is. Az első példányok az 1990-es évek végén dugták ki fejüket hazánk mediterrán déli részein. Azóta évente több kilogramnyi kerül a gyűjtő kosarába. De pontosan hol is? Na, azt titok. Azt tartják, hogy a megszállott gombavadászok még a saját édesanyjuknak sem árulják el féltve őrzött lelőhelyeiket. Az elmúlt évek áttörése az, hogy rájöttek, a tuber magnátum is termeszthető. A kalapos gombákkal szemben a szarvasgomba egy élő szervezetet, vagyis gazda növényt keres, amellyel szimbiózisban élhet. Ez az úgynevezett mikorhiza kapcsolat. A gombafonalak behálózzák a fa gyökérrendszerét, ezáltal a két élőlény kölcsönösen segíti egymást a tápanyaghoz jutásban. A franciák, némileg megirigyelve az olaszok trifla egyeduralmát, régóta kísérleteznek mesterségesen mikrohizált ültetvények telepítésével, amely ennek a szimbiózisnak a mesterséges létrehozását jelenti. 2020-ban világpremiernek számított, amikor egy ilyen ültetvényen termőre fordult a tuber magnatum. Gyanús, hogy mindezzel az olaszok már régóta tisztában voltak, de minden az isztriai szarvasgombával kapcsolatos kulisszatitkot majdhogy nem nemzeti titokként kezelnek. Az ültetvények sikeressége hozzájárulhat ahhoz, hogy a szarvasgombák ne tűnjenek el a térségből, és a gasztronómiai kínálatból se szoruljanak ki. Magyarországon egyelőre nem sikerült intenzív körülmények között tubermagnátumot termeszteni. A már működő nyári és nagyspórás szarvasgomba ültetvények azonban az öntözésnek köszönhetően hosszú távon biztosíthatják-e fajok fennmaradását.
1: A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
5: Ismerős az érzés, amikor éjszaka a csendben és a sötétben hirtelen beindul az agyad, amikor nem a bárányokat számolod, hanem az összes be nem fejezett ügyedet, kimondatlan mondatodat, vagy épp a jövőbeli forgatókönyveidet gondolod végig. Hűha, ezt másképp kellett volna csinálnom, vagy júj, ezt el ne felejtsem holnap. Mi történik, ha mégsem úgy lesz, ahogy terveztem? Neked is pereg a film éjszakánként a fejedben? Teszi fel a kérdést, egy remek kis könyv. Számos ismerős helyzetet hoznak a szerzők, kérdeznek és tanácsolnak. Sokat adnak, kicsit megdolgoztatják az olvasót, aki örül, hogy kiderül, mennyi mindent tehetne saját magáért. Fejős Éva író újságíró új oldaláról mutatkozik most be, az Éjszakai Műszak című könyvében a pihentető nyugodt alvás nyomába ered. Személyes érintettségéről kérdezem először, és hogy miért jutott eszébe épp erről írni, holott mostanság sokkal inkább azzal szoktunk kérkedni, nekünk elég néhány óra alvás, vagy hogy az alvás luxus, amit nem engedhetünk meg magunknak.
6: Én imádok aludni. És általában jó alvónak mondhatom magam, de volt egy pár olyan korszak az életemben, amikor ez nem ment olyan jól, és pont azért, mert én nekem úgy alapvetően nincsenek alvás problémáim, ez engem nagyon megviselt. Tehát szerintem először mondjuk, amikor apukámat elvesztettem, de az egy, hogy mondjam, az a része a gyásznak, de például a COVID után, amikor hosszabb távon ilyen válságba került minden, vagy ilyen, tudod, ez a pánik volt, nem csak azzal kapcsolatban, hogy mi lesz most az életünkkel, hanem mi lesz azzal, amit én csinálok, hogy fog eljutni az olvasókhoz, stb. És akkor nagyon sokszor volt, hogy felébredtem, és nem tudtam visszaaludni, és csak tudod, pörgettem a gondolatokat, és mondjuk én nekem talán annyiból szerencsém van, hogy különböző relaxációs technikákat egyébként is kipróbáltam, úgyhogy ezekkel próbáltam úrrá lenni rajtuk, de talán egy fél éve vagy egy éve beszélgettünk az egyik barátnőmmel, egy éve lehetett, és ő elmesélte, hogy ő neki annyira rossz az alvása, hogy konkrétan reggel 7-kor alszik el, és addig csak pörög, és egyre idegesebb, dühös magára, és akkor így dr. Mosolyogó Éva házi orvos barátnőmnek ezt megemlítettem, és akkor kiderült, hogy abszolút nem vagyunk egyedül, hogyha rosszul alszunk. Neki nagyon sok olyan páciense van, és elkezdte mondani, hogy szerinte egyébként mi válna be, és akkor mondtam, hogy nem írjuk ezt meg. És van egy másik barátnőm, akivel egyébként nagyon sokszor így együtt voltam előadni, ő a Szabó Imola Éva, ő coach, és őről meg tudtam azt, hogy mindig tud egy ilyen praktikus, rövid tanácsot adni, amivel éppen kihúzhatod magad valamiből, úgyhogy őt is felkértem, hogy legyen a másik szakértője ennek a könyvnek, és induljunk el a jó alvás útján.
5: Ez egy ilyen beszélgető könyv lett, tehát nagyon közvetlen a stílusa, és ezektől a feladatoktól, a javaslatoktól pedig ilyen barátságos. Hogy alakult ki a koncepció, hogy ilyen legyen?
6: Eleve a beszélgetések ugye ilyen nagyon barátnősek voltak, és mindig oda képzeltünk valakit, aki volt egy ilyen öt elképzelt emberünk, aki különböző, mindegyikük másféle alvászavarral küzdött, de hát nyilván ezek azért olyan modellek voltak, akik előfordulnak az életben, és akkor kvázi velük beszélgettünk, és hát mindent felvettem, és aztán utána valahogy így barátnős próbáltam megírni, meg így a tanácsokat is, meg az Éva folyamatosan mondta, hogy ugye az ő egyik professzorának, a Mosolygó Éva egyik professzorának ugye az elve az volt, hogy ebéd után egy kicsit aludni kell, hogy ezért ne bánts magad, és akkor így ebből alakult az, hogy legyenek ilyen kis napi mottók, vagy fejezett mottók, meg hogy mindig legyen egy kis miniteszt, legyen benne. Szóval, hogy én egyébként is jobban szeretem azokat a szövegeket, amik könnyen emészthetőek, és így könnyebb eljutnak a befogadóhoz, úgyhogy én nekem az egyértelmű volt, hogy nem az én műfajom a szakszöveg.
5: Ezek a minitesztek szerinted mennyiben segítenek? Mert ugye van majdnem minden fejezet után ott van, hogy naplózd az alvásodat, az álmaidat, stb. Tehát, hogy ott az egy ilyen alap, hogy az ember figyeljen magára, és ott vannak a javaslatok a technikákra. De engem ez meglepett, ez, hogy mindig van egy ilyen kis teszt. Ezeken a kérdéseken például még soha nem töprengtem el.
6: Szerintem pont ez a lényege, hogy olyan kis apró felvetések, amik azért így, hú, tényleg, lehet, hogy ez van. Lehet, hogy ez van a háttérben, vagy lehet, hogy ezt erre nem figyelek, vagy lehet, hogy ezt kellene csinálni. Szóval az alvászavar rengeteg embert érint, én nem is akarok így belemenni tudományosan, mert hát én tulajdonképpen az egészet így összedolgoztam, meg a saját tapasztalataimat is belegyúrtam, de ugye mindenkinek másféle alvászavara van. De az az egy biztos, amit most már én megtanultam, hogy egy felnőtt embernek mindenképpen szüksége van 7-8 óra jó minőségű alvásra, és hogyha ez valahol zavart szenved, akkor azon javítani kell, és talán ezek a kis kérdések is ebben segítenek.
5: A stresszről sok szó esik a könyvben, a munkahelyétől a mindenféle stresszig.
6: Mert szerintem nem jól kezeljük a stresszt, szóval én azt láttam Ázsiában, hogy annyira sok mindenre legyinteni lehet, de tényleg, csak olyan nehéz nekünk, hogy ilyen nyugati, szupergyors emberek vagyunk, egyszerűen azt a tempót, tehát én veled erről szerintem régen sokat beszélgettem, hogy amikor mondjuk így Bangkokba érve az ember, mit ha én, 2 hétig nem tud lelassulni, vagy legalábbis én, és csak így nézem, hogy de mi az, hogy még mindig nem válaszol, még mindig nem intézi el, és tulajdonképpen nekik van igazuk, és szerintem a stressz kezelésében ők nagyon jók, és nem véletlen az, hogy csomóan már tanulnak mindenféle relaxációs technikákat itthon. Egyébként nekem van egy nagyon, hát eddig nem tudtam, hogy jó vagy nem jó ez a technika, egy kis spiritualitás is van benne, de pont ma mondta doktor Mosolygó Éva barátnőm, hogy ez nagyon jó, hogy amikor én valamit holnapról gondolok, félek tőle, vagy nem jól csináltam ma, és ez jár a fejemben éjszaka alvás helyett, akkor azt szoktam mondani, na jó, ezt az egészet odaadom az univerzumnak, és aludni fogok. És hát ez ilyen nagyon spirituálisan hangzik, de végül is csak ő elmagyarázta, hogy tulajdonképpen én leteszem azt a problémát, és onnantól kezdve bejöhet egy alvás. Szóval egy ilyen képet is elég, hogyha magunk elé képzelünk. Szerintem azért is jó, hogy ennyiféle technikát írunk le, mert nem minden jó mindenkinek. Tehát mindenki meg tudja találni azt, vagy ki tudja próbálni, hogy na ez működik, vagy nem működik. Szerintem a legfontosabb, amit így leszűrtem ilyen baráti olvasói beszélgetéseken, hogy az emberek, és rájöttem, hogy én is így vagyok ezzel, haragszanak magukra akkor, amikor felébrednek és őrlődnek, nem tudnak aludni. Tehát még van bennünk egy düh vagy harag, hogy miért nem sikerül ez nekem, és elég csak azt egy picit elengedni, hogy jó, hát ez van, most nem tudok aludni, és sokkal könnyebben megy a visszaalvás, szóval ilyen nagyon apró nüanszokon múlhat. Van, aki bármikor is alszik el, reggel fáradtan kell fel.
5: Igen.
6: És akkor lehet, hogy nem jókor alszik el. Én ezt most tudtam meg, hogy tulajdonképpen az alvási fázisaiban nem jókor jár, hogy éppen akkor ébred föl, és lehet egyébként, hogy teljesen jól alszik, csak kicsit előre kéne hoznia mondjuk a lefekvést, vagy egy kicsit odébb tolni. Szóval ez ilyen tudomány egyébként, tehát mi csak úgy megpróbáltuk felébreszteni a kíváncsiságot, hogy hogyan tudnánk mi magunk, mondjuk, hogyha még nem betegség ez a dolog, akkor javítani az alvásunkon.
5: Nagyon vicces az a rész, a kreatív megoldások az álmatlanságra, hogy tényleg az ember mi mindent kitalál, amikor föl kell, és eljut odáig, hogy oké, én ezt nem csinálom, már mindenhol vannak a gondolataim, csak egyre idegesebb leszek, és nekem a hajnali online vásárlás az nem volt meg.
6: Nem jó ötlet, ez egy olyan ötlet, amikor becsönget a futár, és átveszel valamit, és azt se tudod, hogy mi az. Szóval ez nagyon veszélyes, de egyébként ez, hogy shoppingol éjszaka, ez már csak előse kéne, hogy forduljon, mert elvileg ugye nem szabadna a mobiltelefonunknak, vagy a tabletnek ott lenni az ágynál. Ami nagyon jól beválhat, az az, hogyha felgyújtasz egy kis lámpát, ha nem zavarod vele mondjuk a melletted alvót, és egy papírkönyvet olvasol, tehát egy nyomtatott könyvet, az, hát jó, nyilván, ha egy izgalmas krimi, akkor az kiszúrsz magaddal, de alapvetően ez működhet.
5: Éjszakai műszak, így aludd át az éjszakát. Fejős Évával beszélgettünk könyvéről, amelyet dr. Mosolygó Éva háziorvossal és Szabó Imola Éva kóccsal közösen írtak. A rendkívül hasznos és könnyen befogadható, közvetlen stílusú, sok-sok gyakorlatot tartalmazó kötet a BookLab kiadó gondozásában jelent meg.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Ismerjük a tőzsdei trendeket.
7: 94.2
0: Trend FM.
7: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemlékem.hu. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
9: Jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. 25 év börtönre ítélték a volt koszovói államfőt. Hashim Thaqit a koszovói háborús bűncselekményeket vizsgáló törvényszék találta bűnösnek. Gyilkosság, kínzás és jogellenes fogvatartás miatt a bűncselekményeket a 90-es években Koszovó Szerbiától való elszakadása idején követték el. Taki ekkor a koszovói felszabadítási hadsereg egyik vezetője volt, a törvényszék szerint a politikus felelős csaknem 100 helyi közéleti ellenfele, illetve a szerb biztonsági erőkkel való együttműködéssel gyanúsított személyek meggyilkolásában. Ezeket a tetteket a konfliktus során az UCK erői követték el. A 2015-ben létrehozott nemzetközi bírákat és ügyészeket foglalkoztató különleges ügyészséget az Európai Unió finanszírozza, de a koszovói törvények alapján működik. A szerbek szemében az UCK, azaz a koszovói felszabadítási hadsereg egykori vezetői és tagjai háborús bűnösök, a koszovóiak többsége hősnek tartja őket. Náci karlendítés miatt 16 AS Róma szurkolót kitiltott a rendőrség az olaszországi stadionokból, a drukkerek az Atalanta elleni labdarúgó mérkőzésen követték el a jogszabálysértést. A kitiltások időtartama 1-től 5 évig terjed, és az AS Róma külföldi mérkőzéseire, valamint az olasz válogatott találkozóira is érvényes. 4 szurkolónak az AS Róma mérkőzései alatt bejelentkezési kötelezettsége lesz. Olaszországban nem ritka a szélső jobboldali nézetek nyilvános felvállalása a stadionokban, ugyanakkor a bíróságok eseti alapon hoznak ítéletet. A tervezetnél korábban 2027 végén vagy 28 elején érkeznek Horvátországba az Egyesült Államoktól vásárolt Black Hawk helikopterek és HIMARS tűzérségi rakétarendszerek, ezt a Horvát Védelmi Minisztérium közölte. A horvát hadsereg 8 új helikoptert és 8 ugyancsak 8 rakétarendszert kap. Horvátországnak jelenleg 4 Black Hawk gépe van, a 8 érkezővel válik teljessé a helikopter század. Tovább emelkedtek az ingatlanárak Magyarország nyugati részén az év első 8 hónapjában. A négyzetméter árak átlagosan 10-21%-kal nőttek, és már minden vizsgált régióban meghaladják az országos vidéki átlagot. A Dunahouse adatai szerint a piac ketté szakad, Győr és Sopron térségében szárnyal a kereslet, a Balaton és a Velencei tó környékén ugyanakkor látványosan megtorpantak az eladások. Székesfehérvár, Veszprém és Siófok térségében 862 000 forintba kerül egy négyzetméter. A drágulás itt volt a legmérsékeltebb, mint egy 10%-os. Az elemzés szerint a Balaton és a Velencei tó vonzás körzetében egyértelműen a megnövekedett árak okozták a kereslet csökkenését.
0: Tőzsde hírek.
9: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX jelenleg 0,1%-os erősödés mellett 153.681 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 13,5 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 0,8%-os erősödésben 5.210 forinton, az OTP 0,1%-kal jött feljebb 46.980 forintra, a Richter 7%-os csökkenéssel 12.570 forinton áll, a Magyar Telekom 3%-os mínuszban 2568 forinton. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 364 forintba és 49 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 315 forintot és 93 fillért, egy svájci frankért 385 forintot és 78 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 85 forint 86 fillér, a cseh koronáé 14 forint 99 fillér. Egy angol font 425 forintba és 15 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai bőrzéken a londoni FTSE 7-tized, a frankfurti DAX 4-tized, Párizs 6%-kal erősödik, Milánó 8-tized, Madrid 4%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2,4%-os csökkenéssel 103 dollár 33 centen áll, a Brent jegyzési ára 1,5%-os mínuszban 107 dollár 6 centen. Egy uncia aranyért 1,3%-os erősödés mellett 4388 dollárt és 70 centet kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén az október végi határidő szállításban 1 megawattórányi energiahordozó 80 euróba és 81 eurócentbe kerül.
0: Időjárás jelentés.
9: Derült napos időnk lesz, legalábbis estig, a hőmérséklet éjszaka 10 és 15 fok között alakul, holnap napközben 18 és 26 fok közé melegszik majd a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
10: Jó napot kívánok! Visegrád első vára, amelynek immár csak nem másfél évtizede tart a kortárs feltárás sorozata. A Sébrigdombon, az egykori római erődben, majd Isbáni várban járunk a műsor első felében.
11: Itt az északi oldalon a terepviszonyok miatt jobban megmaradt, magasabban megmaradtak a falak, talán másfél méteres magasságot is látunk, sőt, mi több az alapozását is megkerestük, az is elég impozáns, egy méter mélységű. A nyugati oldalon, ugye a dunai oldalon, ott sokkal jobban lepusztult, szeptember 19-én 10 órától várjuk vissza a résztvevőket is, illetve az érdeklődőket ide a Sibrigdombra, helyszíni bemutatóra, akkor mindent aprólékosan bemutatunk, amit az idén találtunk, és igyekszünk a látogatók, az érdeklődők számára is érthető, befogadható formában ezt előadni.
12: Van egy olyan elképzelésünk, ami szerint ugye itt az egész Sébrigdombon és a környezetében egy régészeti parkot lenne érdemes létrehozni, amit a múzeum tudna működtetni, és ez egyrészt egy állandó bemutatást biztosítana a feltárt részeknek, egy kiállítást is tudnánk ide telepíteni, illetve gyakorlatilag azt a folyamatosan itt menő régészeti ásatások is egyfajta látványosságként szolgálhatnának.
10: Ezután Tatára indulunk. A régészeti kutatásnak hála egyre többet tudunk meg a vár és környezete több mint 600 éves történetéről.
13: Vizesáruk belső oldalán egy nagy méretű épület állt a középkorban, minden bizony a többszintes épületről van szó. Ennek a Vizesáruk felőli délnyugati falát már 2023-24-ben amennyit lehetett belőle, azt feltártunk, és 2025-ben, illetve idén pedig ugyanennek az épületnek a tó felőli oldalát kutatjuk, ahol egyrészt ez a tó felőli délkeleti homlokzati fal, illetve ennek az épületnek a tó felőli oldalon egy négyszögletes alaprajzú egy kiszögellése is van.
14: Szándékunk az, hogy láthatóvá tegyük ezeket a feltárt eredményeket a bejárati oldalon is, ahol közművekkel is meg kell küzdeni, hiszen fontos gerincvezetékek húzódnak el a feltárás közvetlen közelébe. Személyesen is szeretném, hogyha a Zsigmond-kori épületből minél többet tapasztalhatnának meg az érdeklődők, illetve a falszakasz, mely a sétány és a tó között látható olyan helyen van, mely lehetőséget biztosít arra, hogy a vár építkezésével kapcsolatban, illetve akár az ostrom mokra és bizonyítékként mutassunk be részeket, és ezeket meg kell fogalmazni olyan módon, hogy mind a közművek megmaradjanak, mind pedig a romok biztonságban legyenek.
10: Ez lesz tehát ma a Közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! A visegrádi Sibrik-dombon Borús Katalin ásatásvezető régésszel, a Mátyás Király Múzeum munkatársával és Buzás Gergellyel, az intézmény igazgatójával beszélgettem.
11: Itt állunk a visegrádi Sibrik-dombon, ahol már 13. éve folytatjuk a tervásatást, és most az északi fal mentén jelöltük ki a szelvényeinket, úgyhogy most azt látjuk, hogy a tábornak az északi fala, ami helyenként 1,5 méter magasan megmaradt, szép habarcsba rakott kőfal, ugye emellett állunk most.
10: Itt vagyunk tulajdonképpen ennek a kis platónak a szélén, és legalább 3-4 méterrel vagyunk magasabban, mint az út szintje. Az út egyébként nagyjából mutatja azt is, hogy mondjuk a római korban hol lehetett a lenti járószint?
11: Hát nem nagyon, mivel itt a táborfalon kívül kettős árokrendszer védte a tábort. Ugye ezt a 70-es években Szőke Mátyás kutatásai bizonyították, és az út, a mai út, ami hát megkerüli és részben el is vitte a római kori erődöt, az nagyjából az árkok alsó szintjén helyezkedik el.
10: Mert hogy ugye magának az erődnek a sarka, az meg itt van azon a részen, ahol még nem folyt feltárás.
11: Részben folyt, még az 50-es években Soproni Sándor egy-két kutatóárkot húzott azon a területen, és hát ugye a 60-as, 70-es években, amikor a Panoráma út kiépült, akkor az egyik saroktornyot, ezt az észak-nyugati saroktornyot, ezt el is bontották az építkezések során, úgyhogy ezt már nem fogjuk megtalálni, de a hozzávezető táborfal szakasznak még egy része az a föld alatt van.
10: Itt, amit a szelvényben látunk, ez legalább egy 6-7 méter hosszú lehet. Van egy kiszögelés is. Itt mindegyik fal római kori?
11: Nem, éppen a kiszögelés az egy sokkal későbbi, újkori készítmény lehet. Igaz, hogy szépen faragott kövekből készült, de ezek valószínűleg a középkori építmények bontásából származik, és valamikor a 18-19. Században készülhetett terasztartó támfalként.
10: Ez a római kori erődfal, ez állt még a középkorban is? Tehát ez kijelölte akkor is az erődnek a határát?
11: Igen, minden bizonnyal. Több helyen megtaláltuk már az elmúlt években, hogy kiegészítik, felújítják, új tornyokat építenek a római kori romokra, vagy a éppen elbontott római kori falszakaszokra.
10: Apropó tornyok, itt valahol nem kellene egy toronynak lennie? Ugye a sarkon nyilván volt egy, de a másik irányba?
11: Talán számíthatunk itt a környéken toronyra, az idei ásatás során nem került elő római kori, vagy középkori átépített, vagy középkorban épített torony. Elképzelhető, hogy már 50 centire a mostani ásatási területtől indul egy torony, de jelenleg ezt még nem találtuk meg.
10: Gondolom az itt van azon a sarkon, ahol ez a drótkerítés is van. Jövőre itt akarják folytatni a feltárást, mert ugye számomra legalábbis elég véletlenszerűen ásnak hol itt, hol ott az erőterületén.
11: Hát lehet, hogy ez véletlenszerűnek tűnik, de nem az. Ugye az elmúlt évek során a nyugati oldal mentén folytattuk a feltárásokat. Ezen a területen nagyjából feltártuk az erő déli falától induló szakaszt, egészen addig, amíg a mostani erdészház és nagyobb fák, bokrok ezt megengedték. És ez az északi rész, amit most idén kezdtünk el, ez tulajdonképpen egy új nyitány. Az elkövetkezendő években valószínűleg ezen a területen fogjuk folytatni. És igen, a kérdésre válaszolva elképzelhető, hogy jövőre innen fogjuk folytatni, tehát a keleti irányban jelöljük ki a szelvényeket.
10: Itt ebben az ásatási szelvényben valóban imponáló magasságú római kori falak állnak, viszont önök nyitottak egy szelvényt az erdészház túloldalán is, ott, ahogy láttam, jóval kisebbek a falak, de ott is van valamilyen falmaradvány.
11: Igen, itt az északi oldalon a terepviszonyok miatt jobban megmaradt, magasabban megmaradtak a falak, talán 1,5 méteres magasságot is látunk, sőt, mi több az alapozását is megkerestük, az is elég impozáns, 1 méter mélységű. A nyugati oldalon, ugye a dunai oldalon, ott sokkal jobban lepusztult, és ott hát a római járószint felett mondjuk egy olyan 50 cm magasan maradt meg, és még az is a középkor során kiegészítésre került, mert olyan szinten lepusztult. Már akkor is.
10: Itt ezen a részen sem túlságosan vastagok ezek az erőd falak, de a másik oldalon én ennél egy sokkal vékonyabb falat láttam. Valóban ilyen kis vékonyka falai lettek volna az erődnek, vagy az nem az erőd fal?
11: Mind a kettő az erődfal, kicsit csalóka, mert a nyugati oldalon ugye sokkal jobban lepusztult, mint az északi oldalon, de mind a két részen 110 cm szélességű a fal. A késő római korban ez viszonylag keskenynek számít, mert ugye ennél jóval vastagabbakat ismerünk, akár 3 méteres szélességet is elérnek az erődítményeknek a falvastagságai. Itt ennél sokkal vékonyabb, valószínűleg azért, mert a terepviszonyok, a sziklás domboldal önmagában elég védelmet jelent, tehát nem volt szükség vastagabb falakra.
10: Meg hát gondolom egyébként, hogy itt is egy meredélynek a szélén állunk, és valószínűleg a római kori mérnökök is elgondolkodtak azon, hogy érdemes-e ezt a lejtőt egy vastag és ezáltal nagyon nehéz fallal terhelni.
11: Lehet, hogy ilyen indok is volt, illetve a másik az, hogy milyen magasra építették ezeket a falakat. Ugye erre vonatkozóan semmilyen adatunk nem maradt fenn itt a Sibrik-domb esetében, esetleg ilyen mérnöki számítással lehetne utalni arra, hogy milyen magasságú lehetett egy fal, hogyha ilyen szélességű volt.
10: A másik ásatási szelvényben az erdészház túloldalán, ott milyen leletanyag volt? A falon és a köveken kívül talált más is?
11: Igen, ott mivel elég jó mélyre tudtunk menni a régészeti rétegekben, megtaláltuk a középkori rétegeket is. Igaz, hogy most földbe mélyített házat nem találtunk, de egy feltöltődési, illetve pusztulási réteget azt megfigyeltünk, illetve alatta római kori rétegek is előkerültek, amelyben nagyon szép kerámia maradványokat, illetve megmunkált állatcsontokból készült tárgyakat is találtunk. Viszonylag kevés érmet, ugye a korábbi években nem volt ritka 3-400 darab érem, ugye római kori kis bronz, ehhez képest idén körülbelül 60 került elő. Úgyhogy sokkal kisebb mennyiségű a leletanyag.
10: Erre az évre teljesen befejezték itt a feltárást a Sibrik-dombon?
11: Most már csak a dokumentálás és a kisebb bontások maradtak. Ugye a fő ásatási szezonunk az augusztusban volt, akkor önkéntesek, középiskolás diákok, egyetemisták voltak nálunk, illetve a múlt héten restaurátorhallgatók jártak nálunk. Most még a különböző kisebb régészeti munkákra fog sor kerülni, és szombaton, szeptember 19-én 10 órától várjuk vissza a résztvevőket is, illetve az érdeklődőket ide a Sibrik-dombra, helyszíni bemutatóra, akkor mindent aprólékosan bemutatunk, amit az idén találtunk, és igyekszünk a látogatók, az érdeklődők számára is érthető, befogadható formában ezt előadni, illetve az idei leletek közül a már restauráltakat is be fogjuk mutatni.
10: A beszélgetésünk elején mondta, hogy ez már a 13. ásatási évad. Hány ásatási évad van még a Sibrik-domba? Ideig mekkora részét tárták fel?
11: Hát talán az egyharmad része van feltárva, úgyhogy még marad jócskán a nyugdíjas éveimig feltárni való, és nyilván a következő generációnak is még marad itt munka.
10: Hamarosan folytatjuk a visegrádi Sibrik-dombon készült riportot.
15: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Folytatjuk a riportot a visegrádi Sibrigdom kutatásáról és bemutatásáról. A beszélgetőtársam Buzás Gergely, a Mátyás Király Múzeum igazgatója. Nem csak a feltárás fontos a Sibrigdomnál, hanem fontos lenne a bemutatás is, ami hát azért meglehetősen esetleges. Tehát az ember végül is kirándulóként eljöhet erre, megnézheti a már felfalazott évtizedekkel korábban felfalazott falakat, aztán valamivel, amit gondol a területről, szépen hazamegy.
2: Igen, gyakorlatilag itt műemléki helyreállítás soha nem folyt. Az 1970-es évek ásatásai során Szőke Mátyás az akkor előkerült falakat gyakorlatilag minden terv nélkül felfalasztatta, és hát ez most is látható. Egyébként elsősorban a Felegvárból jól látható, hiszen ott szinte egy ilyen alaprajzként terül el ez a terület, de ez lényegében az egykori római erődnek, illetve középkori várnak csak két zónáját mutatja be. Ugye ehhez képest az utóbbi 13 év ásatása nagyon jelentős új területeket is feltártak, és hát új épületeket is természetesen. Ezek azonban mind visszatemetésre kerültek, tehát hogyha valaki itt jár, akkor ebből nem lát semmit.
1: És hát ugye nem csak római kori, hanem jelentős középkori emlékeket is találtak.
2: Így van, hiszen előkerült még 2013-ban egy középkori templom, illetve az alatt egy karolinkori palotaépület, és hát két olyan középkori torony is előkerült az utóbbi évek kutatásai során, ami már egy ismert középkori toronnyal együtt, ugye a 11. századi periódusához tartozik a várnak.
1: A Sibrigdom nagyon fontos Visegrád történetében, hiszen, hogyha itt utána számolok, tulajdonképpen ez volt Visegrád vára nagyjából annyi ideig, mint ahogy a ma látható Fellegvár is Visegrád vára volt.
2: Hát igen, hiszen ez a 4. században épül föl az erődítmény, és hát ha nem is folyamatosan, de bizony a története során nagyrészt használatban volt egészen a 13. századig. Ugye itt a 5.-6. században volt tűnik egy időszak, amikor tulajdonképpen elhagyták ezt a római erődöt, és egy darabig nem költözött ide be senki, de már a 7. századtól folyamatosan van újra lakosság, és ez a lakosság ez lényegében kontinús a tatárjárásig.
1: Ön azt mondta, hogy találtak itt 2013-ban egy középkori templomot is a Sibrigdomnak a közepén, ott is voltam egyébként a feltárásakor, viszont van egy másik középkori templom is, alig néhány lépésnyire az egykori erődnek a falától, az esperesi templom, ugye annak a látogathatósága sem igazán megoldott.
2: Igen, hát ez végül is egy működő kiállító hely, de jelenleg csak úgy tudja a múzeum üzemeltetni, hogyha előre bejelentkezik egy csoport, illetve olyan rendezvények idején, mint most is például a Kulturális Örökség napjai, amikor kinyitjuk, és ilyenkor a kollégák itt szakvezetést tartanak.
1: Van valamilyen terv, hogy egy kicsikét jobban bevonják ezt a múzeumnak, meg a kulturális szférának az életébe?
2: Van egy olyan elképzelésünk, ami szerint ugye itt az egész Sibrigdombon és a környezetében egy régészeti parkot lenne érdemes létrehozni, amit a múzeum tudna működtetni, és ez egyrészt egy állandó bemutatást biztosítana a feltárt részeknek, egy kiállítást is tudnánk ide telepíteni, illetve gyakorlatilag azt a folyamatosan itt menő régészeti ásatások is egyfajta látványosságként szolgálhatnának. Már korábban is volt olyan terv, illetve megvalósult próbálkozás is itt a környezetében a Sibrigdomnak, hogy egyfajta történelmi parkot létrehozni középkori, árpádkori gödörház rekonstrukcióval, hagyományőrző bemutatókkal. Egy ilyen régészeti park megfelelő hátteret biztosíthatna egy ilyen programrendszerhez.
1: És hát mellettünk itt van ez az erdészház, ami ideális kiállítóhely lehetne.
2: Igen, hát ezt tulajdonképpen még a 70-es években volt is egy terv, hogy ezt lebontják, de éppen azért maradt meg, hogy az ásatásokhoz egy megfelelő háttér biztosítson szerszámok, leletanyagok tárolására, illetve hát az éppen itt folyó ásatás során egy ilyen régészeti bázisként működött, de valóban, hogyha itt

0: az a régészeti park egyszer megvalósulhatna, akkor ennek ez egy nagyon jó központja lehetne, de épp úgy az az említett, az ön által említett templom is, ami hát szintén az erőd másik végében található.
1: Közben, hogy elnéztünk az erőd másik vége felé, egy viszonylag nagy csapatember nézegette a nyitott társatási szelvényeket. Hát úgy tűnik, hogy spontán is jönnek ide az emberek. Valószínűleg a fellegvárból meglátják, és lefelé autózol megállnak, hogy mégis mi ez.
0: Igen, hát ez tipikusan ismerjük ezt a jelenséget, amikor ugye ásatások vannak, és ez a fellegvárból ugye látható. Ilyenkor ugye az emberek rájönnek, hogy itt van valami érdekes, és valóban a fellegvárban menet, ugye itt megy el az út az erőd mellett, tehát itt az emberek könnyen meg tudnak állni, és hát érdekli, megnézi őket. Tehát, hogyha valóban ezt tudnánk működtetni egy parkként, akkor egészen biztosan elég komoly látogatóforgalomra számíthatna.
1: De ugye pillanatnyilag ez nem a Magyar Nemzeti Múzeum Visegrádi Mátyás Király Múzeumának a kezelésében van, hanem ez az erdészeté.
0: Igen, hasonlóan a fellegvárhoz, illetve ezzel együtt egy sor más fontos állami tulajdonban lévő visegrádi római emlék, illetve nem csak római, hanem egyéb középkori régészeti emlékekkel együtt. Ugye ezek állami tulajdonban lévő emlékek, amelyek nincsenek múzeumi kezelésben, és hát ez igazából eléggé nagy problémát jelent, hiszen nincsen olyan szakszerű kezelőjük, aki ezeket hasznosítani tudná, és szakszerűen fenn is tudná tartani.
1: A visegrádi Sivrigdom kutatásáról és bemutatásáról Borús Katalin ásatásvezető régésszel, a Mátyás Király Múzeum munkatársával és Buzás Gergellyel, az intézmény igazgatójával beszélgettem. Hamarosan a Tatai várral folytatjuk a közkincskeresőt.
2: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ismerjük a gazdasági trendeket.
1: 94.2
0: Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.

0: 13:30, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. 25 év börtönre ítélték a volt koszovói államfőt. Hashim Thaqit a koszovói háborús bűncselekményeket vizsgáló törvényszék találta bűnösnek gyilkosság, kínzás és jogellenes fogvatartás miatt. A bűncselekményeket az 1990-es években Koszovó Szerbiától való elszakadása idején követték el. Taki ekkor a koszovói felszabadítási hadsereg az UÇK egyik vezetője volt. A törvényszék szerint a politikus felelős csak nem 100 helyi közéleti ellenfele, illetve a szerb biztonsági erőkkel való együttműködéssel gyanúsított személyek meggyilkolásában. Ezeket a tetteket a konfliktus során az UÇK erői követték el. A 2015-ben létrehozott nemzetközi bírákat és ügyészeket foglalkoztató különleges ügyészséget az Európai Unió finanszírozza, de a koszovói törvények alapján működik. A szerbek szemében az UÇK egykori vezetői és tagjai háborús bűnösök, a koszovóiak többsége hősnek tartja őket. Náci karlendítés miatt 16 AS Róma szurkolót kitiltott a rendőrség az olaszországi stadionokból. A drukkerek az Atalanta elleni labdarúgó mérkőzésen követték el a jogszabálysértést. A kitiltások időtartama 1-től 5 évig terjed, és az AS Róma külföldi mérkőzéseire, valamint az olasz válogatott találkozóira is érvényes. 4 szurkolónak az AS Róma mérkőzései alatt bejelentkezési kötelezettsége lesz. Olaszországban nem ritka a szélsőjobboldali nézetek nyilvános felvállalása a stadionokban, ugyanakkor a bíróságok eseti alapon hoznak ítéletet. Felmerült a dízelolaj kivitelének korlátozása az Egyesült Államokban, miközben az üzemanyag ára új történelmi csúcsra emelkedett. John Thune, a szenátus republikánus többségi vezetője azt mondta, nyitott annak megvitatására, hogy exporttilalommal próbálják enyhíteni a belföldi árakra nehezedő nyomást. A MarketWatch írása szerint az Egyesült Államok a világ legnagyobb dízelexportőre, Oroszország a második. A lehetséges exportkorlátozás Európa számára is komoly következményekkel járhat, mivel az európai finomítók már most is nehezen jutnak elegendő nyersolajhoz, a dízel, a benzin és a repülőgép üzemanyag előállításához. Elkerülhetetlen felújítási munkálatokra hivatkozva bezárják a washingtoni Kennedy Centert. A kulturális központ igazgató tanácsa azután döntött így, hogy egy amerikai szövetségi bíró megakadályozta az elnök nevének visszahelyezését az épületre. Donald Trump Truth Social nevű közösségi felületén azt írta, biztonsági javítások elvégzése miatt kell bezárni a Kennedy Centert. Az elnök hangsúlyozta, a várhatóan negyedmilliárd dollárba kerülő felújítási munkálatokat csak akkor lehet elvégezni, ha a neve visszakerül a homlokzatra. A szövetségi bíróság már 2 alkalommal döntött úgy, hogy a kongresszus jóváhagyása szükséges Trump elnök nevének feltüntetéséhez a Kennedy Center épületén.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os erősödés mellett 153.872 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 15 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1,3%-kal erősödött 5.235 forintra. Az OTP 2%-kal került feljebb 47.020 forintig. A Richter 8%-kal csökkent 12.550 forinton áll. A Magyar Telekom 2%-kal csökken és 2.570 forinton jegyzik. A bankközi deviza piacon idehaza 1 euró 364 forintba és 22 fillérbe kerül, egy amerikai dollár 315 forint 76 fillér, egy svájci frank 385 forint és 66 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 7-tized, a frankfurti DAX 4%-kal erősödik, Párizsban a CAC 40 6%-kal került följebb, Milánó 8-tized, Madrid 4%-kal áll a pozitív tartományban.
1: Időjárás jelentés.
0: Éjszaka főleg az ország északnyugati felén lehetnek kisebb esők, záporok, egy-egy zivatar is kialakulhat, megélénkül a szél. A hőmérséklet éjjel 10 és 15, holnap napközben 22 és 28 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
2: Torzójában is az egyik legjelentősebb középkori emlékünk a Tatai Vár vagy Várkastély. A kutatásáról és történetéről Giber Mihály ásatás vezető régésszel, a Kuni Domonkos Múzeum munkatársával és Mittmeier Richard régész történésszel, az intézmény igazgatójával beszélgettem.
3: Jelenleg Tatán vagyunk, a Tatai Várnak az udvarán.
2: Itt állunk a bejárattól nem messze. Három évvel ezelőtt, vagy kicsit több, mint három évvel ezelőtt álltunk már itt. Akkor elkezdődött éppen egy feltárás, és megbeszéltük, hogy nem csinálunk riportot, mert hogy megvárjuk a fejleményeket. Hát jó sokáig vártunk rá, viszont most már nagyon sok fejlemény van, ahogy elnézem, mert hogy több helyen is ásnak.
3: Igen, hát valóban három évvel ezelőtt még éppen, hogy az ásatás elején voltunk. Azóta minden évben volt feltárás, ez jellemzően a nyári időszakokban, de 2025-ben a tavaszi időszakban is volt feltárás. Ez a feltárás jelenleg a várban két ponton zajlik. Egyrészt a várnak a déli részén, az egykori hadimalom környezetében, valamint ott közvetlenül mellette lévő tóparti sétánynak a végighúzódó, a váron keresztül húzódó részén, a sétány és a tó felőli várfal közötti területen. A másik feltárási terület pedig a várnak az északi csücskében, a Kecskebástyán, ott az egykori ágyúterem, illetve az újkorban pinceként használt helység feletti területe, ahol még feltárás zajlik ebben az évben.
2: Itt a bejárat mellett, ennél az egykori malomnál az előbb elsétáltunk, és ahogy benéztem az ásatási szelvénybe, hát nagyon szép nagy álló falaik vannak, illetve faragott köveik. Meg hát úgy tűnik, hogy egy épületnek a belsejét tárják föl éppen.
3: Igen, a hadimalom környezetében még 2023-ban megkezdett feltárás során egy eddig nem ismert középkori épületnek a homlokzati fala került elő. A hadimalom a késő középkori vizesároknak a belsejében épült fel a 16. század utolsó szakaszában, és hát amikor kerestük ennek a malomnak az oldalfajt, hogy a boltozata milyen falakra támaszkodik, akkor derült ki, hogy a vizesárok belső oldalán egy nagyméretű épület állt a középkorban, minden bizony a többszintes épületről van szó. Ennek a vizesárok felőli délnyugati falát már 2023-24

0: reagálva.
1: Azért a gyártás is eléggé, tehát hogy eléggé össze van folyva úgy a hétköznapok, úgy a mindennapi ritmus, úgyhogy csiszolódunk folyamatosan.
0: De egyébként volt egy nagyon aranyos pár, akiknek építettünk, ők digitális nomádok, ahogy az előbb is beszéltük, ők pont ez a típus, egy jó nagy L33-as autót, és ők azzal ilyen 2-3 hónapokat voltak úton folyamatosan, és az első ilyen út után jöttek hozzánk ki, talán pont egy workshop volt, és akkor kicsit a végén beszélgettünk velük többet, és akkor a srác kérdezte, hogy...
2: Hogy van egy válaszfalad esetleg a
0: egyébként mi nagyon sokszor össze szoktunk veszni, amikor lakóautózunk. És akkor, hogy az nem szokott úgy gond lenni, mert ő kicsit úgy rosszul érezte, aztán mondtam, hogy ez a ne izguljon, mert ez ilyen.
3: De egyébként szoktatok összeveszni?
0: Hogy nem?
1: Persze!
3: Most kell, hogy egy pici szünetet tartsunk, de aztán ennek a részére még kíváncsi vagyok, hogy
2: az összeveszési részére.
3: Hogy veszünk össze egy lakóautóba? Tehát mit csinálunk akkor?
1: Nagyon sok opciót tudunk sorolni.
3: Jó, kíváncsiak vagyunk rá, úgyhogy menjünk zenéjünk, reklámozzunk egy kicsit, és aztán várunk benneteket vissza.
4: Parkolópálya. Az Autorádió hamarosan folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Fél négy van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. 25 év börtönre ítélték a volt koszovói államfőt Hashim Thaqit, a koszovói háborús bűncselekményeket vizsgáló törvényszék bűnösnek találta gyilkosság, kínzás és jogellenes fogvatartás miatt. A bűncselekményeket az 1990-es években Koszovó Szerbiától való elszakadása idején követték el, Thaqi ekkor a koszovói felszabadítási hadsereg az UÇK egyik vezetője volt. A törvényszék szerint a politikus felelős csaknem 100 helyi közéleti ellenfele, illetve a szerb biztonsági erőkkel való együttműködéssel gyanúsított személyek meggyilkolásában. Tovább emelkedtek az ingatlanárak Magyarország nyugati részén az év első 8 hónapjában. A négyzetméter árak átlagosan 10-20%-kal nőttek, és már minden vizsgált régióban meghaladják az országos vidéki átlagot. A Dunahouse adatai szerint a piac ketté szakadt, Győr és Sopron térségében szárnyal a kereslet, a Balaton és a Velencei tó környékén ugyanakkor látványosan megtorpantak az eladások. Székesfehérvár, Veszprém és Siófok térségében 862.000 forintba kerül egy négyzetméter. A drágulás itt volt a legmérsékeltebb, mint egy 10%-os. Az elemzés szerint a Balaton és a Velencei tó vonzás körzetében egyértelműen a megnövekedett árak okozták a kereslet csökkenését. Elkerülhetetlen felújítási munkálatokra hivatkozva bezárják a washingtoni Kennedy Centert. A Kulturális Központ igazgató tanácsa azután döntött így, hogy egy amerikai szövetségi bíró megakadályozta az elnök nevének visszahelyezését az épületre. Donald Trump Truth Social nevű közösségi felületén arról írt, biztonsági célú javítások elvégzése miatt kell bezárni a Kennedy Centert. Az elnök hangsúlyozta, a várhatóan 4 milliárd dollárba kerülő felújítási munkálatokat csak akkor lehet elvégezni, ha a neve visszakerül a homlokzatra. A szövetségi bíróság már kétszer úgy döntött, hogy a kongresszus jóváhagyása szükséges Trump elnök nevének feltüntetéséhez a Kennedy Center épületén.
4: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os erősödés mellett 154.217 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 17,5 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 2,2%-kal erősödik, 5.290 forintnál jár a kurzus, az OTP 1%-kal jött feljebb 46.950 forintra. A Richter 7%-kal csökkent 12.550 forintonál, a Magyar Telekom 3%-kal erősödik és 2.584 forinton forog a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 364 forint és 35 fillér, egy amerikai dollár 315 forint 84 fillér, egy svájci frank 385 forint és 92 fillér.

0: A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,5%-kal, a frankfurti DAX 0,3%-kal erősödik, a párizsi CAC 6%, Milánó 7%, a madridi IBEX 4%-kal áll a pozitív tartományban. Néhány perccel nyitás után az Egyesült Államokban, New Yorkban a Dow Jones 1%-kal emelkedik, az S&P 500-as 2%, a Nasdaq Composite 4%-kal erősödik. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,8%-kal csökkent $103.99-re, a Brent jegyzési ára $107.63 hordonként. Egy uncia aranyért 1,4%-os pluszban $4.394.60 kérnek a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
0: Éjjel főleg a Dunántúlon lehetnek kisebb esők, záporok, zivatarok, a szél megélénkül, a hőmérséklet éjszaka 10 és 15, holnap napközben 22 és 28 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével.

0: Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: Vendégünk Huszár Richárd és Kumi Zsófi, akik profi lakóautóépítők, és egyébként számtalan esetben gondolkodtam már azon, hogy olajában nem kéne zene meg reklám szünetet tartani, mert hogy akkor jutnak eszünkbe a legjobb gondolatok valójában, amit utána nagyon nehéz újra elővenni. Most például azon arról beszélgettünk még a szünet előtt is, meg szünet alatt is, hogy ez a lakóautózás egy borzasztó zárt közösséget alkotó valami, hogy hogy lehet egy lakóautóban összeveszni. Tehát amikor össze vagy zárva, vagy amikor ti ketten össze vagytok zárva, akkor hogy veszekedtek? Hiszen az egy borzasztó pici tér. És hogy akkor mi történik, kiszáll valaki, és akkor elmegy, és
2: gyalog folytat,
1: anyázik egy kicsit valamelyik sarkon, és akkor visszajön, addigra kipufogja magát, hogy ez hogy van ilyenkor?
3: Igen, ez igazából így mind stimmel, nagyon bevett praktika, hogy így külön válnak útjaink, valaki erre, valaki arra, valaki
2: az autón belül
3: lakóban, valaki pedig kiszáll, nyilván, hogyha rossz idő van, akkor ez egy kicsit kellemetlenebb, annak, aki a rövidebbet húzza és távozik az autóból, de folyamatos kompromisszumkeresés, meg megcsiszolódás.
1: Meg egymás megismerése, meg önmagad megismerése is, hogy hogyan reagálj.
3: Az utóbbi is, főleg.
1: Hogyan reagálj.
3: Abszolút. Ja,
1: ahogy említettem a műsor elején, én lakóautó felhasználó vagyok, és van egy pár dolog, ami borzasztó módon zavar a lakóautózásban, ami nem tudom, hogy ti tudtok-e választ adni, amikor ti gyártotok egy ilyen jószágot. Az egyik az, hogy mindig zörög benne valami. Ez egy, nem tudom, hogy ez egy olyan sajátosság, amivel senki nem tud semmit kezdeni. Tud vagy nem tud?
4: Szerintem tud. És a műsor előtt erről beszélgettünk kicsit, hogy a gyári lakóautóknál azért nem, az ár nem mindig tükrözi a minőséget sajnos. Sokszor vannak kisporolva anyagok, sokszor van olyan anyaghasználat, ami amúgy nem odaillő, vékonyabból, más kötésben rakva, mint ahogy kellene. Tehát mi tapasztaltuk ezt egyébként, mivel mi is szoktunk bérelni autókat, új autót is, meg használt autót is béreltünk. Béreltünk Európába és Amerikába is többször, és találkoztunk olyan megoldásokkal, aminél így leestünk a székről, hogy ezt így hogy, mert az első úton gyakorlatilag széthullott alattunk a lakóautó, kis túlzással nyilván. Hogyha jól van használva az anyag, odaillő anyagot használsz hozzá, hangja lesz, tehát nem tudsz teljesen csendes hang nélküli lakóautót építeni, az hátul csak egy komplett lakrész, tehát zörögni fog mindenképpen valamennyire. De a gyári lakóautóknál van olyan, amikor azért hozzák az autót hozzánk, egy-két-három éves autót, hogy tudunk-e valamit csinálni ezzel a sok nyikorgással.
1: Zörög, nyeked, nyikog.
4: Hát a gyárinál nem. Tehát ott alapjaiban van hiba,
3: az
4: mondom.
3: Egész.
4: Tehát ott nagyon messziről kéne indulni.
2: Hát esetleg egy kibelezést és újraépítést tudsz javasolni, azt mint általában.
4: Igen, azt a két éve kihozott vagy leasinget autó tulajdonosa szerintem határozottan örülne egy
3: ilyen. Meg az amerikai körről eszembe is jut, amikor így elképzeled az ilyen gyönyörűbbnél gyönyörűbb nemzeti parkos tájat, sivatag, hegyek, mit tudom én, mi váltak azok percenként, és pont ami a zenei blogban itt benne van, ilyen jó kis klasszikusokkal ott éled a feelinget.
2: Country zenem,
1: igen.
3: De amúgy semmit nem hallasz belőle.
4: Mondjuk igen. Igen.
3: És egy idő után már ki is lövöd a rádiót, vagy bármiféle zenét, mert annyira hangos.
1: Nem közben rossz a minősége. Tehát az nekem is akármilyen ilyen lakóautót béreltem, például a zenei rendszere borzasztó volt. Tehát az olyan volt, mint egy ilyen a múlt heti adásunkban, mint amikor egy Warburgba bekapcsoltad a rádiót, és ott a papírmembrános tudsz zörgőben.
2: De ez nem körülbelül 30 ezer forinton múlik, hogy egy normális hangrendszer legyen benne?
4: Ugye ezeknek az alapjai még mindig teherautók is. Tehát, hogy ezzel ott erre van sajnos igény, vagy kereslet, vagy ez fér bele a büdzsébe. A cégeknek, amire ez az autó alapból épül, nem tehát nem azért választod, mert mondjuk egy jobb minőségű hangrendszer lesz benne. Az már egy jó kérdés, hogy egyébként aki utána lakóautóépítő cég, felépítménygyártó cég, vagy beépítő cégnek veszi, az miért nem cseréli, vagy foglalkozik ezzel a részével?
3: Hát nekünk konkrétan Bluetooth-os csatlakozási opció nem volt. Tehát, hogy így
4: egy új autó.
2: De kazettát remélem lehetett belerakni.
4: Hát nem, pedig kazit vittünk.
1: Ti egy pár vagytok, és hogy ez nyilván itt most volt, eddig azt hallgattuk, hogy egy pasi oldaláról, hogy működik egy ilyen mutatvány, de hogy működik egy nő oldaláról, mert például nekem, ami állandó módon zavar, hogy A, kosz van, B, nem tudok rendet tartani egy lakóautóban, nem tudom horatni a cipőmet, ha már egyszer bejöttem, akkor saras lesz, ha lerakom kint a cipőmet, akkor hogy jövök be? Tehát, hogy ilyen nagyon, bár én nem vagyok egy nagyon rendszerető ember valójában, sőt, baromi rendetlen vagyok, de hogy egy nő hogy látja ezt a típusú megközelítést a lakóautónak, hogy ott hogy lehet rendet tartani, vagy hogy kell úgy kitalálni egy lakóautót, hogy rend legyen benne?
3: Hát szerintem ez nagyon működik így a felhasználáson, tehát hogyha téged zavar, akkor muszáj.
1: Ha de te mit tudtok hozzátenni? Tehát hogyan tudjátok úgy kitalálni azt a lakóautót? Például mondom, ez a cipő levétel, ez egy klasszikus, hogy esik kint az eső, ha bemész vele, akkor sár lesz, ha kint leveszed, akkor vizes lesz az oknid.
4: Hát szerintem erre a legegyszerűbb, amit én mondtam is neked itt az imént, hogy vagy az előbb még a szünetben, hogy egyszerűen úgy építed meg az autót, hogy ez praktikus legyen. Ez nagyon egyszerűnek hangzik, de ez a valóság.
1: Tehát ti tudtok olyan megoldásokat javasolni, hogy ne legyen sár bent.
4: A lakóautót építő cégek nyilván figyelnek arra azért, hogy mik az igények és mik a praktikumok, de alapesetben őnekik van mondjuk két vagy három választható verziójuk, és ők azok mentén indulnak el. Azok nem mindig, nem 110%-ig a praktikumról, hanem inkább arról, hogy jön ki az anyag, hogy férnek el, hogy komfortos annak a gépészetnek, hogy az. Nálunk sokkal inkább háttérbe szorul saját autónál is mindig az, hogy a gépészet vagy a mi egymás, aminek a háttérben kell lenni, hogy fér el. Nekünk az a fontos, hogy mi az élettérben, ahol vagyunk non-stop, oda hogy pakolunk, mit pakolunk, miért pakolunk, mit teszünk, tehát minden kéznél legyen, minden ott legyen, ahol lennie kell. És ezt nem tudják szerintem a mai napig egyébként jól megcsinálni ezek a nagy gyártók sajnos. Amellett, hogy a design, az mondjuk nyilván ízlés kérdése, de sok ember, amit így hallok, sok visszajelzés, felhasználó szerint is azért egy kicsit még mindig visszamaradt a gyári autóknak a dizájnja, tehát hogy nagyon egységú az egész.
1: Azért fogadlak, mert ugye péntekig kell, hogy
4: elvállítsuk az engemet. Hát, én itt a szünetben már megrendeltem a gépészetet hozzá, úgyhogy meg lesz péntekig. Csak
1: kérdezem, hogy ez hogy van, mert hogy egyébként meg van egy csomó hasznos funkció ezekben. Persze. Hogyan lehet megoldani azt ezekben az autókban, hogy az élettér, a minappal az élettered, az éjszakára meg egy nyugvó helyed legyen?
4: Hát ez a kisebb autóknál nyilván egy ilyen kanapés verzió működhet, csak mert ott nem tudsz külön egy nappalit, meg külön egy hálószobát, vagy hálófülkét kialakítani. A nagyobb autóknál viszont ugye ez tud akár külön hálószobaként is funkcionálni, tehát hogy egy külön hálószobát építesz, és akkor van egy nappalid egy étkezővel, mert azok általában azért mindig együtt szoktak járni kézenfogva az asztal miatt. Azt nem tud sajnos annyi féle fajtát belerakni, nincs annyira sok helyed, de nekünk mondjuk az a méret, ami ilyen nagyon külön hálószobás, nagyon elbarangolsz az autóba és elveszted a másikat, az egyáltalán nem is jön sajnos át. Mi béreltünk ilyen autókat, és az egyik ilyen amerikai autónk az akkora volt, hogy még a, nem tudom, második hét végén is így néztük, hogy azt a szekrényt még kisenyitottuk. Abban a részben
3: meg nem
4: is
3: kellett senkinek kiszállni, úgyhogy összevesztünk.
4: Ja, igen.
3: Egyik a hálószobában, a másik az anyós, és olyan táv volt közöttünk, hogy így kellett.
2: Felsorolta egy csomó szobát, de a fürdőszobát nem említetted, és én visszatérnék még a női nézőpontra egy picit, hogy nyilván férfiaknak is fontos, de a nőknek talán annál is fontosabb, hogyan éled meg a olykor korlátozott higiéniai körülményeket.
1: Vagy korlátozottak?
2: Ha vannak egyáltalán.
1: Vagy korlátozottak a higiéniai körülmények?
3: Szerintem amúgy mi így figyelünk rá, hogy ne legyen korlátozott. Nyilván valamilyen szinten rugalmasnak is kell lenni, de én is nagy híve vagyok a kint zuhanyozásnak.
2: Nyilván
3: bárhol,
2: most az egy mentőv azért.
1: Ha
2: nincs, mondjuk, tegyük fel.
3: Nem mentővnek használjuk.
4: De nem,
3: megállunk olyan... és így pancsolunk egyet. Olyan... Egy jó program. A Montserrat hegység volt például, amit meg akartunk mindenképp nézni Spanyolországban, és csattak, szanaszét izzadtuk már magunkat kb. 2 perccel a reggeli tusolás után, hogy ugye a spanyol nyári időben, amúgy nem is biztos, hogy nyár volt, de kegyetlen
1: érzés a nyár volt.
3: Igen, érzésre biztos, hogy nyár volt, és akkor, hogy nézzünk föl, de hogy milyen szép a kilátás, ugye nyilván lentről, hogy amikor még ugye nem fönt vagy, és akkor hát azért itt kár lenne kihagyni azt a tusolást, úgyhogy ott is szépen leparkoltunk, le a textil és mentünk hátra.
1: Nagyon jó
3: volt, igen. Úgyhogy naponta többször is be.
1: Ugye azt mondtad, hogy egy ilyen transporter volt az első.
4: Így van.
1: Mi a következő lépcsőfok egy ilyen karrierben, vagy ilyen életmodellben? Tehát építettetek egy transportert, mi a következő?
3: Amúgy ez egy nagyon szép ív lesz.
1: És mi az, ami a legszebb ebben? Tehát, hogy hova jutunk a transportertől?
4: Hát a hova jutunkat még nem tudom megmondani, folyamatosan van az ügy, de egyébként mi határozottan a régebbi típusok felé húzunk el. Tehát a Transporter után azért volt nagyon sok ilyen szokásos, legismertebb lakóautómárka alapautóból, a 3S felesből tömérdek mennyiségű, amit építettünk, azok tök jó pofák voltak, azokban így visszatérve a tusolásra, meg a WC-re, azokban egyébként teljes értékű zuhanyzót lehet építeni kazettás WC-vel, tehát hogy gyakorlatilag az, én majdnem azt mondom, hogy a zuhany mérete az nagyobb volt, emlékeim szerint például ennél az autónál, amit most kimondottan így említenék, mint ez a szokásos 70x70-es tusolótálca, amit otthonra veszel, tehát hogy itt nagyobb tusolód volt ebben az autóban. De igen, utána jöttek egyébként régebbi típusok megint. Mint például MB100-as Mercedesek. Annál volt egy olyan vonulat, hogy egy időben mindenki szeretett volna építeni, de megijedt az áraktól, hogy nem fog beleférni, nagyon sok pénz kell rá, nem tudják megcsinálni. És meg akartam mutatni, vagy szerettük volna megmutatni azt, hogy ez nem igaz. És akkor...
3: A T5-ösök maradtak amúgy ki, ja, nekem tényleg. Ez volt ugye az ív, hogy akkor T4, modernebb, volt, T5, EGR, stb.
4: Akkor ide csak annyit visszacsatolok, igen, hogy volt összkerek és ilyen Formation T5-ös Transporterből, magas hosszúból nekünk egy jó pár, azokat imádtuk, az egy zseniális autó egyébként. A összkerékhajtása is nagyon-nagyon jó, mi ki is emeltük, snorkel volt rajta, tényleg jó lett, terepgumi volt rajta, ilyen all-terrain gumi. Az szerintem az úgy eladta magát a kocsi, végül egy olasz...
3: Insta-kompatibilis. Fontos. Hogy modern is, meg hogy nagyon...
4: És az egy mentőautó volt, hozzá kell tenni, hogy ez egy osztrák mentőautó volt eredetileg, ez a magas hosszú Formation Transporter, Ausztriából vettük, és annyira tetszett egy olasz kereskedőnek, hogy ő meg is vásárolta.
3: Hát utólag derült ki, kereskedő.
4: Hát mikor leszállítottuk neki az autót, derült ki, hogy ő egyébként autókereskedő, de...
1: Jó áron eladja, igen.
4: Igen.
3: Fú, viszont, jó áron adta.
4: Viszont utána nagyon tetszett neki a projekt, és kitalálta, hogy akkor ő megveszi az olasz mentőautókat kint, ugyanezt a Formation összkerekes transportet, én hozzam haza, építsük meg, vizsgáztassuk le, és vigyük ki készként.
2: Ez egy szép evolúciója.
4: Ez egyébként tök jól működött, és amúgy a mentőautók eszméletlen jó állapotban vannak, tehát nagyon sokan félnek ettől a részétől, hogy mentő.
1: Oké. Okay. Mondjam, el is kész lehet a hétvégére egy ilyen?
4: Ez nem. És akkor, na mindegy, igen, és itt tovább fűzve, akkor volt ez a rész az evolúciónak, és akkor utána jöttek az ilyen megrendeléses beépítések, és mi visszatértünk az MB100-as nem fejeztem be, úgy csak annyi volt, hogy meg szeretünk volna mutatni azt, hogy lehet ezeket olcsón is kivitelezni, és akkor a keretünk, azt hiszem, hogy az alapautóra ilyen 300 000 forint körül volt, és én mondtam, de hogy ezt így meghatároztuk, ennél többért nem veszünk autót, és meg szerettem volna.
1: És ha jövő hétvégére kell.
4: Ez azért már egy ilyen régebbi történés, tehát akkor még nem ezek az árak voltak. És akkor egy nagyon messziről vettünk autót, valahonnan Cserépfalu, vagy nem is tudom, mi volt a neve, Zsákfalu volt.
1: Kérem szépen, én tudom, hogy hol van Cserépfalu.
4: Hát akkor nem is volt olyan messze.
1: Ez ott van Mezőkövesd. Től kell elmenni fölfelé, átmenjünk ott egy fürdővároson.
4: Így van, így van.
1: Aminek nem jut eszembe a neve, és Cserépfalu, ez egy zsákfalu, kis hídon kell átmenni.
4: Így van, így van.
2: Mindestünk már. Magállándias földrajz, tudom.
3: Akkor lehet, hogy láttad az autót is, amit akkor megvásároltunk.
4: És karancslapújtőt is tudod, hol van?
1: Azt is tudom, hogy
2: azt még én is tudom, az egyel ismertebb azért.
4: Tényleg?
1: De hogy ez nagyon fontos, hogy én Cserépfalun többször jártam életemben. Csak mondom.
4: Mi egyszer jártunk, és megvásároltuk ezt az autót, amit egy idős bácsi örököse adott el nekünk, és akkor ebből indult el a projekt, hogy akkor mutassuk meg, és na ez az autó volt az, amit 3 nap alatt építettünk, aztán meg így jött a határidő nekünk, hogy na most fogunk elmenni nyaralni, 3 nap alatt meg kell építeni, elhúztuk, de aztán megépült. Ugyanez, mint a Transporternél állófűtés, zuhanyzó, hideg-meleg víz, ágy, tehát minden végül is így basicben benne volt, és ezzel az autóval indultunk el utána Madridba.
3: Pontosan.
4: Mondjuk itt azért voltak műszaki problémák, bőven.
3: De jó, hogy ezt mondod. A női komforttal bejelentkeznék a MB100 toláshoz, ja, MB100-at tolni.
1: Nem volt kellemes. Azt mondtad megkérdezni, hogy ha én hozok neked egy ilyen, mondjuk egy országot, egy T2-est vagy bármi, akkor... Bocsánat, te megmondod nekem azt, hogy fi, ebből ne építsünk, mert ez olyan rossz állapotban van? Tehát, hogy te azt is meg tudod nekem mondani, hogy ne fogjunk hozzá, mert ennek kiesik alá az alja, vagy...
4: Többször volt erre példa, én mindig szóvá teszem, vagy teszek rá egy javaslatot, hogy kéne, vagy nem kéne, aztán eldönti nyilván a tulajdonos, hogy akkor így ezzel tovább megyünk-e, vagy akkor tényleg vesz egy másikat. Ugye, ha be van építve egy lakóautó, és már látom, hogy például lakatolni kell nem sokára, akkor szerintem az ebből nem egy jó indulás, hogy ezt egy év múlva teljesen nullára kipakolni. Tehát, hogyha csak a lakatolás, ami szemmel látható része nézem, akkor az már ilyen. De műszakileg is nagyon sok olyan visszarettentő, vagy elrettentő dolog van, amire azt mondom, hogy szerintem ez egyszerűen nem éri meg azt, hogy beletegyen X forintot ahhoz, hogy ez lakóautó legyen, inkább vegyen egy olyat, ami nem fogja elvenni a kedvét azzal a lakóautózásnak, hogy mondjuk úton útfélen lerobban az autóval, mert hát ez is benne van sajnos. Tehát ez nem egy ilyen.
2: Itt felsoroltál egy csomó autót, ami volt, meg hát nem is fejezted be, mert nincs vége az evolúciónak, és azt mondtad, hogy még nincsen vége. Mindenkinek vannak álomautói, meg vágyai. A te álom lakóautód micsoda, hogyha van ilyen?
4: Hát, ami abszolút nem praktikus felhasználás szempontjából, de álom lakóautó, az nekem egy Unimog, de az az orrú Unimog, ami a autópályafelügyeletnél van, az egy kicsit buflák orrú.
2: De miért? Miért nem egy, mit tudom én, 3 millió dolláros ilyen nagy RV, aminek így motorosan kimegy az oldala? Fú,
3: azzal nem fogunk tudni elmenni Kínáig például, gyanítom.
1: Azt terv, hogy elmenjetek Kínáig?
4: Nekem, de nekem ez egy ilyen régi vágyam. Semmilyen szinten nincs most itt terítéke jelenleg, de egyszer szeretném, hogyha összejönne ez, hogy
1: eljussunk. Ez menő. Én csináltam Moszkva-Pekinget.
4: Ah, tényleg?
1: Meg Moszkva-Sziám, nem, versenyautó.
4: Versenyautó.
2: Gyorsabb egy picit.
1: Kicsit gyorsabb, de kényelmetlenem. Mert hogy csak még azt szerettem volna megkérdezni ebben az olvasatban, hogy mennyibe kerül egy ilyet megcsinálni. Tehát hogy te azt mondtad, hogy tehát hát. Most tökre van a fejemben egy terv a jövőmmel kapcsolatban, és abban
4: ami hétvégéig szól, tehát hétvégéig.
1: Igen, de mondjuk közeli jövővel kapcsolatban, amiben van helye valamiféle ilyen típusú eszköznek. Uh-huh. Hogyha én most hozok neked egy, nem tudom én, egy L2, H2-t, uh-huh. vagy valamilyen, nem tudom, megkérlek, hogy hozz egy ilyen mentőautót uh-huh. nekem Olaszországból. Akkor A, mennyire így tart egy ilyet megépíteni, úgyhogy tehát nem kell mondjuk a hétvégére, uh-huh. és hogy körülbelül mennyibe kerülhet egy ilyet meg. Tehát hol van az a határ, hogy ne menjek be a boltba, és ne vegyek meg egy 10 éves Detlefset, uh-huh. mondjuk 15 millió vagy 18 millió forintért. Valószínűleg tudok venni egy olyan ready-made, vagy ilyen kész uh-huh. lakóautót, amiről hogy tudom, hogy kb. Ez a baj, az uh-huh. a baj. Tehát hogy hol van ez a...
4: Hát itt óriási a szórás a gépészet miatt. A gépészet tudja elvinni
1: ez
4: a sót.
1: Ez egy korrekt cucc, tehát fűt.
4: Hát igen, tehát mindegyik fűt, de itt nyilván minőségre meg márkára gondolok, hogy az a nagy szórás, de ha így általánosítanom kell, akkor egy ilyen, ez az L2 H2-es méretben, mondjuk a...
1: Ugye a hallgatók ezt nem is, hogy tudják, de az L2 H2 az mondjuk egy közepes méretű Ducato.
4: Így van.
1: Vagy igen. Egy tranzit, vagy nem
2: a
1: tudom
2: én. A hosszára és a magasságára van.
4: És egyébként itt a Ducato az azért szempont, mert ugye mindenki ezt a Ducato Boxer Jumperes triót látja, és ez nem véletlen, mert ugye ez egy olyan méretű furgon, amiben keresztbe el tudsz feküdni hátul. Tehát ez azért indult el a lakóautózásnál ilyen óriási kirobbanó erővel, hogy mindenki ebből épít, mert ez az egyetlen méret, amiben hátul keresztbe annyi helyed van, hogy tudsz egy keresztbe ágyat készíteni magadnak. Ez az egyetlen, és ez egyébként nagyjából...
2: És nem magzatpózban.
4: És nem magzatpózban, igen. És ez egyébként nagyjából szerintem ki is merítette mondjuk így a pozitívumokat, mert én mondjuk így minőségre azokat azért úgy nem feltétlen preferálom, tehát vannak azért olyan jobb minőségű autók, amik így alapautónak jobbak lennek. De visszatérve a kérdésedhez, ezt a méretet, ezt a középhosszú, középmagas méretet, én azt gondolom, hogy egy ilyen teljesen akár off-gridre épített, tehát hogy nem kempingbe használatos, hanem kempingen kívül vadkempinges.
2: A számot ha
4: önellátásra alkalmas.
2: Mennyi az annyi?
4: Autó, az mondjuk egy ilyen 7-8 millió forint, de abban már úgy minden is benne volt. Plusz az autó nyilván, de hát az autó meg olyan, amilyet veszel, tehát az lehet egy 4-5 milliós autó is, vagy lehet egy új autó is 8-10 millióért, tehát innen indulunk. Egyébként a gépészet, ez ugyanaz ebbe az árba például, mint a gyári lakóautóba, amit a boltban vennél, meg pontosan ugyanazok az eszközök, meg gépek lennének benne. Úgyhogy én ezért szoktam mondani, hogy alapesetben nem jössz ki drágábbra, hogyha te nekiállsz otthon megcsinálni magadnak, még akkor sem jössz ki drágábban, hogyha van egy asztalos, aki az egész bútorzat részét megcsinálja, még akkor is olcsóbbra fogsz kijönni, és akkor tényleg teljesen rád van szabva az egész.
2: Vannak ilyen kuriózum lakóautók egyébként, mármint amik eleve lakóautónak készültek, nem átépítések. Például, hogyha én a Breaking Badből szeretném azt a Fleetwood talán?
4: Igen, annak azt az én is szeretném.
2: A neve, akkor azt hogy tudom megszerezni?
4: Hát ez szóval egy jó kérdés, szóval, hogyha ezen a témán vagyunk, és akkor együtt valahogy megszerezzük, erre én is.
2: Akkor a hype lett, hogy ez lehetetlen?
4: Nem, abszolút. Hát kint egyébként mi nézegettük ezeket az autókat, mert volt egy ilyen gyenge próbálkozásunk, hogy Kanadába veszünk egy lakóautót magunknak, és akkor mi majd csak úgy járunk ki, idézőjelben csak, mert hát kijárni is azért nem 2 perc, meg 2 forint, hogy akkor kimegyünk, ott vár minket az autó, beülünk, és akkor tudunk lakózni.
1: Az jó, az egy nagyon jó hely arra.
4: Igen, ez tök jó, elindult ez a projekt, aztán hamar be is fulladt, nagyjából a 3. vagy 4. napon már kiválasztottunk így több autót, amit megnéztünk, és akkor már le volt igazából így kb. Minden zsírozva, hogy a postafiókot nyitunk, oda jönnek a papírok a kocsihoz, minden rendben, minden működött is, egészen a biztosításig, hogy hát a biztosítás
1: ahol nem... Ahol megcsúsztatok vele.
4: Mert azt nem tudtuk megkötni a magyar jogosítványra, sehogy sem. Tehát a magyar jogosítványra nem fogadták el a biztosítást az autóra, és arra meg most nem...
3: annyira csűrni, csavarni kellett volna.
4: Már nagyon.
3: Már még napot
1: erre. Most kezdtünk el jó helyekre jönni a sztoriban.
2: Igen, és lassan az adásnak vége van sajnos.
1: De hogy ti ebből megéltek? Szóval, hogy abból, hogy nektek vannak álmaitok, hogy transportertből lakóautót építettek, meg Amerikába elmentek, mondjuk, ha vannak tehetősebb klasszfej szüleitek, vagy nem tudom, akkor ez rendben van, de hát valahol élni kell. Ebből megéltek? Vagy tök más csináltok?
4: Mi nem ebből élünk meg, tehát nekünk van egy ilyen kis cég, amiben ez is benne van, de nekünk nem ez a fő.
2: Mi van még benne?
4: Nemzetközi áruszállítás, social médiás vonal, tehát hogy nekünk így elégták földmunkagépes vonal, úgy van benne minden is, amivel így foglalkozunk.
3: Ja, építettünk egy foodtruckot is.
4: Az első foodtruck.
2: Mert hogy lakóautónak indult, azt nem mond.
4: Nem, ez úgy volt egyébként azért, hogy megvásároltam, betározok mindig alapautókkal, amik szimpatikusak a piacon, azokat le kell tárolni, biztos, ami biztos. És az a Piaggio volt az egyik, amit letároltam, aztán álltott egész sokáig a kertben, ez egyébként azért izgalmas csak, mert ez egy maxi ép Piaggio, ez a leghosszabb Piaggio, ami van, 400 köbcentis dízel ráadásul, 3 kerekű, és akkor ebből jött ihlet, hogy akkor lakóautó, de az olyan kicsit komolytalannak bizonyult, a tartalomgyártáson kívül sokra nem lett volna jó, azért az vajúgó.
1: Egyébként viccet félretéve, nekem kell gyártanom december 1-re egy ID Buzzból egy valamit, úgyhogy majd beszéljünk adáson kívül.
4: Jó. Az jó. Tényleg? Egyébként tényleg jó projekt.
1: Hát nem tudom még, én még nem látom ezt ennyire.
2: Kicsit modernabb.
1: Igen. Kell utána, húznia kell egy valami kis vontatmány, de nagyon korlátos felülről ennek a jószágnak a 1300 kilót mondhat fénykel. Tehát, hogy van vele probléma, de akkor beszélgessünk erről. És tényleg nagyon sajnálom, hogy lejárt az adási időnk, mert ez menő, és szerintem ti is menők vagytok.
4: Köszönjük szépen.
1: Viccesek vagytok, meg hát szemmel láthatóan értetek ahhoz, amit csináltok, ami egy olyan párosítás, hogy valaki fiatal, vicces, meg még ért ahhoz, amit csinál.
2: Ez ennél jobb kombó nem is kell.
1: Hát
2: és hol tudnak titeket a hallgatók nézni, ha nem volt még elég belőletek?
3: Igen, a Facebook oldalunkon, ugye Concrete Campers névem, Instagram, YouTube és TikTok is megy, de jelenleg a Facebook a fő
2: csatorna. Akkor mindenhol ott vagytok.
3: Amúgy mindenhol ott vagyunk, igen, de talán az a legaktívabb.
1: Ja, hány ilyen projektetek volt eddig, csak hogy a hallgatóinkat tudjuk orientálni, hogy mekkora gyakorlattal rendelkeztek ebben?
4: Hát ez a 30-35 közé tenném valahova. Jó, nem.
1: Mennyi idő? Ha most tényleg nem hétvégéről beszélünk, mi 2 hét, vagy 3 hét?
4: Ez egy 3 hét körülbelül, de van még röviden csak, hogy van egy ilyen tűzoltóautónk, ami egy összkerék meghajtású 10 tonnás tűzoltó, az mondjuk 3 éve készül, de a saját projekt életmű lesz belőle, úgyhogy nem sietünk vele.
3: Igen, ezt nem eladjuk, hanem múzeumot nyitunk, hiszen ilyen munkája.
1: Igen, amikor már betűjelik, akkor az egész életeteket.
4: Igen.
1: Hát srácok, ez nagyon klassz volt, nagyon szépen
2: köszönjük.
1: Nagyon élvezetes beszélgetés volt, köszönjük szépen.
4: Köszönjük.
2: Hát lassan a hallgatóktól is búcsúzunk, azt gondolom.
1: Robitól is,
2: hallgatóktól is.
1: Ennek a magyarásnak a
2: zenével és jelenlétével és szakszerű kezeivel emelte az adásfényét.
1: Bencének. És Lacinak
2: is. Mindenkinek. Sziasztok,
1: köszönjük, hello.
0: Itt az idő behúzni a kéziféket. Jövő héten ismét útnak indulunk. Tartson velünk akkor is, és hallgassa az Autórádiót. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Június. Július. Augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 16 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Ellentmondásnak nevezte a végrehajtási tevékenység profitorientált áttételét Szabó Máté. A korábbi ombudsman az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottságának ülésén hangsúlyozta. Hivatali ideje alatt 2007 és 12 között nem volt egységes és konzekvens bírói gyakorlat a végrehajtási ügyek kezelése terén. Állami kontroll pedig nem érvényesült a terület fölött. A végrehajtói kamara nem rendelkezett egységes panaszkezelési eljárással. Fiszter Zsuzsanna végrehajtási szakértő ugyancsak a vizsgálóbizottság előtt azt mondta, nem tűr halasztást a rendszer megváltoztatása. Egy a jelenleginél emberségesebb és igazságosabb működés szükséges, korrupció nélkül, teljes állami kontrollal. Új igazgatósága és felügyelőbizottsága van a MÁV csoportnak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter még júliusban döntött személycserékről a két testületben. Az igazgatóság elnöke Tóth Maros Dániel a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közösségi közlekedésért és vasúti stratégiáért felelős helyettes államtitkára lett. A felügyelőbizottság új elnöke Nagy Zoltán közgazdász, aki korábban pénzügyminisztériumi közigazgatási államtitkár, az állami számvevőszék igazgatója és a gazdasági versenyhivatal vezetője is volt. A miniszter hangsúlyozta, az új vezetőtestületek feladata egyebek mellett a folyamatban lévő vasúti és autóbuszos fejlesztések végrehajtásának támogatása lesz. Tovább emelkedtek az ingatlanárak Magyarország nyugati részén az év első 8 hónapjában. A négyzetméter árak átlagosan 10-20%-kal nőttek, és már minden régióban meghaladják az országos vidéki átlagot. A Dunahouse adatai szerint a piac ketté szakadt, Győr és Sopron térségében szárnyal a kereslet, a Balaton és a Velencei tó környékén ugyanakkor látványosan megtorpantak az eladások. Székesfehérvár, Veszprém és Siófok térségében 862 000 forintba kerül egy négyzetméter. A drágulás itt volt a legmérsékeltebb, mint egy 10%-os. Az elemzés szerint a Balaton és a Velencei tó vonzás körzetében egyértelműen a megnövekedett árak okozták a kereslet csökkenését. A tervezetnél korábban, 2027 végén vagy 28 elején érkeznek Horvátországba az Egyesült Államoktól vásárolt Black Hawk helikopterek és HIMARS tüzérségi rakétarendszerek. Ezt a horvát védelmi minisztérium közölte. A horvát hadsereg 8 új helikoptert és ugyancsak 8 rakétarendszert kap. Horvátországnak jelenleg 4 Black Hawk gépe van, a 8 érkezővel válik teljessé a helikopter század.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os emelkedés mellett 154.146 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 18,5 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 2%-os erősödésben 5.275 forinton forog, az OTP 1%-kal jött feljebb 46.990 forintra. A Richter 1%-kal csökken, 12.540 forintnál jár, a Magyar Telekom 2%-os pluszban 2.580 forinton forog a budapesti értéktőzsde parkettjén. A kriptodevizák piacán a bitcoin 1%-kal esik, 75.487 dollárnál és 99 centnél tart. Az Ethereumot 2.386 dolláron és 94 centen jegyzik 4%-os mínuszban. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró, 364 forint és 81 fillér, egy amerikai dollár 316 forint 37 fillér, egy svájci frank 386 forint és 27 fillér. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 75 fillér, a cseh koronáé 14 forint 99 fillér, egy angol font 425 forintba és 40 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,5%-kal, a frankfurti DAX 3,1%, a párizsi CAC 6,1%-kal erősödik, Milánó 6,1%, Madrid 4,1%-kal korrigál felfelé. Az Egyesült Államokban, a tengeren túlon, New Yorkban, a Wall Street-en, a Dow Jones 1,1%-kal csökken, az S&P 500-as 3,1%, a Nasdaq Composite 6,1%-kal emelkedik. Az észak-amerikai könnyű olaj a VTI hordonként 2,5%-kal csökken, $103.17 áll a jegyzési ár, a Brent jegyzési ára $106.78 hordonként.
0: Időjárás jelentés.
5: Éjszaka főleg az ország északnyugati felében lehetnek kisebb esők, záporok, zivatarok, megélénkül a szél. A hőmérséklet éjjel 10 és 15, holnap napközben 22 és 28 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Június. Július. Augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Pritzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.

to do drugs.

0: Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.
1: Köszöntöm kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat, ez a Partcafé, a Balaton hangja, ez már a 37. műsor, melynek vendége Tihanyi Fülöp sörfőzőmester, a Balaton Földvári Helka sörfőzde alapítója. Műsorvezető társammal, Marshall Szilvivel fogjuk együtt faggatni őt.
2: Szervusz András, Mihálovics András az én műsorvezető társam.
1: Fülöpnek meg köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
3: Köszönöm a meghívást.
1: Állandó kérdés ebben a műsorban, van-e balatoni kötődésed, és hogyha van, akkor az milyen régi, meddig nyúlik vissza, a Balaton mely településéhez?
3: Hát a nevemet leszámítva, ugye.
1: Hiszen tényleg egy ember, aki már a nevében is balatoni.
3: Igen, titkon már várom a levelet a postaládába, hogy kapok alanyi jogon valami tihanyi, akár üres telket is. Nekem még a dédnagyapám révén vettük fel ezt a nevet, és így lettünk tihanyiak. Hát ezt leszámítva nekem a fél gyerekkorom az a mostani főzdétől egy 2-3 vasúti megállóval arrébb Balaton Széplak alsón telt el. Ott volt hát az ilyen nagy családunknak egy ilyen kis picike, tipik iker nyaralója. És hát a nyarakat azokat ott töltöttük, és amúgy most, hogy visszaköltöztünk oda, vagy ott telepettünk le a családommal, tök jó érzés így visszamenni azokra a helyekre, amiket így kiskoromban megszoktam, így nagy fejjel is megtapasztalni. Hogy...
1: Tehát visszaköltöztél Balaton Széplakra?
3: Nem. A Balatonföldvár másik oldalára, Balaton Szárszó alatt van egy kis falu, Szólád, és végül ott... oda költöztünk a családommal.
2: Nagyon helyes kis település.
3: Igen, én is nagyon szeretem. Az elején egy kicsit fura volt, de amúgy pont jó távolságban van a Balatontól.
1: Hogy lesz valaki sörfőzőmester? Mi kell hozzá? Végzettséged is erre predesztinál, vagy ez ilyen oly gyakori módon, autodidakta módon kitanult szakma?
3: Nem, az az érdekes, hogy én előbb főztem sört, kvázi üzemi technológiával léptékben, mint akár házi körülmények között. Nekem ez onnan jött, hogy én akkor Corvinus Egyetemen élelmiszermérnöknek tanultam, és ott lehetett szakosodni erre a kifejezett szakirányra, a sörészeszipar. És hát ott a tanulmányaim során egyrészt ott az elmélet az nagyon erős volt, a gyakorlat az nem annyira, viszont volt a tanszéken egy ilyen kis mini pilot sörfőzde, amin annó a nagy sörgyárak próbálták ki a receptjeiket, és én azon tanultam meg kvázi így sört főzni, és utána kezdtem el otthon is kísérletezgetni ezzel.
1: Saját magad?
3: Igen.
1: Több ismerősöm is belevágott ebbe a szép próbálkozásban, több-kevesebb sikere volt, aki egészen elképesztő söröket hozott otthon össze a konyhájába, más meg egész ihatatlanokat. Ez szerinted mind múlik?
3: Hát én azt gondolom, hogy rengeteg ponton el lehet, tehát félre tud menni az otthoni sörfőzés, ezért is szoktuk javasolni. Én akinek így tanácsot adtam eddig, mindig azt mondtam, hogy vannak ezek a kicsit ilyen bugyután hangzik, de ezek a sörkonzervek, amiknél igazából a sör főzési folyamatot le lehet rövidíteni, és rá lehet fókuszálni az erjesztésre. Az a baj, hogy maga a sörfőzés, az főleg otthon először egy iszonyatosan macerás, legalább egy 10-12 órát igénybe vevő dolog, az ember a végére hajlamos elfáradni, és pont annál a pontnál, ahol nagyon oda kéne figyelni, ez már nagyjából az éjszaka közepe, ott nem figyel, valami nincs eltisztítva rendesen, és az erjedésnél szoktak ezek általában ilyen nagyon rossz fordulatot venni.
2: Azt elmondod, hogy miből, hát nyilván azért nagyjából tudja az ember, de hogy miből áll a sör, mik az alapanyagok, és milyen típusú sörök vannak?
3: Ugye alapvetően a sörnek a három vagy négy fontos alapanyaga az árpamaláta, a komló, a víz és a sörélesztő, ami azért így elengedhetetlen ahhoz, hogy sör legyen a késztermékből. És hát, hogy milyen sörtípusok vannak, ez egy nagyon hosszú kérdés, vagy legalábbis a válasz az meglehetősen hosszú. Ugye alapvetően két nagy csoportot különítünk el, vannak ezek az alsó-felső erjesztési sörök. A felső erjesztésűek, ezek inkább a tradicionálisabb, a sörnek az ősibb típusára utalnak. Ugye itt itt egy szobahőmérséklet, vagy a fölött történő erjedésről van szó. Az alsó erjesztésnél meg, hát ahogy a neve is mondja, itt egy alacsonyabb, ilyen 10-12 Celsius fokon történő erjedésről van szó. Ugye ezek a úgynevezett lágersörök, ahogy mondjuk így az átlagos fogyasztó mondjuk ismeri őket. Itt azért már komolyabb technológiai kihívásokkal kellett szembenézni a sörgyártóknak, amikor lágersört akartak készíteni, viszont ez volt a kulcsa annak, hogy a sör az egy, az egy szezonális, abszolút lokális termékből egy nagy ipari léptékben is készíthető fogyasztási cikk legyen.
1: A technológia az ennyire széles körül, hogy otthon, ha valaki akar és elég elhivatott, akkor a konyhájába is tud sört főzni. Meg vannak világcégek, akik irtózatos mennyiségben és nagyon változatos söröket készítenek.
3: Igen, és hát a kettő között meg valahol vagyunk mi. Azt azért elmondhatjuk, hogy ezek a hatalmas sörgyárak is, tehát alapvetően a technológiai lépések ugyanazok, a megvalósítás az más, és attól függően, hogy milyen magas szinten űzzük ezt, meg mekkora volumenbe csináljuk, hozzá kell igazítani, tehát ugyanúgy otthon is kiváló söröket lehet főzni, lábosban, műanyagvödörben erjesztve, palackerjesztéssel, sőt, azzal még jobb dolgokat is el lehet érni, mint egy ilyen középúton. És mellette meg ott van, amikor évi sok százmillió literben kell előállítani ugyanazt a terméket, ott azért már mind a higiéniára, mind a csak az, hogy a technológia ugyanúgy tudjon lezajlani, olyan újítások, meg olyan korszerű megoldások kellenek, ami otthon nem elérhető.
1: A nagy sörgyárakban is, sörgyárak metódusait is megkóstoltad? Tehát, hogy dolgoztál nagy sörgyárban, meg kicsibe is?
3: Nem, én a nagy sörgyár az nekem teljesen kimaradt, picit bánom is, aztán lehet, hogy egyszer majd, amikor időskoromra unatkozni kezdek kicsit itt a kisüzemi fronton, akkor majd egyszer beiratkozom. Vannak ismerőseim, akik nagy sörgyárakban dolgoznak, ilyen szakmai kapcsolatok, tehát így, meg az egyetemi tanulmányaim során azért bebetekintettünk, tehát voltunk főzdelátogatásom, meg hát azért, amikor elmegyünk valahova külföldre, főleg akkor előszeretettel keresünk olyan helyeket, ahol mondjuk így beengednek minket nagy sörgyárakba. Az egy teljesen más világ, nem mondom, hogy rossz, hanem egy teljesen engem az a része is amúgy nagyon
2: izgat. Az egyetem után akkor rögtön jött a Helka?
3: Nem, az egyetem alatt közben én Budapesten egy másik sörfőzdében dolgoztam, meg párhuzamosan Balatonvilágoson. Utána visszamentem egy kicsit az egyetemre, egy ilyen tanszéki mérnöki pozícióban, ami nagyjából egy olyan 8 hónapig tartott. És akkor utána egy másik pesti sörfőzdébe mentem el, ott is nagyjából egy ilyen évet töltöttem. Ezek mind kisüzemi sörfőzdék voltak, és aztán kötöttem ki Pannonhalmán, az ottani apátsági sörfőzdét indítottam be. De maga a Helka az ennél sokkal régebbi, tehát az ilyen egyetem végéről datálható, maga így az álom, hogy mi így a Balatonon csináljunk egy sörfőzdét. Hát aztán el kellett telni egy jó pár évnek, mire eljutottunk idáig. Én abszolút nem bánom, mert közben olyan helyeken járhattam, olyan helyeken dolgozhattam, ahol rengeteg tapasztalatot meg tudást szedhettem fel.
1: Mit gondolsz, mi a kulcsa a kisüzemi sörfőzdéknek a reneszánszának? Mert néhány, nem tudom, 10-10 pár évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, hogy ilyen változatosságban és ennyiféle kisüzemi sörfőzde meg tud élni a piacon. Tudom, hogy nem könnyű kenyér, de valahogy mégis szaporodik ez a vállalkozói kör is.
3: Én azt gondolom, hogy Magyarországon egy nagyon centralizált sörkultúra volt jelen az elmúlt, ha az elmúlt 10 évet nem nézzük, akkor volt az a néhány nagy sörgyár. Persze mellette akkor is ott voltak a kisüzemek, akik alapvetően ott az volt az indítatás, meg ahogy elindították ezeket a vállalkozásokat, hogy a nagy üzemekkel versenyezzenek. Tehát ha megnézzük ezeket a tradicionálisabb kisüzemi sörfőzdéket Magyarországon, akkor ott az egész komplet szortimentjük nagyságrendileg az egy ilyen világos sörre egyszerűsíthető le, nyilván vannak kivételek. Én azt gondolom, hogy amikor akárha így az internetnek így a beszivárogásával jöttek be ezek külföldről, ezek a lehetőségek, trendek, trendek hogy akár otthon elkezdeni sört főzni, tehát hogy...
1: Hát ami a hölgyeknek a COVID idején a kenyérsütés volt, az a baráti körömben tapasztalva az uroknak az otthoni sörfőzés.
2: Nálunk pont fordítva volt.
1: Előbb főztél
2: igen.
1: Sört,
2: hát nem én, de a baráti körömben a hölgyek azok
3: sörfőzés. Igen, az érdekes, hogy régen a sörfőzés az egy női munka volt, és nem azért, mert konyhában, és akkor, hanem azért, mert a nő volt annyira tiszta, hogy tehát a koszos férfi, hogyha sört főzött, akkor az megromlott. És ezért ugye nagyon sokáig, akár az ókorba is visszamenve, ugye a nőknek volt ez a privilégiuma, hogy sört főzzenek.
1: Mit tud egy kisüzemi sör, amit egy nagy üzemi sör nem? Mert mondtad, hogy más, de miben más?
3: Hát nyilván a méretünkből adódóan azért a kísérletezgetés az számunkra jobban elérhetőbb, tehát sokkal könnyebben tudunk úgy kísérleti főzeteket készíteni, hogy utána az ne a lefolyón végezze. De nem azért, mert rossz lenne, hanem azért, mert egyszerűen azt mondja a marketing meg a sales osztály, hogy ez nem működik, és akkor nem tudnak vele mit kezdeni, hanem mi ezeket ugyanúgy el tudjuk, tehát értékesíteni tudjuk, és nem igényel egy olyan szintű kvázi beruházást, hogy egy új terméket piacra hozzunk, hogy ez problémát okozna. Valahol meg szerintem a sörnek így ez a manufakturális jellege, ez az, ami kicsit így a kultúrát sörfogyasztásra

0: És tehát itt alapvetően nem a méret a probléma.
1: És akkor rögtön már kicsit bele is csapnék a lecsóba, hogy kerültetek a Balatonra, miért pont a Balatonnál, miért pont Földvár, és mit tesz hozzá mind a gyártáshoz, mint az értékesítési részben az, hogy ti egy desztináció kellős közepén működtettek egy ilyen üzemen?
0: Hát az érdekesség az első, tehát a Balaton az így nagyjából, amikor ugye két másik kollégámmal kezdtük el ezt az egész projektet, és hát akkor is Balatonon éltünk, és egy balatoni sörfőzdébe dolgoztunk, tehát hogy ez így a barátságunk kezdetén ez így egyértelmű volt, hogy itt szeretnénk ezt csinálni. Az, hogy konkrétan a Balatonnál hol, az első ilyen kvázi projektünk az Balaton szemesre vitt minket, az ottani, ott van a központban, van egy régi malomépület, és azt szemeltük ki magunknak, amit aztán több szempontból is elvetettünk. És akkor Balatonföldvár, az pedig hát egy ilyen kicsit ilyen profánabb megközelítéssel került be a képbe. Igazából az az úriember, aki így anyagilag beszállt nagyobb résszel a sörfőzdénkbe, aki kvázi látott fantáziát ebbe az egész projektbe, az ő ötlete volt, hogy ott van Balatonföldváron ez a, hát akkor elég hányatatott sorsú épület, és hogy mi lenne, hogyha új életet lehelnénk bele azzal, hogy ott csináljuk meg a sörfőzdét. Mi az elején rögtön mondtuk, hogy hát ez kicsi, nem fér el, hát ez nem jó, és akkor ő meg erősködött, hogy de nézzük meg, mert lehet, hogy...
1: Ez mi volt korábban ez az épület?
0: Ez volt Balatonföldvárnak amúgy az első vasútállomása. Még annó a Széchenyi család építette, hát ilyen 1891-ben talán. És aztán a 30-as években megépült a mostani, akkor ebből egy ilyen bakterház, per szolgálati lakás alakult ki, és akkor az utóbbi talán 5-10 évben meg mielőtt mi átvettük, teljesen el volt hanyagolva. Mint utólag kiderült amúgy, ha mi nem jövünk, akkor amúgy lehet, hogy el is lett volna bontva az épület, annyira rossz állapotban volt.
2: Balatoni sört akartatok főzni, vagy csak sört akartatok főzni? Ez egy fontos kérdés, hogy mennyire balatoni a Helka sört. Tehát, ha mondjuk egy kataklizma kiragadná az egész manufaktúrátokat, és letenné Hajdúbiharba, akkor nagyon más sör készülne?
0: Hát én azt gondolom, mivel azért a sörgyártás nem annyira helyhez kötött, legalábbis ebben a formában, mint mondjuk a bor, biztos lenne valami változás benne, de azt gondolom, hogy ott is megállná a helyét, tehát ott is ugyanezt a minőséget.
2: De ízre, vagy valami, bármiben
0: hát
2: más
0: én nem
2: lenne.
0: gondolom, hogy olyan nagy különbség lenne.
1: De marketing szempontjából a Balaton az...
0: Mi a Balaton, tehát mi balatoni sörfőzde szeretnénk lenni, vagy tehát elsősorban mi a Balatont szeretnénk így, saját régiónkat szeretnénk fejleszteni, és azt gazdagítani. Ettől eltekintve nyilván Budapesten, vagy az ország több területén is vannak partnereink, bár leszögezem, egy csomó esetben inkább az volt, hogy itt volt egy jó élményük a Helkával helyben, és aztán mondták, hogy hát én ezt tartani akarom, és akkor van Debrecenben is például partnerünk, aki ő viszi a sört, és tehát, hogy most két hordóért elmenni Debrecenbe, az nem túl
1: gazdaságos.
0: Ő jön és hozza viszi a hordókat, tehát hogy annyira ragaszkodott hozzánk. De alapvetően mi azért arra törekszünk, hogy így a Balaton környékén legyünk ismertek, és ott lehessen fellelni a söreinket.
2: Oké, tartsunk egy lélegzetvételnyi szünetet, most el kell mennünk egy rövid pihenőre, de jövünk vissza Tihanyi Fülöp sörfőzőmesterrel, a Balatonföldvári Helka sörfőzde alapítójával, mert hogy nem csak egy sörfőzdéről van szó, hanem egy turisztikai attrakcióról is, hogy ez hogy jött össze, erről fogunk beszélgetni a szünet után, ne menjen senki messzire a készülékektől.

0: Fél táv megúszva. A Partkafé hamarosan folytatódik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.

0: 5:50 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Ellentmondásnak nevezte a végrehajtási tevékenység profitorientált tételét Szabó Máté. A korábbi ombudsman az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának ülésén hangsúlyozta. Hivatali ideje alatt 2007 és 2012 között nem volt egységes és konzekvens bírói gyakorlat a végrehajtási ügyek kezelése terén. Állami kontroll nem volt a terület fölött. A végrehajtói kamara nem rendelkezett egységes panaszkezelési eljárással. Fiszter Zsuzsanna végrehajtási szakértő ugyancsak a bizottság előtt azt mondta, nem tűr halasztást a végrehajtói rendszer megváltoztatása. Egy a jelenleginél emberségesebb és igazságosabb működés szükséges, korrupció nélkül, teljes állami kontrollal. Megerősítette az MVM hosszú lejáratú adósságának befektetésre ajánlott BBB kategóriájú besorolását a Fitch Ratings változatlanul negatív kilátás mellett. A társasága a vizsgált időszakban 282 milliárd forint adózott eredményt ért el, ami több mint negyedével haladja meg az egy évvel korábbi értéket. Az állami tulajdonos a 2025-ös üzleti évre 207,5 milliárd forint osztalékot hagyott jóvá. Mintegy 100 000 észak-koreai munkás dolgozik külföldön, főleg Kínában és Oroszországban. Közülük többen harci drónok gyártásában is részt vesznek orosz üzemekben, megsértve ezzel az ENSZ szankcióit. A jelentést készítő többoldalú szankciófigyelő csoport szerint Fennyán továbbra is munkavállalókat küld külföldre. Annak ellenére, hogy az ENSZ biztonsági tanácsának határozata előírja a tagállamok számára, hogy 2019 végéig szállítsák haza azokat az észak-koreai állampolgárokat, akik a joghatóságuk alá tartozó területeken jövedelmet szereznek. Vasárnapra tüntetést, október 23-ára pedig békemenetet szerveznek a Terrorháza Múzeum épületéhez jobboldali véleményformálók. A felhívás szerint a Terrorháza bezárása és Schmidt Mária főigazgató megbízatásának megszűnése miatt tiltakoznak. Közben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Tar Zoltán közölte, jövő kedden újra kinyit a Terrorháza Múzeum és egy hétig ingyenesen látogatható lesz.
1: Tőzsde hírek.
0: A Budapesti Érték Tőzsde részvényindexe a BUX 4%-os erősödés mellett 154.160 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 19,2 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 2%-kal erősödik, 5.275 forintnál jár, az OTP 1%-kal került feljebb 47.000 forintra. A Richter 1%-kal csökkent, 12.530 forinton áll, a Magyar Telekom 1%-kal került feljebb, 2.578 forintra. A bankközi devizapiacon 1 euró 364 forint és 87 fillér, egy amerikai dollár 316 forint 23 fillér, egy svájci frank 386 forint és 17 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,5%-kal, a frankfurti DAX 4%-kal emelkedik, Párizsban a CAC 40 0,5%-kal jött feljebb, Milánó 7%, Madrid 3%-kal erősödik. A tengeren túlon New Yorkban a Wall Street-en a Dow Jones 3%-kal csökken, az S&P 500-os 2%-kal, a Nasdaq Composite 6%-kal emelkedik.
1: Időjárás jelentés.
0: Éjszaka főleg az ország északnyugati felén lehetnek esők, záporok, egy-egy zivatar is kialakulhat, megélénkül a szél. A hőmérséklet éjjel 10 és 15 fok között alakul, holnap napközben 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Irány a Balaton. Folytatódik a Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.

0: Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.
1: Folytatódik a Partcafé, a Balaton hangja. Vendégünk továbbra is Tihanyi Fülöp sörfőzőmester, a Balaton földveli Helka sörfőzde alapítója. Ugye a szakmai pályafutásodat, meg kicsit talán a főzde történetét az elmúlt percekben alaposan körüljártuk, de azért kevés sörfőzde van, ami turisztikai attrakcióvá válik. Ez honnan jött ez az ötlet, hogy akár a főzdét, akár a sörkertet kinyitjátok a látogatók előtt?
2: Hát alapvetően azért nálunk az volt a tapasztalat, amerre mi jártunk így, főleg az országhatáron túl, más országokban, ahol mondjuk kicsit fejlettebb a, vagy mélyebb a sörkultúra, hogy főleg ezeknél a kisebb manufakturális sörfőzdéknél az egy nagyon-nagyon erős fogyasztó, megszólító pont, hogy magát a sörfőzdét az emberek láthatják, bejöhetnek, elfogyaszthatnak ott helyben egy sört. Tehát én ezt magamról, mint sörfogyasztó tudom, hogy azért, amikor Prágába egy sörfőzdének a teraszán, vagy Belgiumban egy sörfőzdének a teraszán fogyasztom el a sört, akkor azzal nem lehet más versenyezni. És hát főleg nálunk ugye az, hogy ott van mellettünk a Balaton, ennyire közel, tehát mind a régi sörkertünkből, de a mostani főzde teraszáról is ugye látszik a Balaton, meg akár a balatoni naplemente, tehát azt gondolom, hogy ezt így bűn lenne.
3: Hogy néz ki egy ilyen túra nálatok?
2: Hát alapvetően végigmegyünk a nyersanyagtól kezdve a technológián. Én mindig ilyen interaktívra szoktam fogni ezeket a túrákat, mindig meg is kapom, hogy jól elhúzódik. Szerencsére nem a fogyasztóktól, hanem a kollégáktól, vagy akár családtagoktól, hogy miért kell ennyit erről beszélni. Nekem nincs egy ilyen fix szövegem, hanem mindig kicsit próbálom az adott társasághoz igazítani. Igyekszem az elején felmérni, hogy mennyire érdeklődőek, mennyire kérdezgetnek, tehát mindig az elején elmondom, hogy kérdezzenek, állítsanak meg nyugodtan, mert én is jobban szeretek úgy olyan kontextusban beszélni a dolgokról, ahogy mondjuk közelebb áll hozzájuk. És akkor nyilván közben meg jól kiéheztetjük, vagy hát kiszárítjuk a torkukat, és akkor közben folyamatosan meg. Hát alapvetően azokból a tételekből, amik éppen a tartályból elérhetőek, meg kóstolható állapotban vannak, azokból szoktunk kóstolni.
1: Ez egy bevált marketing eszköz? Tehát hamarabb lesz visszatérő vendég a főzdetúrán résztvevőkből, mint az, aki leül, megkóstolja, még netán ízlik is neki?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát akár az, hogyha mondjuk Pesten vagy a Balaton másik pontján utána belefut a termékünkbe, azért ott van egy olyan pozitív visszakapcsolás. Hogyha nem volt annyira szörnyű és unalmas a főzdetúra, akkor azért ez egy elég erős pozitív visszacsatolás.
3: Ezek a túrák jellemzően a szezonon kívül vannak, vagy
2: eloszlik? Nem, ez szezonon belül is, tehát igyekszünk minél több túrát meghirdetni, nincs egy ilyen fix menetrend. Próbálunk egyre több kollégát bevonni ezekbe a túrákba, hogy minél több túrát tudjunk vállalni. Ugye nekem is van otthon két gyerkőc, aztán igyekszem azért velük is elég sok időt tölteni. Ezek a túrák meg azért alapvetően inkább ilyen esti tivornyákba szoktak átcsapni. Igyekszünk minél többen, meg minél. Tehát, hogyha összejön egy akkora létszám mondjuk, akkor nyilván főzés közben nem annyira célszerű, mert azért akkor ott elég problematikus, meg nehéz, meg nem olyan nagy a hely. Ezért is nagyon fontos szempont volt, hogy úgy alkossuk meg a sörfőzdét, hogy miután lefőztük a sört, gyorsan mindent elpakolunk, és akkor azért viszonylag egy vállalható mennyiségű ember elférjen bent.
1: Kik az ügyfelek? Mi a benyomásod? Mert hogy a Balatonnál nagyon sokféle ember megfordul, tényleg van, aki átutazóban van, vagy lejön egyet csobbanni, más heteket tölt ott, megint más ingázik a munkahelye és a Balaton között, van, aki állandó lakos. Hogy lehet minden réteget megszólítani, hiszen gondolom az a cél, hogy minél szélesebb körben ismert legyen a Helka sörfőző.
2: Ez egy nagyon jó kérdés, és nem biztos, hogy tudok rá jó választ adni, de azt tudom, hogy tényleg majdnem mindenféle, tehát hogy nincs egy ilyen leszűkített fogyasztói réteg, akit mi szeretnénk meg tudunk célozni. volt már olyan, aki Pestről felült a vonatra és lejött sörözni a haverjával. Uh-huh. Tehát, hogy kezdve innen a helyi lakosokig uh-huh. mindenki igazából, aki kicsit magáinak
1: érzi. A termékkört is így állítjátok elő, hogy mindenki találjon valamit a nehezebb tételeket kedvelőktől a könnyű frissítőre vágyokig bezárólag mindenki?
2: Alapvetően
1: mert
2: igen.
1: Mert hogy például van egy ilyen trend, hogy az alkoholmentes, főleg ezek a különböző ízesített alkoholmentes termékek, ezek egyre szélesebb körben népszerűek.
2: Igen.
1: Miközben az egész alkoholfogyasztás meg egy kisebb fogyasztói válságban van, mert ugye panaszkodni szoktak borászok, hogy a fiatalok nem nagyon fogyasztanak alkoholt.
2: Igen, talán ezt mi így egy az egyben nem érzékeljük, de én azt gondolom, hogy ez egyrészt a méretünkből, meg a...
1: Meg, hát ti is fiatalok vagytok, lehet, hogy könnyebben megtaláljátok a hangot az új generációval.
2: Igen, amúgy ez, tehát hogy mi találkozunk igen olyan fiatalokkal, akik abszolút nem fogyasztanak alkoholt, meg vannak olyanok, akik mondjuk, mit tudom én, tényleg a gyümölcsös sörökre teljesen rá vannak uh-huh. kattamba, és akkor nagy morcona, 200 kilós úriember bejön, és akkor ő meccsört szeretne. Tehát, hogy nincsenek ilyen sztereotípiák, hogy akkor uh-huh. a meccsör az csak a hölgy fogyasztóké. Én azt gondolom, hogy, és visszatérve kicsit az alkoholmentes régen, tehát, hogy ezt mi jelenleg inkább ilyen iparági beszélgetésekből, meg így az iparban lévő kapcsolatainkból halljuk, mi most még jelenleg nem érzékeljük ezt a mi fogyasztóinkon, de gőzerővel rajta vagyunk például most egy ilyen alkoholmentes Radler projekten, kicsit itt a balatoni bringázóknak kedveskedve, hogy ami ugye Ausztriában egy ilyen, hát igazából a biciklisektől jött ez a citromos sör koktél, vagy sör mix ötlet, és akkor ezt kicsit így a balatoni kerékpározás szeretnénk ezzel megtámogatni, uh-huh. vagy kicsit mélyíteni így a helyi kulturális kapcsolatát uh-huh. a kerékpározásnak, meg így a balatoni régiónak.
1: Nem sokára, szeptember 18-án és 19-én Oktoberfestet rendeztek, saját Oktoberfestet. Ez honnan jött ez az ötlet?
2: Hát ez onnan jött, hogy nagyon szeretjük az Oktoberfesteket, bár bevallom, én még életemben nem voltam egyen se fizikailag.
1: A nagy klasszikuson sem, Münchenén se?
2: Nem. Még nem
1: mit hagytál ki?
2: Igen.
1: Meg azt is beszívja, aki nem olyan nagy barátja a sörnek.
2: Hát az biztos, csak nem mentem a város közelébe. Ha már ott lettem volna, nem lett volna gond.
3: De én úgy voltam, hogy a tiétek is nagyon nagy szabású, alig lehet bejutni.
2: Igen. Igazából volt a fejünkben egy kép, hogy nagyjából meg hát ismerjük ezt a rendezvényt, és igazából az volt az ötlet, hogy nagyjából aki nem annyira otthonosan mozog mondjuk így a sörnek a világában, azért az Oktoberfest az egy ilyen, azt azért mindenki ismeri. És egyrészt, másrészt meg ugye ez pont egy olyan időszakra esett, amivel mi egy kicsit pont ezt a balatoni nyári szezont kicsit még meg tudtuk nyomni, meg kicsit ki tudtuk szélesíteni így saját hatáskörön belül. És visszakanyarodva az előző témához, hogy alapvetően mi azért ezeket a kicsit tradicionálisabb söröket kedveljük így a kollégákkal, meg szerencsére egy olyan fogyasztó réteget tudtunk bevonzani, aki ezt igényli, emellett persze készítünk egyedibb, meg kicsit ilyen kísérletezőbb tételeket is, de hogy az Oktoberfest az egy ilyen nagyon tradicionális dolog. Maga mind a rendezvény, meg a sör is az egy ilyen nagyon mély múlttal rendelkező sör, és akkor igazából ez így adott volt, hogy ezt így életre hívjuk, mind a mellett, hogy egy hatalmas
1: buli.
2: Hatalmas buli, és tavaly előtt például a legnagyobb forgalmú hétvégénk volt az egész szezonban. Uh-huh. Tehát, hogy az egész
1: nyári ismeri szezon. Az Oktoberfestet, azt tudja, hogy az nem csak a sörről szól, hogy leülünk, sörözünk, ott zene van, gasztronómiai élmények vannak, társasági élet zajlik. Ez nálatok is így van? Tehát a zene meg a gasztronómia az fontos. Abszolút. Kiegészítője?
2: Igen, igen. Hát igazából van egy elég jól bevált forgatókönyvünk már nagyjából, hogy mik azok a, azok a kulcselemek, amikkel együtt tudunk dolgozni. Ilyen ez a tipik sváb vagy bajor zene, ami abszolút látszik, hogy ez annyira a elemi része ennek az egész rendezvénynek, hogy enélkül nem is lehet igazából Oktoberfestről beszélni. És hát mellette igen, ott van az étel párosítás, ami szintén egy elég jól bevált, meg tradicionális irány.
1: Mondj néhány fogást, kérlek, csak egy kezdsére.
2: Hát ami mindenképp nagyon szokott menni, ugye ez a csülök, párolt káposzta, tört krumpli, kolbász, fehér kolbász, ezek mindig hatalmas siker. Ugye ott nekünk van Balatonföldváron egy ilyen malacsütő legendánk, Laci bácsi, aki amúgy országos szinten is nagyon híres, és amúgy, tehát én már több főzdében találkoztam vele úgy, hogy akkor még nem tudtam, hogy ő Balatonföldvár, és ez utólag derült ki, hogy amúgy abszolút egy ilyen helyi erő, és akkor ő levonul oda a sörkertbe egy hatalmas ilyen kemencével, és akkor ott helyben készül a kvázi látvány elemként a disznó meg a sertés.
3: A fesztiválnak egy saját sőre is, ugye? Ez az Oktoberfest.
2: Igen, ugye ezt tradicionálisan minden évben lefőzzük így nyár közepe elején. Ugye ez egy márcen típusú sör. Alapvetően ugye ennek az volt a története, hogy ezt márciusban főzték le. Ugye eddig tartott a sörfőzésnek régen a szezonja. Utána annyira meleg volt már, hogy a sör nagyon könnyen megromlott, és ezért márciussal bezárólag lehetett sört készíteni, amit utána októberbe vertek csapra. Ugye ez a friss sör volt maga ez a márcen. Ez egy kicsit magasabb alkoholtartalmú, félbarna lágersör.
1: Az Oktoberfest, mármint a klasszikus müncheni, az ilyen sörünnep, tehát többféle sört lehet kóstolni, ugye a főzdék összejönnek, mindenkinek saját sátra van, nálatok csak saját sörök vannak, de abból többféle?
2: Alapvetően igen, ilyenkor igyekszünk minél nagyobb szortimentet így a fogyasztók elé tálalni, de azért az látszik, hogy ilyenkor ezek a tradicionálisabb söröknek van így kicsit nagyobb hangsúlya, mind a mellett, hogy a gyümölcsös sört is keresik, de azért elmondható, hogy a legnagyobb mennyiségben ilyenkor azért az Oktoberfest fogy, lévén, hogy ez egy abszolút szezonális termék, és hát nekünk is az a célunk, hogy, hogy ez az emberek fejében úgy legyen meg, hogy ez az időszak, és majd jövőre.
3: Sokan utaznak le pont ezért, ezen a hétvégén csak azért, hogy megkóstolják nálatok a söröket, és kicsit ünnepeljék a sört?
2: Igen, én azt gondolom, hogy...
3: Kik azok, akik részt vesznek ezen a két napon?
2: Hát elsősorban azért a törzs fogyasztóink, részben azok, akik helyiek, meg részben akik nyaralók, vagy ilyen kétlaki életet élők, és hétvégente előszeretettel töltik a hétvégéiket lent a Balatonparton. Azt látjuk, hogy ha mi szolgáltatók, vendéglátósok, sörfőzdék, ugye adunk valamit, akkor a fogyasztók ezt olyan szinten meghálálják, hogy tehát hogyha van miért, akkor szezonon kívül is lehet eső, fújhat a szél, akkor is meg tud telni a Balatonpart emberekkel.
1: Hát nagyon sok sikert akkor az előttünk álló program lebonyolításához, és köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Még nem egy messzire, mert program ajánlót fogunk tartani. Egyet már ugyan adtunk, ugye szeptember 18-án és 19-én lesz az Oktoberfestetek, de mi van még a tarsolyban, Szilvi?
3: Szeptember 19-én szombaton 6. alkalommal rendezik meg a Spin Day maratont Hévízen, a tófürdő különleges helyszínén. A résztvevő női és vegyes csapatok 8 órán keresztül tekernek közös célért. A program nem csak a versenyzésről szól, szurkolói programok, nyereményjátékok és regenerációs lehetőségek is várják a résztvevőket, aki pedig maradna még Hévízen, a verseny után pihenhet a tóban, vagy felfedezheti a környéket.
1: Sörre bor mindenkor, ugye tartja a mondás, szeptember 19-én akár az Oktoberfestről is át lehet menni balatoni vörösborokat kóstolni a Balaton Deep Red programon. Egyetlen nap alatt 15 pincészet, közel 30 borát lehet megkóstolni, ráadásul a borászok mutatják be a tételeket. A program Balatonfüredről indul egy borbusszal, Mindszentkálán és Balatonfüreden folytatódik. A borokat helyi falatok, vacsora és különleges balatoni helyszínek is ki fogják egészíteni.
3: És akkor, hogy én is romfoljak még, ugyancsak szeptember 19-én első alkalommal rendezik meg a Balatoni Szörp Fesztivált, a Badacsonyőrsi Fóli Arborétumban. Ugye erről beszélgettünk egy korábbi adásban, hogy lesz egy ilyen első Balatoni Szörp Fesztivál. A program a Balatonfelvidék különleges szörp készítői természetes ízeket és családi élményeket hozza egy helyre. A különlegessége, hogy nem egyszerűen egy gasztrofesztiválról van szó. A Fóli mediterrán hangulatú arborétuma önmagában is élmény, ad, így a kóstolás mellett a természet és a helyszín felfedezése is része a programnak. Aki pedig még több programra vágyik, az legyen kedves ellátogatni a Visit Balaton 365.hu oldalra.
1: No, hát ennyi fért be ma a Partkafé műsorában. Tihanyi Fülöpnek, sörfőzőmesternek, a Helka sörfőzde alapítójának köszönjük szépen, hogy itt járt, és további sok sikert kívánunk a sörfőzéshez.
2: Köszönjük szépen.
1: Mi pedig már a búcsúzunk, a két műsorvezető, Marsall Szilvi
3: és Mihálovics Andris.
1: Találkozunk a jövő héten, és mindenkinek legyen szép napja, viszontlátásra.
3: Viszontlátásra.
0: 94.2. Trend FM.

0: Tisztelt vendégeink! A strand 5 órakor bezár. Kérjük, hagyják el a vizet, és hallgassák továbbra is a Trend FM hullámhosszát. Köszönjük!
1: Ez volt a Part Café. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 94.2 Trend
1: FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora. Minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Na és végül mibe fektettél?
3: Ingatlanba.
2: Lakás?
3: Nem.
2: Nyaraló?
3: Nem.
2: Akkor?
3: Üzleti ingatlan.
2: Az nem csak a nagyoknak van.
3: Én is azt hittem.
4: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat, akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
2: Na, ennek én is utána nézek.
5: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
6: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
7: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
8: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
7: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
9: A fővárosban baleset miatt nem járható a Fogarasi út kifelé a Vezér utcánál. A környéken jelentős fennakadásra kell készülni, az érintett BKK járatok terelve közlekednek. Balesetnél helyszínelnek a Váci úton befelé a Fiastyúk utcánál. Egy mentőautó miatt nem járható a 9. kerületben a Toronyház utca a Friss utca közelében. A 181-es és a 281-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a József Attila lakótelep, Táviró utca és a Börzsöny utca közötti megállókat. Balesetben sérült gépjárművek foglalják el a belső sávot a Rákóczi hídon Pest felé a Dombóvári úti felhajtó előtt. Sárgán villognak a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a Torontál utcai hívát járónál. Az Alkotás utcában befelé a bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról kifelé nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Gázvezeték javítás miatt egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, ezért a Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. Németh Luca, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
10: Van, jó estét kívánok! Németh László vagyok a Trend FM-en a legfrissebb hírekkel. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a Facebookon. A kormányfő szerint a döntés mintegy 900 000 vállalkozásnak nyújt segítséget. Ellentmondásnak nevezte a végrehajtási tevékenység profitorientált tételét Szabó Máté. A korábbi ombudsman az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának ülésén hangsúlyozta. Hivatali ideje alatt 2007 és 12 között nem volt egységes és konzekvens bírói gyakorlat a végrehajtási ügyek kezelése terén. Állami kontroll nem érvényesült a terület fölött. A végrehajtói kamara nem rendelkezett egységes panaszkezelési eljárással. Fiszter Zsuzsanna végrehajtási szakértő ugyancsak a vizsgálóbizottság előtt azt mondta, nem tűr halasztást a végrehajtói rendszer megváltoztatása, egy a jelenleginél emberségesebb és igazságosabb működés szükséges, korrupció nélkül teljes állami kontrollal. Új igazgatósága és felügyelő bizottsága van a MÁV csoportnak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter még júliusban döntött személycserékről a két testületben. Az igazgatóság elnöke Tóth Maros Dániel a közlekedési és beruházási minisztérium közösségi közlekedésért és vasúti stratégiáért felelős helyettes államtitkára lett. A felügyelőbizottság új elnöke Nagy Zoltán közgazdász, aki korábban pénzügyminisztériumi közigazgatási államtitkár, az állami számvevőszék igazgatója és a gazdasági versenyhivatal vezetője is volt. A miniszter hangsúlyozta, hogy az új vezető testületek feladata egyebek mellett a folyamatban lévő vasúti és autóbuszos fejlesztések végrehajtásának támogatása lesz. Júliusban 7,5%-kal haladta meg a bruttó átlagkereset az egy évvel korábbit, ez gyorsabb növekedés a júniusi 7,1%-nál, de elmarad az évelején látott ütemtől. A részletekről Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallják.
11: Ugye ez a 7,5%-os átlag, ez azért az 1,2%-os inflációt érdemben meghaladja. A bruttó átlagkereset reál értéke 6,2, míg a nettói 7,8%-kal nőtt. Hát ez mindenképpen szép eredmény egy 1,5-2%-os gazdasági növekedés miatt. Az egyes ágazatokban nem volt nagy eltérés a keresetek átlagos emelkedése között. Ahol leginkább nőttek a keresetek, az a szociális ellátás, illetve a vízellátás, hulladékgazdálkodás, legkevésbé pedig az egészségügyben, illetve az energiaiparban nőttek az átlagkeresetek.
10: Nincs stabil helyzetben a főváros. A Budapest most mínusz 67-68 milliárd forint körüli egyenlegnél tart, miközben nagyságrendileg 100 milliárd forintos banki adósságot kell rendeznie az iparűzési adóbevételekből. A főpolgármester szerint Budapest jelenleg működőképes, de megállapodás kell a kormánnyal, hogy ez így is maradjon. Karácsony Gergelyt hallják.
12: Az elkövetkező hetekben meg kell találnunk a kormánnyal közösen a megoldást arra, hogy az is maradjon. Egyszerre van egy nagyon jelentős forrásbővülés a fejlesztési oldalon. Tehát azok a beruházások, amelyeket az elmúlt években európai uniós forrásból kívántunk megvalósítani, de mivel ehhezekhez Magyarország, illetve Budapest különösen nem jutott hozzá, ezért ezek így föltorlódtak, és ugye az európai uniós ciklusok azok zárnak, tehát nekünk még a legnagyobb türelemmel és újabb határidő meghosszabbítás után is nagyjából 2030-ig, de bizonyos projekteket 2029-ig zárnunk kell. Ebből az következik, hogy feltéve, hogy a város valóban stabilan meg tud állni és pénzügyileg tud működni, egy elképesztő fejlesztési dömping fog Budapestre megérkezni. Én előre elnézést kérek mindenkitől.
10: A tervek szintjén előre haladott a mindennapokban, még azért van hová fejlődnie a hazai középvállalatoknak a digitális vállalatirányítási rendszerek használatában. Ezt ismertette friss kutatásuk eredményeként az SAP Hungary ügyvezető igazgatója a vállalat balatonfüredi konferenciáján. Hídvégi Pétert hallják.
13: Azon középvállalatok, akik egyrészt leginkább érintettek a piaci versenynek ez a fokozódó hatásával, retail cégek például, gyártó cégek, akik napi szinten versenyben vannak azzal, hogy a termékeiket mennyire tudják költséghatékonyan a piacra vinni. És egyébként ezek a cégek egy viszonylag komplexebb value chain-nel is rendelkeznek. Tehát úgy látom, hogy ezek azok a szektorok, amelyek a leginkább találnak meg minket, vagy mi találjuk meg őket. És egyébként érettségi tekintetben ők jutnak el arra a komplexitásra is, hogy már fontos nekik egy ilyen nagyvállalati jellegű ERP rendszerrel dolgozni.
10: A sörpiac is küzd a klímaváltozás hatásaival, ugyanis a malátázáshoz használt árpa egyre inkább háttérbe szorul. Kántor Sándort, a Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatóját hallják.
14: A minőségi romlás ezen a területen azt jelenti, hogy tulajdonképpen nem alátázhatóvá válik az árpa, és új kultúrnövényeket kell megvizsgálni, hogy hogyan lehetne felhasználni a sör készítésére. Egy amerikai előadás például amellett érvelt, hogy azon a klímán, ahol ők eddig az árpát termelték, ők a rizs termesztésére tettek javaslatot. Arra való tekintető, hogy a rizs az egy sokkal szélesebb klimatikus körülmények között termelhető, és abból hasonló módon lehet sört előállítani, mint az árpából.
1: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
10: Nyugat-Európában a londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 4/10%-kal erősödik, optimista a hangulat Párizsban is, ahol a CAC40 6/10%-kal került feljebb, Milánó 8/10, Madrid 0,5%-kal korrigál felfelé. A tengeren túlon New Yorkban a Dow Jones 1/10, az S&P 500-os 4/10%-kal emelkedik, a Nasdaq Composite 8/10%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2,9%-kal csökken, $102.77 áll. A Brent jegyzési ára 2,5%-os mínuszban, $106.03. Egy uncia aranyért 1,4%-os erősödés mellett $4,392 kérnek a világpiacon. Idehaza a budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4/10%-kal emelkedett és 154.182 ponton zárt. A részvénypiac forgalma meghaladta a 25,6 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1,4%-os pluszban 5.240 forinton zárt, az OTP 4/10%-kal emelkedett 47.130 forintig, a Richter 0,5%-kal csökkent 12.600 forintra, a Magyar Telekom 2/10%-kal emelkedett 2.580 forintra. A Masterplast 2,1%-os pluszban zárt 2890 forinton, a Forage 2,1%-kal emelkedett 1627 forintig. Az Opus 285 forinton stagnált a nap végén. A Bitcoin $75,520 és 38 centen áll, 1,1%-os csökkenés mellett, az Ethereumot pedig ebben a pillanatban $2,387 és 67 centen jegyzik. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 364 forintba és 18 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 315 forintot és 56 fillért, egy svájci frankért 385 forintot és 57 fillért kell adni. A holland gáztőzsdén az október végi határidő szállításban 1 megawattórányi energiahordozó 78 euróba és 48 eurócentbe kerül. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Náci karlendítés miatt 16 AS Roma szurkolót kitiltott a rendőrség az olaszországi stadionokból. A drukkerek az Atalanta elleni labdarúgó mérkőzésen követték el a jogszabálysértést. A kitiltások időtartama 1-től 5 évig terjed, és az AS Roma külföldi mérkőzéseire, valamint az olasz válogatott találkozóira is érvényes. A 4 szurkolónak az AS Roma meccsei alatt bejelentkezési kötelezettsége lesz. Olaszországban nem ritka a szélső jobboldali nézetek nyilvános felvállalása a stadionokban, ugyanakkor a bíróságok eseti alapon hoznak ítéleteket.
1: Időjárás jelentés.
10: Éjszaka főleg az ország északnyugati felén lehetnek kisebb esők, záporok, a szél megélénkül, a hőmérséklet éjjel 10 és 15 fok között alakul majd.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
2: Most mondom, vagy kérdezem,
1: mert itt az idő,
3: hogy kapcsolódjunk!
4: Szép délutánt kívánok! A kapcsolódjunk mai adásában először a Rót Miksa emlékházba látogatunk el, Kolocz Dóra lesz a kalauzunk, aztán Gyenis Ajándok mesél a gyermekotthonok lakóinak szervezett mozi előadásról. Zeneterápia és előadó művészet, Pár Julcsival fejtjük meg a lélek és a muzsika titkait, de természetesen szó lesz a közelgő koncertekről is. Ez itt a Kapcsolódjunk, én Kalmár András vagyok. Azonnal kezdünk!
3: Kapcsolódjunk!
4: Kedves hallgatóink, egy fantasztikus művészről lesz szó, méghozzá egy üvegművesről, akinek a nevét szerintem mindenki ismeri, Rót Miksa, de nem is pontosan róla fogunk beszélgetni, hanem a Rót Miksa emlékház és gyűjteményben létrejövő fantasztikus programokról, és ebben segítségünkre lesz Kolocz Dóra szakmai vezető, múzeológus. Szia Dóra, köszönöm szépen, hogy segítesz nekünk eligazodni.
5: Köszönöm szépen a meghívást, és remélem, hogy minél többeket tudunk ide csábítani hozzánk a Rót Miksa emlékházba.
4: Én biztos vagyok benne, pláne, hogyha az elején egy pár szót azért mesélünk Rót Miksáról, mert szerintem mindenki hallott róla, meg mindenkinek rémlenek ilyen nagyon-nagyon szép, hát főleg szecessziós üvegablakok, de az, hogy ő voltaképpen a korszakban egy világsztár volt, azt szerintem viszonylag kevesen tudják.
5: Pedig pontosan így van.
4: És bocsánat, a korszakot is rögtön be kell lőnünk. Ugye itt a, hát ő az 1800-as évek közepétől valahogy így élt ő, ugye?
5: Hát az élete az az 1865-ben kezdődik, ekkor született, tehát a kiegyezés előtt néhány évvel indul a mi történetünk, hogyha konkrétan szigorúan Rót Miksát akarjuk bemutatni, de hogyha a Rót műhelyet, vagy a Rót üveges örökséget, akkor egyébként az édesapja, mi több a nagyapja is van ennek a történetnek a része, de maga Rót Miksa 1865-ben, tehát a 19. századnak mondjuk a közepén születik Pesten, és egyébként az élete egészen a II. Világháború végéig, 1944-ig tart, ebben az ő aktív időszak egyébként 1939-ben zárul majd le, ekkor a zsidó törvények fognak véget vetni az ő műhelyének, és hát így van, ahogy mondod, ő egy világsztár volt, és az a világsztársága esik egyébként a századforduló időszakára, ekkor fog bemutatkozni majd a párizsi világkiállításon, ekkor kerül be a műhelyébe a szecesszió, a Tiffany üveg, minden olyan összetevő, mondjuk így, ami aztán később hozzájárult ahhoz, hogy a világ egyik leghíresebb üvegművészévé váljon, ez a magyar fiú, Rót Miksa, aki Pestről indul, a 8. kerületben, majd a 7. kerületben dolgozik, és utolsó műhelyének és otthonának a helyén működik ma a Rót Miksa emlékház és gyűjtemény a budapesti Nefelejts utcában, itt a keleti pályaudvar mellett.
4: Igen, még egy picit a világsztárságról azért beszéljünk, még sztároljuk őt, mert hogy egészen Mexikóig mentek az ő fantasztikus művei, ugye ott a Teatro Nacionalnak az üvegablakai, hogyha jól emlékszem, tehát a Nemzeti Színház üvegművészete fűződik az ő nevéhez.
5: Igen, hát számos helyen találkoztunk a munkáival, Mexikóban is például, itt ugye a Tiffany is bedolgozik, aztán a Tiffany gyár is egy idő után az itteni munkákban, Maróti Géza tervei alapján fog Rót Miksa ide a mexikói színházba a üvegalkotásokat tervezni, de egyébként határainkon túl számos helyen találkozhatunk. A mexikói talán a leghíresebb, de egyébként a skandináv területekre is eljut Rót Miksa munkássága, vagy éppen a hágai királyi palotába, de Amerikában is találkozhatunk munkáival, olasz területeken is több üvegalkotása készül, és az egykori Nagy Magyarország területén is Marosvásárhelytől a mai Szerbia területein át, Burgellandban sok-sok területen alkot, és természetesen az ország határainkon belül is. Ugye az ő világhíre, vagy sztársága mondjuk így egyrészt abból fakadt, egy fantasztikus művészről volt szó, 1880-as évek végétől kezdődően, de gyakorlatilag a 20-as évei elejétől kezdődően saját márkát, mai szavunkról úgy mondanánk igazi brandet épít egyébként a Rót névből. Elkezdi a historizmus korában, templomokba, középületekbe fog historizáló alkotásokat tervezni a 19. század végén. Aztán az 1890-es évek közepén egyszer csak megismerkedik a Tiffany üveggel, ez az amerikai csodálatos üvegtípussal, amit Louis Comfort Tiffany talál fel 1893-ban, és gyakorlatilag Rót Miksa fogja behozni ezt a magyar területekre.
4: Bocsánat, ez mit jelent, hogy egy üvegtípus?
5: Ez egy olyan üveg, amit nem kellett megfesteni, egy opalizáló, irizáló üvegtípusról van szó, ami hát leegyszerűsítve úgy szoktuk mesélni a látogatóinknak, hogy a gyártás során már színezetet kap, egy irizáló külseje lesz, és nem kell festeni ahhoz, hogy ebből egy elkészült üvegalkotás legyen a későbbiekben. Magyarul egy modern üveg lesz ez, amiben mindenféle hajszálminták, mintázatok futnak, és ezek fogják egyébként a híres Tiffany lámpákat is majd híressé tenni, amit ugyanígy Louis Comfort Tiffany talál fel. Egyébként.
4: Aha, és akkor rögtön rátérnék a rótmiksára, mert hogy vele kapcsolatban itt is egy technológiáról van szó, amihez párosul az ő művészi érzéke, és azok a fantasztikus, hát tulajdonképpen képzőművészeti alkotások, amiket ő létrehoz a saját technológiájával előállított üvegekből?
5: Hát igenis, meg nem is, mert hogy lesz sajátos technikája, saját technológiája, viszont üveget Roth Miksa nem gyárt, és ez egy fontos dolog is, jó, hogy beszélünk erről, ugyanis Roth Miksa műhelye úgy működik, és úgy készíti a csodálatos üvegalkotásait, ugye az üvegmozaikokat, illetve az olmozott ablakokat, hogy nagyon sok helyről vásárol üvegeket, már mások által elkészített üvegeket, például Amerikából a Tiffany cégtől, olasz területekről, Murano-ból, Velencéből, számos térségből, vagy éppen a német a Pool és Wagner féle híres aranyfóliás üveglapokat. Ezeket óriási mennyiségben berendeli, raktározza, és ezeknek a felhasználásával készít aztán saját tervek, vagy más művészek bevonásával készített tervek alapján olmozott ablakokat, illetve üvegmozaik alkotásokat.
4: Fantasztikus.
5: Úgyhogy igazából az ő alapját mások üvegei teszik ki, az ő művészetnek az alapját, viszont sajátos technikát fog kitalálni, például ő honosítja meg az üvegmozaikot itthon, de gyakorlatilag kidolgoz egy technikát arra, hogy üvegből lehessen csodálatos homlozati mozaikokat készíteni, és egyébként stílusban és még számos technikai újításban is egyedülálló, viszont üveget nem gyárt, hanem mások által gyártott üvegből készítél az alkotásait.
4: Na jó, aki többet akar erről megtudni, az menjen szilikát szakra
5: a képzőre. Igen,
4: biztos, hogy beleáshatja magát az ember, de hogy ez egy elképesztően bonyolult dolog, tudom, én is egyszer így foglalkoztam vele mélyebben, tehát ez az olmot adnak az üveghez, nem olmot, stb. Kristály, szóval űrletesen bonyolult, de nagyon-nagyon izgi. Na, de akkor meséljünk.
5: Igazából ólom sínnel vonják be az üveget, tehát ugye ez is egy fontos dolog, hogy olmozott az üveg, de nem az üvegben van maga az ólom.
4: De csak volt, mert most már az EU szabályoknak köszönhetően nem lehet ólom az üvegbe, képzeld el. Na de mindegy, menjünk a programokra. Múzeumok őszi fesztiválja lesz, ami valamikor szeptember végén kezdődik, és egészen novemberig tart, és ebbe, hogyha jól tudom, ti hát beleugrotok, hiszen rengeteg rendezvény lesz nálatok.
5: Így van, rengeteg program vár mindenkire. 20 fölötti a szám azoknak a programoknak, amelyel várjuk október-novemberben a látogatóinkat, és nagyon sok területen lehet megismerkedni itt a múzeumnak, a gyűjteménynek a tevékenységével, munkájával, Roth Miksa örökségével. Lesznek tárlatvezetéseink, lehet válogatni mindenféle tematikákból, hogy kit mi érdekel, a technikától, a Roth műhelyben alkalmazott technikáktól kezdődően, az épület történetéig fogunk mindenféle izgalmas...
4: Ez a Roth Miksa lakóháza, ugye? Tehát ő
5: így
4: itt
5: van.
4: Lakott.
5: Így van, ezért is olyan izgalmas a mi épületünk, mert hogy a család, a Roth család utolsó lakóhelyének a helyszínén működünk. A kiállításaink egy részében be is járhatóak azok a szobák az eredeti bútorokkal, ahol egykor a család lakott, és ezen kívül pedig a Roth műhelynek a művészeti örökségét is megtekintetik nálunk a látogatók. És egyébként pont ez adja a programjainknak is a kettősségét, vannak családtörténeti, várostörténeti eseményeink, illetve klasszikus művészeti, technika történeti programjaink. És igyekszünk nagyon kreatívan és sokféle módon bemutatni a látogatóknak. Lesz például a Múzeumok őszi fesztiválja során élő történelem programunk, ahol 1911-ből fognak ide látogatni történelmi szereplők, Róték egykori szakács, Néja, a szomszédos Garai piac kofája, és ő fog arról mesélni, hogy milyen volt ez a külső Erzsébetváros Chicago, ahol Roth Miksa is élt egykor, és ahol a múzeum működik. Abban az időszakban, amikor a Róthék ide költöztek, milyen volt a lakás, milyen volt életen itt élni ezen a környéken, de lesz például borkóstolónk, egészen más célközönségnek, más érdeklődési területtel bíróknak. Itt Homoki Dorka, tájai borásszal fogunk beszélgetni a kiállított alkotások mellett a borokról. 5 bor és 5 műtárgy fog párra találni az este során. Nagyon sziporkázó történeteket szoktunk a látogatóknak mesélni, és nagyon finom borokat kóstolhatnak mellé. De lesznek városi sétáink is egyébként. A következő hónapokban lesz az 5. kerületben, 6. kerületben szecessziós művészeti sétánk, de lesz itt Külső Erzsébet városban is várostörténeti kalandozásunk, ahol a Rózházat fogjuk körbejárni, megismerni a szomszédságát. De ha valakit mondjuk a 8. kerület érdekel, akkor arról is fogunk külön programot tartani, hogy hol indult Rót Miksa pályája, végigjárjuk az egykori műhelyeit, megismerjük a Sörívás dicsérete című óriási üvegmozaikot a Népszínház utcában, úgyhogy egy kicsit más szemmel lehet nézni ezután majd a Rót örökségnek az utcán is látható nyomaira. De lesz egyébként klasszikus zenei koncertünk, a csodálatos földszinti kiállító,

0: Kit ez mind érdekel, az a Roth Múzeum H-val, tehát rothmuseum.hu-ra menjen föl, illetve hát nyilván a megfelelő social platformokon is meg lehet titeket találni, és ott nagyon színes, szagos, videós és fotós posztok vannak, és tényleg hát mindegyik kedv csináló, viszont láttam, hogy gyakornokot kerestek, van nálatok egy gyakornoki program is. Mondasz erről egy pár szót, hát ha a hallgatóink között van valaki, akit ez a dolog felcsigáz.
1: Nagyon szívesen, az egyik a munkámnak sok nagyon jó része van a gyakornoki program, aztán az egyik szívem csücske. Jelenleg 26 gyakornokkal dolgozunk itt a múzeumban. Wow. Ezt csak azért mondom ilyen számosítva, mert egyébként 4 szakmai munkatársa van a múzeumnak, és emellett 26 gyakornokkal dolgozunk. Ez egy 6 hónapos rendszerben működő program, 2021-ben indítottam el, akkor még egy kísérleti jelleggel, és most már a 12. turnust dobrozzuk. Nagyon nagy az érdeklődés, és nagyon örülünk neki. Itt egyfajta hiánypótló program szerintem ez a kulturális szférában. Emeleti képzéseket, workshopokat biztosítunk a múzeumok működése tematikájában a gyakornokainknak. Igyekszünk megadni minden segítséget ahhoz, hogy bekapcsolódhassanak a munkánkba, akár a gyűjteményi tevékenységbe, a tudományos kutatásokba, vagy éppen a programok tartásába, szervezésébe. Úgyhogy én arra buzdítok mindenkit, hogy akinek van ilyen típusú érdeklődése, lévén, hogy semmilyen előzetes ismerete, nincsen szükség feltétlenül a gyakornoki program való bekerüléshez, de akiben van nyitottság, ő nézze meg a honlapunkon a gyakornokokat, keresünk felhívásunkat, és jelentkezzen hozzánk. A mostani turnus októberben fog indulni, és egyébként februárig lehet első körben nálunk kipróbálni a Roth Miksa gyakornoki programot.
0: Mi a korosztály? Mert azt gondolom, hogy ez speciál olyan, hogy akár nyugdíjasok is izgalmasnak találhatják.
1: Hát tudok pontos statisztikát mondani, az elmúlt időszakban a 12 gyakornoki turnusban majdnem 90 gyakornokunk volt, és az átlag korosztályuk az olyan 31-2 évre jött ki. Uh-huh. Azt jelenti, hogy vannak egyetemistáink is, sokan, sokféle képzésről, vannak pályaváltóink, tehát akik már akár egy komolyabb karriert tudnak a hátuk mögött, de valamiért új vizekre eveznének, és a múzeumot választják ebben a tekintetben. Úgyhogy nincsen korosztályi megkötés, igazából az érdeklődés, az elkötelezettség, illetve az adott fél évnek a feladatai adják ki azt, hogy ki tudunk beválogatni a csapatba.
0: Nagyon izgalmasan hangzik. Dóri, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Kolosz Dóra szakmai vezető múzeológus volt a vendégem. Én nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek, és hát elég kedv csináló volt a beszélgetésünk, úgyhogy én mindenképpen menni fogok valamelyik rendezvényetekre, vagy talán többre is.
1: Szeretettel várunk, köszönöm szépen én is, és mindenkit örömmel köszöntünk itt össze a Roth Miksa emlékházban.
0: Köszönöm szépen én is, szervusz!

0: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
1: Most mondom, vagy kérdezem,
0: Mert itt az idő,
2: hogy kapcsolódjunk!
3: Kedves hallgatóink, egy új mozifilmről lesz szó, ami hamarosan látható a Mozinet forgalmazásában. Épp ezért a Mozinet szakértőjét kérdezzük. Itt van Gyenis Ajándok forgalmazási vezető a vonalban. Szia, köszönöm szépen, hogy beszámolsz nekünk erről az érdekes filmről, illetve a kezdeményezésről.
4: Köszönöm a lehetőséget.
3: Igen, itt megelőlegeztem a kezdeményezést. A film az a Sauna Bárány és az ehhez fűződő animációs világnak a legújabb darabja, a Moszatvég szörnye, majd erről is beszélünk pár szót, de itt a Mozinet azt találta ki, hogy premier előtt ezt a filmet megnézhetik hát állami gondoskodásban élő gyerekek, gyermekotthonok lakói közel 1000-en, természetesen ingyen. Most nyilván ez egyrészt egy nagyon klassz kezdeményezés, másrészt az embernek eszébe jut, hogy úristen, egyébként ez hogy van, hogy ezek a gyerekek hogy szoktak moziba járni, ha szoktak egyáltalán, vagy egyáltalán nem szoktak, tehát ez miért most hirtelen nektek jut eszetekbe, ami tök jó, de hogy miért nincsenek valamifajta természetes útja, és hát nyilván nagyon izgalmas az, hogy hogyan tovább, hogy lesz-e ebből valamifajta folytatás, de azt gondolom, mielőtt ebbe belevágunk, hogy a Mozinetnek, hát nyilván az ember a filmforgalmazó cégekről valami keveset tud, meg a legritkább esetben nézi meg, hogy egy jó filmet kiforgalmazott, ez olyan, mint a könyvkiadó, hogy fú, olvastam ezt, olvastam azt, de azt, hogy most ez melyik kiadó adta ki, az nem mindig jut az ember eszébe, de azt gondolom, hogy a Mozinet esetében, mint a legjobb könyvkiadó esetében ez egy kicsit másként van, hiszen elég komoly karaktere van azoknak a filmeknek, amiket ti mutattok be.
4: Igen, ezen dolgozunk évek óta, hogy a Mozinet az egy címke legyen a filmek minősége kapcsán, hogy az általunk bemutatott európai, magyar, illetve nemzetközi művészfilmek, gyerekfilmek, azoknak legyen egy ilyen címke, ami azt mutatja, hogy ez egy jó film, hogyha a Mozinet hozza.
3: Igen, itt a művészfilm szóval egy kicsit óvatosan bánnék, de azt gondolom, hogy tényleg nagyon sok, hát talán úgy mondom, hogy értékesebb film az a nevetekhez köthető, magyar filmek, nemzetközi filmek, illetve a gyerekfilmek közül ugye talán a Momó volt a legutóbbi, amivel mindenki találkozhatott, vannak dokumentumfilmek is, például a Találkozás Buthával alkotóival itt a műsorban is beszélgettünk, de nagyon sok, hát mit tudom én, a magyar filmek közül talán az Árvát vagy a Fekete Pontot mondanám, vagy a Jimmy Jaguárt így elsőre.
4: Igen, vagy ott van Enyedi Ildikó Csendes Barát.
3: Tényleg, igen.
4: És közeljövőben is érkezünk több kiemelt magyar filmmel, de ezekre lehet, mert később.
3: Na jó, és akkor beszéljünk a Sauna Bárányról és a Moszatszörny, nem, a Moszatvég szörnye, ugye? Moszatvég szörnye, igen. Azt tudom, hogy ez egy ilyen Halloween tematikai dolog, és hát akinek nem lenne meg a Sauna Bárány, annak hát mit mondjunk, ugye a hívószó az a Wallace és Gromit, illetve a Gyurma film, tehát hogyha valaki emlékszik, nem tudom, annak idején a műfaj magyar klasszikusára, a Sebay Tóbiásra, akkor attól nem vagyunk nagyon-nagyon messze, de azért mégis éppen eléggé. Meg gyanítom, hogy most már ezek nem igazából Gyurmából készülnek, hanem vannak alapok, és talán erre rá segítenek a számítógépek, de a lényeg az, hogy volt egy hát fantasztikus sorozata a Wallace és Gromit valamikor ugye a 90-es években, és annak az egyik részében fölbukkant, ez egyébként egy ilyen urbánus történet volt, de annak az egyik részében fölbukkant a vidéki bárány, akit, ha jól emlékszem, ott megnyírtak, hogy valami, vagy őt elrabolták, már nem is tudom pontosan, de a lényeg az, hogy ezért a séfből lett ő Sean, és aztán elkezdte a saját életét élni az Aardman animációs birodalmon belül.
4: Így van, ezután volt belőle a tévésorozat gyerekeknek, rövid részek, amik szerintem nagyon sok gyereknek az ilyen első, akár tévés élménye, és azóta pedig az Aardman stúdió bemutatott három, ez a harmadik egész estés animációs filmjük. Az előző volt a Sauna Bárány és Harmon kívüli, ami egy skifi film volt, vagy ilyen skifi elemekkel dolgozott. Most pedig a Moszatvég szörnye kapcsán a Halloween-i tematika jön be a filmben, ahol megjelenik Moszatvég szörnye, aki egy nagyon szőrös szörnyeteg.
3: És a többit azt el lehet képzelni, meg bízzuk is a fiatalabbak és idősebbek képzelő erejére. Annyit azért elmondanék, hogy ezek tényleg ilyen all ages idézőjelbe filmek, tehát mindenki nagyon jól tud rajta amulatni, nem tudom, hogy mi az alsó korhatár, de szerintem 4-től ez már működik, bár lehet, hogy a hivatalos ítészek szigorúbbak, és a felső az meg 100.
4: Így van. Hát az alsó korhatár az 6-os korosztály. Aha. A besorolás szerint, de igen, 99 éves korig mindenképp. A filmben egyébként nincsen beszéd, tehát a bárányok hát nem hallgatnak, inkább mekegnek.
3: Bégetnek, vagy, nem tudom, te, bégetnek, az a kecske.
4: Igen, bocsánat, igen. Bárányok bégetnek, de minden korosztálynak ajánljuk. Egyébként az animációs gyerekfilmek többséghez hasonlóan itt is rengeteg vicc van, ami a felnőtteknek is szól, felnőttek felé is kikacsintás, rengeteg filmes utalás van benne egyébként, klasszikus filmek, mint a Pszichóra, de persze nem ijesztően, hanem ezek vicces kikacsintások, és hát nem emlékszem olyan filmre, ahol ennyi geg és humor van belesűrítve, talán 70 percbe, vagy nagyjából 70 percbe, minden másodpercre, vagy minden 10-20 másodpercre jut egy-egy vizuális, vagy más humorforrás.
3: Igen, és ez nagyon klassz, hogy mondtad, hogy nem beszélnek a filmbe, persze nem néma filmről van szó, de az biztos, hogy a fantasztikus magyar szinkron színészek most nem vonulnak föl, de hogy ebbe egyébként az Ármán Stúdió, az tényleg fantasztikus. Egyébként a Veles és Gromitban ott azt hiszem voltak részek, amikben beszéltek, voltak, amiben nem, de hogy lehet egy egész estét végigcsinálni, úgyhogy valóban hát bégetnek, de különben ugye nincsenek itt hosszú dialogok, meg monológok, hanem csak szituációk.
4: Igen, ez változik az Ármán Stúdiónál, hogy melyik karakter hogy jelenik meg. Volt az Ősember, Kicsi az ős, de hős című filmünk, ami szintén Gyurma animáció, és az Ármán készítette. Ott beszéltek, és ott nagyon sok kiváló magyar szinkrohanggal tudtunk együtt dolgozni. Itt tényleg, ahogy említetted, erre nem volt szükség, de így is felhőtlen szórakozásni, mint a film.
3: Na jó, akkor térjünk vissza egy kicsit ehhez az akcióhoz. Ugye szeptember 20-a a nagy nap, ez egy vasárnap, és hát országszerte sok mozi csatlakozott, most nem sorolom fel az összes város, de gyakorlatilag mindent, nem is azt mondom, hogy megyeszékhelyen, de minden komolyabb városban és mozás körzetéből jöhetnek a fiatalok, a gyermekotthonok lakói, és megnézhetik ezt a filmet. Hogyan jött az ötlet, lesz-e folytatása, és egyébként mit tudtok arról, hogy ezek a gyerekek mennyire tudnak moziba járni? Vagy van-e olyan, hogy még, hát nyilván vannak erre már technikai eszközök, de nyilván azért mi emlékszünk még, hogy a gyerekkorunkban hát volt olyan mozi, és még igazi mozi, ami házhoz jött, ugyan 16 mm-en, de voltak vetítések iskolákban, meg óvodákban is talán.
4: Igen, kezdeném az elejénél. A mozinetnek alapvetően minden filmnél felmerül, hogy hogyan tudnánk ilyen társadalmi felelősségvállalásban segíteni. Filmjénknél, legtöbb filmnél próbálunk valahogy a filmhez kapcsolódó témában partnereket keresni, beszélgetéseket intézni. A Sean-nál, hát ilyen szempontból kicsit nehezebb dolgunk volt, mert igen, a film témája az nem szolgál ilyenekkel. Viszont úgy gondoltuk, hogy a gyermekotthonban élők is megérdemlik azt, hogy eljussanak a mozikba. Te is említetted a korábban, mi lehetőség volt így közösségileg mozizni. Most arra a mozi jegyárak, főleg egy családi mozizás azért hát sok pénzbe tud kerülni. Mi pedig úgy gondoltuk, hogy a gyermekotthonoknál talán még kevesebb lehetőség van arra, hogy közösségi élményként el tudjanak menni moziba, mert hát igazából a mozi az egy közösségi műfaj, együtt nézzük a filmet, együtt esszük a popcornt mellette, együtt nevetünk, és ezt az élményt szerettük volna eljutatni, vagy hát nem csak egyet, nem gondolom, hogy csak miattunk tudnak eljutni, de hogy mi is el tudjuk őket juttatni mozikba, és meg tudják nézni ezeket a filmeket.
3: Világos. Nyilván egy ilyen rendszer az rendkívül bürokratikus és nehezen áthatolható. Mennyivel korábban kellett elkezdenetek a szervezést, illetve hogy a, hát finoman fogalmazva, a tavaszi fordulat az mennyit segített ebben, mert azért hát ne felejtsük el, hogy itt az egész gyermekvédelem az meglehetősen fókuszba került ugye az utóbbi időben, borzalmas előjelekkel.
4: Igen, hát biztos nagy szerepe volt a áprilisi választásoknak abban, hogy ezt most könnyebb volt megszervezni, mint valószínűleg korábban lett volna. Nyár elején kezdtünk el ezt felállni a kapcsolatot a Szociális és Gyermekjóléti Főigazgatósággal. Ők felelnek a magyarországi gyermekotthonokért, és ők keresték meg ezeket a gyermekotthonokat, hogy mekkora érdeklődés lenne a részükről egy ilyen jellegű vetítésen részt venni, és hát közel 1000 gyermek fogja megnézni a Sont most szeptember 20-án premier előtt, és ezután merült fel bennünk, ugye a Nagy Ervin kinevezése után, hogy ő, mint korábbi filmjénk szereplője, mint a filmesek...
3: Filmes szívdobog a bőrzeke alatt.
4: Igen, igen, és megkerestük, és ő pedig örömmel vállalta el a fővédnökségét a Mozi Mindenki programnak. Így ő, mint kulturális államtitkár, tudott mögé állni az eseménynek.
3: Na hát ez nagyon klassz, és ezúton is köszönjük neki, meg pláne nektek, hogy tényleg ez eszetekbe jutott, és van még egy nagyon fontos információ, hogy gondolom ez így a mozik műsorába bele lesz illeszve, mármint hogy ez olvasható, tehát publikusak ezek a dátumok, és ha jól tudom, hogy ha van még hely egy-egy olyan előadáson, amit az állami gondoskodásban élők vesznek igénybe, akkor mehetnek oda a földi halandók is, mehet oda bárki premier előtti vetítésre.
4: Így van, ezek a szeptember 20-ai vetítések, ezek nyilvános vetítések egyébként, tehát várjuk is a további nézőket, akik részt tudnak venni ezeken a vetítéseken, a gyermekotthonban élőkkel együtt tudják megnézni a filmet természetesen mozi egy vásárlása ellenében, de ezzel is igazából támogatják ezt az egész kezdeményezést, hogyha ezekre a vetítésekre váltanak jegyet. És rákövetkező csütörtöktől, szeptember 24-től pedig országosan rengeteg moziban meg lehet majd nézni, nem a gyermekotthonban élőkkel feltétlenül, de országos forgalmazásban lesz a film.
3: Na, szuper, hát ezt örömmel halljuk. Nagyon köszi, hogy itt voltál, és hát reméljük, hogy folytatódik ez az akciótok, meg egyre több nyitás, meg érdeklődés lesz, meg talán más forgalmazók, mozik is csatlakoznak, meg látjuk nyilván ez a jövő zenéje, de a lényeg az, hogy akkor Sean és a Moszatvég szörnye, ugye? Igen, jól mondtam.
4: Igen.
3: Tehát Sean és a Moszatvég szörnye, az várja a fiatalokat és az idősebbeket is. Gyenis ajándoknak a Mozinet forgalmazási vezetőjének nagyon szépen köszönöm, szervusz.
4: Kapcsolódjunk!
3: Kedves hallgatóim, a vendégem Pár Júlcsi, aki egyben műsorvezető kollégám is, a Kultúr Rally című produkciót szerintem sokan hallgatják, de amiről most beszélgetni fogunk, az az előadó művészet, illetve azon túl is a zeneterápia, hiszen te nem csak előadó művész, hanem zeneterapeuta is vagy, illetve amit beszélünk több koncertről is, hát többek között most is egy gálamisor előtt vagyunk, majd erről is kérdezlek egy pár szót, de akkor először is mondd el kérlek, hogy mi ez a zeneterapeuta, mert a zeneterápiáról szerintem mindenkinek van egy ötlete, hogy hát szomorú vagyok, jókedvű vagyok, ideges vagyok, akkor berakok valamit, meghallgatom, akkor minden jobb lesz. És ez tulajdonképpen igaz is.
5: Köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm a kérdést. Nagyon nehéz rá válaszolni röviden, mert hogyha tényleg csak abba gondolunk bele, hogy mennyi mindenki, és milyen sokféle felületen kapcsolódik a zenével, és akár csak a kikapcsolódás gyanánt, akár funkcionálisan, akár sporthoz, vagy bármilyen művészeti inspirációhoz alkalmazza, használja a zenét a privát életében, akkor igazából azt látjuk, hogy mindenki érintett, és nem csak a mai kor embere érintett, hanem tulajdonképpen az emberiség bölcsőjétől számíthatjuk ezt a nagyon fontos és erős köteléket, ami a zenével alakult ki. Az, hogy az ember nem csak fizikai síkon, hanem spirituális jelleggel is kapcsolódik a zenével, hogy a zene hat, sőt a zenével kölcsönhatásba lépünk sejtszinten, kölcsönhatásba lép a mentális szervezettségünk, a pszichés rendezettségünkre visszahat. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon komplex módszerről tudunk beszélni, amikor zeneterápiáról beszélünk. Ez nem csak egyszerűen annyit jelent, hogy amikor rossz kedvem van, meghallgatom a kedvenc zenémet, és jobb kedvem lesz, hanem ezeket tudjuk természetesen olyan terápiás folyamatokba becsatornázni, hogy esetleg konkrét helyzetekre, elakadásokra, traumákra, nehéz élethelyzetekre adjon nekünk választ a zene, hol így kvázi passzívan, vagy úgymond receptív módon a hallgatott zene által keltett belső hatásokkal kezdjünk el dolgozni, amik lehetnek emlékek, lehetnek élmények, lehetnek aktuális érzések, testi érzetek, és természetesen lehet vele aktív módon is dolgozni, amikor maga a kliens vagy a csoport válik alkotóvá, ilyenkor általában improvizációs módszerekkel dolgozunk, van ehhez egy hangszerparkunk zeneterapeutaként, ahol olyan hangszerekkel dolgozunk, amiket bárki előképzettség nélkül meg tud szólaltatni. Ez a hangszerpark egyébként Karl Orff nevéhez köthető, aki a 20. század egyik legismertebb zenepedagógusa, zeneszerzője volt, és ő összeállított egy olyan hangszerparkot alapvetően pedagógiai célzattal, hogy a gyerekeknek élményt tudjon adni a zenetanulás folyamatában. Tehát amikor bárki belegondolt abba, hogy amikor az ember egy professzionális hangszerrel leül, mondjuk tegyük fel egy hegedűvel, akkor ott úgy nem alakul ki feltétlenül egy néhány percen belül, vagy néhány óra gyakorlás után egy értékelhető, vagy akár esztétikai minőségben is körvonalazható zenei folyamat. Ám nagyon-nagyon fontos szempont egy terápiás folyamatban, hogy a zenét nem esztétikumként tekintjük, nem esztétikai céllal hozzuk létre, hanem magát a létrejövés folyamatát, magát azt a kreatív alkotó folyamatot kezdjük el vizsgálni, és funkcionálisan a zenét kifejezővé tesszük. A zene hordozója lesz a különféle belső érzéseinknek, érzelemvilágunknak, amiről azért tudjuk, hogy nem feltétlenül csak szép érzelmeket tudunk tartalmazni. Sőt, a komolyabb elakadásokat sokszor a különféle nehéz élethelyzetek, a dű, a fájdalom, a gyász, a veszteségeknek a megélése, ezeket nem feltétlenül szép zenei gondolatokba vagy formákba szeretnénk beleönteni. Ezért vannak itt számunkra egy terápiás térben olyan hangszerek, amikhez könnyen lehet kapcsolódni, amikhez nem kell sem zenei előképzettség, sem feltétlenül technikai tudás, viszont könnyen össze tudjuk őket rendezni, akár hangszercsoportokká, akár egy kvázi idézőjelbe tett zenekari hangzássá. Tudunk belőlük olyan zenei folyamatokat létrehozni, amiken keresztül akár az egyén, akár a csoport meg tud jeleníteni, plasztikussá tud tenni olyan tartalmakat, amikkel dolgozni szeretnénk.
3: Mondj egy-két példát kérlek ezekre a hangszerekre, mert azt gondolom, hogy aki hallott már hegedűn gyakorló kisiskolást, az pontosan tudja, hogy miről beszéltél. Igen, a szenvedésnek különböző fázisai vannak mind a játékos, mind a közönség számára.
5: Így van.
3: Illetve, hogy ez csak gyerekeknek van vagy esetleg felnőtteknek is, és hogyha én azt gondolom, hogy mondjuk a gyerekemnek erre szüksége van, vagy nekem, mint felnőtt embernek szükségem lenne erre, vagy ez segíthetne, akkor mi a teendőm?
5: Mivel a zene egy nagyon univerzális eszköz, és látjuk azt, hogy korosztálytól, identitástól, földrajzi helyzettől függetlenül tényleg mindenki tud hozzá kapcsolódni, azt tudom mondani, hogy nem csupán a gyerekeknek az eszköze lehet a zeneterápia, sőt, kifejezetten sok olyan felnőttet érintő folyamatban használjuk kiegészítő terápiaként, ahol nem is gondolnánk, hogy a zene hatóerővel bír. A hangszerekre visszakanyarodva, ha azt mondom, hogy előképzettség nélkül, akkor az azt is jelenti, hogy az ember ránéz egy hangszerre, és rögtön elkezdi feltalálni magát, hogy hogyan is kell megszólaltatni. Természetesen a különféle ütős hangszerek első helyen ott szerepelnek ebben a hangszerparkban. De vannak nagyon izgalmas hangú dallamjátékra alkalmas hangszerek, a szilofonoktól, a metalofonokig, a különféle egzotikus hangú szanszulák, és ilyen kis apró pengetős hangszerek. Nem, az egy ilyen kis fém lapocskákat kell pengetni. Ez egy óceániai hangszer, alapvetően egy félbevágott kókuszt preparáltak ennek a kis hangszernek, ilyen kis fémpöcköket kell rajta megpengetni, és egy nagyon izgalmas éteri hangzása lesz. De természetesen lehet különféle egyszerűen megszólaltatható fúvós hangszerekkel, csörgők, zörgők, zajkeltőkkel, olyan hangszerekkel, amik a természet hangjait próbálják imitálni, és azon keresztül tudunk egy kicsit nem csak a zenéhez, hanem a minket körülvevő világ hangjaihoz is visszakapcsolódni. Tehát igazából a bölcsőtől a koporsóig, én ezt szoktam mondani, gyerektől felnőttig, mindenki meg tudja találni magának a megfelelő módszert, általában komplex módszerekkel dolgozunk, tehát a már említett receptív és aktív terápiás módszereket egyaránt kezdjük el alkalmazni és közelíteni az egyénhez vagy a csoporthoz. Az, hogy az ember hol tud ilyen csoportokkal találkozni, hál' Istennek Magyarországon elég nagy a lefedettség, bár az emberek számára nem feltétlenül egyértelmű az, hogy hányféle intézményben és hányféle platformon dolgoznak zeneterapeuták, de el tudom mondani, hogy a koraszülött osztályoktól fogva a különféle gyermekeket segítő transplantációs, pulmonológia, szív- és érrendszeri problémákkal élő felnőttek, gyerekek, gyermekfelnőtt pszichiátrián, rákbetegek kísérőterápiájaként, rehabilitációs osztályakon legyen szó, fizikai rehabilitációról, vagy pedig a társadalmi, szociális létbe való visszasegítéstől, az addiktológián, a hospice szolgálatokig, az idős gondozásban, mindenhol jelen vagyunk, és hogyha valaki ilyen csoportot, vagy egyéni terápiát keres, akkor szerintem a szakmánkhoz leginkább kapcsolódó civil szervezetet, a Magyar Zeneterápiás Egyesületet érdemes megkeresni, és ott mindig segítik az embert abban, hogy hol talál éppen induló csoportot, vagy milyen intézményben tud találkozni kollégával.
3: Fú, hát ez fantasztikus, nagyon örülök, hogy ez szóba került, és erről ilyen részletességgel meséltél. Mondtam, hogy zeneterapeuta vagy, és előadó művész, nyilván ez utóbbi arcodat ismerik azért többen, és hát készülsz most két nagyobb koncertre is. Az egyik, hogyha jól tudom, a Zeneakadémián lesz, ami azért, hát persze most már a népzene és a népi kultúra iránt nagyon nagy a befogadó készség, de a Zeneakadémia az mégiscsak a Zeneakadémia.
5: Így van, nagyon örülök, és boldog vagyok a felkérésnek. A zeneterapeutai munka az egy kevésbé megmutatható hivatás, ami azt illeti. Egyrészt védi az embert az a terápiás tér, amiben nagyon személyes és nagyon intim helyzetekben kapcsolódunk az egyénnel és a klienssel. Nyilván emellett az előadói és alkotói lét az egy sokkal inkább megmutatható, különféle felületekre kirakható, óriás plakáttól a Facebook hirdetésekig, mindenhol lehet az emberrel találkozni, hogyha előadó. Ám én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezt az előadói létet és az alkotói minőségemet egy hasonló törékenységen keresztül, egy hasonló intimitásban tudjam a hallgatóimnak megmutatni, főként akkor, amikor felnőtteknek énekelek. Ez a szeptember 24-i Zeneakadémiás szerzői estem, ez egy tavalyi díj kapcsán fogalmazódott meg bennem. Tavaly a Fonó zenei nagydíját női kategóriában, női alkotói kategóriában megkaphattam. Egyébként az egyik nagyon számomra nagyon fontos alkotótársammal, Lakatos Róberttel egyetemben, ő a férfi alkotói díjat kapta meg. És olyan dalokat viszek a Zeneakadémiára, amik számomra az elmúlt 20 évem előadói és alkotói pályájának meghatározó dalai lettek. Itt nem csak saját produkcióknak a dalait szereztem itt ez alatt a sok év alatt, hanem olyan lehetőségeim adottak a szerzői pályám során, hogy más alkotóművészekkel, más művészeti felületeken dolgozó alkotóművészekkel tudtam közös nevezőre jutni, így például a táncművészetben, táncszínházi daraboknak a zenéjét írhattam és működhettem közre. Egyik fontos ilyen állomás volt Bernarda ballada, amit Kocsis Enikővel, illetve az ő álmai nyomán segítettem én is színpadra. Ez Lorkának a legutolsó drámája, ami egy nagyon izgalmas családi dráma, csupa női lélektani eseményről, a gyász és a veszteség különféle arcainak a megmutatásáról szól. Itt több Lorka verset is meg kellett zenésítenem, két ilyen vers is el fog hangzani. Az egyik Nagy László, másik pedig I. és Gyula fordításában a szívemből igazán mélyről szóló két dal lesz, de természetesen lesznek olyan dalok is, amik például magyar versekre születtek, szintén népzenei inspirációból, például Bartóknak egy csodás karácsonyi kolindája, ami ugye egy román karácsonyi dalnak a Bartók feldolgozásából inspirálódott, ez pedig egy Tóth Krisztina verssel hoztam közös nevezőre, és egy nagyon szép, nagyon meghitt altató lett belőle. Emellett természetesen a versek mellett kiemelt szerepet kapnak azok a népdal feldolgozások, amik azt gondolom, hogy számomra a legfontosabb inspirációs forrás voltak 20 évvel ezelőtt is, és a mai napig is. Én a magyar népdalokból tudok a leginkább meríteni, és ezekben tudok a leginkább otthonra lelni a zenei, alkotói és előadói minőségeimben. Ezek a dalok fognak elhangzani, 6 olyan kivételes művész közreműködésével, akik tulajdonképpen a pályán minden pillanatában ott vannak velem, akár legyen szó gyerekeknek szóló produkciókról, akár legyen szó felnőtteknek szóló produkciókról, Kovács Gergő szaxofonon, mint szerzőtársam, Szaká Tamás hegedűvel és énekkel, Szabó Dániel cimbalom művész, aki szintén több dalomnak a hangszerelésében segített, a férjem, aki tulajdonképpen tényleg 20 éve mögöttem van a színpadon, Bognár András is ott lesz velem, és Köncei Bálinttal kiegészülve, aki brácsán és harmonikán fog játszani. Ezzel a 6-os fogattal fogjuk remélem meghódítani a Zeneakadémia termét is.
3: És lesz a közeljövőben egy gyerekprogramod is.
5: Így van, a legfrissebben megjelent Bolha Cirkusz című mesekoncertemmel a Várkert Bazárban fogunk egy budapesti bemutatót ünnepelni, méghozzá október 18-án délelőtt 11 órától. Ez egy nagyon izgalmas nép- és világzene elemekből szövetelt, igazi játékos mesedarab a család apraja nagyjának. 50 percbe próbálunk meg zsugorítani egy olyan mesés és táncos és játékos történetet, ahol a természetesen a bolhák és a cirkuszi mutatványok fognak előtérbe helyeződni, ami számomra nagyon fontos, hogy egy-egy ilyen koncert alkalmával, ami gyerekeknek szól alapvetően, ne csupán a gyerekeket szólítsuk meg, hanem a felnőtt közönség ugyanúgy tudjon kikapcsolódni és összekapcsolódni a gyerekeivel, mert azt hiszem ez a legnagyobb kincs manapság, hogyha a család kortól függetlenül egy adott pillanatban tudja jól érezni magát, és hogyha ebben zenészként, zeneterapeutaként, előadóként hozzá tudunk tenni valamit, akkor az szerintem mindannyiunk számára egy nagyon jutalmazó pillanat.
3: Hát így legyen, Júlcsi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és azt ajánljuk a hallgatóinknak, hogy keressenek téged mind előadó művészként, mind pedig zeneterapeutaként. Köszönöm szépen még egyszer.
5: Én is köszönöm.
1: És most! Ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is. 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban akadozik az előrejutás a Rákóczi hídon Pest felé. Balesetben sérült gépjárműveket kell kerülgetni a Dombóvári úti felhajtó előtt, illetve a Soroksári úti lehajtón egy rövidebb szakaszon a sávlezárás nehezíti a haladást a vasúti híd felújítása miatt. Baleset miatt mindkét irányban csak egy sáv járható a Fogarasi úton a Vezér utcánál. A keresztirányú forgalomban is korlátozásra és fennakadásra kell készülni. Balesetnél helyszínelnek a Váci út külső szakaszán az M0-ás felé a 2-es főúti csomópontnál. Sárgán villognak a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a Torontál utcai hívátjárónál. Az Alkotás utcában befelé a Bak csomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Gázvezetékjavítás miatt egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, ezért a Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 18 óra, ma jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a Facebookon. A kormányfő szerint a döntés mintegy 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. A bejelentésre Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is reagált Facebook oldalán. Szerinte a döntés az egészségügyben dolgozó vállalkozókat is érinti. Többek között azokat a házi orvosokat, fogorvosokat, szakorvosokat és más egészségügyi szolgáltatókat, akik egyéni vállalkozóként vagy gazdasági társaságon keresztül működtetik praxisukat, így fizetniük kellett a hozzájárulást. A kamarai hozzájárulás 2012. január 1-e óta kötelező. Megerősítette az MVM hosszú lejáratú adósságának befektetésre ajánlott BBB kategóriájú besorolását a Fitch Ratings változatlanul negatív kilátás mellett. A társaság a vizsgált időszakban 282 milliárd forint adózott eredményt ért el, ami több mint negyedével haladja meg az egy évvel korábbi értéket. Az állami tulajdonos a 2025-ös üzleti évre 207,5 milliárd forint osztalékot hagyott jóvá.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os emelkedéssel 154.182 ponton új történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 25,7 milliárd forint volt. A MOL 1,4%-kal erősödött 5.240 forintra, az OTP 4%-kal nőtt 47.130 forintig. A Telekom 2%-kal 2.580 forintra emelkedett, a Richter 0,5%-kal 12.600 forintra csökkent. Emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai piacok. A londoni FTSE 2%-kal került feljebb, a frankfurti DAX 0,5%-os erősödéssel zárt, Párizsban a CAC 6%-kal emelkedett. A milánói tőzsde 8%, a madridi 4%-kal erősödött a nap végére. A tengeren túlon New Yorkban a Wall Street-en a Dow Jones 1%, az S&P 500-os 4%, a Nasdaq Composite 8%-kal áll a pozitív tartományban. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euróért 364 forintot és 26 fillért kérnek, egy amerikai dollár 315 forintba és 75 fillérbe, egy svájci frank 385 forintba és 46 fillérbe kerül, a lengyel zloty árfolyama 83 forint 58 fillér, a cseh koronáé 14 forint 98 fillér. Egy angol font 424 forintba és 54 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Az észak-amerikai könnyű olaj a VTI hordonként 3,6%-kal erősödik, 102 dollár 3 centen áll, a Brent jegyzési ára 3,1%-os mínuszban 105 dollár 35 centen. Egy uncia aranyért 1,4%-os erősödés mellett 4344 dollárt és 65 centet kell fizetni jelenleg a világpiacon.

0: További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Nincs stabil pénzügyi helyzetben a főváros, a város most mínusz 67-68 milliárd forint körüli egyenlegnél tart, miközben nagyságrendileg 100 milliárdos banki adósságot kell rendeznie az iparüzési adóbevételekből. A főpolgármester szerint Budapest jelenleg működőképes, de megállapodásra van szükség a kormánnyal, hogy ez így is maradjon. Karácsony Gergely főpolgármestert hallják.
1: Az elkövetkező hetekben meg kell találnunk a kormánnyal közösen a megoldást arra, hogy az is maradjon. Egyszerre van egy nagyon jelentős forrásbővülés a fejlesztési oldalon. Tehát azok a beruházások, amelyeket az elmúlt években európai uniós forrásból kívántunk megvalósítani, de mivel ehhezekhez Magyarország, illetve Budapest különösen nem jutott hozzá, ezért ezek így föltorlódtak, és ugye az európai uniós ciklusok azok zárnak, tehát nekünk még a legnagyobb türelemmel és újabb határidő meghosszabbítás után is nagyjából 2030-ig, de bizonyos projekteket 2029-ig zárnunk kell. Ebből az következik, hogy feltéve, hogy a város valóban stabilan meg tud állni és pénzügyileg tud működni, egy elképesztő fejlesztési dömping fog Budapestre megérkezni. Én előre elnézést kérek mindenkitől.
0: A teljes interjú mintegy egy percen belül kezdődik itt a Trend FM-en a 94.2 napvendége című műsorunkban.
2: Időjárás jelentés.
0: Éjszaka főleg az ország északnyugati felén lehetnek kisebb esők, záporok, zivatarok, a szél megélénkül. A hőmérséklet éjjel 10 és 15, holnap napközben 22 és 28 fok között alakul.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
3: Kellemes napot kívánok a kedves hallgatóknak és a kedves nézőknek. Önök a Trend FM napvendége című műsorát hallják. 2026. szeptember 16-a van. A mikrofonnál Kecső Rihárd. Az elkövetkezendő mintegy szűk 60 percben többek között a főváros jelenlegi helyzetéről, illetőleg egy kicsit a jövőbe is tekintgetünk, ugyanis a mai napvendége Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget.
3: Kezdjünk is bele, mert azért nagyon sok téma van, hiszen van miről így a főváros kapcsán beszélgetni. Ugye Budapest most egyszerre van súlyos pénzügyi szorításban, és hát egy példátlan fejlesztési időszak küszöbén, miközben a fővárosnak szeptemberben több mint 100 milliárd forintnyi hitelt kell rendeznie, az új kormány uniós forrásokra épülő közlekedési és lakhatási programokat is ígér. Beszélgessünk a pénzről első körben. Mennyire fizetőképes ma jelenleg Budapest?
1: Hát jelenleg az, de az elkövetkező hetekben meg kell találnunk a kormánnyal közösen a megoldást arra, hogy az is maradjon. Valóban a felvezető elég pontosan leírja a helyzetet. Egyszerre van egy nagyon jelentős forrásbővülés a fejlesztési oldalon. Tehát azok a beruházások, amelyeket az elmúlt években európai uniós forrásból kívántunk megvalósítani, de mivel ehhezekhez Magyarország, illetve Budapest különösen nem jutott hozzá, ezért ezek így föltorlódtak, és ugye az európai uniós ciklusok azok zárnak, tehát nekünk még a legnagyobb türelemmel és újabb határidő meghosszabbítás után is nagyjából 2030-ig, de bizonyos projekteket 2029-ig zárnunk kell. Ebből az következik, hogy feltéve, hogy a város valóban stabilan meg tud állni és pénzügyileg tud működni, egy elképesztő fejlesztési dömping fog Budapestre megérkezni. Én előre elnézést kérek mindenkitől, mert miközben ez nagyszerű dolog, ugye rövid távon azért ezek általában nem annyira kellemesek. De ez nem azért van, mert mi teljesen megbolondultunk, beleértve a kormányt és a főváros is egyszerre, meg az Európai Uniót, hanem egyszerűen arról van szó, hogy tulajdonképpen 5 évig nem jutottunk hozzá azokhoz a forrásokhoz, amiket szerencsésebb helyzetű városok Európában már rég elkezdtek költeni, és valóban ezek nagyívű fejlesztések, a város közlekedését, köztereit alapvetően meghatározóak. Érdemes ezekről majd beszélni részletesen is, de mondjuk kiemelnék ebből két nagyon fontos projektet, az egyik a 3-as metró meghosszabbítása, amely egy régi terv, és most tulajdonképpen két megállóval elérjük egy nagyon fontos vasúti kapcsolatot, megyünk tulajdonképpen Káposztásmegyer felé. A másik pedig az úgynevezett pesti fonódó villamos hálózat, ami gyakorlatilag a Lehel tér és a Deák Ferenc tér összekötésével létrehoz egy a 4-es 6-os villamos volumenéhez nagyságrendileg hasonlítható villamos kapacitást, ami összeköti tulajdonképpen a várost tényleg Budafoktól tulajdonképpen Újpestig. ez az egyik oldal, ez szuper. Igen, és van az a régi pesti vicc, hogy hát tudjuk, hogy mi lesz, de hogy addig mi lesz. Tehát, hogy odáig el kéne jutnunk.
3: A számból vettek ki a szót, hogy addig mi lesz.
1: Igen, igen. És persze most én igyekszem jó hangulatban erről beszélni, de azért a helyzet az eléggé tragikus. Azért vagyok optimista, mert azt gondolom, hogy az nem fordulhat elő, hogy az elmúlt éveket az Orbán kormány pénzügyi megszólításait a város túléli, és most áll fejre pénzügyileg, ez nyilván nem kezelhető el. A kormánnyal vannak egyeztetéseink, nyilván ez egy politikailag és gazdaságpolitikailag is ez egy nagyon fajsúlyos kérdés, tehát nyilván kell hozzá idő, de hát ugye a határidő a legjobb múzsa, nagyjából ketyeg azért a vannak olyan objektív határidők, amik miatt ezt a megállapodást nagyjából szeptember végén, október elején nekünk meg kéne tudni kötni. Muszáj kicsit mindig nagyobb időtávban nézni, mert úgy lehet megérteni, hogy jutottunk el tulajdonképpen a szakadék szélére. Tehát ugye a 2019 előtt már, tehát még a fideszes városvezetés Talós főpolgármester idején is voltak válságjelek, de tulajdonképpen egészen 19-től tulajdonképpen a kormányváltásig egy olyan politika uralkodott el az önkormányzati világban, amely minél több saját bevétel termel egy város, annál inkább a kormány elkezdte ezeket a forrásokat szépen elvonni. És a főváros esetében, ami egy különleges önkormányzat, hiszen Budapesten egy kétszintű önkormányzatiság van, vannak kerületek és van a főváros, ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a fővárosnak az egyedüli bevételét, amiből a város működik, ugye nekünk sem parkolási bevételünk nincsen, az a kerületeknél van, sem idegenforgalmi adóbevételünk nincs, mert az a kerületeknél van, vagy éppen a kormánynál az idegenforgalmi hozzájárulás esetében. Tehát gyakorlatilag mi az iparüzési adóból élünk, annak nagyjából az 54%-ából, hiszen a másik részét a kerületeknek tovább kell adnunk, ez az egy bevételünk van. Mi nagyon szívesen gondolkodnánk abban, hogy más is legyen, de a jogszabály köszönöm teszik lehetővé. És tulajdonképpen ezt az egy darab bevételünket kezdte az áram, a szolidaritási hozzájárulásnak nevezett elvonással tulajdonképpen lesápolni. Miközben a város működési költségei nyilvánvalóan együtt nőttek például a budapesti átlagbérekkel, tehát ugye a mi működési kiadásunk fele az bér, másik fele energia. Most ezen lehet lamentálni azon, hogy helyes az, hogyha mondjuk mi tartjuk az átlagbér növekedését Budapesten, de ha a BKV sofőrjei nem kapják meg azt a fizetést, amit a volánbusznál meg lehet kapni, meg a kamion szolgáltatóknál, meg az Arivánál, akkor el fognak menni. Tehát hogy ez nagyjából a budapesti átlagbér növekedés energiár növekedés nagyjából kijelölt azt a pályát, hogy a mi költségeink mennyit nőttek. És mi azt elfogadtuk az első perctől kezdve egy alapvető stratégiai célkitűzésként, hogy mi azért, mert van rövid távon egy politikai okokból a várost lehetetlenné tevő gazdaságpolitikája a kormánynak, mi nem fogjuk a budapesti közszolgáltatásokat tönkretenni. Ráadásul ilyenkor mindig az történik egyébként, hogy óriási megszorításokat csinálunk, és alig sporulunk meg valamennyi pénzt. Ugye ezek tehát a budapesti közösségi közlekedési rendszer, az egy több mint 100 év alatt kialakult rendszer, ennek a finom hangolásáról persze lehet szó, de mondjuk ahhoz, hogy megsporoljuk a pénz egyharmadát, ahol a kapacitás felét vissza kéne venni. Hát ez szerintem azt tönkretenné a budapesti gazdaságot. Tehát mi eldöntöttük, hogy ha úgy tetszik trükkök százaival, ugye ezzel vádolt minket a Fidesz, ha úgy tetszik minden jogszerű eszközt kihasználva, de mi a város talpon tartjuk és elvisszük a parlamenti választásokig, és utána a város működését konszolidálni kell. Megint csak a történelmi dimenzióban ez nem először történik meg. Ugye kellett már konszolidálni a fővárost 2006-ban, 2009-ben, 2012-ben, és akkor itt jön a lényeg. Ez azért van, mert a város legfontosabb közszolgáltatása, ami egyébként jogszabály szerint a mi kötelező feladatunk, ez a közösségi közlekedés. Ezt a város üzemelteti, ez egy drága közszolgáltatás, évente nagyjából 200 milliárdot költ erre a főváros a saját iparüzési adóbevételéből, és ez alulfinanszírozott, mert egy ekkora rendszert egy város önmagában nem tud eltartani. Tehát tulajdonképpen így jutottunk el odáig, és persze lehetne még részletezni, de ez a lényeg. A budapesti közösségi közlekedés 35 éve alulfinanszírozott, és az elmúlt években meg különösen, mert az egy szem városi adóbevételt, amiből mi egyébként szolgáltattunk, nem csak Budapestnek, hanem az egész agglomerációnak, egyszerűen nem jön ki, így nem jön ki a matek. Ezt az új kormány nyilvánvalóan tudja, nyilvánvalóan az a politikai szándék, hogy ezt megoldjuk, nyilvánvalóan úgy szeretnénk megoldani, hogy nem termelődjön újra ez az adósság, tehát nem csak a idejévet kell zárnunk, hanem ki kell találnunk egy olyan finanszírozási modellt, ami legalábbis középtávon nem termeli újra ezeket a problémákat. Ehhez nyilván kell idő, kell türelem, de a politikai szándék megvan, hogy megállapodjunk, ezt tudom most mondani, miközben nyilván én is nyugodtabb lennék, hogyha már a megoldást is el tudnám mondani a hallgatóknak.
3: Mennyi nál a kassa?
1: Hát dermesztő számot fogok mondani, most ugye mínusz 67-68 milliárdnál tartunk, Ez első hallásra ijesztő lehet, másodikra is az, de harmadikra azért érdemes elmagyarázni, mi van e mögött a szám mögött. Ugye, ahogy említettem, az iparűzési adóból élünk, ami az év két időpontján érkezik meg, most egyébként október elején, illetve március közepén van egy másik fizetési határidő, és a kettő között a város likviditása nagyon ki van feszítve, és gyakorlatilag az év jelentős részén mi egy folyószámla hitelből élünk. Ez a folyószámla hitel most negatív, de hát ugye bejönnek az iparűzési adóbevételek szeptember végén, október elején. Egy kicsit kevesebb iparűzési adóbevétellel tudunk számolni, mint tavaly, mert a kormány, az előző kormány természetesen nem a mostani, bizonyos nagyvállalatoknak, például kaszinóknak és a szerencsejáték ZRT-nek jelentős kedvezményeket adott, tehát az iparűzési adóbevételünk valószínűleg alatta lesz a tavalyinak. De ezek a bevételek arra alkalmasak, hogy kifizessük az összes év közbeni adósságunkat, például ezt a folyószámla hitelt feltöltsük, a közlekedési cégeink nyári likviditását biztosító hitelt kiegyenlítsük, és akkor a nullán vagyunk, de az is jelenti, hogy nincs is több pénzünk, és lejár a hitelkereszt szerződésünk is. Az OTP finanszírozza a fővárost 36 éve, de nyilván ők is akkor tudnak egy újabb hitelkeretet megnyitni, hogyha látnak egy lehetőséget arra, hogy a kormány a megállapodása évén ezt a pénzt vissza is kapják. Úgyhogy ezért nagyon sürget a határidő, de hát van az a szép mondás, hogy a határidő a legjobb múzsa, tehát ez kicsit nyilván megolajozza azokat a tárgyalásokat, amelyekben éppen benne vagyunk.
3: Ugye itt most, ha már az OTP napokon belül esedékes egy nagyobb összegű hitelnek a folyosítása, illetve nyilván a BKV, BKK felé is vannak rendezendő dolgok. Nyilván majd októberben érkezik az iparűzési adó, de addig van egy jó szűk két hét azért, tehát ott még nehéz időszak jön, nehéz két hét azért?
1: Hát abban a szempontból nehéz, hogy intenzív tárgyalásokat kell folytatnunk, de igazából az a kérdés, hogy akkor októbertől hogyan folytatjuk tovább. Tehát ahogy ön is említette, igazából most van egy tényleg nagyságrendileg 100 milliárdos adóssága a városnak a bankok felé. Ez részben az önkormányzat, részben pedig a közlekedési cégeink adósságállományi, ezt nekünk ki kell nulláznunk az iparűzési adó bevételekből, ami azt is jelenti, hogy abból alig marad valami. Tehát az utolsó negyedévenek a finanszírozása az nincs megoldva. Érdemes onnan kiindulni, hogy tulajdonképpen mi van a fővárosi költségvetésben. Azért is érdemes, mert ugyanezt a költségvetést még az Orbán kormány idején fogadtuk el. De az elfogadását mögött lévő szavazatok azok a Tisza és a Vitézi miniszter úr frakciójából érkeztek, tehát azt gondolom, hogy ez egyfajta politikai értelemben azért ez egy fontos aspektus a történetnek. Mi azzal számoltunk, hogy a főváros idén nem fizet úgynevezett szolidaritási hozzájárulást, mégpedig azért nem, mert a korábbi években mi pert indítottunk a kormánnyal szemben, és az összes pert megnyertük. Ezért mi tulajdonképpen ennek a megállapodásnak, amit szeretnénk előkészíteni, nyilván része az, hogy mi ezektől a perektől elállunk, de azért ezek 100 milliárdos perek. Tehát mi nem kalkuláltunk azzal, hogy idén kéne szolidaritási hozzájárulást fizetnünk, viszont azzal kalkuláltunk, hogy a főváros megkapja azokat az állami normatívákat, amik törvény szerint nekünk járnak. Ugye a jogvita miatt ezt mi nem kaptuk. Mi nem fizettünk, ők sem fizettek nekünk, nem az államkincstár, de ebből ugye az következik, hogy hát itt van egy 100 milliárdot meghaladó véleménykülönbség az előző kormány és a mi álláspontunk között költségvetés ügyekben. Nyilván ezt a különbséget föl kell oldani. Még egyszer mondom azért, mert ugye a Tisza frakcióval közösen fogadtuk el ezt a költségvetést, és szerintem helyesen jártunk el. És megint egy kicsit muszáj vagyok visszamenni az időben, csak azért, hogy értsük azt, hogy ez a helyzet miből alakult ki. Ugye a főváros 2023-on indította az első pert a Magyar Államkincstárral szemben, praktikusan a kormánnyal szemben az elvonások miatt. És ezt a pert nem csak, hogy megnyertük, hanem ennek a pernek a kapcsán született egy kúriai felülvizsgálati állásfoglalás, ami azt mondta, hogy az egész rendszernek nincsenek meg a törvényi alapjai. Ami azt jelenti, hogy az elmúlt években nagyjából olyan 500 milliárd forintot, tehát felfogadható mennyiségű pénzt vontak el a fővárostól törvénytelenül. Egy olyan várostól, ami megtermelne a magyar GDP 40%-át. Egy olyan várostól, ahol van 1.600.000 munkahely. Tehát mi olajozzuk a magyar gazdaság motorját, azzal például, hogy ezt a 1,5 millió munkavállalót eljutatjuk a munkahelyére minden nap, biztosítunk 3 millió utazást, ehhez nem kapunk tulajdonképpen egy nevetséges állami normatívát, vagy megkapjuk, vagy nem, praktikusan saját erőből csináljuk, és még ezt az erőnket is törvénytelen módon aknázza az előző kormány. Én természetesen értem, hogy az előző kormány okozta a problémát, az újnak kell megoldani, az újnak kell, hogy tetszik, a zsebébe nyúlnia, de ugye ez a pénz valójában azt a pénzt, amit mi visszakérünk, az úgy került az állam zsebébe, hogy az előző kormány ezt törvénytelenül elvette. Tehát ebben van egy morális aspektus is, de másfelől is lehet nézni, nyilván a város működőképessége egy alapvető gazdasági, nemzetgazdasági érdek, és mi nyitottak vagyunk arra, hogy szorosabb kooperációban legyünk a kormánnyal. Nyitottabbak vagyunk arra, hogy minden pénz, amit az állam betesz a főváros működésébe, a felett legyen legyen egy kontrollja felett, hogy ezt hogyan fordítjuk. Nyitottak vagyunk arra, hogy strukturális reformokban hajtsunk végre, hogy hatékonyabb közszolgáltatásokat. Mindenre nyitottak vagyunk, és sőt, azt mondom, ez a város érdeke, közös érdeke a fővárosnak és a kormánynak, de nyilván ezt a problémát meg kell oldani, és az idő az nagyon hát nagyon ketyeg a vekker.
3: Van-e vasszigor a fővárosban?
1: Hát most van, tehát egy pohár vizet nem lehet venni a fővárosban, enélkül a főpolgármester ezt külön engedélyezze. Nyilván ez nem fenntartható, tehát, de most kénytelenek voltunk elrendelni, mert egyszerűen van egy pont, amikor ez ilyen típusú lépéseket kell hozni. Azért ezek nagyon, csak hogy értsek a hallgatók, tehát mondjuk október 23-a jön. 70. évforduló lesz az 56-os forradalomnak, és én most nem tudom megmondani, hogy tudunk egy fillért is költeni arra, hogy ezt megünnepeljük. Mert ebben a helyzetben én nem engedélyezhetek. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon súlyos, és nyilván, hogy mondjam, rövid távon elviselhető, de hosszú távon nyilván abszurd helyzetek. De most ezt a döntést hoztuk, és ehhez tartjuk magunkat. De nagyon mondom, nagyon remélem, hogy szeptember végén, október elején már látni fogjuk. Ugye szeptember 25-én fővárosi közgyűlés, ott teljes joggal megkérdezheti tőlem bárki, bármelyik pacsorokból, hogy akkor hogyan fogjuk az utolsó negyedévet biztosítani, finanszírozni. Remélem, hogy fogok tudni majd ott válaszokat adni. De a pénzügyi egyéb dátumok, tehát a hitelkeret lejárta, a fizetési kötelezettségek, tehát október elején vége a dalnak, hogyha nem találjuk meg a megoldást.
3: Van vészforgatókönyv? Esetleges olyan esetre, hogyha tényleg bármi történik, teljesen nulla minden?
1: Őszintén mondom, hogy nincs. Azért nincs, mert ez nem fordulhat elő. Tehát ezt a pénzt, ami hiányzik a kasszából, ami az elmúlt évek szisztematikus kormányzati megszólítása miatt hiányzik, ezt nem lehet kigazdálkodni. Még egyszer mondom, nem arról beszélek, hogy ne lehetne a fővárost hatékonyabban működtetni, hanem arról beszélek, hogy ezek olyan típusú beállt közszolgáltatási rendszereink vannak, amelyeknek a csonkolása az összességében többet áll, mint használ. Most kapcsoljuk ki a közvilágítást, vagy ne járjanak a buszok, vagy ne folyjon a víz a csapból. Ugye ezek lehetetlen dilemmák, ennyi pénzt nem lehet megspórolni. És nem arról van szó, hogy mi felelőtlenek vagyunk, hanem éppen azt a felelősséget viseljük a hátunkon, hogy a város működőképességét nem lehet kockáztatni rövid távú pénzügyi és politikai okok miatt. Én azt vállaltam a budapestiek fel, hogy április 12-éig elkormányozzuk a hajót, most már ugye lassan október van, tehát ez azt mondom, hogy sikerült, nyitottak vagyunk minden megoldásra, és még egyszer mondom, nem, szóval azért nem készülök vészforgatókönyvre, mert az nem fordulhat elő, az nagyon csúnya lenne. És azt nem lehet megoldani azzal, hogy akkor, nem tudom, az ötös busz az fél óránként jár, mert az nem oldja meg a problémát. És viszont egy csomó más problémát fog eredményezni, mert az emberek nem jutnak el a munkahelyükre, és egy gazdasági válságba sodorjuk Magyarországot, ez szerintem senkinek nem kell.
3: Kinél lehet itt a felelősség? Már csak a tekintetben, hogy ugye már azért 6 éve igen, vezeti a várost, de nyilván, ahogy korábban is említette, nem ebből a ciklusból indul ez az egész, hanem jól a korábbi időszakokba is vissza kell nyúlni mindenféle szinten. Igen. Szóval hol van itt a felelősség?
1: Hát én az én válaszom erre teljesen egyértelmű, és aki vitatni akarja, az álljon elő érvekkel, meg tényekkel. Az én válaszom az, hogy a felelősség az az előző kormányé. Ők be akarták vinni a főváros egy olyan játékba, hogy a forrás szűke miatt 100 éve kialakított, tényleg szeretném hangsúlyozni, hogy nem tegnap óta, hanem szisztematikusan felépített nagy közszolgáltatási rendszereket romboljunk le. Én erre nem vagyok hajlandó, és én erre kértem a budapestiektől felhatalmazást. Én 20 évben elmondtam, hogy ennek a városnak fejlesztési pénze csak európai uniós forrásból lesz, egy kanyi vasunk nincs arra, hogy bármit csináljunk. Kiharcoltunk európai uniós forrásokat, ezeket visszatartották ideig, óráig, de most megérkeznek. És azt is elmondtam, hogy én nem vagyok hajlandó belemenni abba a játékba, hogy amit a kormány politikai pofont a fővárosnak akar adni, azt én tovább adjam a budapestieknek és a budapesti gazdaságnak. Én erre kaptam mandátumot a budapestiektől, én ezt a harcot végigharcoltam, az, hogy lett egy kormányváltás április 12-én. Ebben szerintem rengeteg más tényező mellett is, tehát nem állítom, hogy Budapest döntött el a kormányváltást, de az, hogy Budapest, hogy mondjam, tartotta a zászlót akkor, amikor

0: pénzügyi helyzet, amiben vagyunk, ezt nem én mondom, hanem az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék és a Magyar Független Bíróságok állítják, hogy ezek egy törvénytelenül végrehajtott, idézem a bírósági döntés szószerűt, konfiskáló jellegű elvonások miatt van. Tehát ez a pénz benne van a magyar költségvetésben, ott van Mészáros Lőrinc cégbirodalmába, Tibor István szállodáiba. Ezek a pénzek a magyar központi költségvetésbe kerültek, és most azon dolgozunk, hogy hogyan tudunk ebből legalább valamennyit visszahozni annak érdekében, hogy a város működni tudjon. Tehát az én lelkiismeretem ebből a szempontból teljesen nyugodt. Én ezt ígértem a budapestieknek, ez volt az erkölcsi, politikai, jogi és közgazdasági álláspontunk, ezt a harcot megvívtuk, a kormányt leváltottuk, és most egy új partnerséget építünk főváros és kormány között.
1: Milyen a jelenlegi kapcsolat? Ugye azért abban a szempontból is érdekes, hogy az előző főpolgármesteri választáson Vitézi Dávid volt pont az ön ellenfele, és vagy betétársa, fogalmazhatunk bárhogy, és elég szoros volt ott a szavazatok aránya, nem tényleg pár száz szavazat döntött, igen, ha jól emlékszem. Most meg egy teljesen más helyzetben, teljesen más cipőben, ha úgy tetszik, beszélgetnek, ha úgy tetszik, tárgyalnak. Milyen most a viszony?
0: Jó, valóban hát a politikában vannak ilyen fordulatok, hogy az emberek, akik korábban szövetségesek voltak, egy időben riválisok lesznek. Nyilván a kampányoknak megvan a maguk dinamikája, és voltak valóban heves szóváltásaink. Ezzel együtt is most nincs. A személyes részét illetően azt gondolom, hogy a mi kapcsolatunk nem sérült. Én úgy vagyok összerakva, és ez szerintem Vitézi miniszter úrra is jellemző. Én Talós főpolgármester úr is kiegyensúlyozott viszonyban voltam a kampány előtt is, utána is, hát a kampány közben azért az nyilván egy más időszak. Ezt tudom mondani rá is, mi korábban, amíg ő például a Budapesti Fejlesztési Központ vezetője volt, vagy korábban BKK vezér, még nagyon 2014-ben, akkor nekünk jó szakmai kapcsolatunk volt, talán az emberi kapcsolatot is mondhatnám, hogy ez illeszkedően egy nagyon normális viszonyunk volt, és a fővárosi közgyűlésben is volt egy ilyen kicsit feszült, de azért mégiscsak a célok szempontjából nagyon-nagyon hasonló hozzáállásunk. Most annyit változott a szerep, hogy egyszerűen mind a ketten abban mondjuk érdekeltek, hogy a budapesti fejlesztéseket sikerre végigvigyük. Az, hogy a kormány meg tudta menteni az európai uniós forrásokat, tulajdonképpen az egészet, beleértve a helyreállítási alappénzeit is, amit megmondom őszintén, én nem vártam. Tehát én azt gondoltam, hogy az már reménytelen. Le a kalappal. Ez is egy nagy meló volt, tehát ezt én nem mondom kétségbe, de az igazi munka az most kezdődik. Tehát úgy tetszik, az a szerencsés csillagzat van, hogy mind a kormány közlekedési és beruházási minisztere, mind a teljes városvezetés abban érdekelt, hogy ne áskálódjon egymással, hanem partnerségben ezeket a forrásokat jól elköltse, és ez egy baromi nagy meló. És ebben nekünk egyébként nem csak egyszerűen egy politikai szövetséget kell kötnünk, hát itt intézményrendszereket kell összehangolni, beruházásokat kell lebonyolítani egy olyan országban, ahol az ilyen típusú kapacitás az gyakorlatilag megszűnt, mert az elmúlt években ilyen típusú beruházásokból alig volt Magyarországon, és sajnos Budapesten is. Tehát ha úgy tetszik, most fel kell kötni a gatyamadzagot, és ebben mind a kormánynak, mind a fővárosnak az az érdeke, ami egyben a nemzet érdeke is, hogy a legszorosabb nem csak partnerségben, hanem konkrétan közös munkával ezeket a projekteket tudjuk zárni. Nagyon kevés idő van rájuk. Tehát ez még egyszer mondom, ez egy versenyfutás az idővel, és azt is jelenti egyébként, ezt szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy a budapestieket már szeretném most arra felkészíteni lelkileg, hogy azért itt egyszerre fog történni 4-5 olyan beruházás, ami azért alapvetően a forgalmi rendet majd befolyásolni fogja.
1: Májusban még azt mondta, illetve azt írta ki a Facebookon, hogy szia új kormány, most pedig azért voltak itt heves harcok, heves viták, volt szó perről, meg azért felmerült az újabb inkasszónak is a lehetősége, nagyjából egy 7,5 milliárd forintos inkasszónak. Ezek a dolgok még állnak, vannak?
0: Hát a nagy képlet szempontjából, hogy is mondjam, tehát a munká vagy az eredménnyel dicsérném a napot, tehát a végével, hogy sikerülne megállapodnunk, de azoknak veszem. A per, ugye az van, hogy mi most perben állunk a magyar állammal. De mi nem szeretném pereskedni. Tehát én hogy mondjam, szerintem az nem normális viszony, hogy egy főváros bepereli az államot. Én nem szeretném újra ezt az új kormány beperelni, a régi kormány szemben intézett pereimmel szeretném lezárni, és elfelejteni azt, hogy szükségünk legyen ilyen eszközökre. Tehát itt volt egy egyébként nem általam mondott mondat, amit egy kicsit fölkapott a sajtó, de az egy ténykérdés, hogy ma a főváros önkormányzat 100 milliárdos perek összefüggésben van a magyar államkincstárral, amit az előző kormány idején indítottunk. És valóban volt egy olyan inkasszó, egy 7,5 milliós inkasszó, amit mégis már az új kormány idején emeltek le a számlánkról, de igazából jogszabály szerint azt nem nagyon lehetett az a haladékot adni, tehát hogy ebben egy kicsit megértő vagyok, és ebben nem is, hogy mondjam, nem, mi nem is kommunikáltunk ezt egy ellenséges

0: lépésként, mert valójában egy egész bonyolult jogi helyzet eredményeképpen, ami hogy mondjam, annyira nem ér annyit, hogy hosszan elmagyarázzam, de a lényeg az, hogy ez még szintén az előző kormány által szemben intézett perünknek volt egy azonnali jogvédelmi rész, ami lejárt, és akkor a jogszabályok tulajdonképpen lehetetlenné tették azt, hogy ezt nem valósítsák meg. Most nem azt mondom, hogy 7,5 milliárd forint az semmi, de hát itt egy milyen 100 milliárdos vitában vagyunk, és nyilvánvalóan a megoldásnak egyszerre kell joginak és politikainak lenni, tehát ennél szerintem fontosabb, hogy a kormány partnerségét fönntartsuk annak kapcsán, hogy a nagy képletet rendezni tudjuk.
1: Önök a Trend FM napvendége című műsorát hallják, a vendégem Karácsony Gergely főpolgármester. Az első részben megnéztük, hogy hogyan működik jelenleg Budapest, a folytatásban most rövid hírek következnek, utána pedig arról is fogunk beszélgetni, hogy mi várható a fővárosban, ugyanis egy hosszú, nagy és hát reménykeltő építkezési sorozat és fejlesztési sorozat következik, úgyhogy a hírek után erről beszélgetünk.
2: Hamarosan folytatódik a nap vendége. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsók egyén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Na és végül mibe fektettél?
4: Ingatlanba.
3: Lakás?
4: Nem.
3: Nyaraló?
4: Nem.
3: Akkor?
4: Üzleti ingatlan.
3: Az nem csak a nagyoknak van.
4: Én is azt hittem.
5: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
3: Na, ennek én is utána nézek.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
7: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
8: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
9: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
8: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
10: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a Facebookon. A kormányfő szerint a döntés mintegy 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. A bejelentésre Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is reagált Facebook oldalán. Szerinte a döntés az egészségügyben dolgozó vállalkozókat is érinti, többek között azokat a házi orvosokat, fogorvosokat, szakorvosokat és más egészségügyi szolgáltatókat, akik egyéni vállalkozóként vagy gazdasági társaságon keresztül működtetik praxisukat, és így fizetniük kellett a hozzájárulást, ami egyébként 2012. január 1-je óta kötelező. Ellentmondásnak nevezte a végrehajtási tevékenység profitorientáltá tételét Szabó Máté. A korábbi ombudsman az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának ülésén hangsúlyozta, hivatali ideje alatt 2007 és 12 között nem volt egységes és konzekvens bírói gyakorlat a végrehajtási ügyek kezelése terén, állami kontroll pedig nem érvényesült a terület fölött. A végrehajtói kamara nem rendelkezett egységes panaszkezelési eljárással. Fiszter Zsuzsanna, a végrehajtási szakértő, ugyancsak a vizsgálóbizottság előtt azt mondta, nem tűr halasztást a végrehajtói rendszer megváltoztatása. Egy a jelenleginél emberségesebb és igazságosabb működés szükséges, korrupció nélkül, teljes állami kontrollal. Megerősítette az MVM hosszú lejáratú adósságának befektetésre ajánlott besorolását a Fitch Ratings változatlanul negatív kilátás mellett. A társaság a vizsgált időszakban 282 milliárd forint adózott eredményt ért el, ami több mint negyedével haladja meg az egy évvel korábbi értéket. Az állami tulajdonos a 2025-ös üzleti évre 207,5 milliárd forint osztalékot hagyott jóvá. Tovább emelkedtek az ingatlanárak Magyarország nyugati részén az év első 8 hónapjában. A négyzetméter árak átlagosan 10-21%-kal nőttek, és már minden régióban meghaladják az országos vidéki átlagot. A Dunahouse adatai szerint a piac ketté szakadt, Győr és Sopron térségében szárnyal a kereslet, a Balaton és a Velencei tó környékén ugyanakkor látványosan megtorpantak az eladások. Székesfehérvár, Veszprém és Siófok térségében 862 000 forintba kerül egy négyzetméter. A drágulás itt volt a legmérsékeltebb, mint egy 10%-os. Az elemzés szerint a Balaton és a Velencei tó vonzás körzetében egyértelműen a megnövekedett árak okozták a kereslet csökkenését.
2: Tőzsde hírek.
10: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,4%-os emelkedéssel 154.182 ponton új történelmi csúcson zárt, a részvénypiac forgalma 25,7 milliárd forint volt. A héten már másodszor érte el rekordszintet az index. A MOL 1,4%-kal 5.240 forintra erősödött, az OTP 0,4%-kal nőtt 47.130 forintig. A Magyar Telekom 0,2%-kal 2.580 forintra emelkedett, a Richter 0,5%-kal csökkent 12.600 forintra. Emelkedéssel zártak a vezető európai részvénypiacok, a londoni FTSE 0,3%-kal került feljebb, a frankfurti DAX 0,5%-kal, a párizsi CAC 40 0,6%-kal erősödött, Milánó 0,8%, Madrid 0,4%-kal emelkedett a nap végére. 2030-ra évi 200 000 könnyű haszongépjárművet értékesítene Európában a Toyota. A márka haszongépjármű üzletága 5 év alatt megduplázta eladásait, a mutató 2025-ben meghaladta a 165 000 darabot, a Toyota piaci részesedése pedig mára meghaladja a 7%-ot. Mintegy 100 000 észak-koreai munkás dolgozik külföldön, főleg Kínában és Oroszországban, közülük többen harci drónok gyártásában is részt vesznek orosz üzemekben, megsértve ezzel az ENSZ szankcióit. A jelentést készítő többoldalú szankciófigyelő csoport szerint Fennyán továbbra is munkavállalókat küld külföldre, annak ellenére, hogy az ENSZ biztonsági tanácsának határozata előírja a tagállamok számára, hogy 2019 végéig szállítsák haza azokat az észak-koreai állampolgárokat, akik a joghatóságuk alá tartozó területeken jövedelmet szereznek. Kővel dobálták meg tüntetők Pristinában a koszovói kormány épületét és több ablakot betörtek. A hágai székhelyű koszovói háborús bűncselekményeket vizsgáló törvényszék ugyanis háborús bűnök miatt összesen 81 év börtönre ítélte a koszovói felszabadítási hadsereg az UCK 4 egykori vezetőjét. A tüntetők először az Európai Unió koszovói rendőri és igazságügyi missziójának irodájához vonultak. Rövid összetűzés is kialakult, amikor a tüntetők lögdösni kezdték a rendőröket. A főváros központjában már reggel gyülekeztek az emberek, többen az éjszakát is a téren töltötték, hogy közösen kivetítőkön kövessék az ítélethirdetést.
2: Időjárás jelentés.
10: Éjszaka főleg az ország nyugati részén lehetnek kisebb esők, záporok, zivatarok, a szél mindenhol megélénkül. A hőmérséklet éjjel 10 és 15, holnap napközben 22 és 28 fok között alakul.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, továbbra is a Napvendége című műsorunkat hallják itt a Trend FM-en, a mikrofonnál pedig Kecső Rián. Folytatjuk a beszélgetést, a vendégem Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere. Az első blogban arról beszélgettünk, hogy hogy néz ki jelenleg a főváros pénzügyi helyzete, most pedig a folytatásban egy kicsit megnézzük azt, hogy valójában milyen Budapest fog épülni a következő időszakban, mert hogy azért 2030-ig jó sok beruházás és fejlesztés várható, hogyha minden jól alakul. Akkor mondhatjuk ezt így, vagy már azért vannak dolgok, amik elindultak, pláne mondjuk, hogyha az M3-as metró fejlesztésére is tekintünk.
0: Igen, hát ezek, ugye a kormány felülvizsgálta a közlekedési operatív programot, ebben rengeteg dolog érinti Budapestet, és nem csak egyszerűen az történt, hál' Istennek, hogy azok, amiket még az előző kormánnyal, az Európai Bizottsággal való hármas párbeszédben sikerült ki brusztolnunk, ilyen pesélyesen szólva, hogy ezeket még is tudjuk valósítani, hanem új projektek is bejöttek, és ez nagyszerű. Részben összefüggésben van azzal is, hogy hogy a kormány nem csak az operatív programokat, tehát a kohéziós alapokhoz jutott hozzá, amiket ugye fele részben felfüggesztette az előző kormánnyal szemben az Európai Bizottság, hanem elhozták a helyreállítási alappénzeit is, és akkor ez egy kicsit forrásbővülés jelentett nekünk is. Szóval összességében azt tudom mondani, hogy közlekedés, köztérmegújítás, lakhatás és árvízvédelem, illetve vízgazdálkodás területén még nem teljes a kép, hogy ezekből mi tud tudni megvalósulni, de a nagy részét elég biztosan el lehet mondani, hogy milyen beruházások lesznek. Ezek között vannak ugye fővárosi beruházások, amiket a főváros valósít meg, a főváros a kedvezményezetje az európai uniós forrásoknak, és vannak olyanok, amiket az állam csinál, a korábbi megállapodások tekintve, és beszélgetünk arról, hogy hogyan tudjuk ezeket a kapacitásokat jól összehangolni, mert mind a kormányzati oldal, mind a fővárosi oldal azért küzd azzal a problémával, hogy egyszerűen ilyen projektmenedzsment kapacitás, mivel nem voltak ilyen projektek, ezért nem feltétlenül áll fönt. Az első dolog, ami el fog kezdődni egyébként már most ősszel, ez a budai fonódó 2-es villamos, egyébként ezt a korábbi döntéseknek megfelelően az állami beruházásban valósul meg, ez az, ami a legelőbb el fog indulni. Ugye ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a Moltorony környékén a Kopaszigátnál felépült egy új városrész, aminek ma nincsen kötött pályás közlekedési kapcsolata, és tulajdonképpen a Gellért tér és a Kopaszigát között megépül egy villamos vágány, amely aztán szépen befonódik ugye a Szabadsághídon keresztül a meglévő villamos hálózatba, illetve ugye a budai oldalon a budai fonódó hálózatban. Ez a beruházás ez gyakorlatilag ősszel el fog kezdődni, ez is eltart néhány évig, ez nagyjából azért egy ilyen 20 000-es, tehát egy vidéki kisváros léptékű városrész alakult ott ki, és ráadásul ugye a Budafoki út környékén az egyik legintenzívebben fejlődő része a városnak, tehát lehet, hogy ezt a villamost aztán, ha nem is Bicskéig, hogy van az a régi politikai mondás, de lehet, hogy szóval gondolkodunk már azon, hogy a Budafoki úton legyen egy további meghosszabbítása ennek, de most ugye a Kopaszigát városrésznek a feltárása és a villamos pályára való bekötése, ez az egyik első projekt.
1: Ott amúgy is a Rákóczi hídnál jelenleg is zajlik a felújítás a vasúti pályának.
0: Igen, ugye épül a déli körvasút, ugye annak az is egy, hát egy sok szempontból vitatott beruházás, de most ezeket a régi vitákat újra kinyitni nem érdemes. Az biztos, hogy az agglomerációs vasúti közlekedés szempontjából ez egy óriási lehetőség, tehát ugye a Budapest hát fantasztikus adottság, hogy van egy Dunánk, de ugye az azt is jelenti, hogy a Dunai átkelés az egy nagyon szűkös kapacitás, és tulajdonképpen a déli körvasút az egy nagyon nagy kapacitás bővítést tesz lehetővé, hogy a nyugati várostérségből érkező vasutaknak a menetrendjét fölgyorsítsuk, és tulajdonképpen ennek a villamos projektnek az egyik értelme az, hogy itt össze tudjuk kötni ezzel a beruházással. És akkor... Még egy, ugye az állami oldalon ugye a hév felújítások a legsürgősebb ebben, nyilván én kevésbé vagyok képben, de a legjobb tudomásom szerint a legjobban a Szentendrei hév felújítása áll most a tervezési szempontból, azt is hamarosan a kormány elkezdi, az időzítés kapcsán még nyilván vannak kérdéseid, ott megvannak a tervek, és gyakorlatilag hát egy lépésben egy teljes vágányzárral fog megvalósulni, azt jelenti, hogy valahogy a tömegközlekedést meg kell oldanunk, ami... Hát azt jelenti, hogy buszsávokat kell majd kijelölni, tehát ez lesz a legkönnyebb időszak ennek a város térségnek, de az ugye ez is egy nagyon-nagyon fontos kérdés a hívfelújítás, és egy kicsit kizumolva a nagy képet nézve, hogy a Budapestnek a legnagyobb problémája az az agglomeráció bejövő autóforgalom. Tehát a Pest megyében majdnem háromszorosára nőtt az autók száma az elmúlt években. Ez a város egyszerűen nem bír el ekkora beáramló napi ingázást, és ennek az alternatívát keressük ugye a jobb elővárosi közlekedésben. Erről szól egyik a déli körvasút is nagyon jelentős mértékben, de a hívek egy nagyon fontos ütő erei ezeknek a közlekedési folyosóknak, és hát tényleg borzasztó állapotban vannak. Ugye több mint 10 év államosították ezeket, ezek korábban a fővárosi fenntartásban voltak, és azóta nem történt semmi. Tehát itt a járműveket és a pályát is fel kell újítani. Ez az állami oldal mondjuk úgy, de nyilván ugyanígy történik a városban, tehát ilyen szempontban is a mi közös ügyünk. A budapesti oldalról a városnak a fejlesztése az elsősorban villamos bővítéseket jelent szintén. Nagyon-nagyon fontos, hogy a mostani villamos hálózatot is bővítjük, vagy fejlesztjük egész pontosan. Van egy nagyon nagy járműcsere, ugye 50 kap villamos érkezik Budapestre, folyamatosan ugye cseréljük le a régi, egyébként valaha a kor magas színvonalát képviselő, de a mai elvárásoknak már nem megfelelő villamosainkat. Van még belőlük bőven, tehát még egy 100 villamos nyugodtan jöhetne, kaphoz hasonló korszerű, alacsony padlós és légkondicionált villamosok.
1: Fog jönni egyébként?
0: Hát ez a következő Európai Uniós ciklus kérdése, de hát én nagyon szeretném elérni azt a célt, hogy a teljes budapesti tömegközlekedés akadálymentes legyen. Itt gyakorlatilag az azt jelenti, hogy a buszközlekedésnél ez már 100%. Ugye a metrókat akadálymentesítettük, van a 3-as és a 4-es már akadálymentes, a kisföld alatti és a 2-es metrónak bizonyos állomásait kell akadálymentesíteni, és hát a villamosoknál ugye a régi tátrákat, ganzokat ki kéne váltanunk. A BKK elé készítette egy nagy tendert, ez a következő Európai Uniós ciklusban reális. A mostani is egy nagyon erőltetett ütem, ugye érkezik 50 villamos, és ezeknek a peronjait, az állombetáplálást, tehát ez egy nem egy olyan látványos fejlesztés, szerencsére cserébe nem is kell feltúrni hozzá az utcákat, de ez is egy nagyon-nagyon fontos fejlesztés, ez folyamatban van, és ehhez már az előző kormánytól megkaptuk a támogatási szerződést. És akkor erre jönnek rá újabb projektek. Ez a bizonyos pesti fonódó, ami gyakorlatilag a budai fonódó hálózat logikáját követi, tehát hogy széttagolt, majdnem összeérő villamos hálózatokat összekötünk. És ugye nagyon fontos, hogy a felszíni közlekedésnél az átszárásmentesség, ez a hálózatos logika, ez nagyon-nagyon növeli az utasszámot. Tehát a budai fonódó, amit ugye még a Demszki idején kezdtek el tervezni, és aztán ugye a Tarlós első idején valósult meg, egyébként szintén Mitézi Dávidnak oroszlán része volt ebben, az is ugye széttagolt villamos hálózatokat kötött össze, és egy olyan átszállási kombinációkat nyitott meg, amik nagyon nagy mértékben javították ezeknek a kihasználtságát. Ha ránézünk, felmennék egy kicsit az űrbe, és ránéznénk Budapestre, akkor felülről nagyon látványos, hogy hiányzik 2 kilométer sín. A Lehel tértől a Deák térig. Ugye bejönnek a Újpestről, Újpalotáról, sok irányból északról villamos pályák, amik valóban elérnek egy végpontnál, és akkor ott így át kell szállni. Vagy a Lehel térnél kell átszállni, vagy a Mexikói útnál kell átszállni. És ha megnézzük a budai déli oldalt, ott is ugye megy minden a Deák tér felé, és akkor ott megáll. Tehát hiányzik ez a 2 kilométer sín, és ez önmagában persze nem tűnik soknak megépíteni 2 kilométer sínet, csak ugye az van, hogy át kell hozzáépíteni a Lehel teret, a Nyugati teret és a teljes Bajcsi-Zsénszki utat. Most úgy fogalmazom, hogy kell, de valójában ez egy lehetőség, hogy ezeket a tereket humanizáljuk. Tehát tulajdonképpen ez a pesti fonódó villamosnak az értelme az, hogy az újpesti villamosok a 12-es, 14-es villamost elviszük a Deák térig, és ezen keresztül felfűzzük ugye a 47-es, 49-es pályájára, és tulajdonképpen csinálunk egy nagyon hosszú villamosvonalat, aminek nem az az értelme, hogy valaki felszáll Káposztásmegyeren és leszáll Budafokon, hanem a felszíni közlekedés hozza vissza az életet a közterületekbe. És ez azért fontos, mert ugye sokan teljes joggal megkérdezik, miért építünk villamost a metró fölé? Azért, mert a metró teljesen másabb, mint a villamos. A metró az egész várost átszelő gyors közlekedési kapacitás, és ugye a 3-as metrónak még mindig sok százer utasa van, tehát az az ország legforgalmasabb közlekedési kapacitása, de ha a metró az kiszívja az életet a felszínről. És azt szeretnénk, hogy a belvárost humanizáljuk, és legyen élettel, akkor kell ez a villamos kapcsolat is. Tehát gyakorlatilag a pesti fonódó villamos az egy hiányzó kapcsolatot létrehoz a villamospályákkal, és gyakorlatilag együtt jár 3 nagyon fontos fővárosi közterületnek az újraépítésével és zöldítésével. Ugye a Nyugati térnél a felüljáró lebontása itt az ikonikus elem, de azért ez sokkal többről szól. Az arról szól, hogy a város egyik legszebb köztere az visszakapja a régi méltóságát. Valaha ez egy gyönyörű tér volt, egyiket egy körforgalommal, amit most nyilván nem tudunk visszaépíteni, mert 2 villamos hálózat kereszteződésében nem tudunk csinálni körforgalmat, és a Lehel térben is fantasztikus lehetőség van. A Lehel tér ott van, ez a nagyon megosztó, de szerintem nagyon érdekes piac, és ott van a templom, ugye ezeket elválasztja a mostani forgalom, tehát gyakorlatilag ott is lenne egy ilyen térrendezés, és a Bajcsi-Zsénszki úton pedig Van egy egyébként a valódi közúti kapacitáshoz képest nagyon-nagyon széles útpálya, de mondjuk a bringás közlekedés, meg a gyalogos közlekedés meg össze van passzírozva ott a Bazilikánál, és akkor ott a turistákat kerülgetik a bringások, és egy ilyen nagyon abszurd helyzet van. Tehát ennek az újragondolását is teszi lehetővé. Ez egy olyan projekt, amivel ebben az EU-s ciklusban nem számoltunk, de mivel a helyreállítási alap forrásai össze tudtuk kombinálni ezzel, ezért erre is volt forrás. És akkor menjünk tovább, ugye ez a hármas metró meghosszabbítása.
1: Ugye ami szintén érdekes kérdés azért.
0: Igen, és az is sok kérdés felvett, és én örülök, hogyha ezek szembe jönnek, mert nagyon sokan kérdezik, hogy miért pont a hármas metrót hosszabbítjuk meg, miért pont éjszakra, miért pont addig, miért pont azt a két megállót építjük meg, miért nem mondjuk a négyest hosszabbítjuk meg, vagy a hármas metrót, vagy a kettes metrót köztük össze a hírvel, tehát mindenféle kombinációban.
1: Sőt, még olyan is volt egyébként, hogy legyen egy ötös metró, ugye a Csepel meg a Ráckevei hívnek a beintegrálása, ha úgy tetszik, a Kálin tér felé, és akkor onnan tovább, tehát hogy ilyen tervek is voltak. Na, ezt gondolom, ez még egyelőre egy hosszú távú, és egyelőre még gondolati terv.
0: Igen, most.
1: A hármas metró az, ami fókuszban van.
0: Igen, és most az őszinte válaszom az, hogy azért a hármas metrót hosszabbítjuk meg, mert annak vannak tervei. A szemben az összes többivel. Azért ez egy elég súlyos ér, mert ugye itt még egyszer mondom, hogy az idővel is versenyfutunk. Ugye az az érdekes, hogy Budapestnek van egy viszonylag jó tömegközlekedési rendszere, sőt, hálózati lefedettség szempontjából vannak ilyen mindenféle mérőszámok, azért a budapesti tömegközlekedés ott van a topban. Tehát én tudom, hogy persze aki itt él, az megszokta, és mindig szidja, vagy nem mindig, mert azért az objektív mérések szerinti elégedettség az 90% környékén van. Nekem a kedvenc példám az, hogy mi viszonylag aktív városdiplomácia életet élünk, és általában a nagyobb, jelentősebb országoknak a nagykövetei, azok el szoktak jönni hozzám egy beszélgetésre, egy ilyen bemutatkozó beszélgetésre, és általában utána is kapcsolatban maradunk. És minden bemutatkozó beszélgetés azzal kezdődik, legyen szó európai, vagy amerikai, vagy nem tudom, izraeli nagykövetről, mindenki elmondja, hogy a budapesti tömegközlekedés az ragyogó. Szerintem kell rengeteget fejleszteni rajta, és pedig az egyik aspektus, amiben objektíve mutatók szerint is rosszul teljesítünk, az a metró hálózatnak a hossza. És valóban a várost átszerű nagy folyosókat a föld alatt lehet jól kiszolgálni. Szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy nem lehet mindig az életet levinni a föld alá, mert nem vakonok vagyunk, hanem emberek, és éppen ezért azt gondolom, hogy kell a felszínen is villamos és jó buszhálózat, tehát ez a kettőt együtt kell fejleszteni, de metróban nem állunk jól. És főleg azért nem, mert a metró hálózataink elérik a valaha volt város széleket, de ma már nem ott van a város, hanem sokkal kiebb. És ebből van a négyes metró problémája is, a föld alatti problémája is, a hármas metró problémája is. A hármas metró Káposztás megyerig való meghosszabbítás az egy nagyon régi elképzelés, és meg is van tervezve tulajdonképpen Káposztás megyerig, de egyszerűen nincs elég forrás, és főleg nincs elég idő, hogy elérjük Káposztás megyert. Ennek a két megállónak a megépítése azonban azért nagyon-nagyon fontos, mert ezzel elérjük, nagyon fontos vasúti kapcsolatokat érünk el ezzel, és ott egyébként a tervezett mostani végállomásnál, Újpestnél ott lesz egy nagyon fontos vasúti, tehát az ott meglévő vasút megállót is átépíti az állam, és akkor így egyszerre lehetne kettőt megépíteni. És akkor nagyjából hát cipőkanállal, de be tudjuk zárni ezt a projektet 2030-ig. De nagyon-nagyon fontos, hogy arról is van európai forrásról szóló döntés, hogy van egy részletes hatástanulmány vizsgálata arról, hogy a négyes metró meghosszabbítása kapcsán, hogy Zugló, Bosnyák tér és Újpalota kiszolgálása, kötött pályás kiszolgálásához mi a társadalmilag legjobban megtérülő beruházás. Tehát magyarán négyes metrót kell építeni, vagy villamos. Tulajdonképpen ezt el kell most már dönteni, a döntést el kell kezdeni végrehajtani, tehát meg kell tervezni, és a következő európai uniós ciklusban meg is kell építeni. Ugye ott Zuglóban van ez az elhíresült nagy Bosnyák téri ingatlanfejlesztés, most itt a jogi vitáktól eltekintve ott lesz egy nagyon jelentős irodaház, és hát Újpalotának pedig nincsen, az egy óriási lakótelep kötött pályás közlekedés nélkül, tehát az a buszcsorda, ami bezúdul a 7-es buszvonalán, azt nyilván orvosolnunk kell. De ez a következő ciklusban lesz. És akkor kiemelik még két beruházást, ami közt terület megújítás jelent, az egyik a Nagykörút. Ugye a Nagykörútnak van egy új forgalmi rendje, amit nyilván mindig joggal...
1: Vegyes a fogadtatás.
0: Vegyes, de szerintem ez az irány, tehát a belvárosi átmenő autóforgalmat csökkenteni kell, és a Nagykörút elkezdett újra élni, tehát amióta csökkentettük ott az átmenő autóforgalmat, elkezdtek az üres helyiségek élettel megtelni, stb. Tehát van lesz egy a forgalmi rendet már nem érintő humanizálás, új burkolatok, és ami nagyon fontos, hogy ha azt akarjuk, hogy legyenek még fák a belvárosban, akkor tudomásul kell venni, hogy a fák lefele is nőnek. Tehát egy olyan zöldítés lesz, ami egy teljes fasort hoz létre a Nagykörúton, és biztosítja azt, hogy a meg lévő fák is tudjanak hosszú távon megmaradni. Ott a fa a gyökérhelyeknek a bővítésével lesz egy fontos zöldítés, és sokkal biztonságosabb közlekedés gyalogosnak, autósnak, ringásnak egyaránt. És a pesti alsórakpart zöldítése is támogató projektek között van. A parlament és a Kossuth tér projekt kapcsán elkészült valami a parlament vonaláig, de onnantól kezdve gyakorlatilag délfelé ott nagyon méltatlan helyzet van, tehát erre is van európai forrás. Ezeket emelném ki. És akkor még árvízvédelemről, lakhatásról is érdemes lenne beszélni, de már így is lehet, hogy túl hosszan válaszoltam a kérdésére.
1: Van még bőven téma. Na most itt bennem felmerült egy olyan dolog, hogyha pont a nagykörút kapcsán, még az autómentesség kapcsán, nagykörúton is egy sávra szorult az autós forgalom, kiszorulnak valamelyest az autók. Ez mennyire... Nem akarok ötleteket adni, igen, mert én is autós vagyok, de hogy mennyire tud átkerülni ez a fajta konstrukció, vagy ez a fajta terv a mondjuk a kiskörútra a Bajcsi és társai környékén. Tehát, hogy azért az is egy érdekes szempont, hogy ott a jelenlegi forgalom szerint viszonylag jól tud alakulni, persze ott a nyugati tér, ott a híd környéken nagyon be tud dugulni, de hogy azért itt még ilyen terv van, vagy... Túl jó ötletet adtam.
0: Nem szeretném minősíteni, hogy jó vagy rossz. Arra emlnek fel a figyelmet, hogy igazából az, hogy az autóforgalomban milyen típusú autóforgalomban bír egy város szövet, az alapvetően attól függ, hogy a csomópontokon mekkora kapacitás. És például a bármennyire is furcsa, a nyugati téri felüljárónak éppen ezért valójában nincsen értelme. Mert egyszerűen átmegyünk a felüljárón, majd beállunk a dugóba a felüljáró alatt. És a Bajcsi-Zsinszky úton meglévő kapacitást a két csomópontok között, amit kijelöl, amit át tud engedni, ahhoz egyszerűen nincs szükség ennyi sávra. Mert egyszerűen teljesen mindegy, hogy valaki három sávban ül a dugóban, vagy egybe, mert a kapacitást ugye a csomópontok határozzák meg. De fel kell tenni azt a kérdést, hogy milyen képünk van, milyen jövőképünk van a Budapest közlekedéséről. És erre a kérdés egyébként a városvezetésnek, ciklikuson átívelő városvezetéseknek volt egy válasza. Ugye az európai uniós jogszabályok szerint meg kell alkotnia, meg egyébként is helyes, a mobilitási tervet, és abban az szerepel, még egyszer mondom, a Tarlós idején meghatározott dolgokról beszélgetek, amelyeket mai napig tartunk, hogy 2030-ig azért az nincs nagyon messze. 20%-ra csökkentjük az autóforgalom a Budapesten a közlekedési tortából, és 80%-a az összes többi gyaloglás, bringa, mikromobilitás, tömegközlekedés. Hát ettől nagyon messze vagyunk. Nagyon messze. Tehát persze, hogy mondjam, a papír mindent elbír, tehát rá lehet írni ilyen számokat, és nyilván ezt felül kell vizsgálnunk, tehát ez nyilvánvalóan ezt nem fogjuk tudni elérni. Csak azt akarom mondani, hogy általában véve mindenki azt mondja, hogy hát persze legyen kevesebb az autó. De hát ugye mitől lesz kevesebb az autó? Az egyik az, hogy a közösségi közlekedést fejlesztjük, ez vitán felül áll, tehát, és ez az első, és a legfontosabb. Tehát, ha jobb tömegközlekedés van, egyszerűen jobban megéri azzal menni. De jobb tömegközlekedést csinálni, például úgy tudunk, hogy a Bajcsi-Zsinszky úton építünk egy villamost, ami nyilván azt jelenti, hogy annak a villamosnak valahol el kell mennie, ami azt jelenti, hogy ott egy sávot elveszünk, hogy a busz sáv is van, tehát azért ez nyilván ez kicsit ennél bonyolultabb. Szóval azt akarom csak mondani, hogy nem lehet általában véve arról beszélni, hogy persze legyen zöldebb a város, és legyen több az autó. Ilyet nem lehet mondani. És az nagyon érdekes, hogy ugye Budapesten növekszik az autó, Budapesten is, de főleg az agglomeráció nagyon nagy mértékben növekszik a személygépi járműveknek a száma. Ami egy bizonyos szempontból jó hír, mert azt jelenti, az embereknek van pénze venni egy autót. De például Hollandiában az egyfőre jutó autószám az sokkal magasabb, mint Budapesten. És Amsterdamról azért nem az jut eszünkbe, hogy az autók állnak a dugóban, hanem azt, hogy mindenki biciklizik. Most én nem akarok mindenki biciklire ültetni, azt akarom biciklire ültetni, aki ezt akarja, és a terveink az azt jelenti, hogy nagyjából minden tizedik utazás van biciklivel, és az összes többi valamilyen más járművel. Szóval nem akarok bele szorulni, meg nem is igazságos ez a biciklis főpolgármester kép. Csak azt akarom mondani, hogy önmagában az, hogy használunk autót, az egy teljesen természetes dolog. És annak örülnék, hogyha Magyarország egy olyan gazdag hely lenne, ahol minden háztartásban van egy autó. Csak azoknak nincs, akik azt mondják, hogy egyszerűen nincs rá szükségem, mert annyira olyan helyen lakok, olyan jó a tömegközlekedés, hogy ez nekem nem kell. És ha el kell mennem egy hétvégi bevásárlásra, beülök egy carsharing autóba és bevásárolok. Vagy házhoz szállítom a cuccot. Tehát, hogy ez egy döntés legyen, és ne egy egzisztenciális kényszer. Azért Magyarországon a szegényebb háztartások többségében nincs autó. Tehát nem arról beszélünk, hanem az, hogy az elvárható egy várostól, hogy mondjuk mindenki reggel 8-kor beül az autójába, és el akar jutni. Ez nem fog menni. Azért nem fog menni, mert egyszerűen, ha budapesti és az agglomerációs autókat lehelyezni Budapest útjait, akkor nem férjenek el. Annyi autó van, amihez 6000 négyzetméter hosszan lehetne ezeket az autókat lehelyezni. Csak nyilván, amit mondok, az abszurd, mert nincs olyan, mindenki egyszerre indul el, de mondjuk reggel a csúcsforgalomban Budapestre.
1: Azért sokan egyszerre indulnak el.
0: 400 ezer autó érkezik minden nap, és megy haza. Hát ez nyilvánvaló, hogy ez, hogy mondjam, ennek az alternatíváit ki kell találnunk, ezért van hétfelújítás, ezért van a déli körvasút, ezért van a villamosfejlesztés, ezért, és ezért vannak a bringasávok is, mert higgyék el, hogyha mindenkinek jobb, hogyha többen bringáznak, annak is, aki bringázik, mert szerintem jó, mert hát az a bringának kevesebb hely kell, egyébként sokkal-sokkal olcsóbb az infrastruktúrát megépíteni, és egyszerűen mindenkinek jobb, annak is, aki nem bringázik. Szóval muszáj ezekről őszintén beszélni és egységben nézni, és én azt nem tudom megígérni, hogy a belvárosi átmenő autóforgalom csökkentésének a célját feladom. Én ezt nem fogom feladni. Inkább próbálom elmagyarázni, hogy ez miért jó mindenkinek.
1: Volt itt egy korábbi interjú, ahol itt megjelent a dugódíjnak a fogalma, igen, és ezt ki is ragadták. Most ezt egy kicsit tegyük helyre, tehát a dugódíjat ön támogatná, vagy sem? Tehát ennek lenne értelme itt a fővárosban, vagy hogy néz ki az a helyzet?
0: A 2019-es programomban szerepelt a dugódíj. Most már nem vagyok ennyire dugódíj párti, meg az fontos tudni, hogy ez egy elméleti álláspont, mert az, hogy a főpolgármester szeretne dugódíjat, vagy nem szeretne, nem ez dönti el, hogy lesz-e. Ugyanis a mostani jogszabályok, tehát a parlament által hozott döntések ezt nem teszik lehetővé. Én azt mondom, hogy a dugódíjnak van nagyon sok pozitív példája, New York, London, Stockholm, tehát vannak nagyon pozitív példák, vannak egyébként negatívak is, ott általában meg is bukott és visszavonták. Én igazából csak azt szeretném mondani, hogy szerintem a cél és az eszköz megkülönböztetése a politikában fontos. Egy zöldebb főváros az a cél, ehhez lehet eszköz a dugódíj, de én ezt most nem tartom nagyon reálisnak, mert egyszerűen tehát a parlamentnek kéne ezt engedélyezni, ilyen szempontból a politikai felelősség nem lehet csak a városvezetésen, ha bevezeti, mert ez parlamenti döntéssel lehet megelőlegezni. Nyilván forrás szűkében vagyunk, és azért ez ebben nagyon sok pénzt lehetne fordítani a város fejlesztésére. Nem oldanám meg a teljes pénzügyi problémáinkat, de mondjuk egy nagyon nagy részét ki tudná váltani, és ahol volt dugódíj, ott nagyon-nagyon pozitív. Tehát a Londonban az aszmás gyerekek száma felére csökkent. Ez egy nagyon súlyos közpolitikai vita, az egyik serpenyőben nagyon sok minden van, ami mellette szól. Hát tudnék ellene is érvelni, de ez egy akadémiai vita, mert ha nincs parlamenti döntés arra, hogy ezt belevezetni, akkor nem jutunk el addig a döntéshoz, hogy a város eldöntse, hogy akar-e vagy sem. Jelenleg én azt gondolom, hogy inkább a közösségi közlekedés fejlesztése és bizonyos helyzetekben az autóforgalmat kapacitásnak a mérséklésével el lehet érni ugyanezt a célt.
1: Egy nagyon fontos témáról még kell beszélnünk a végén, ugye azért most a nyári időszakban az aszályhelyzet nagyon nagy mértékben beütött mindenféle téren. Ebből Budapest mit tanult? Most jelenleg azért itt az érdemes megnézni, hogy hogy áll ez a helyzet, mert nyilván utóhatásai vannak, és mik a jövőbeli kilátások mondjuk akár a következő nyárra?
0: Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, és miközben nagyon fontos témákról beszélgettünk, azért azzal kezdeném, hogy erről sokkal többet kell majd beszélnünk. Ugyanis az van, hogy most ilyen rendkívüli időszakként élünk, ilyen krízis helyzetként éljük meg ezeket az időszakokat. Pedig a jövőben ez lesz a norma. Tehát az a nyár, ami most volt Budapesten, így fog kinézni a nyár klíma szempontból Budapesten. Két dolgot látunk az előjelzésekből. Egyrészt a csapadék mennyiség összességében nem fog csökkenni, de nyáron kevesebb eső fog esni, amikor legjobban fog hiányozni. Kettő, az átlag hőmérséklet növekedés az folytatódni fog. Tehát nem ez volt a valaha volt legrosszabb nyarunk, hanem ez volt a leghűvösebb nyarunk, hogyha a jövőt nézzük. Tehát ennél csak rosszabb lesz. Ez két dolgot feltételez. Egyrészt az, hogy a vízzel sokkal jobban kell bánnunk, tehát sokkal több esővizet meg kell fognunk. Ugye erről szól a szivacsváros, például a Nagykörútnak egy nagyon fontos eleme, hogy az összes leeső esővizet oda vezeti a fák gyökeréhez, és ott megtartja. Nem viszi be a csatornahálózatba, hanem megfogja helyben. Ez nagyon fontos. Azt is jelenti egyébként, amikor villámárvíz van, az a víz sem a csatornába kell, hogy elduguljon, hanem azt is oda vezetjük a fák gyökeréhez, ezért kell neki több hely és olyan talajkapcsolata, ami képes a talajban tárolni a vizet. Tehát az egyik aspektus a vízgazdálkodás. Az egy pozitív tapasztalat volt, hogy a gyakorlatilag nem tud olyan alacsony Duna vízállás lenni, hogy a budapesti vízellátás veszélybe kerüljön, mert ugye ez nem a Dunából veszük a vizet, hanem Duna menti kavicságyban lévő vízkészletet visszük a hálózatba. De nyilván a budapesti vízhálózatot kell fejleszteni, nagyon rossz állapotban van az alapinfrastruktúra, tehát erre muszáj lenne többet költeni. Szerintem a vízdíjak mesterséges leszorítása az egy borzasztó rossz politika, mert itt tényleg néhány száz forintokkal kéne többet fizetnünk a vízért, amit 13 éve be van befogyasztva, cserébe lenne egy jó ivóvízhálózatunk, szerintem ez egy jó deal lenne a jövőt illetően, de ez is kormányzati döntés, tehát ebben mi csak a véleményünket tudjuk elmondani. A másik pedig az, hogy, és ez összefügg az összes közlekedési kérdéssel, meg minden mással. ha nem tudunk több zöld területet, kevés bulkolt felületeket feltörni, zöld felületeket kialakítani, és minőségi zöldeket fenntartani, akkor olyan hőszigetek lesznek a városban, ami elképzelhetetlen mértékben megnehezít, hogy együtt éljünk ezzel az új jelenséggel. Berlinben az ingatlan piacon már megjelent az a szempont, hogy olyan városrészben van-e az eladandó lakás, ahol hőszigetek vannak, mert túl sok a bulkolt felület. Tehát ez egy gazdasági kérdés is lassan. Ehhez ugye az kell, hogy kell több fa, kell több zöld terület, kevesebb bulkolt terület, meg kell törnünk ezeket a hőhíd hatásokat. Főleg a pesti oldalon, ott, ahol sűrűn burkol felületek vannak, ott ez az átlaghőmérséklet növekedés ott fog lecsapódni, és ott elviselhetetlen nyaraink lesznek, hogyha nem lépünk. Szerintem a legrosszabb, hogyha nem tanulunk abból, hogy milyen volt ez a nyár, és azt remélem, hogy nem követjük el ezt a hibát, hanem valóban tanulunk belőle.
1: Bízunk benne, hogy így lesz, és bízunk a jövőben, hogy minden a legjobban alakul. Polgármester úr, köszönöm, hogy elfogadta még egyszer a meghívásunkat.
0: Köszönöm a lehetőséget.
1: A nap vendége tehát Karácsony Gergely volt, Budapest főpolgármester. A hallgatóknak köszönjük a megtisztelő figyelmüket. A teljes beszélgetés visszahallgatható a Trend FM-nek a YouTube csatornáján, valamint a TikTok oldalunkat is érdemes figyelni. Én pedig a kedves hallgatóknak a megtisztelő figyelmüket köszönöm. A műsor sem itt folytatódik, jönnek a hírek, és tartsanak tovább a Trend FM-mel, hallgassanak, nézzenek minket, további kellemes napot, viszontlátásra, viszonthallásra.
2: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
11: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos. Vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
12: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
2: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
13: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Eggyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
10: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a Facebookon. A kormányfő szerint a döntés mintegy 900 000 vállalkozásnak nyújt segítséget. A bejelentésre Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is reagált Facebook oldalán. Szerinte a döntés az egészségügyben dolgozó vállalkozókat is érinti, többek között azokat a házi orvosokat, fogorvosokat, szakorvosokat és más egészségügyi szolgáltatókat, akik egyéni vállalkozóként vagy gazdasági társaságon keresztül működtetik praxisukat, és így fizetniük kellett a hozzájárulást, ami egyébként 2012. január 1-je óta kötelező. Ellentmondásnak nevezte a végrehajtási tevékenység profitorientált átételét Szabó Máté. A korábbi ombudsman az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának ülésén hangsúlyozta. Hivatali ideje alatt 2007 és 2012 között nem volt egységes és konzekvens bírói gyakorlat a végrehajtási ügyek kezelése terén, állami kontroll pedig nem érvényesült a terület fölött. A végrehajtói kamara nem rendelkezett egységes panaszkezelési eljárással. Fiszter Zsuzsanna, a végrehajtási szakértő, ugyancsak a vizsgálóbizottság előtt azt mondta, nem tűr halasztást a végrehajtói rendszer megváltoztatása. Egy a jelenleginél emberségesebb és igazságosabb működés szükséges, korrupció nélkül, teljes állami kontrollal. Megerősítette az MVM hosszú lejáratú adósságának befektetésre ajánlott besorolását a Fitch Ratings változatlanul negatív kilátás mellett. A társaság a vizsgált időszakban 282 milliárd forint adózott eredményt ért el, ami több mint negyedével haladja meg az egy évvel korábbi értéket. Az állami tulajdonos a 2025-ös üzleti évre 207,5 milliárd forint osztalékot hagyott jóvá. Tovább emelkedtek az ingatlanárak Magyarország nyugati részén az év első 8 hónapjában. A négyzetméterárak átlagosan 10-21%-kal nőttek, és már minden régióban meghaladják az országos vidéki átlagot. A Dunahouse adatai szerint a piac ketté szakadt, Győr és Sopron térségében szárnyal a kereslet, a Balaton és a Velencei tó környékén ugyanakkor látványosan megtorpantak az eladások. Székesfehérvár, Veszprém és Siófok térségében 862 ezer forintba kerül egy négyzetméter. A drágulás itt volt a legmérsékeltebb, mint egy 10%-os. Az elemzés szerint a Balaton és a Velencei tó vonzás körzetében egyértelműen a megnövekedett árak okozták a kereslet csökkenését.
2: Tőzsde hírek.
10: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-os emelkedéssel 154.182 ponton új történelmi csúcson zárt, a részvénypiac forgalma 25,7 milliárd forint volt. A héten már másodszor ért el rekordszintet az index. A MOL 1,4%-kal 5.240 forintra erősödött, az OTP 4,1%-kal nőtt 47.130 forintig. A Magyar Telekom 2,1%-kal 2580 forintra emelkedett, a Richter 0,5%-kal csökkent 12600 forintra. Emelkedéssel zártak a vezető európai részvénypiacok, a londoni FTSE 3,1%-kal került feljebb, a frankfurti DAX 0,5%-kal, a párizsi CAC 40 6,1%-kal erősödött, Milánó 8,1%, Madrid 4,1%-kal emelkedett a nap végére. 2030-ra évi 200 ezer könnyű haszongépjárművet értékesítene Európában a Toyota. A márka haszongépjármű üzletága 5 év alatt megduplázta eladásait, a mutató 2025-ben meghaladta a 165 ezer darabot, a Toyota piaci részesedése pedig mára meghaladja a 7%-ot. Mintegy 100 ezer észak-koreai munkás dolgozik külföldön, főleg Kínában és Oroszországban, közülük többen harci drónok gyártásában is részt vesznek orosz üzemekben, megsértve ezzel az ENSZ szankcióit. A jelentést készítő többoldalú szankciófigyelő csoport szerint Fennyán továbbra is munkavállalókat küld külföldre, annak ellenére, hogy az ENSZ biztonsági tanácsának határozata előírja a tagállamok számára, hogy 2019 végéig szállítsák haza azokat az észak-koreai állampolgárokat, akik a joghatóságuk alá tartozó területeken jövedelmet szereznek. Kővel dobálták meg tüntetők Pristinában a koszovói kormány épületét és több ablakot betörtek. A hágai székhelyű koszovói háborús bűncselekményeket vizsgáló törvényszék ugyanis háborús bűnök miatt összesen 81 év börtönre ítélte a koszovói felszabadítási hadsereg az UCK 4 egykori vezetőjét. A tüntetők először az Európai Unió koszovói rendőri és igazságügyi missziójának irodájához vonultak. Rövid összetűzés is kialakult, amikor a tüntetők lögdösni kezdték a rendőröket. A főváros központjában már reggel gyülekeztek az emberek, többen az éjszakát is a téren töltötték, hogy közösen kivetítőkön kövessék az ítélethirdetést.
2: Időjárás jelentés.
10: Éjszaka főleg az ország nyugati részén lehetnek kisebb esők, záporok, zivatarok, a szél mindenhol megélénkül. A hőmérséklet éjjel 10 és 15, holnap napközben 22 és 28 fok között alakul.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
14: Figyelemre méltó jó estét, jó zenéket kívánok mindenkinek. Elkezdődik ma este is a különleges zenei válogatás, amire lemerem fogadni, hogy sokan csak azért kíváncsiak, mert olyan dalokat szeretnének hallani, amiket nem ajánlott még önöknek senki. Jó helyen járnak, köszi, üdv a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul pop zenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes zongorista dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, egy színesíti a részfúgósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Magyarország már a háború előtt is Európa egyik legjelentősebb szarvasgomba exportőrje volt. Elsősorban nyári, téli, nagyspórás és homoki szarvasgombában vagyunk erősek, de a klímaváltozásnak köszönhetően a triflák Ferrária, az isztriai variáns is felutazott hozzánk. Ezzel a dunántúli régió az isztriai szarvasgomba egyik fontos termőterületévé válhat, új gazdasági és gasztronómiai táblatokat nyitva. A tuber magnatum, vagyis az isztriai szarvasgomba már az 1700-as években kulináris ritkaságnak számított Olaszországban. Különleges, intenzív, semmihez nem fogható aromájával már akkor elcsavarta az ínyenc itáliai uralkodók fejét. Elvétve máshol is megtalálható, elsősorban meszes talajú ártéri erdőkben, de felettébb nagy szerencse és kitartás kell ahhoz, hogy rátaláljunk egy-egy lelőhelyre. Az isztriai szarvasgomba igazi ritkaság. A kereslet jóval meghaladja a kínálatot.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szedes stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
0: Trend Night.
1: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Night.
2: A Kis Attila Band zenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a különleges zenei válogatás a 94.2-n. Ez a Trend Night, a különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a Facebookon. A kormányfő szerint a döntés mintegy 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. A bejelentésre Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is reagált Facebook oldalán. Szerinte a döntés az egészségügyben dolgozó vállalkozókat is érinti, többek között azokat a házi orvosokat, fogorvosokat, szakorvosokat és más egészségügyi szolgáltatókat, akik egyéni vállalkozóként vagy gazdasági társaságon keresztül működtetik praxisukat, és így fizetniük kellett a hozzájárulást, ami egyébként 2012. január 1-je óta kötelező. Ellentmondásnak nevezte a végrehajtási tevékenység profitorientált átételét Szabó Máté. A korábbi ombudsman az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának ülésén hangsúlyozta. Hivatali ideje alatt 2007 és 2012 között nem volt egységes és konzekvens bírói gyakorlat a végrehajtási ügyek kezelése terén, állami kontroll pedig nem érvényesült a terület fölött. A végrehajtói kamara nem rendelkezett egységes panaszkezelési eljárással. Fiszter Zsuzsanna, a végrehajtási szakértő, ugyancsak a vizsgálóbizottság előtt azt mondta, nem tűr halasztást a végrehajtói rendszer megváltoztatása. Egy a jelenleginél emberségesebb és igazságosabb működés szükséges, korrupció nélkül, teljes állami kontrollal. Megerősítette az MVM hosszú lejáratú adósságának befektetésre ajánlott besorolását a Fitch Ratings változatlanul negatív kilátás mellett. A társaság a vizsgált időszakban 282 milliárd forint adózott eredményt ért el, ami több mint negyedével haladja meg az egy évvel korábbi értéket. Az állami tulajdonos a 2025-ös üzleti évre 207,5 milliárd forint osztalékot hagyott jóvá. Tovább emelkedtek az ingatlanárak Magyarország nyugati részén az év első 8 hónapjában. A négyzetméterárak átlagosan 10-21%-kal nőttek, és már minden régióban meghaladják az országos vidéki átlagot. A Dunahouse adatai szerint a piac ketté szakadt, Győr és Sopron térségében szárnyal a kereslet, a Balaton és a Velencei tó környékén ugyanakkor látványosan megtorpantak az eladások. Székesfehérvár, Veszprém és Siófok térségében 862 ezer forintba kerül egy négyzetméter. A drágulás itt volt a legmérsékeltebb, mint egy 10%-os. Az elemzés szerint a Balaton és a Velencei tó vonzás körzetében egyértelműen a megnövekedett árak okozták a kereslet csökkenését.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-os emelkedéssel 154.182 ponton új történelmi csúcson zárt, a részvénypiac forgalma 25,7 milliárd forint volt. A héten már másodszor ért el rekordszintet az index. A MOL 1,4%-kal 5.240 forintra erősödött, az OTP 4,1%-kal nőtt 47.130 forintig. A Magyar Telekom 2,1%-kal 2580 forintra emelkedett, a Richter 0,5%-kal csökkent 12600 forintra. Emelkedéssel zártak a vezető európai részvénypiacok, a londoni FTSE 0,3%-kal került feljebb, a frankfurti DAX 0,5%-kal, a párizsi CAC 40 6,1%-kal erősödött, Milánó 8,1%, Madrid 4,1%-kal emelkedett a nap végére. 2030-ra évi 200 ezer könnyű haszongépjárművet értékesítene Európában a Toyota. A márka haszongépjármű üzletága 5 év alatt megduplázta eladásait. A mutató 2025-ben meghaladta a 165 ezer darabot. A Toyota piaci részesedése pedig mára meghaladja a 7%-ot. Mintegy 100 ezer észak-koreai munkás dolgozik külföldön, főleg Kínában és Oroszországban, közülük többen harci drónok gyártásában is részt vesznek orosz üzemekben, megsértve ezzel az ENSZ szankcióit. A jelentést készítő többoldalú szankciófigyelő csoport szerint Fennyán továbbra is munkavállalókat küld külföldre, annak ellenére, hogy az ENSZ biztonsági tanácsának határozata előírja a tagállamok számára, hogy 2019 végéig szállítsák haza azokat az észak-koreai állampolgárokat, akik a joghatóságuk alá tartozó területeken jövedelmet szereznek. Kővel dobálták meg tüntetők Pristinában a koszovói kormány épületét és több ablakot betörtek. A hágai székhelyű koszovói háborús bűncselekményeket vizsgáló törvényszék ugyanis háborús bűnök miatt összesen 81 év börtönre ítélte a koszovói felszabadítási hadsereg az UCK 4 egykori vezetőjét. A tüntetők először az Európai Unió koszovói rendőri és igazságügyi missziójának irodájához vonultak. Rövid összetűzés is kialakult, amikor a tüntetők lögdösni kezdték a rendőröket. A főváros központjában már reggel gyülekeztek az emberek, többen az éjszakát is a téren töltötték, hogy közösen kivetítőkön kövessék az ítélethirdetést.
0: Időjárás jelentés.
1: Éjszaka főleg az ország nyugati részén lehetnek kisebb esők, záporok, zivatarok, a szél mindenhol megélénkül. A hőmérséklet éjjel 10 és 15, holnap napközben 22 és 28 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult, a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült két tucatnyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carlson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carlson Coma Fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carlson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett, a zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első pop-rock fesztivált a Szivató dallal. Már ezen a versenyen is sokan Tom Jones-ozták, a közönség, a szakma és a sajtó egyöntetű lelkesedéssel kezdte Gábort a nagy öreghez hasonlítani, külseje és hangja alapján egyaránt. Ezen elgondolkodva készült el az első szólólemeze Barátom Jones címmel, a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egyik oszlopos alapító tagja lett a Favágók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a Boltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazz nótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a Boogie Boogie felé is kacsingatott.
1: Trend Night.
2: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night, a különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a Facebookon. A kormányfő szerint a döntés mintegy 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. A bejelentésre Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is reagált Facebook oldalán. Szerinte a döntés az egészségügyben dolgozó vállalkozókat is érinti, többek között azokat a házi orvosokat, fogorvosokat, szakorvosokat és más egészségügyi szolgáltatókat, akik egyéni vállalkozóként vagy gazdasági társaságon keresztül működtetik praxisukat, és így fizetniük kellett a hozzájárulást, ami egyébként 2012. január 1-e óta kötelező. Ellentmondásnak nevezte a végrehajtási tevékenység profitorientált átételét Szabó Máté. A korábbi ombudsman az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának ülésén hangsúlyozta. Hivatali ideje alatt 2007 és 12 között nem volt egységes és konzekvens bírói gyakorlat a végrehajtási ügyek kezelése terén, állami kontroll pedig nem érvényesült a terület fölött. A végrehajtói kamara nem rendelkezett egységes panaszkezelési eljárással. Fiszter Zsuzsanna, a végrehajtási szakértő, ugyancsak a vizsgálóbizottság előtt azt mondta, nem tűr halasztást a végrehajtói rendszer megváltoztatása. Egy a jelenleginél emberségesebb és igazságosabb működés szükséges, korrupció nélkül, teljes állami kontrollal. Megerősítette az MVM hosszú lejáratú adósságának befektetésre ajánlott besorolását a Fitch Ratings változatlanul negatív kilátás mellett. A társaság a vizsgált időszakban 282 milliárd forint adózott eredményt ért el, ami több mint negyedével haladja meg az egy évvel korábbi értéket. Az állami tulajdonos a 2025-ös üzleti évre 207,5 milliárd forint osztalékot hagyott jóvá. Tovább emelkedtek az ingatlanárak Magyarország nyugati részén az év első 8 hónapjában. A négyzetméter árak átlagosan 10-21%-kal nőttek, és már minden régióban meghaladják az országos vidéki átlagot. A Dunahouse adatai szerint a piac ketté szakadt, Győr és Sopron térségében szárnyal a kereslet, a Balaton és a Velencei tó környékén ugyanakkor látványosan megtorpantak az eladások. Székesfehérvár, Veszprém és Siófok térségében 862 ezer forintba kerül egy négyzetméter. A drágulás itt volt a legmérsékeltebb, mint egy 10%-os. Az elemzés szerint a Balaton és a Velencei tó vonzás körzetében egyértelműen a megnövekedett árak okozták a kereslet csökkenését.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-os emelkedéssel 154.182 ponton új történelmi csúcson zárt, a részvénypiac forgalma 25,7 milliárd forint volt. A héten már másodszor érte el rekordszintet az index. A MOL 1,4%-kal 5.240 forintra erősödött, az OTP 4,1%-kal nőtt 47.130 forintig. A Magyar Telekom 2%-kal 2580 forintra emelkedett, a Richter 0,5%-kal csökkent 12600 forintra. Emelkedéssel zártak a vezető európai részvénypiacok, a londoni FTSE 0,3%-kal került feljebb, a frankfurti DAX 0,5%-kal, a párizsi CAC 40 6,1%-kal erősödött, Milánó 0,8%, Madrid 4,1%-kal emelkedett a nap végére. 2030-ra évi 200 ezer könnyű haszongépjárművet értékesítene Európában a Toyota. A márka haszongépjármű üzletága 5 év alatt megduplázta eladásait, a mutató 2025-ben meghaladta a 165 ezer darabot, a Toyota piaci részesedése pedig mára meghaladja a 7%-ot. Mintegy 100 000 észak-koreai munkás dolgozik külföldön, főleg Kínában és Oroszországban. Közülük többen harci drónok gyártásában is részt vesznek orosz üzemekben, megsértve ezzel az ENSZ szankcióit. A jelentést készítő többoldalú szankciófigyelő csoport szerint Fennyán továbbra is munkavállalókat küld külföldre, annak ellenére, hogy az ENSZ biztonsági tanácsának határozata előírja a tagállamok számára, hogy 2019 végéig szállítsák haza azokat az észak-koreai állampolgárokat, akik a joghatóságuk alá tartozó területeken jövedelmet szereznek. Kővel dobálták meg tüntetők Pristinában a koszovói kormány épületét és több ablakot betörtek. A hágai székhelyű koszovói háborús bűncselekményeket vizsgáló törvényszék ugyanis háborús bűnök miatt összesen 81 év börtönre ítélte a koszovói felszabadítási hadsereg az UCK 4 egykori vezetőjét. A tüntetők először az Európai Unió koszovói rendőri és igazságügyi missziójának irodájához vonultak. Rövid összetűzés is kialakult, amikor a tüntetők lögdösni kezdték a rendőröket. A főváros központjában már reggel gyülekeztek az emberek, többen az éjszakát is a téren töltötték, hogy közösen kivetítőkön kövessék az ítélethirdetést.
0: Időjárás jelentés.
2: Éjszaka főleg az ország nyugati részén lehetnek kisebb esők, záporok, zivatarok, a szél mindenhol megélénkül. A hőmérséklet éjjel 10 és 15, holnap napközben 22 és 28 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zrínyi Pop az ország első számú gasztro swing zenekara, a 20-as évek amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
1: Trend Night.
2: Már is az Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
1: Trend Night.
2: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Mondom a gondom, beleakadok folyton. A szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folyton. Bírnám, ha kettőn megérne egy próbát. Nem rég indult.

0: Les monstres de la mode. Les monstres de la variété. Les monstres sacrés.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat

0: heavy or the other way around now.
1: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást, ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a Facebookon. A kormányfő szerint a döntés mintegy 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. A bejelentésre Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is reagált Facebook oldalán. Szerinte a döntés az egészségügyben dolgozó vállalkozókat is érinti, többek között azokat a házi orvosokat, fogorvosokat, szakorvosokat és más egészségügyi szolgáltatókat, akik egyéni vállalkozóként vagy gazdasági társaságon keresztül működtetik praxisukat, és így fizetniük kellett a hozzájárulást, ami egyébként 2012. január 1-je óta kötelező. Ellentmondásnak nevezte a végrehajtási tevékenység profitorientált átételét Szabó Máté. A korábbi ombudsman az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának ülésén hangsúlyozta, hivatali ideje alatt 2007 és 2012 között nem volt egységes és konzekvens bírói gyakorlat a végrehajtási ügyek kezelése terén, állami kontroll pedig nem érvényesült a terület fölött. A végrehajtói kamara nem rendelkezett egységes panaszkezelési eljárással. Fiszter Zsuzsanna, a végrehajtási szakértő, ugyancsak a vizsgálóbizottság előtt azt mondta, nem tűr halasztást a végrehajtói rendszer megváltoztatása, egy a jelenleginél emberségesebb és igazságosabb működés szükséges, korrupció nélkül, teljes állami kontrollal. Megerősítette az MVM hosszú lejáratú adósságának befektetésre ajánlott besorolását a Fitch Ratings változatlanul negatív kilátás mellett. A társaság a vizsgált időszakban 282 milliárd forint adózott eredményt ért el, ami több mint negyedével haladja meg az egy évvel korábbi értéket. Az állami tulajdonos a 2025-ös üzleti évre 207,5 milliárd forint osztalékot hagyott jóvá. Tovább emelkedtek az ingatlanárak Magyarország nyugati részén az év első 8 hónapjában. A négyzetméterárak átlagosan 10-21%-kal nőttek, és már minden régióban meghaladják az országos vidéki átlagot. A Dunahouse adatai szerint a piac ketté szakadt, Győr és Sopron térségében szárnyal a kereslet, a Balaton és a Velencei tó környékén ugyanakkor látványosan megtorpantak az eladások. Székesfehérvár, Veszprém és Siófok térségében 862 ezer forintba kerül egy négyzetméter. A drágulás itt volt a legmérsékeltebb, mint egy 10%-os. Az elemzés szerint a Balaton és a Velencei tó vonzás körzetében egyértelműen a megnövekedett árak okozták a kereslet csökkenését.
1: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,4%-os emelkedéssel 154.182 ponton új történelmi csúcson zárt, a részvénypiac forgalma 25,7 milliárd forint volt. A héten már másodszor ért el rekordszintet az index. A MOL 1,4%-kal 5240 forintra erősödött, az OTP 0,4%-kal nőtt 47130 forintig. A Magyar Telekom 0,2%-kal 2580 forintra emelkedett, a Richter 0,5%-kal csökkent 12600 forintra. Emelkedéssel zártak a vezető európai részvénypiacok, a londoni FTSE 0,3%-kal került feljebb, a frankfurti DAX 0,5%-kal, a párizsi CAC 40 0,6%-kal erősödött, Milánó 0,8%, Madrid 0,4%-kal emelkedett a nap végére. 2030-ra évi 200 ezer könnyű haszongépjárművet értékesítene Európában a Toyota. A márka haszongépjármű üzletága 5 év alatt megduplázta eladásait, a mutató 2025-ben meghaladta a 165 ezer darabot, a Toyota piaci részesedése pedig mára meghaladja a 7%-ot. Mintegy 100 ezer észak-koreai munkás dolgozik külföldön, főleg Kínában és Oroszországban, közülük többen harci drónok gyártásában is részt vesznek orosz üzemekben, megsértve ezzel az ENSZ szankcióit. A jelentést készítő többoldalú szankciófigyelő csoport szerint Fennyán továbbra is munkavállalókat küld külföldre, annak ellenére, hogy az ENSZ biztonsági tanácsának határozata előírja a tagállamok számára, hogy 2019 végéig szállítsák haza azokat az észak-koreai állampolgárokat, akik a joghatóságuk alá tartozó területeken jövedelmet szereznek. Kővel dobálták meg tüntetők Pristinában a koszovói kormány épületét és több ablakot betörtek. A hágai székhelyű koszovói háborús bűncselekményeket vizsgáló törvényszék ugyanis háborús bűnök miatt összesen 81 év börtönre ítélte a koszovói felszabadítási hadsereg az UCK 4 egykori vezetőjét. A tüntetők először az Európai Unió koszovói rendőri és igazságügyi missziójának irodájához vonultak. Rövid összetűzés is kialakult, amikor a tüntetők lögdösni kezdték a rendőröket. A főváros központjában már reggel gyülekeztek az emberek, többen az éjszakát is a téren töltötték, hogy közösen kivetítőkön kövessék az ítélethirdetést.
1: Időjárás jelentés.
2: Éjszaka főleg az ország nyugati részén lehetnek kisebb esők, záporok, zivatarok, a szél mindenhol megélénkül. A hőmérséklet éjjel 10 és 15, holnap napközben 22 és 28 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt, végül 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehén dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az aranyakolt formációt Kis Tibor és Vastag Gábor hozta létre, majd csatlakozott Gábor Andor, aki mágikus ütőhangszeres játékával színesíti a produkciót. Koncertjeik szobazene hangulatot idéznek, ahol a közönség közelebb kerülhet a dalok gyökeréhez. A hobbi projekt olyan maradék dalok gyűjteménye, amiket kiköpött magából a kanapé, ezt mondják, de még nem fértek be sehová. Egy dalspájz. Például az első dal az üzenet van, egy a cigaretta szünetekben összezenélt szerelemgyerek és az üzenet nincs című Quimby szám folytatása.
1: Trend Night.
2: Az aranyakord érkezik már is, itt a különleges zenei válogatásban.

beszélni tanít, az kavi csak bogarakat. Valahány csillag ragyog a fejünk felett, képzelt, hogy az ott mi egyetlenek.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bad Fruttik egy magyar alternatív rock együttes. 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg Rózsámnak digitálisan címmel. Rá 2 évre újabb lemezt adtak ki, egy Éjszaka Bohémiában címmel, amit 2010-ben a Fénystopposok, 2013-ban pedig a Darabok című album követett. 2014-ben fonogramdíjat kaptak, 15-ben jött a Tudod Milyen, 17-ben a Hightech, 18-ban pedig a Szabad Vagy című nagylemezek.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a What Fruttik zenél a folytatásban.

Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után.

különleges zenei válogatás este 7 és reggel 6 óra között, amit most a Jazzanova egyik dalával folytatunk. A csapat német DJ-kből és producerekből verbúválódott, 1995 óta aktívak sokunk örömére, hiszen rengeteg nagyon jó muzsikát, remixet és válogatás lemezeket köthetünk a nevükhöz. Az eklektikus társulat Berlinből indult, mindig fejlődnek, mindig változnak. Köszönhető ez leginkább a résztvevők sokszínű egyéniségének, illetve eltérő zenei világának. Szerte a világon tetten érhetőek a fesztiválok, illetve a legjobb klubok színpadain, és egy saját rádióműsort is köthetünk hozzájuk, ami hetente jelenik meg. Még mindig termékenyek, új projekteket terveznek, az biztos, hogy fog még hallani róluk az igényes zenét szerető közönség. Íme most az egyik kedvencünk a Jazzanova tollából, a különleges zenei válogatásban itt a 94.2-n.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
1: Trend Night.
2: Már is érkezik egy dal Pátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsek zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szájnypróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

94.2. Trend FM. Mademoiselle Lemarin, et on lit dans la...

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Rúzsa Magdi már kisgyermekkorában is énekelt, első igazán meghatározó zenei sikerét 2004-ben érte el a zentai Farsangi Ki mit tudon, megnyerte a könnyű zenei kategóriát, később aztán Magyarországon jelentkezett a Megasztárba, amit 2006-ban meg is nyert. 8 stúdióalbuma jelent meg azóta, illetve több koncertlemez is, és DVD. A legutóbbi album egyébként Karma címmel 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Rúzsa Magditól is meghallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

Mindenre a nyomodba megyek, itthon vagy akárhova távol. Legelőször most szeretek, búcsúzva a duhajkodás.

0: Üvegbort kibontok.
1: Trend FM. Gazdaság és kultúra.

0: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Budapest Akusztik Band zenekart 2005-ben alapította Móra Erzsébet, Gál Gábor és Sipeki Zoltán. Két akusztikus gitár ének ütő hangszeres felállással állnak

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Phonogram Díjas Group & Swing zenekar mindig kiemelkedő helyet foglalt el a magyar zenei palettán, és megtiszteltetéssel tudhatja magának a szakma és a közönség egybehangzó elismerését. Koncertjeiket a kiemelkedő zenei minőség, sodró lendületű koreográfiák, felhőtlen jókedv és a közönségüket is magával ragadó pozitív energia fémjelzik. Negyedik Játszom Tovább című nagylemezük az eddigi legsokszínűbb mind közül, igazi zenei csemege a soul, a rap, a twist, a rockabilly és a swing szerelmeseinek egyaránt. A zenei irányzat, a hangzás és a színpadkép alapjaiban való megreformálása a stílusjegyek megtartásával már korábban a zenekar célkitűzései között szerepeltek. Mindezekre Mihály Réka visszatérésével és az új férfi frontember Mudzsahid Zoli érkezésével nyílt lehetőség, hogy a zenekar az eddigi legerősebb oldalát mutassa meg.
1: Trend Night.
2: A Group & Swing-től is meghallgatunk egy dalt, na, hogy itt a különleges zenei válogatásban.

Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Swinggal a Django együttes egy innovatív, a világon egyedülálló hangszeres felállással bíró zenekar. Különleges stílus ötvezetet teremtettek, zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus folklor zene, a francia Monarch Swing és a sanzonok világa, a tango, a jazz és a bossa nova. Ennek eredménye ez az általuk Hungarian Django Swingnek nevezett egyedi stílus. A dal 21-ben megnyertek két elődöntőt is, és 5. helyezettként zárták a versenyt Maradok című dalukkal. Koncert felkérésekhez alkalmazkodóan játszanak autentikus gypsy swinget, Django popot, new wave popot, Django swinget, vagy olyan ismert dalokat feldolgozva, amelyeket a közönség kíván. Küldetésüknek tekintik a fiatal generációk megismertetését a zenével, a különböző stílusokkal és hangszerekkel. Társadalmi szerepvállalásuk részeként a Filharmóniai Társaság meghívására az elmúlt 3 évben több mint 120 ezer gyermeknek tartottak beszélgető zenélős hangszerész zenebemutatót, kedvet csinálva a művészetek gyakorlásához a legkisebbeknek és a kicsit nagyobbaknak.
1: Trend Night.
2: Swinggal a Django már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, egy színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

peres. Hogyha kérnél belőle, csak hív fel, nyugodtan keres. Nem ugyanazok az érdekek.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgosz és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a nap című 5. nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie-pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.
3: B-A-L-K-A.